0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

Viszem a régen, kiízott naci, viszem a kelet-német származási maci. Ez ennyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz miáj összest. Ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem. Viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a

Vissza pot messi, hiszem a legesleg és legutolsó esély. Ki tudja lesz-e, úgyhogy idő. Hiszem a Dunapartól levetett a cipő. Mit bánom úgyis, elhiszem lazán.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. Takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: a bug.
1: Starsky és High Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidám a bug.
1: Starsky és High Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidám abban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül, este 10 óraig kezdett el.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét.
4: Mini Starsky és High Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

0: benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
1: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század elejé Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Sergej Krylov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongoraművész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
0: Színház.
1: 6 premierrel, köztük 4 a színház felkérésére írt kortárs dráma ősbemutatójával, részvételi színházi produkciókkal és Mácsai Pál új egyszemélyes előadásával várja nézőit a jövő évadban az Örkény István Színház. Csúlya Imre nyugdíjba vonul, utoljára június 3-án lép színpadra a Kertész utcai Shakespeare Mosó című előadásban. Hámori Gabriella távozik a társulattól, szerepeit azonban megtartja. Szintén elköszön Kerekes Éva, őt az évad végéig láthatja a közönség. A társulat 2 új taggal bővül, csatlakozik Kisvég Emőke, akit az Örkény Színház közönsége már színészként, rendezőként és íróként is megismerhetett. Valamint Rába Roland, aki legutóbb a Momó című előadás vendégművészeként szerepelt a színházban. Az új évadban 3 nagy színpadi előadás bemutatóját tervezik. Október elején Szilágyi Eszter Anna megtörtént esetet feldolgozó művét tűzik műsorra. A nő, aki saját magát kereste, izlandi buszos, társas opera címmel Polgár Csaba rendezésében. A darab valóság alapját egy 2012-es hír szolgáltatta, izlandi buszos társas utazás során eltűntnek vélték a csoport egy tagját. Az egynapos hajsza végén derült ki, hogy a keresett személy végig velük volt. A produkció műfaji megjelölése szó opera. Ezzel folytatódik az Örkény zene és próza ötvözésére épülő előadásainak sora. Zeneszerzőként bemutatkozik a színház új zenei vezetője, Szép András, és újra a társulattal dolgozik Molnár Csaba, a The Black Rider koreográfusa. Az előadásban részt vesznek a budapesti színészképző hallgatói Bodó Viktor osztályának. Ez lesz az első színpadi fellépése. Decemberben Kincses Réka családtörténetének, a Karácsonyozzatok velünk, vagy Usszatok haza című előadásnak a folytatását mutatják be. Az évad utolsó színházi bemutatóját Márton Dávid jegyzi, akinek ez lesz az első magyarországi rendezése. Az Örkény Színházban Alfred Döblin regényéből készít színpadi adaptációt. A Berlin Alexanderplatz főhőse, a frissen szabadult Franz Bieberkopf új életet próbál kezdeni a modern nagyvárosban. Az előadás ezt a személyes történetet a mai társadalmi valósággal is a közelmúlt emlékezetével állítja párhuzamba. Milyen esélyeket kaptunk az újrakezdésre, és mit kezdtünk velük? Az idei évadot a színház a Romantika című előadás újvidéki és zágrábi vendégjátékával zárja. A jövő szezon nyitó eseménye az Örkénykert

0: november 12-én.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. Paloták, verskert, szerelem. A Simonfi utcai Iker Bélház díszes saroktornyai, a 60 utca sarkán lévő magyaros romantika stílus elemeit ötvöző szecessziós püspöki palota épülete további kincseket rejt a város felfedezők számára. Az Aranybika szálló a város egyik legkarakteresebb épülete. A Bika család telkén 1699-ben nyitotta meg kapuit egy kis fogadó mindössze 4 szobával. A vendégkör növekedésével a 18. század végén emeletet húztak az épületre. Az 1800-as évek elején került fel a Bikát ábrázoló vas cégér a falra, amit később bearanyoztak, és ekkor vette fel a fogadó az Aranybika nevet. Tovább sétálva az ikonikus református nagy templom felé, a debreceni építész Sajó István egyik legszebb art deco alkotását láthatjuk a közeli 60 utca 6-os szám alatt. Szimmetrikus minták, hangsúlyos, keretezett ablakok, geometrikus díszítések jellemzik. Az épület együttes homlokzata, formája, valamint a legapróbb részletei is magukon viselik ennek a különleges stílusnak a jegyeit. A 60 utcán több jellegzetes polgárház is található. A debreceni civis házak többnyire földszintes, utcafrontra épített lakóházak, hatalmas kapukkal, hosszú, keskeny telkekkel, amelyek egyben gazdasági funkciót is elláttak. Álljunk meg a 23-as szám előtt, ahol Csokonai Vitéz Mihály született, majd időzünk el a 60 utca 30-as szám alatti türkiszkék civis háznál is. Az ablakok felett napraforgók között csókolózó pár jelenete varázsol el minket. Visszafelé a belváros irányába haladva forduljunk a Déri Múzeum felé, és nézzük meg az épület előtt kialakított sűjesztett parkot. A múzeum előtti parkban egy hangulatos verskert is található, ahova a látogatók a számukra kedves soraikat tűzhetik ki. Vegyük az irányt a nagy erdő felé. A belvárosból az egyes villamossal roboghatunk, vagy ahogy a helyiek mondják, tujázhatunk a nagy erdőig. A kiterjedt zöld területen egyebek mellett érdemes megcsodálni a díjnyertes Aquaticum Debrecen strandot, ahol zöld növényfalak és vízfalak vesznek körül. A nagyerdei stadion épülete szépen harmonizál az erdővel. A lombkoronaszintre emelt futópályán kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a természet közelségét. A szomszédos nagyerdei víztorony legérdekesebb sajátossága a műemléki ipari karaktere, illetve hogy a torony eredeti funkcióját megtartva lett a debreceniek és a turisták egyik kedvenc helye kilátóval, mászófallal, szabadtéri koncertekkel, színpompás fényjátékkal és vízbárral. Ha a nap már lemenőben van, érdemes megpihenni a Békás-tó partján, vagy megnézni a Kötszínház különleges esti játékát.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez a Partcafé a Balaton hangja, ez a második évfolyam 19. műsora, és változás történt, bár mindig azt mondom, hogy nem szokott változás történni, de van olyan, hogy változás történik a műsor vezetői felállásban. Prinzinger Péter ugyanis igazoltan távol van, helyette viszont Marsall Szilvi lesz társam a bajban. Szia Szilvi!
4: Szerbusztok, és én is sok szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. Én örülök, hogy itt lehetek ismételtem, mert hogy ma is egy nagyon jó témánk lesz a Balatonnal kapcsolatban.
3: Bizony, ugyanis elfogadta a meghívásunkat Árvai Gábor, aki évek óta járja a Balaton felvidék és a Tapolcai medence túra útvonalait, ahol a természeti értékek megismerése és bemutatása az a hivatásává vált. Szakvezetett túráin a táj föltani, élővilági és kultúrtörténeti érdekességeit hozza közelebb a vendégekhez. Szervusz Gábor, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást.
5: Hát én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, és én is köszönöm, hogy meghívtak.
3: Tévedtem meg bármiben a felvezetőben, ezt a biztonság kedvére megkérdezem.
5: Nem, teljesen okay. Precíz volt.
3: Hogyan kezdődött a kapcsolatod a természettel, a túrázással? Bemelegítő kérdés legyen.
5: Hát, ugye most azt lehetne gondolni, hogy én már kiskoromtól kezdve túrázok. Na most, hogyha ezt mondanám, akkor nem mondanék igazat. Tehát ez nem olyan volt, hogy a szüleimmel elmentünk túrázni és jártuk a vidéket, ez egy teljesen véletlen történet volt. Hát nyilván annyiban nem véletlen, hogy én történelem-földrajz szakos tanár vagyok, és hát nyilván a földrajz az meghatározó történet volt ebbe a históriában. Viszont a dolog úgy kezdődött teljesen véletlenül, hogy 1999. novemberében, ez soha nem felejtem el a dátumot, ugye dolgoztam az iskolában, és az igazgató elém tett egy verseny kiírás, hogy nézzem meg. Hát megnéztem, Madarak és fák napja. Nekem ehhez mi közem van, azt nem tudom, mert nem vagyok biológia szakos. Megnézegetem, hogy már majdnem odébb is tettem a lapot, amikor megláttam, hogy a Bükki Nemzeti Park és geológiai értékei. Na, innentől elkezdtem kicsit gondolkodni, hogy talán mégse kellene a szemétkosárba helyezni ezt a verseny kihívást, felhívást. Igaz, hogy a madarakhoz, a fákhoz meg semmit nem értettem akkor, de mondom, hát egyébként akkor próbáljuk meg ezt a dolgot. Hát szerencsére volt a szakkörömben egy olyan lányzó, aki nálam jobban tudta a dolgot, ezt el kell ismernem, tehát én neki nagyon sokat köszönhetek ebben a relációban. És hát felkészültünk, úgyhogy a regionális döntőben Székesfehérváron harmadikak lettünk 14 csapatból. Ez engem lepett meg a legjobban ez a dolog. Na hát ugye elkapott a lendület innentől kezdve. Elkezdtem úgy beledolgozni magamat a madarak világába, a természetbe, és Mittelgónak az összes madárhangját fölvettem, vettem madárhang kazettákat, természetőrökhöz kimentem hallgatni, meg figyeltem, amit mondanak. Tehát hogy gyakorlatilag egy autodidakta módon bedolgoztam magamat ebbe a dologba, következő évben már bejutottunk az országos döntőbe, majd a harmadik évben országos másodikak lettünk. Na hát ez már akkor erőt adott, hogy beléptem a madártani egyesületbe, és igazából nekem a madarászattal kezdődik a történet, nem a túrával. Mm-hmm. Tehát ez az érdekessége a dolgoknak. Aztán 2010-ben a Balatonfelvidéki Nemzeti Park kiírt egy geotúra tanfolyamot. Hát geológia volt nekem mindig is a fő területem a földrajzon belül, akkor legújabb ismereteket hadd tudjam meg, tehát még jobban ássam bele magamat ebbe a témába, elvégeztem ezeket a több tanfolyamot is, de több tájegységnek a tanfolyamát elvégeztem, és hát onnantól szép lassan megindult ez a történet, úgyhogy 2011 óta vezetek túrákat, 15. évfordulóban.
4: Ugye ilyenkor szoktuk azt, bocsáss meg, hogy a szabadba vágok megkérdezni, hogy mégis milyen kötődésed van a Balatonhoz, de hát most már azért ebbe a felvezetőben nagyjából kiderült, hogy van valami kötődésed
5: a Balatonon. Hát van kötődésem, tapolcai vagyok, tehát ott is születtem, ott is lakom, úgyhogy a Balaton felvidéknek egy gyöngyszeme a Tapolcai medence, úgyhogy én ott már nagyon régóta gyűjtöm a történelmi dolgokat, néprajzokat, tehát nekem a történelem, ugye a történelmi szak az egyik ott a Szentgyörgyhegy néprajzából írtam a szakdolgozatomat, földrajz geológiából pedig a vulkanizmusból, tehát azért már ezt megelőzően is dolgoztam bele magamat a témába, és hát azóta is minden adatot gyűjtök, ami létezik. Hát 14 szakfolyóirat jár nekem otthon, és nem győzem olvasni, nem is bírok már ennyit, de arra azért mindig nagyon törekszem, hogy a túráimon a legújabb információk hangozzanak el, és ugye nagyon sokan mondták már, hát voltak már túráim, de most másokat is hallottak, mint amit eddig elmondtam, és ez nekem ugyan nagyon jó visszacsatolás, hogy érdemes ezt csinálni.
3: Hol lett ez hobbiból valódi hivatásá? Mert azt érzem az elhivatottságot, meg érzem azt, hogy hivatásszerűen űzöd ezt a dolgot, úgyhogy ezt fejtsd ki kérlek a kedvünkért.
5: Hát ugye, tehát a problémám még az, hogy nem főhivatásszerűen működik a történet. Tehát én nekem nem ez a főhivatásom, hogy én továbbra is tanítok, Badacsony Tomajon tanítok egyébként. Na most, tehát ott kezdődött, hogy egyre sikeresebbek lettek ezek a túrák. És a visszacsatolások nagyon jók voltak, újra megjelentek a túráimon, tehát sőt, ugye egy ilyen kapcsolati tőke kezdett kialakulni gyakorlatilag, szóltak másoknak.
3: De ez egyébként hogy működik
5: is,
3: a gyakorlatban, hogy be lehet hozzád jelentkezni, vagy ilyen, azt hiszem a kék túra napján lehet ilyen alkalmi túravezetőnek jelentkezni, vagy ez hogy indult?
5: Ezt akartam mondani, hogy gyakorlatilag két szálon zajlik az esemény, ugyanis közben a Badacsonyi Turinformiroda is megtalált, úgyhogy most a legtöbb túrákat egyébként a Badacsonyi Turinformirodának vezetem, de ezen kívül vannak magántúráim is, tehát nekem több mint 30 fajta, 30-40 közötti túra útvonalon van, vagy hát program, és meg lehet találni természetesen, hát fönn vagyok a Facebookon is, van YouTube-on is fönn vagyok, van weboldalam is, tehát abszolút mértékben elérhető vagyok, és hát magán megkeresések is vannak természetesen, és meg akkor pluszban nem mondtam, hogy a Badacsonyon, a Csobáncon és a Tóthegyen az összes bortúrát is én vezetem már azóta, tehát ugye szélesedett a paletta mindenféleképpen, tehát vannak magántúrák, sőt utazásirodák is megkérnek már, tehát azért szélesedik
3: Mondott, hogy 30-40 túrád van, ezeket hogy azért minden évben akár többször végigjárni, nem unalmas ez neked, mint túravezetőnek? Mert aki oda megy, nyilván először, másodszor találkozik, nem sűrűn találkozik ezzel a környékkel, azért megy el oda, hogy megismerje, de te meg te mindig találsz benne új dolgokat, új kihívásokat?
5: Abszolút. Tehát nekem minden túra, én nem tudok sablontúrát vezetni egész egyszerűen, tehát nekem én magam is látok új dolgokat, felfigyelek rá, sőt, hát ugye olyan szerencsés helyen lakom, Tapolcán, az Y-ban, 4. emeleten, hogy kinézek az egyikkel, és mit látok a Szentgyörgyhely, Csobánc, Badacsony, tehát még a látképem is ez, és akkor reggel most akkor el kell döntöm, és akkor melyik hegyre kell kimennem, hogy lehet téve számára a dolgokat. Volt már egyébként ilyen, hogy végig kellett gondolnom, mert egy hét alatt, 6 nap alatt 8 túrát vezettem, és már úgy be kellett osztani, hogy akkor most hova is kell mennem gyakorlatilag. Igen, tehát élvezem, élvezetet látok benne, de nincs.
3: Hát meg
5: nincs
3: a természet úgyis mindig változik, minden évszakban, minden napszakban.
5: Mindig
4: abszolút. Pont ezt akartam volna kérdezni, hogy ha már 4 évszak, akkor el tudnád mondani, hogy egy-egy túra évszakonként hogy változik, vagy mi az, ami szép benne, vagy melyik túrára, melyik évszakba viszed az érdeklődőket, a kirándulókat?
5: Az teljesen mindegy.
4: Tehát
5: mindegyik túra, mindegyik évszakban működik. Igazából azt kell, hogy mondjuk, hogy tél gyakorlatilag nincs. Tehát az a szó régi klasszikus hóba se van gyakorlatilag. Már ilyen, sőt, hát ugye szilveszterkor mindig vezetek túrát a Vadacsonyon. 3 évvel ezelőtt például melegítőbe vezettem a túrát, és úgy velem szembe jött egy túrázó pólóba. Tiszta szilveszteri hangulat volt pólóban, igazi, december 31, plusz 15 fok, tehát igazából a tél sem igazi tél. Azért, hogyha melyik időszakban szeretem a legjobban, hát azért a nyáron annyira nem, mert a tömegturizmus miatt. Tehát azért, amikor olyan rengeteg, főleg a Badacsony déli oldalam, ugye a Badacsonynak több oldalán vezetek túrát, most a déli oldal az a legfrekventáltabb, az a hely, ugye Kisfolduház, Szegedi Rózaház mindezen az oldalon vannak, és azért, amikor ott hömpölyög a tömeg, az már valahol illúzió romboló.
3: Annak nincs olyan túra feeling.
5: Nincs. Uh-huh. Tehát azért egy őszi túra, egy tavaszi, egy téli, amikor azért sokkal meghittebb, konszolidáltabban működik a dolog. Tehát
3: akkor úgy fordítsuk meg a kérdést, hogy melyik napszakban szeretsz legjobban túrázni?
5: Hát én holdfénytúrákat is vezetek, akkor, hogyha már napszakoknál tartunk. Én túrákat egyébként délelőtt szeretem a legjobban, tehát délelőtt. Délután nem nagyon vannak túrák, és hát a holdfénytúrák. Tehát azok nagyon szépen. Hát a holdfénytúrák világosba kezdődnek, tehát minden esetben világosba kezdődnek. Egyébként a Badacsonyon vezetek holdfénytúrát, Szigligeten, mind a két várban, vagy a két váron Szigligeten, Halápon, Csobáncon és a Salföldi Kolostor. Tehát ezeken a helyeken vezetek holdfénytúrákat, tehát mindig világosba indulunk, és akkor szépen a végén már szürkület, és akkor legszebb az, amikor a Badacsony tetején lenézünk, és még a Káli medence fényei, minden karácsonyfény, a Gyöngyfüzér látható, vagy a Balaton fényei, vagy a Somogyi oldalnak a fénye, vagy éppen a Marcali toronyháznak a teteje. Úgyhogy igen, ezek nagyon szép, szép látványok.
3: Milyen hosszú túrák ezek általában? Ez a résztvevőktől függ?
5: Nem.
3: Vagy fix útvonalakon?
5: Nem. Tehát ezek fix útvonalakon működnek, ha csak valakinek külön kérése nincs. Uh-huh. Mert ilyen is van, hogy a csoport külön kérés kér, természetesen akkor rugalmasan változtatjuk a dolgot. Meg azért vannak olyanok is, amikor buszos túrák vannak, tehát egy Káli medence, az buszon történik, megállunk, tehát busszal megyünk, megállunk helyeken, és akkor megnézzük a dolgokat, és újra visszaszállunk a buszba, és így megyünk tovább. De azért ezek kötöttek, ezek a túrák, tehát van olyan túra, ami 2 órás, de van 4,5 órás, tehát a Szentgyörgyhegyi nagy túra az 4,5 óra, tehát az alatt nem lehet befejezni. Van a Szentgyörgyhegyen egy másik túra, és ez kisebb túra, de az is 3,5 óra.
3: A Balaton az legalábbis, de majd kijavítasz, ha én nagyon nagy zöldséget mondok, nem az a frekventált, és nem a túrázók paradicsom abból a szempontból, hogy ugye mindenki a kék túrát tartja a túrának Magyarországon. Mennyire látod ezt fals dolognak, vagy mennyire fedezik fel a megszállott profi túrázók ezt a részét az országnak? Ezt hogy tapasztalod?
5: Most én azt megmondom őszintén, hogy amikor a túrát vezetem, hogy én most milyen színű túra útvonalon vezetem a túrát, fogalma nincsen. Van a kék túr, tehát nyilván a kék túrában is van, de ez biztos, hogy olykor a legszebb részek, a legizgalmasabbak nem a kék túrán vannak. Ugyan? Tehát azért van, aki
3: de ilyen túrázói szemmel, úgy értettem a kérdést, hogy túrázói szemmel, hogyha nem tudom, hogy valaki azt mondja, hogy túrázok, akkor azt mondja, hogy a kék túrát kezdjük el, nézzük meg, stb. És ez elviszi a túrázóknak a nagy részét, gondolom én.
5: Hát igen, aki
3: mondjuk... De hogy, te hogy látod túrázói szemmel, hogy azért méltó kihívója lehet mondjuk a Balaton körzete is egy ilyen, egy kék túrának mondjuk.
5: Természetesen, hát ugye a kék túra végigmegy a Balaton felvidéken, tehát és nagyon szép helyeken, hát a Gulácstól elkezdve a Tóthegyen, tehát nagyon szép helyeken megy a kék túra, úgyhogy, és járják is, tehát kimondottan látom azt, hogy vannak, akik csak a kék túra, ugye a különböző szakaszait bejár, és akkor kipipálja, hogy na, akkor ez is megvan, ez a rész is, de még egyszer mondom, én azért annyit hadd javasoljak, hogy nem ragaszkodnék minden esetben a kék túrához. Mert sokkal, tehát vannak nagyon szép dolgok, ami nem érint a kék túra, és mégis a szerves része a tájnak, sőt.
3: Hogy látod,
5: izgalmasabb?
3: Mennyiben más így látni a Balatont? Ugye a Balatonhoz, nem tudom, a legtöbben strand, meg lángos, meg hek, nagyon sokat beszélünk erről ebben a műsorban, és pont az a célja ennek a műsornak, egy kicsit tágítsuk a képet, hogy mit mondanak a te túrád résztvevői, mit adott nekik egy ilyen túra, ami nem a strandon történik, ami nem a büféknél történik, hanem egy kicsit nyitja a spektrumot a Balaton körül.
5: Hát az a helyzet, hogy az én túráim, durván mondhatom, 80%-ban nem azok jelennek meg, akik a Balatonon strandolnak.
3: Aha.
5: Kimondottan ezért jönnek. Ezért jönnek, vagy éppen a környező hotelben látták a kiírást, hogy van ez a lehetőség, és akkor rácsatlakoznak, meg hát itt azért Badocsonyi Turinform iroda itt nagyon nagy szerepet játszik, tehát az ő szerepüket semmiképpen nem szabad kihagyni ebbe a dologba, mert ők eléggé jól hirdetik ezeket a programokat. Tehát én azt annyira nem látom, hogy azért jönnek a túrára, mert a Balatonba akarnak fürdeni, és akkor összekapcsolják a kettőt.
3: És pedig nem rossz. Megizzadunk egy jó délelőtti túrán, és utána süttetjük a hasunkat a valamelyik strandon.
5: Igen, ez is lehetséges, de mondom, nem, tehát én általánosságban nem mondanám ezt. Aha. Tehát kimondottan ezért jönnek, hogy a túrákon részt vegyenek.
3: Akkor megint fordítanék a kérdésen. Hogyha valaki így tekint a Balatonra, hogy strand és nyaralás és hek és lángos, az mit veszít, ha nem veszi a bátorságot, és nem vesz bakancsot, és nem tart vele egy ilyen túrát.
5: Sokat. Sokat veszít. Tehát én az ellen mindig harcolok, hogy a Balaton azt ne kicsinyítsük le a fürdésre. Már csak azért sem, mert mondjuk decemberben nem feltétlenül kell a Balatonba fürdeni, sőt nem is egészséges, mert nem vagyok a hívő, amikor decemberben meg januárban fürdözgetnek benne, szerintem totál emberellenes történet, meg szervezetellenes. A Balaton és a Balaton felvidék, tehát az egy külön terület. Tehát nem szabad a lángossal összekeverni meg a Balatonnal, ezek óriási értékek, sőt, hát az északi part döntően. Tehát én mindig azt mondom, hogy elnézést kérek a déli parttól, tehát nem akarom megmántani, de az
3: ebben a műsorban ez rendre terítékre kerül, hogy akkor most ugye északi vagy déli part párti a vendég, nem baj, hálás foglal szemben.
5: Mivel én ismerem a déli partot is, tehát az egész Balaton környékét, tehát én ezt nyugodt szívvel állítom, tehát aki intellektuális dolgokra törekszik, annak az északi partra kell menni. Nyilván, aki fürdésre törekszik, vagy csak az, hogy pihenjünk a Balaton mellett, annak szuper jó a déli partna, de hát azért az északi part, mint Keszthely, Tihany, Balatonfüred, Balatonréjfüled, Badacsony, és nem akarom sorolni, szóval ezzel déli part szerintem nem tud versenyezni. Tehát itt a kultúrtörténet tekintetében, a múzeumok tekintetében, a néprajzi dolgok tekintetében, hát azért az északi partnak a története idegenforgalmi szempontból is, vagy akár kultúrtörténet szempontból is jóval gazdagabb, mint a déli. Tehát erről egy regényt lehetne mondani a kettő közötti különbségről. Hát ugye a déli part a 19. század végéig gyakorlatilag nem is Balaton part, igazság szerint. Igen. Az északin pedig, hát azért gondoljuk, hogy a helikon ünnepségektől elkezdve a balatonfüredi Savanyúvizen keresztül, Tihanyon át a Badacsonyi Szüreti fesztiválokig, hát azért az teljesen más képet mutat. Úgyhogy nem, ne a fürdés, tehát mindig ne a fürdésből induljunk ki, ha Balatonról beszélünk, ott sokkal több minden dolog van, és érdekesség van, amit mindenféleképpen
4: egy ilyen túra során mit keresnek az emberek? Az élményt, a tudományos érdeklődés kielégítését, a néprajz, sport, tehát, hogy, vagy így komplex?
5: Komplexet is lehet mondani, a sportot annyira nem. Tehát azt látom, hogy annyira
4: ezek
5: nem teljesítménytúrák. Viszont a tudományosságra, az ismeretekre igen. Tehát kimondottan azért jönnek, hogy megismerjék ezeket a dolgokat. azért ezt most talán nagy képviség nélkül mondhatom, hogy azért most hát tudják azt, hogy az én túrámon azért olyan dolgok hangoznak el, amit ők nem fognak tudni máshol megszerezni. Tehát ezért is megy a híre ezeknek a túráknak, és én tényleg arra törekszem, hogy a legújabb ismeretek hangozzanak el, és egy olyan széles körű információ áradatot adok át a túrázóknak, és hogy azért többször a végén azért megtapsolnak, hogy ezt köszönik, hogy akkor hallották.
4: Akkor kérek szépen egy próbát, tehát ott állok a Badacsony előtt, igen. És te ugye, mint szaktanár, hogy fogod nekem eladni a Badacsonyt, mi az, amivel kezdesz, és mi az, ami ismeretem mindenféleképpen haza kell mennem?
5: Hát a Badacsonynál azért úgy kezdem, hogy azért tudni kell, hogy a Badacsony az a mesék és a mondáknak a világa.
4: Én tehát amikor mindig arra utazom, akkor egyszerűen ámulatba esek attól, amit látok, amikor megjelenik előttem a Badacsony. Tehát én így indulok egy érzettel.
5: Igen, azt elhiszem. Én is. Pedig láttam, már például ma is láttam a Badacsonyt, de fantasztikus látvány. Tehát az, hogy először is azért tegyük tisztába a mesevilágot a valóságtól, mert azért a Badacsonyban nagyon sok ami a monda, ami ugye a valóság semmi köze nincs egymáshoz, és általában az emberek tudatában az nagyon keményen benn vannak ezek a dolgok, hogy mint valóságként. Aztán ugye azért kiemelem, hogy nyilván Badacsony nincsen szőlő és bor kultúra nélkül, és itt már is tisztába teszik, hogy nem a rómaiaktól származik a szőlőkultúra, ami az emberek 90%-a abban a tudatban van, hogy a rómaiak kezdték a szőlőművelést a területen, pedig ez nem igaz, még a dobogon sincsenek a rómaiak, ha a sorrendet nézzük. Tehát már ezzel is indítjuk a dolgokat. És akkor nyilván én fogok itt beszélni ezekről a születi mulatságokról, a reformkori Badacsonyról, sőt, hát a vulkanizmus az ugye nagyon jelentős szerepet játszik, hiszen azért a Balaton felvidék vulkáni tevékenység az utolsó 20 évben teljesen átírodott, tehát ott már mondjuk régi könyveket, és sajnos a mostani tankönyveket sem kell nagyon nézni, mert teljes fals dolgok vannak ezben leírva, még mindig a Lóczi Lajosféle teljesen elavult dolgok vannak. Tehát erre is nagyon nagy hangsúlyt helyezek, ezen kívül ugye az élővilág, tehát az állatvilág, a növényvilág, erdőtársulások, özönnövényektől elkezdve, szóval minden sorra kerül a túra során. Ugye, tehát úgy történik a túra, hogy a szakvezetéses túra, tehát megyünk, megállunk, és nekem minden megállónál van egy téma. Tehát amit ott kifejtek.
3: Addig piheg a nagy érdemű közönség kicsit.
5: Adok lehetőséget, igen, mindig, amikor elindulunk fölfelé egy Badacsony, akkor mondom, hogy na, akkor most a Badacsony legnehezebb szakasza jön, úgyhogy ez a mozgó lépcső Badacsonyi változata, mert lehet rajta mozogni. Fölfelé. És akkor, de azért nagyon rendes vagyok, mert megállok, és akkor mondom a dolgokat, és akkor kipihenik magukat, és akkor újra nekiindulunk. De nem minden túra megy fel a hegytetőre, tehát ezt félre ne értsük, vannak, amik nem mennek föl. Tehát például a tűzgyűrű az abszolút nem megy föl, az egy 360 fokos körbe megy a Badacsony, egyébként fantasztikus látványnyal. Tehát minden oldalra lehet látni kilátással, úgyhogy mindig elmondom, hát itt a kilátástalan gyakorlatilag. Vagy illetve nem kilátás, a kilátás nem kilátástalan konkrétan, mert mind a négy égtáj felől gyönyörű kilátás van. Tehát ezért mondom azt, hogy változatos túrák vannak, tehát nehogy azt képzeljük, hogy Badacsonyon csak egy túra van, mert a Badacsonyon legalább hatféle túrát vezetek, vagy hétfélét, uh-huh. És akkor nem beszélt meg a geológiai túrákról, a madarász túráról, bortúra, tortúra és minden.
3: Oké. Okay. Tartsunk egy kis szünetet, nagyon elillant az idő, de jövünk vissza továbbra is. Árvai Gábor, történelemföldrajz szakos tanár, geotúra vezető a vendégünk. A szünet után jövünk nem sokára.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Köszöntöm a Partcafé nézőit és hallgatóit. Folytatjuk a műsorunkat. Árvai Gábor történelem földrajz szakos tanára vendégünk, végzett geotúra vezető, és ha már geotúrákról van szó, mennyire nyitott a közönség a geológiai jellegű ismeretekre? Ezt azért kérdezem, mert hogy hát az ilyen földtan, kőzettan, az talán kicsit más megítélés alá esik, mint mondjuk egy ilyen növény és állatvilágot bemutató ismeretanyag, az talán színesebbnek tűnik elsőre egy átlag ember számára.
2: Igen, tehát itt azért ezt kétfelé kell bontani, mert ugye minden túrámon geológiáról szó van. Tehát becserkészen, csak nyilván a mennyiség. Tehát az adagolás az az, ami ugye azt próbálom azért játszadozni vele, mert nyilván pontosan az, hogy mivel nem mindenkit érdekel annyira a geológia, nem akarom ott túlvinni a dolgokat, de vannak kimondott geológiai túrák, aminél viszont már mélyen be lehet menni ezekbe a dolgokba, és azért is szeretik, mert a legújabb ismereteket hallják. Tehát említettem már az előbb, hogy azért a Balaton felvidéknek a vulkáni története az teljesen átíródott az utolsó 20 évben, és ezeket szeretik, tehát nagyon szeretik, és akkor meglepődnek, és sztereotípiákat bontunk le, hogy hú, tényleg, hát mi ezt nem így tanultuk. De hát mondom, igen, csak a tudomány fejlődik, a vulkanológia, geokémia, geofizika óriási mértékben fejlődik, és én azt elhiszem, hogy a bizonyos sajtótermékeknél nem lehet elolvasni ezeket a dolgokat, tehát mélyen kell olvasni, de attól még változik a helyzet. Most már egy-két táblát is kezdenek kirakni, sőt, vannak jó szemléltető táblák is, hát nyilván nem a 20 év, 30 év ezelőttiekre kell gondolni, hanem az újakra, ahol már azért megjelennek a legújabb információk. Igaz, hogy nagyon kicsi adagokban, de már jelennek meg ezek a
1: mondj tudományos... Mondj kérlek olyan tévhiteket, amik bennünk élnek, akár a vulkanológiával kapcsolatban, vagy akár a Balaton felvidékkel kapcsolatban, ami azóta már megváltozott. Hát ami ugye... már nem úgy van, mint ahogy mi hisszük, vagy ahogy mi tanultuk az iskolában.
2: Hát ugye sajnos Badacsonyban mindig van olyan tábla kirakva, ami azt mondja, hogy Badacsonynak a vulkanizmusa az egy mélytengeri vulkanizmus. Óriási tévedés. Amikor ezek a vulkánok működtek, szárazulat van. Tehát a Pannon Belto, mert Pannon tenger nem volt, tehát Pannon Belto visszahúzódik a területről nagyjából 8,5 millió évvel ezelőtt. Amikor ezek a vulkánok működnek, szárazulat van. És ezek a vulkánok nem az eredeti magasságot mutatják, és ezért nem tanúhegyek. Meg is változott a neve
1: a tájnak. Tényleg a tanúhegyek, mint olyan
2: meg is változott a neve a tájnak, igen, mert ugye régen úgy hívták, hogy Tapolcai medence és tanúhegyei, azon most már az új név az Badacsony-Gulács csoport néven fut, ami nagyon helyes egyébként, mert gondoljunk bele, hogy érdekes módon ugyanilyen hegyek vannak Nógrádba, ugye Salgó Somoskő, tehát Salgó Tarján köré, senki nem nevezi őket tanúhegynek, holott ugyanez a vulkáni működés hozza létre. És ez, azért ennek a vulkanizmusnak van is egy neve, hát ezt most nem tudom, hogy elmondjam ennek a tudományos nevét, ami szerintem borzasztó lesz hallgatni, de hát ilyen néven fut, hogy ez a vulkáni tevékenységet úgy hívják tudományos néven, hogy monogenetikus, intrakontinentális, alkáli vulkanizmus freatomagmás működéssel, ami a tankönyvekben semmi nincs benne ezzel kapcsolatosan. Tehát amit említettem, ezek nem, hogy a legmagasabb részei voltak, ugye azért tanúskodnak az eredeti magasságról, amikor ezek a vulkánok működnek, és egy teljesen más vulkánt kell képzelni, tehát nehogy így képzeljük el ezeket a vulkánok, hogy ezek eredetileg ilyenek voltak, ezek már egy leerodálódott roncsok gyakorlatilag, amiket látunk, sőt, hát ugye vannak itt kürtőkitöltések, mint a Gulástót, egy ahol a láva soha nem ért el a felszínt. Na most, hogyha soha nem ért el a felszínt, akkor milyen tanúhegy? Például egy alapvető kérdés.
1: Na érdekes. Egyébként egy ilyen geotúra, ez hogy néz ki a gyakorlatban? Viszel ilyen kis geológus kalapácsot, hát, és akkor ilyen fosszíliákat mutatsz, vagy mutatod itt a gyűrődés, ott a vetődés, most próbálom előkaparni földrajzi ismereteimet, vagy ez ilyen kőzet, az olyan kőzet, vagy milyen ismereteket kapnak a résztvevők?
2: Hát... Na most ezt, amiről beszéltem, na most ezt kifejtem fél órán keresztül, hogy akkor értsük is meg, amikor azt, hogy monogenetikus, hogy ez mit jelent, hogy monogenetikus, meg hogy intrakontinentális, tehát azért ezt kifejtem. Na most ugye a geotúráknál a lényeg az, hogy azért ezek bányákban is vannak. Tehát ugye a bánya az a legjobb terület, tehát egy geológia, ugye a kőzet oltárolódik fel nyilván a bányákban. És akkor ilyenkor az elmutatom a bányafalat, azért meg lehet nézni, hogy hogyan változik a kőzet, például hol az a, ugye az a bazanit, mert ugye Badacsony egy bazanitból épül fel, és hol az a, ugye az a lyukacsosabb salak láva fröccskupnak a részei, tehát nyilván már a harmadik fázis a vulkáni működésnek, tehát ott nagyon szépen be tudom mutatni ezeket a folyamatokat. Uh-huh. Kalapácsot nem viszek, tehát kőzeteket nem tördeljük. Ősmaradvány egy vulkáni kőzetben nyilván nincs is, természetesen ugye nem üledékes kőzetekről van szó, tehát ilyen jellegben nincs, de nagyon jól be lehet mutatni ezeket a folyamatokat. Uh-huh. A Szentgyörgy-hegyen például, ugye megmondom őszintén, a Szentgyörgy-hegyet jobban szeretem, mint a Badacsonyt geológiai, tehát én azt nagyobb értéknek tartom a Szentgyörgy-hegyet, mint a Badacsony, bocsánat, a Badacsonytól, legtöbb túrám a Badacsonyon vezetem, úgyhogy talán joggal bírálom.
3: Miért tartom?
2: Azért, mert a Szentgyörgy-hegy változatosabb ilyen tekintetben, tehát ott például tudok mutatni az egykori gyűrű rendszernek a részét, a piroklasztit, amit régen tufának neveztek, tehát annak egy részét tudom mutatni. Badacsonyon nem tudok ilyet bemutatni, de Szentgyörgy-hegyen be tudom mutatni. Meg hát azért ott vannak nagyon érdekes geológiai alakzatok is, tehát mindenféleképpen geológiai értelemben én a Szentgyörgy-hegyet izgalmasabb hegynek tartom, mint a Badacsonyt. Egyébként a Szentgyörgy-hegyi túrákon nagyon sokan jönnek, tehát az valóban vonzza az embereket, nagyon ritka, ha 20 fő alatt megy el a Szentgyörgy-hegyi túra.
1: Egyébként meséltél a legendákról, hogy a legendák földje a Balaton felvidék. Egy ilyen geotúrát összekapcsolsz a legendákkal, hiszen egy csomó geológiai képződményhez kapcsolódnak ezek a legendák. Ilyenkor azért ez a néprajzi persze, dolog is megjelenik?
2: Persze. Tehát itt is azért itt is komplex túrát vezetek. Csak hogy egy geológiai túrán nyilván a földtani dolgokra helyezem a hangsúlyt, de attól még elhangzik ott is minden. Tehát olyan nincs nálam, hogy valamit kihagytam volna. Attól függ, hogy milyen túrát vezetek, milyen profilból, nyilván a hangsúlyozás ez alapján működik, de olyan, hogy ki lenne hagyva, vagy akár a szőlők, hát most pontosan hogy lehet, hogy egy szőlő kultúra nélkül, hát nem lesz, főleg egy Gábor, nem vezethet bor.
3: Tehát. Ó, tényleg. Egy picit elrugaszkodhatunk a földtől vissza a levegőben, persze. Hogy a bevezetődben említetted, hogy madártannal is foglalkozol, hogyne. És hát nyilván ez is egy olyan érdekes terület, amiről azért nem szoktunk beszélgetni a Balaton kapcsán, hogy mégis milyen madarak vannak, vagy mit kell tudni az ott fészkelő lakó környezetről?
2: Hát szerencsére nagyon-nagyon diverz a terület madártanilag, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ezt meg is védjük ezeket a dolgokat, mert azért itt az utóbbi időben voltak egy pár érdekességek ezzel kapcsolatosan, de szerencsére, hogyha valaki szeretne madarakat látni, akkor be tudjuk őket mutatni. Hát nyilván megrendelése persze nem működik a dolog. Van egyébként kimondottan hajnalmadár megfigyelő túránk is. Ez a hajnalmadár októberben jelenik meg, ugye az Alpokban, a Kárpátokban, ugye alacsonyabb tengerszint feletti magasságokra lejön ilyenkor egy ilyen vertikális vonuló gyakorlatilag a hajnalmadár, és akkor mindig rászervezzük a Badacsonyi Turinform irodával a hajnalmadár megfigyelő túrát. Na most az utolsó 4 évben egyébként bejött. Na most amikor nem jön be, akkor az a hajnalmadár nélküli hajnalmadár túra. Tehát van ilyen is, mert nem valahogy nem tudom vele megbeszélni, hogy mutassa már meg magát, de az utolsó 4 évben bejött, sőt a tavalyi évben 2.
3: De azt elárulod, hogy néz ki ez a hajnalmadár? Mindegy,
2: trópusi pillangó. Aha, úgy kellett, tehát nem azért, mert hajnalban
1: repül. Pirosas a fal, és ilyen szürkés, feketés.
2: Pirosas, tehát amikor repül, nagyon szépen lehet látni ezt a piros foltot a szárnyán. Vannak a területen nagyon nagy madártan értékek, ezt nem elemezném ki, hogy hol vannak, jó, tehát ezt védelmi szempontból ezt semmiképpen nem szeretném elmondani, de vannak nagyon nagy madártan értékek a területen. Ahol én vezetek madár megfigyelő túrát, az a Badacsony, a Balaton-Ederics-Nádas mező környéke, és egy kicsit távolabb a Balatontól, de ide tartozik, mert a Nemzeti Parknak a területe, hát a sárosfői halastavak, az egy brutális terület.
1: És valószínűleg madárparadicsom lehet.
2: Hát volt már olyan megfigyelésünk, hogy 3 óra alatt 70 fajt.
3: Uh-huh. Egy ilyen megfigyelés, vagy egy ilyen túra, az hogy néz ki?
2: Hát azért azt mindig felhívom arra, figyelmet, hogy nyilván madár megfigyelő túrára azért olyan jön, akit érdekel a dolog.
3: Van türelme, gondolom.
2: Hát pontos, ezt akarom mondani, hogy azért ne a mindennapi csevegését ott próbálja véghez vinni, meg hát azért minimum távcsövet is kellene hozni. Ez egyébként a legnagyobb problémám, hogy eljönnek madár megfigyelő túrára 90%-ba távcső nélkül. Most
1: teljesen más élmény,
2: nem is értem, tehát, tehát ezt mondjuk nem is értem ezt a dolgot, de mindegy, de attól jönnek, tehát jönnek, és tényleg, tehát nagyon, nagyon nagy értékeket lehet bemutatni, főleg hát április-május, ugye ez a legjobb, és a téli időszak. Tehát a madár megfigyelés egyik legjobb időszaka a tél. Az előbb beszéltünk az évszakokról, borít, akkor most visszamegyek az évszakokra, a tél az a legjobb. Uh-huh. Vannak különlegesen madarak is. Mások a madarak, nincs levél a fán például, tehát jobban látható, és ugye ami nagyon fontos, a hangok, tehát a madárhangok. Azért a madárhang ismeret az egy nagyon fontos, mert amikor nem látjuk a madarat, attól még ott van és szól, és akkor hát azt fel kellene ismerni, hogy mégis mi szólt, úgyhogy az ember már nagyon sok nyelven beszél.
1: No, hát napestig hallgatnánk Árvai Gábor, de sajnos ennyi fért bele a műsorba, szerintem kettcsinálónak tökéletes volt, én biztos, hogy részt fogok venni az egyik túrádon, nagyon érdekel, ugyanis a tevékenységed. Viszont még itt fognánk néhány perc erejéig, mert az előttünk álló május 14 és május 17-e közötti hétvégére Szilvivel fogunk néhány programot ajánlani.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
3: Lehet, hogy az elsőt rögtön odaadnám neked. Jó. Rá fogsz jönni, miért.
1: Május 15 és 17 között rendezik meg a Balatonfüred Concours de Elegance 2026 esemény Balatonfüreden. A Tagóra sétányon elegáns veterán autó, klasszikus járművek és egy különleges kiállítás várja a látogatókat. A rendezvény egyfajta időutazás, ahol a múlt autócsodái és a balatoni panoráma fog találkozni. Nagyon hangulatos, ajánlom.
3: Aztán május 16-án szombaton indul a tavaszi mountain bike túra a Balaton felvidéken, Balatonfüreden. A közel 62 kilométeres útvonal több mint 80%-ában terepen halad, és olyan településeket érint, mint Balatonszőlős, Mencshely vagy Dörgicse. A túra komoly kihívást jelent, de a panoráma és a közösségi élmény minden pedál fordulatot megér. Tessék menni, tényleg nagyon jó.
1: Aztán május 17, az vasárnap, a Tour de Hongrie 2026 Balatonalmádi és Veszprém közötti szakaszát lehet megtekinteni. Ez a terep 200 kilométeren át, mint egy 2000 méter szintemelkedéssel teszi próbára majd a mezőnyt. A nemzetközi kerékpárverseny látványos szakasza több települést is érint, így a nézők test közelből érhetik át a profi mezőny tempóját, hangulatát. A program nem csak sportélmény, de családi kikapcsolódásként is izgalmas lehet. További programajánlók pedig a Visit Balaton 365.hu oldalon lehet fellelni. Még Árvai Gábortól kérdezem, hogy nálad ilyen, ha valaki kiegészíteni akár ezt, akár más programját.
3: Tehát május 14 és május 17-e között, csütörtöktől vasárnap.
1: Neked van-e éppen túrád, vezetett túrád ebben az időszakban, hát, amire még esetleg hely is van?
2: Hát az a helyzet, hogy pontosan ez az egy hétvége, ahol nincs.
1: Na,
2: pont ilyen szerencsétlen jött ki, mert pont egy háromnapos terepi megfigyelésen leszek a feltői székeseknél és Ausztriában, viszont később a több következő, hát az már igen, természetesen ott már működik. Hát ebben a hónapban, illetve most a hétvégén lesz egy salföldi kolostor túrán, bortúrák vannak, illetve lesz egy szentgyörgyhegyi nagy túra, amiről beszéltem, hogy az egy nagyon nagy túra, és egy látványos túra. Lesz a Gulácson egy túra, ugye ez a magyar Fujiyamának is nevezik a Gulácsot, tehát aki szeretne egy jó 50 fokos szögbe fölfelé menni, csúcs felé, akkor az mindenféleképpen számára nagy élmény lesz, és egy hatalmas panoráma van egyébként a Gulács tetejéről. Aztán persze lesznek majd a Badacsonyi túrák, a Tűzgyűrű túra, a Csobánc, holdfénytúrák jönnek, a holdfénytúrák nyáron nagyon sok holdfénytúra van, egyébként úgy, hogy érdemes ezeket. Hát figyelni kell, egyrészt ugye a Badacsonynak a honlapján megvannak ezek a túrák, másrészt pedig hát nálam, ha valaki magán túrára szeretne jönni, akkor természetesen ez a lehetőség is.
3: A Badacsonyi Turinformirodába is így van, kapnak tájékoztatást.
2: Abszolút, tehát ők egyből engemet szólnak. Igen,
1: jó.
2: Igen.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártál nálunk, további sok sikert kívánok.
2: Hát nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen.
1: Hölgyeim és uraim, ez volt már a Partcafé. Mint említettem a műsor elején, a második évfolyamunk 19. adását készítettük Marsall Szilvivel.
3: Meg Mihálovics Andrással.
1: Köszönjük a figyelmet, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119/C-ben. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Vétójogot kap a pénzügyi, az oktatási, az egészségügyi és az igazságügyi tárca. Már ma kifogyhat a stratégiai tartalékból származó dízel, hatalmas kártérítést fizet az Egyesült Államok a jogellenesnek minősített vámok után. Napsütéssel indul a szerda, majd napközben befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. Délután 17 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Hivatalosan is megalakult az új Magyar Péter vezette kormány. A miniszterelnökség nem költözik be a Karmelitába, sem a korábbi kabinet minisztériumába. Ezeket az épületeket tájékoztatása szerint átadják a köznek. A pénzügyi, oktatási, egészségügyi és igazságügyi tárcákra vár a legnehezebb feladat. Ezen tárcák vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntési mechanizmusban, tette hozzá a kormányfő. Kármán András pénzügyminiszter közölte, idén a személyi jövedelemadó rendszerével kapcsolatos tervek nem férnek bele a költségvetés keretébe. Az ÁFA esetében lát viszont lehetőséget az esetleges kulcscsökkentésre bizonyos termékeknél még idén. Visszaállítják a KATTA intézményét és fokozatosan kivezetik a különadókat. Augusztus végére ígérte az idei költségvetés teljes felülvizsgálatát, ebben már megjelenhetnek az idei évet érintő esetleges lépések hatásai. Az M4 értesülései szerint még ma kifogyhat a stratégiai tartalékból származó dízel, a MOL ezért holnaptól már hatósági áron szolgálja ki a kiskereskedőket. A kisebb benzinkutaknak ugyanazon az áron kell továbbadniuk az üzemanyagot a fogyasztóknak, ami gyakorlatilag lenullázza az árrésüket és sok szereplőt veszteséges működésre kényszeríthet. Gépész László, a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke az M4-nak azt mondta, nem csak a dízel, hanem a stratégiai tartalékból származó benzin is fogyóban van. Hatalmas kártérítést fizet az Egyesült Államok a jogellenesnek minősített vámok után. Az amerikai Vám és Határvédelmi Hivatal május 11-ig majdnem 35,5 milliárd dollárnyi visszatérítést hagyott jóvá kamatokkal együtt. Egy kedden benyújtott bírósági dokumentum szerint az importőrök tömegesen nyújtották be az igényeiket. A visszatérítések teljes összege akár a 166 milliárd dollárt is elérheti. A hatóság ugyanis ekkora összeget szedett be a nemzetközi vészhelyzeti gazdasági törvény alapján kivetett vámokból. A legfelsőbb bíróság még februárban mondta ki, hogy Donald Trump túllépte a hatáskörét, amikor egy 1977-es szankciós törvényt használt fel a vámok bevezetésére, emlékeztet a Portfólió. Dánia és az Egyesült Államok új katonai bázisokat nyitna Grönlandon. A BBC információi szerint Washington három helyen létesítene támaszpontot a sziget déli részén, elsősorban azért, hogy megfigyeljék az orosz és kínai tengeri mozgásokat a Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti stratégiai tengeri térségben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Délelőtt sok napsütésre számíthatunk, majd napközben már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk az északnyugati szél, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.

0: hát igen, ja,
1: itt van velünk a vonalban Honyek Péter, a igen. PVC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó tanácsadói csapatának az igazgatója. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Jó reggelt. Na hát arról fogunk beszélgetni, hogy mennyire bonyolult most az SZIA bevallás, talán nem is volt, vagy nagyon rég volt ennyire összetett és komplikált az elkészítés.
1: Most ne ijesszél meg, mert de, én nem várjá, akartam várjá. Kitölteni még.
0: De hogyha eddig nem ijedtél meg, akkor csak egyet hadd ragadjak ki a PVC tanulmányából, hogy 2025-ben ugyanazon jövedelem akár háromféleképpen is adózhat.
1: Nagyon jó.
0: Hogyha nem figyelsz oda. Na akkor így fussunk neki, hogy mire kell figyelni, mit lehet még csinálni, mit lehet kezdeni a NAV által összekészített előzetes bevallással, mennyire kell azt megigazítani, mennyire kell odafigyelni, hogy mi szerepel abban például.
2: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet az az, hogy aki teheti, nézze meg a bevallási tervezetét.
0: Tehát ezzel indítsunk.
2: Egy adat, hogy 5,5 millió embernek készítette el az adóhatóság bevallási tervezetet, ebből 1,9 millió nézte meg. Tehát az embereknek a nagyobb része még nem foglalkozott az adóbevallással, és 9 napunk van arra, hogy ezt megtegyük. És aki ezzel nem foglalkozik, és esetlegesen valamilyen összetett helyzetben van, akkor nagyon könnyen bizonyos kedvezményeket elveszíthet. Tehát érdemes vele foglalkozni, nem többe fog ez nekünk kerülni, hanem igazából adó megtakarítást is elérhetünk vele.
1: Ez jó hír. Egyébként nyilvánvalóan én azért nem foglalkoztam még vele, mert hogy annyira egyszerű volt az elmúlt időszakban ez az egész online adózás, hogy úgy voltam vele, hogy szuper, akkor majd. De most egy kicsit megijedtem, amikor elolvastam azt, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni. De akkor nézzük a részleteket.
2: Tehát nem a megfelelő csapat beszélget itt, mert ugye három úriember beszélget, és 2025-ben egyrészt a GED-nek, a csecsemőgondozási díjnak az adómentessége, másrészt a három gyermekes anyák adómentessége, az inkább a hölgyeket érinti. Tehát, hogyha hölgyekről beszélünk, még könnyebben beleeshetnek abba az esetbe, hogy foglalkozniuk kell az adóbevallással. Amit mi mondtunk, az az, hogy elsősorban azok, akik három gyermekesek, GED-et kaptak 2025-ben, vagy a családi kedvezményt nem egyedül érvényesíti apuka, abban az esetben a bevallásra vonatkozó szabályok azok 2025-ben három félig. Az első fél év az egy kvázi önálló adóév, eltérő szabályok vonatkoznak rá, a harmadik negyedév az megint egy eltérő szabályrendszer szerint működik, a negyedik negyedév az megint eltérő szabályrendszer szerint működik. Tehát a bevallási tervezet az tökéletes lesz azoknak, akik egész évben dolgoznak, nem vesznek igénybe családi kedvezményt, és könnyen lehet, hogy a hallgatóknak a kétharmada ebbe a csapatba tartozik. Az ő esetükben ugyanúgy működik a bevallási tervezet, mint korábban. De akkor, hogyha három gyermekes anyáról van szó, abban az esetben, ha valaki évközben elveszítette a munkáját, évközben házasodott meg, a gyerek leérettségizett, akkor ezek mind olyan esetek, amelyek megváltoztathatják a kedvezményekre való jogosultságokat, és akkor foglalkozni kell vele. Azzal a kihívással még egyszer, hogy főleg a hölgyek számára, az anyák számára 2025-ben háromféle szabályrendszert kell figyelembe venni.
0: Igen, na hát most, hogy ezt hallgatom, és azon gondolkodom, hogy ezt az egyén egyébként ezt meg tudja csinálni? Tehát utána tud járni, hogy mi hogy változott.
1: Igen, pont ezt mondtam, ugye, hogy az online felület ez viszonylag egyszerű igen. volt, legalábbis én számomra egyszerű volt. Persze azok a kérdések azok felmerültek, hogy ki az, aki érvényesíti a különböző kedvezményeket, családi kedvezményeket, de hogyha ezt tisztáztuk, akkor hát hogy is mondjam, egy ilyen lépésről lépésre, ilyen foolproof jellegű sztori volt, a végén pedig ugye egy ellenőrzéssel az ember megnézte, hogy hol ejtett hibát.
2: Nem igazán tökéletes a bevallási tervezet felület arra, hogy az egész bevallást átnézzük. Uh-huh. Annak a jobb alsó sarkában le lehet tölteni egy PDF formátumban a bevallás egészét, hogy akkor mit is tervezünk.

0: vezet velünk az adóhatóság. Ez alapján már sokkal jobban lehet látni. Én azt javaslom azoknak, akik tényleg három gyermekesek, vagy pedig a családi kedvezményt a férjükkel, élettársukkal együtt szeretnék érvényesíteni, hogy ne csak ezt vegyék elő, hanem akár a NAV-nak a bevallás kitöltési útmutatóját, akár keressenek rá az interneten AI-jal bármilyen módon az idevágó szabályokra, csak arra kell ügyelni, hogy mivel a három gyermekes anyák október 1-től adómentesek, mivel a családi kedvezmény július 1-től a másfélszeresére nőtt, mivel a GED, illetve a csecsemőgondozási díj, az pedig szintén július 1-től adómentessé vált, ezért három eltérő szabályrendszer van. Tehát akkor, hogyha valaki egy bonyolult helyzetben van, gondolja végig, hogy rá mi vonatkozik az első 6 hónapban, mi vonatkozik a második 3-ban, és mi vonatkozik az utolsó 3 hónapjában az adóévben.
1: Akkor vissza a Balázs kérdéséhez, hogy ezt így tényleg le tudja tölteni persze PDF-ben, át tudja talán gondolni, de azért nem olyan egyszerű ez laikusok számára értelmezni.
2: Azt írja egy hallgató, hogy én mérnökként az SZIA-val sosem tudtam egy lelki közösséget alkotni. Erre mindig volt a családban valaki, zárójel anyós. 3 gyerekes, 45 éves, 3 helyről jövedelmet kapó feleségem bevallásában több mint 300 000 forint visszajáró pénzt talált, ami már a Holdról is látszik. Van esetleg egy olyan mintánk, amin ezt be tudjuk ábrázolni, hogy milyen különbségek lehetnek? Egy ilyen példa?
0: Hát nagyon könnyű elgondolni azt, hogy van egy 3 gyermekes anya,
2: igen,
0: aki mondjuk 700 000 forintot keres munkabérként, és 300 000 forintot keres gyedként. Mert ugye a gyed mellett is lehet dolgozni. Mi teljesen nyugodtan januárban lenyilatkozza azt, hogy a 3 gyermek után a családi kedvezményt szeretné érvényesíteni, tökéletesen belefér, csak ezt hiában érvényesíti. Abban a pillanatban, amikor július 1-én fölemelkedik a családi kedvezménynek a mértéke másfélszeresére, akkor az addigi 99 000 forint helyett havonta az édesanyja már 148 500 forint családi kedvezményt tud igénybe venni, tehát ott rögtön nyer majdnem 50 000 forintot. Aha. Emellett pedig ugye a gyede is adómentessé válik, tehát mondjuk az én példámban ez 300 000 forint volt, akkor az rögtön azt eredményezi, hogy ott spórol a gyeden 45 000 forintot. Tehát július 1-jével ez a 3 gyermekes anya, egyedülálló anya rögtön 95 000 forinttal visz többet haza. De ráadásul ugye október 1-jével meg a teljes személyi jövedelem adója az lenullázódik, tehát hogy onnantól kezdve még a 700 000 forintnak a 15%-át is megnyeri, ami 105 000 forint plusz pénz. Szerencsére 1 milliónál az összes kedvezményt igénybe tudja venni, tehát az állam nagyon generózus egy ilyen esetben, ugye itt az édesanyja majdnem 200 000 forinttal több nettót tud hazavinni havonta egy ilyen helyzetben, csak az adóváltozások következtében, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz neki júliusban is jól kellett nyilatkoznia, meg októberben is jól kellett nyilatkoznia a munkáltatója irányába, hogy ez a bevallási tervezetben eleve jól szerepeljen.
1: Aha, ez lett volna a kérdésem, hogy egyébként... Igen, ez lett volna a kérdésem, hogy maga a rendszer egyébként alkalmas lenne arra, hogy ezeket a változásokat lekövesse sokkal jobban, mint az egyén, de akkor ezek szerint kellett volna, hogy egy nyilatkozat megtörténjen, hogy bekerüljön ebbe az egész bevallásba, a tervezetbe.
0: Pontosan, tehát a bevallási tervezet egyébként a világ legjobb rendszere, tehát hagyd dicsérjem ezt a bevallási tervezet rendszert, nagyon-nagyon sokat segít a magyar adózók 2/3-ának. De A bevallási tervezetben kvázi a saját adatainkat látjuk viszont. Mert mi történik? A különböző kedvezményekről általában januárban kérnek tőlünk egy adóelőleg nyilatkozatot. Az adóelőleg nyilatkozatot odaadjuk a munkáltatónak, a munkáltató leriportálja ezt az adóhatóságnak, és az adóhatóság által elkészített bevallási tervezetben az lesz benne, amit mi beírtunk az adóelőleg nyilatkozatba. Tehát kvázi a saját adatainkat látjuk viszont, nem lehet azt mondani, hogy a kedvezményekkel kapcsolatban a NAV okosabb lenne, mint mi magunk vagyunk. Tehát akkor, ha valami kedvezményre jogosultak vagyunk, és elfelejtünk róla nyilatkozni, mit tudom én, valaki megházasodik 2025 folyamán, jogosult az első házasok kedvezményére, de nem nyilatkozik róla, akkor ez nem fog bekerülni a bevallásába. Értelemszerűen, ha valaki végignézi a bevallás kitöltési útmutatóját, vagy megnézi, hogy milyen kedvezményekre jogosult, és fejére csap, hogy hát én 2025-ben megházasodtam, akkor beírhatja a bevallásba, és meg fogja kapni azt a kedvezményt.
2: Azt írja egy hallgató, hogy plusz, ha valamelyik gyermek tartósan beteg, megint csak másik összeggel kell számolni, ez szintén évközi változás eredménye.
0: Már január 1-től is, sőt már a tavalyi évben is, ugye a tartós beteg, súlyos, fogyatékos gyermekek után még egy pótlólagos kedvezményt lehetett igénybe venni, és ezt egyébként az adóelőleg nyilatkozat is nagyon jól kezelte. De ahogy az összes többi családi kedvezmény érték növekedett, ugye a egy gyermek esetében 10.000 forintról 15.000 forintra emelkedett a kedvezmény, két gyermek esetén 20.000-ről 30.000-re, három gyermek esetén meg 30.000-ről 49.500-ra. Ugyanúgy ez a plusz 10.000 forint, ami a tartós betegek után jár, ez is július 1-ével 15.000 forintra emelkedett. Tehát akkor, hogyha valaki két gyermeket nevel, akkor normál esetben januárban neki járt volna 40.000 forint családi kedvezmény megtakarítás, akkor, hogyha az egyik gyermek tartós beteg, akkor az nem 40.000, hanem 50.000 forint volt, és ez is másfélszeresére emelkedett 2025. július 1-ével.
2: Világos. Arról van információnk esetleg, hogy mennyi pénzt hagyunk ott a költségvetésben, pont abból kifolyólag, hogy esetleg, ugye, amit említett is, hogy nem nagyon néznek rá, vagy nem mindenki néz rá. Jó esetben azok nem néznek rá, akinek nagyon egyszerű az élete, és alkalmazottként mindenféle kedvezmény igénybevétel nélkül egyedülállóként kapja a fizetését, és tudja jól, hogy nincs mit tennie az elkészített adótervezettel. De szerencsétlenebb esetben olyan sem foglalkozik vele, akinek meg lehetnének visszaigénylései, adójóváírásai, hogy milyen összeg az, ami bent ragad, így úgy mond a költségvetésbe? Ezt tudjuk esetleg?
0: Erre nagyon nehéz lenne valami pontos összeget mondani, de ez biztos, hogy milliárdok.
2: Világos.
0: Tehát, és különösen a rászoruló családoknál.
2: Igen, sajnos.
0: Tehát ahol több gyermek van, ott lehet igazából egy nagy megtakarítás abból, hogyha megnézik a bevallást. Csak gondoljuk végig, egyedülálló anyuka, nem is három gyermekes. Csak annyi történik, hogy mondjuk novemberben elveszíti a munkáját. Ugye? Semmi nem történik.
2: Igen.
0: Januártól novemberig ő dolgozott, két gyermek után igénybe veszi a kedvezmény, és decemberben meg már nem kap semmilyen kifizetést. Decemberre jár neki a családi kedvezmény? Hát persze, hogy jár neki a családi kedvezmény. Tehát az neki még 40.000 forint, bocsánat, az már decemberi időszak, az neki még 60.000 forint megtakarítás. Ezt ugye senki nem vette figyelembe, hiszen decemberben nincsen munkáltató, igen, aki ezt figyelembe vegye. Neki ezt a bevallásban kell visszakérnie. Tehát azok, akik minél rászorultabb egy család, minél több gyermeke van, egyedülállók, stb., annál nagyobbak lehetnek ezek az összegek. Tehát érdemes ezzel foglalkozni. Aki nem tud más tenni, menjen be az adóhatósághoz, kérdezze meg, hogy tudnak-e segíteni. Sőt, hát ugye a május 20-a az nem a világ vége, tehát ha valaki arra jön rá, hogy kérem szépen, neki a bevallása rossz volt, ő még több kedvezményt tudott volna érvényesíteni, akkor önellenőrzés formájában ezeket nyugodtan vissza tudja kérni, csak hát annak a földolgozása az még hosszabb időszak lesz.
2: Világos.
1: Lényeg az, hogy nagyon alaposan kell utána nézni, és hogyha
2: és
1: valami...
2: És még van egy bő egy hét, tehát jobb. még, hát ne viccelj.
0: Jó, az... 9 napunk
1: 9 nap,
0: emberek.
1: így van. Oké, köszönjük szépen.
2: Nagyon klassz volt, köszönjük szépen, hogy tisztáztuk ezeket a dolgokat. Így van, abszolút. Jó munkát, szép napot kívánunk.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Hogyek Péterrel, a PVC Magyarország személyi jövedelemadóval foglalkozó tanácsadói csapatának igazgatójával néztünk rá az SZIA bevallás nehézségeire.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
6: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
5: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. további infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
1: Készült a Telex a szabad sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
10: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
9: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
11: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
12: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Millás reggeli. Mennyi? 6 óra 30? Azt a 700-et.
13: Hát elé találat. Hát
12: milyen jó sikerült.
13: Kinek mit intézett az Endre?
12: Szóval 6 óra 30 perc van, és május 13-a, Millás reggeli Rádió Café 98.0, Ács Gábor a stúdióban.
13: És természetesen Kántor Endre.
12: És a kedves hallgatók, köszönjük szépen már a sok üzenetet, ami érkezett itt műsor előtt a felkészülési időszakban, és jöttek természetesen nem csak SMS-ek, meg WhatsApp üzenetek, meg Viber üzenetek 0636 98 0 98 0, hanem Messenger üzenetek is. Úgyhogy már tegnap ugye neki fog futni a kedves hallgató, a Claude, a Claude, tegnap már megírta, hogy neki fog futni.
13: Ja, értem.
12: A Claude-ra, hogy az SZIA-ban segítsen neki a személyi jövedelemadó bevallásban kitölteni. Mert ez egy tök jó tip volt, hogy valaki ráfuttat, mert ugye azt mondta, hogy borzasztó nehéz, hova kell beírni a különböző, de erről beszélgettünk a tegnapi műsorban.
13: Igen, de is. Az képest, ami mondjuk 10 éve volt, tehát azért összesen
12: igen,
13: lehet hasonlítani.
12: Igen, így van. Ezt a kontrasztot ezt megadtuk, hogy az ESZ-je azért egy óriási könnyedség, ennek ellenére, hogyha egy kicsit bonyolítod a bevallást, akkor már rögtön el lehet benne tévedni, úgyhogy ez volt például itt a Messengeren. Na nézzük!
13: Jó reggelt, verőfényes, derűs napot kíván nekünk Bogi, és annyira boldog, ennyit ír, és ez már minket
12: nagyon
13: is.
12: Nagyon aranyos, köszönjük szépen.
13: Köszönjük szépen. A késő esti filmezés morgós másnap reggelt eredményez, írja a mérnök. Hol van a morgás?
12: Igen, hát ez maga.
13: A mérnök hallgató morgása az, hogy nem küldött szóviccet, hogyha jól értem, tehát ez a késő esti filmnézés, de a lényeg az, hogy a késő esti filmnézés ellenére ő is itt van velünk. Némi morgás, hogy lehet fél profit vállalkozni? Hát az, hogy mi van a társadalmi célú hirdetéseknek a rendszerét, annyira pontosan mi sem ismerjük, de hogy nem érti a hallgató, hogy lehet benne non-profit cég is, meg fél profit vállalkozás is, meg volt benne más is még ugye a választási kampányban. Nem tudjuk, érdekes észrevétel. Hallgatom a helyi olasz Nosztalgia Rádiót, kb. Ugyanaz a hangulata, mint otthon, de valahogy mélyebb a repertoárban a merítés. Ez pedig Gézó életképe volt természetesen, és akkor nézzük az útvonalat, igen, napsugár. Igen, mindenkinek nagyon tetszenek. Úgy tűnik, ez a napsugarak állása, az most valahogy
12: hát
13: a hallgatókat is írásra készítette. Napsugaras jó reggelt, Kartársak és Zsuzsi. Viszonylag kellemes forgalmi viszonyok között. 23, azért az nem is olyan gyors. 23 perc, 34 másodperc köd zugló. Hermina mező, tehát a Szerencs utcai lámpa. Egy lámpaváltásról abszolválható, viszont elég korán jött ma a dékartás 6 előtt, úgyhogy azért ez inkább a szokásosnál erősebb forgalmat feltételez, de majd megírjátok, készüljetek minden esetre. De az én észrevételem, hogyha nem utálnám annyira ezt a kifejezést, akkor azt mondanám, hogy az én megélésem.
12: Ja.
13: Az az volt, hogy nagyon hideg van. Tehát én valahogy már a benti hőmérséklet miatt volt egy megérzésem, de...
12: De jót lehetett aludni legalább.
13: Igen. De a megérzésnél a valóság az még sokkal hűvösebb időt jelentett. Nem tudom mennyi, de ilyen 2-3 foknak éreztem, lehet, hogy annál jól, nem tudom, lehet, hogy csak úgy tűnt. Minden esetre a előrejelzésekben bizonyos országrészekben talajmenti fagyot is jósoltak, tehát készültek arra, hogy reggeli kabát későbbi elcsomagolása az majd szükségessé válhat.
12: Na nézzük akkor, milyen névnapjaink vannak. Szervác, ugye Pongrácz volt tegnap, Szervác és Imola nap van. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Imola és Szervác nevű hallgatónknak. És akkor ünnepelnek még a Robinok és a Batmanek, nem, csak a Robinok, bocsánat. Robinák, Robinetták, Robinzonok, a Noelek, Karácsonok, a Gellértek, ekkor Karácsonok eltévedtek itt május 13-án. És a Robertók, na tessék, Roberto nevű hallgatónk az van, tudom, úgyhogy boldog névnapot nekik. Az évfordulók közül mit emeljünk ki? Azt mondja, hogy hát a feszti körkép az érdekes. 1894-ben adták át a közönségnek Feszti Árpád alkotását, méghozzá a Városligetben. Uh-huh. Ugye ez a Magyarok bejövetele című panoráma körképről van szó, és ezt 1995-ben restaurálták, és ekkor került át Ópusztaszerre. Uh-huh. Addig ugye máshol volt látható, és a Városligetben adták át. Úgyhogy...
13: Na majd megnézem, ha egy év múlva odaérek.
12: 1894.
13: Mármint a kék túrán, ugye, az Alföld érinti.
12: Budapesti Tudományegyetem épületét 1900-ban adták át, a központi épületét az Egyetem téren. Ugye a jogi kar van most ott az ELTE-nél. Aztán elrajtolt 1909-ben az első Giro d'Italia kerékpáros országúti körverseny, 1909, tehát ez a dátum. És az első Forma 1-es futam is ezen a napon került megrendezésre, 1950-ben Silverstone-ban, Angliában.
13: Sose felejtem, nekem van elő egy emlékem, egy, hát egy tényleg minden lében kanál haverom, interréleztünk. Nem hamis, tényleg összespóroltuk.
12: Igazival,
13: mindjárt föl szokott merülni, de tényleg 24 évesek voltunk, és akkor még nem volt az, hogy 26 pluszos, és bárki megveheti drágában, akkor tényleg vége volt ugye a 90-es évek elején ennek, és pont Angliában voltunk, amikor a futam volt Silverstone-ban, és nagyon-nagyon nagy Forma 1 rajongó volt, és a fejébe vette, hogy ő valahogy, pénzünk az nem volt.
12: Ja, hogy valahogy be akar jutni.
13: Tehát gyakorlatilag kajára se. És oda ment, és valahogy megcsinálta, bekönyörögte magát, ott ment, tényleg, nem volt ilyen egyébként, de ott tényleg mindenkihez oda ment, próbált kérni, és valahogy éppen valakinél volt egy tartalékjegy, már elkezdődött, már későn volt, de bejutott, és ráadásul még kaját is kapott, tehát valami egészen jó helyre.
12: Úgyhogy te meg kint
13: bosszankodtál? Nem, oda nem kísértük el, mi valahol máshol mentünk a vonattal, este találkoztunk valahol a környékkel, mentünk városnézni. De hogy ezt meg lehetett csinálni. Hát jó, hogy nyilván kellett szerencse hozzá, meg aztán mindent beletenni, és ő ott volt Silverstone-ban.
12: Születésnaposok közül emeljük ki Mária Teréziát, 1717, szerintem ez a dátum is sok mindenkinek megvan töri könyvekből. Habsburg hercegnő, harmadik Károly magyar király, ugye ő hatodik Károly néven volt német-római császár, leánya, német-római császárné egyben, ugye Mária Terézia éppen ezért osztrák főhercegnő, magyar királynő, tehát, és rengeteg mindent köthetünk a nevéhez a történelmünkből. Aztán Rónai Jácint pap 1814-ben született ezen a napon, ő a darwinizmus magyarországi megismertetője. Nagyon érdekes személyről van szó. Kit emelni? Harvey Keitel, amerikai színész, 1939, egy zseniális színészről van szó. Sok fantasztikus jó film kötődik a nevéhez. Nekem az egyik kedvencem a Párbaj. De hát nyilván lehetne a nagy gangster filmeket.
13: Az egyik első óriási kedvence.
12: Mi a Párbaj?
13: Aha. Hát az már volt a film.
12: Igen.
13: Igen. Egyszer írtam egy listát, hogy melyek azok a filmek, amelyeket háromszor vagy többször megnéztem, mert hogy annyira lenyűgözött, és ez rajta volt. Az tényleg elképesztő.
12: És hát természetesen olyan nagy alkotások, mint a Kutyaszorítóban, ahol a karaktere
13: az is rajta van.
12: Zseniálisan magyarázza el a...
13: Igen.
12: Amikor azt mondja, hogy le kell vágni egy ujját, hogyha pattog, akkor le kell vágni egy ujját, hogy biztos legyen a dolog, igen.
13: Pont a múlt héten jutott eszembe, és a zenét nyomtuk is, ami akkor megy a filmben.
12: Azt mondja, hogy Schmidt Pál, politikus, sportdiplomata, tévétornázó, olimpiai és világbajnok vívó, köztársasági elnök, helyes írásbajnok és pilóta keksz szimbólum. Miért? Hát az összes dolog, ami hozzá kötődik, ami eszembe jutott, azt elmondtam mindenféle érzelmi töltet nélkül.
13: Oké. Okay.
12: Hát most ez, figyelj, ez történt, vagy nem?
13: Ez persze.
12: Nem mondtam, hogy ez rossz volt, ez történt. Úgyhogy ő is ezen a napon született 1942-ben. Szili Katalin, magyar jogász, politikus 1956-ban. Görbic Anita, válogatott kézilabdázó, a világ legjobb játékosának is választották.
13: Többször is emlékeim szerint, igen.
12: 83-as születés, és Robert Pattinson, angol színész, pedig 86-os születésű. Az az úriember pedig, akitől most fogunk zenélni, bocsánat, ő 1950-ben, de mondjad.
13: Átugrott a Várkonyi Zoltán, szerintem
12: ja, említsük véletlenül.
13: Meg. Igen, filmrendező, 1912-ben született ezen a napon, szerintem fontos, fantasztikus filmek fűződnek az ő nevéhez, tehát őt említsük még meg. Igen?
12: Steveland Hardaway Judkins Morris, így hívják azt az embert, aki szerencsére teljesen átformálta a nevét. A művész nevén nagyon sokan ismerik, többszörös Grammy-díjas, Oscar-díjas énekes, zongorista, zeneszerző Detroitban kezdte a pályafutását, és már 8 évesen remekül zongorázott, a Motown kiadóhoz szerződött 61-ben, és akkor még egy teljesen más néven ismerték, itt nem teljesen, hanem most már ki fog derülni, hogy kiről van szó. A 62-es lemezén, vagy dalain még Little Stevie Wonder néven szerepelt, kicsit ilyen bluesos hangzásban, aztán ezt a Little-t azt később levetette. Az a szám, ami most következik pedig, az egyik legtöbbet feldolgozott felvétel, amit neki köszönhetünk. Többek között Faith No More vagy Red Hot Chili Peppers felvételeket is lehet hallani ebből. Fantasztikusan jó a dallam és a zongora benne, úgyhogy jöjjön a Higher Ground.

0: a sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na, gyorsan tegyük tisztába, tehát nem a Duel című filmről van szó, amit mondtam, csak ugye az idő megkoptatja ezeket, hanem Duelists az angol eredetije, és magyarul pedig Párbaj hősök néven jelent meg.
3: Én viszont a Párbajra kaptam fel a fejemet, amiben nincsen Harvey Keitel. Én arra mondtam, hogy az egyik nagy kedvenc, ez Spielberg fiatalkori, hát zseniális alkotása. Igen, és gondolkodtam, hogy ott egy szereplős gyakorlatilag.
2: Igen,
3: az más. A kamionsofőrön kívül abban csak néhány apró mellékszereplő tűnik fel, és ő nem Harvey Keitel volt.
2: De... Nem, ez a napóleoni hadseregben van ez a történet, amikor az egyik tiszt alaposan megsérti egy másik tisztet, és gyakorlatilag akárhol találkoznak, akármilyen csatában, akármilyen kampányban, ők mindig egymásnak esnek, a Keith Carradine és a Harvey Keitel van benne. Az tévesztett meg, hogy magát a forgatókönyvet azt egy könyv alapján írták, a Joseph Conradnak a Párbaj című könyve, The Duel. Ez volt az eredeti. Úgyhogy 77-ben mutatták be Ridley Scott rendezésében, szerintem nagyon jó. Úgyhogy Strasbourgban 1800-ban, Augsburgban 1801-ben, Lübeckben 1806-ban, Oroszországban 1812-ben. Tehát ezek amikor találkoznak a különböző csatamezőkön, és akkor egymásnak esnek mindenféle fegyverrel, azt nagyon bírom.
3: Na hát szóba került a Feszti körkép, illetve Feszti Árpád miatt ópusztaszer. A hírekben is most, illetve a sajtóban is sokat szerepel, friss bejelentés, hogy ott lesz az első kormányülés. Ma délután ópusztaszeren lesz tehát az új kormánynak az első tanácskozása. Szimbolikusnak szánják, tehát az aszály helyzetre való tekintettel mennek az ország közepére, az Alföld közepére, ahol vízügyi szakemberekkel és agrár szakemberekkel is találkoznak és tájékozódnak a helyzetről, hogy a szükséges döntéseket minél hamarabb meg tudják hozni. Úgyhogy ez egy érdekes hír a ma reggel a sajtóból.
2: 444-en lehet olvasni, hogy Ruf Bálint minisztériumánál nevezték ki hivatalosan az első államtitkárt, és ugye Ducsai Zsuzsanna jogász lesz a miniszterelnöki kormányiroda közigazgatási államtitkára, közben pedig a fotókon a tegnapi Ruf Bálint meghallgatást lehet látni, ami hát megmondom őszintén, hogy én soha életemben nem néztem meg ennyi miniszter jelölti meghallgatást, mint mostanában, és hát mindegyik elképesztő sok tanulsággal szolgált, úgyhogy ha tehetitek, akkor érdemes bepótolni. A Ruf Bálintos a tegnapi az meg kimondottan. Úgyhogy...
3: Mi lesz a sportszövetségek és klubok élére ültetett fideszes politikusokkal, teszi föl a Telex a kérdést a tegnap késő este megjelent cikkében, ahol végigveszik, hogy melyik sportszövetség élén áll ilyen politikus, illetve mikor lesz ott legközelebb tisztújítás. Hát szerintem a kérdése mindenki tudja a választ, tehát őket nyilván el fogják takarítani, mert addig voltak ott, ameddig a politikai és politikusok voltak, illetve amik pénzek fölött rendelkeztek és tudtak a sportáguknak szerezni, illetve hát ez a valószínű válasz. Úgyhogy ez az egyik érdekesség. A G7-en azt a kérdést teszik föl, hogy nem kérdést tesznek föl, havi 4-5 millió forintról mondhat le Magyar Péter, de ez csak a Jéghegy csúcsa. A parlamenti képviselőknek a fizetéséről van szó, úgyhogy na, most meg jól elugrasztottam.
2: Illetve a Telexen a vagyonadóról azt írják, hogy nem igaz, hogy nem működhet, de okosan kell csinálni. Uh-huh. Ugye szerepel a TISZA programjában a vagyonadó terve, amit a magyar szakmai nyilvánosságban a legtöbben rossz ötletként könyveltek el. Vannak olyan nemzetközi példák, amelyiket követve beszedhető és emberséges vagyonadót lehetne kidolgozni, erről szól tehát a Telexen a cikk.
3: Az imént említett G7 cikk pedig... 7,8 millió forintot keresne júliustól a miniszterelnök, ennek a nagyobb részét azonban a kasszában hagyhatja, viszont ott van még egy jó 14 ezer fős reduzasztott központi közigazgatás. Ott mi lesz a fizetésekkel, erről szól ez a cikk.
2: Hú, szállt az időnk, úgyhogy fussunk át a tőzsdére.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
2: Hát érdekes, hogy a Budapesten elromlott a hangulat. Nem csak Budapesten, Amerika is vegyesen zárt, és ahhoz képest, hogy az előző kereskedési napon az enyhe pluszok egészen egyszerűen csúcsot jelentettek, onnan fordultak vissza a nagy indexek. Budapesten is, tehát, mint mondtam, elromlott a hangulat. Közben pedig a MOLT két sztori is beárnyékolja. Az egyik az, hogy a Független Benzinkutasok Szövetsége szerint a 2022-eshez hasonló üzemanyag hiány következhet. A MOL azt mondta, hogy stabil az ellátás, és ott hűtötte a kedélyeket. A másik pedig ugye a gárdonyi lakosok és a Greenpeace pere, akik nyertek a MOL-lal szemben abban a szennyezési ügyben, ez tegnap jött ki, elképesztő hír ahhoz képest, hogy milyen erővel folytotta el ezeket a annak idején felszólalásokat a MOL. Minden esetre 1,3%-os mínusz lett a BUX-ban, és azt lehet látni, hogy a Magyar Telekom kivételével mindenki visszaesett 0,3%-kal a Telekom, 0,1%-kal, tehát annyival nőtt a Telekom árfolyama, 0,1%-kal esett a MOL-é, és hát nyilván még pattanásig feszült a helyzet a hormuzi szoros miatt a Közel-Keleten is, az olajárakon is ez látszik, illetve már megjelent az amerikai inflációs adatokban mindennek a hatása, amire Donald Trump azt mondta, hogy egyelőre sokkal fontosabb a gazdaságnál az, hogy ne legyen atomfegyvere Iránnak. Tehát halkan sugom, hogy Epstein, hol van Epstein? Talán ezzel kéne foglalkozni, Epstein.
3: Hát de ne te mondd meg az amerikai elnöknek, hogy mivel foglalkozni.
2: Csak mondom, hogy kivel. Richter, gyorsan még a Richter majdnem 2%-ot esett, ugye gyors jelentés volt, ott az árfolyam volt az egyik érdekesség, hogy őt kimondottan...
3: Az erős forint nem
2: az erős lett. Forint az kimondottan visszafogta a nyereségét ebből a szempontból, de az OTP is esett 2,2%-ot, úgyhogy nem volt jó napja a budapesti értéktőzsdének.
3: Azon mosolyogtam, hogy a Bloombergnek a napi hírlevele ezzel a címmel jött ki, hogy háborús infláció. Ugye ez az, amit itt nálunk magyarázatként és ilyen kamuszlogenként dobtak be, ugye még az előző igen. kormány, amikor
2: megpróbálta
3: a háborúra kenni, aminek egy minimális hatása volt benne, de a nagy része nem amiatt volt az inflációnak, és ugye a saját felelősségét próbálta ugye elkenni. Amerikában meg most az ő általuk kirobbantott háború, amikor tényleg valóban, akkor megpróbálják az egészet úgy eltolni, hogy nem tudomásul venni, tehát pont ellentétes a kommunikáció.
2: Hát erre pedig $100 fölött a crude, és hiába volt egy visszaesés a kereskedés vége fele, még ott van $100 fölött, ugye az egy jó pár dolláros emelkedés volt a tegnapi napon, miután visszafele kezdett korrigálni az árfolyam, a Brent pedig $106.41, és körülbelül ugyanakkora, tehát 1,3%-os mínusz van most benne, de mondom, előtte ide el kellett jutni, úgyhogy folyamatos ugrálása az árfolyamoknál.
3: Az idő telik, múlik, a háborúnak nincs vége, az olajár továbbra is magas, nem tud egyáltalán csökkenni, ez folyamatosan szűrődik be, de a lényeg az, hogy a tőzsde magasról tesz rá továbbra is. Legalább, jó, egy kicsit már ingadozott tegnap, sőt egy nagyobb beöntésből, de már napon belül belevásároltak, és igen. jöttek visszafelé. Ezzel együtt azért a Nasdaqben lett egy 7%-os csökkenés, és nem a nagy kedvencek beleadása volt, illetve az elmúlt napokban nagyot emelkedő nagy kedvencekbe valóban beleadtak, de véletlenül sem a piacról távozás, hanem azonnal átrotálás a korábban elhanyagolt részvényekbe volt. Ez jól látszik a Dow Jones teljesítményen is, amelyik pluszban zárt, tehát följött a végére pluszba, úgyhogy miközben a chipgyártóknál meg az AI részvények környékén eljött a korrekció, visszaesés, de a jó cég eredmények.
2: Tisztelet a kivételnek. Mert aki ügyes, és felkerül az Air Force One-ra, és megy Kínába Donald Trump-al, annak a részvényei nem csökkentek. Jensen Huangról van szó. Most jelentették be, hogy ő elkíséri, kérem szépen, Donald Trumpot. Ez Nvidia 0,6%-os pluszban.
3: De Elon Musk is ott lesz. Elon Musk is ott lesz, és a Teslát ez nem tudta fölhúzni.
2: Az nem.
3: Na, Tesla -2,5. Nem mindenkinek a részvény emel emelkedik, ez hogyha fölkéreckedik arra a gépre.
2: De azért már beáraszták, az Jensen Huang az egy új sztori.
3: Nagy nyertesek az elmúlt hónapokban, Qualcomm most mínusz 11, SanDisk mínusz 6, és ez nem a napi
2: Quantum Computing a nagy érdekesség. Most 15%, 16% plusz, úgyhogy...
3: Ők meg az év nyertesei.
2: Igen, úgyhogy izgi.
3: És őket még tegnap sütötték meg ezek szerint? Most őket nem néztem.
2: Nagyon durván emelkedett az árfolyam. Aki viszont így komoly veszteséget szenvedett, ez a Hims and Hers. Ott volt gyors jelentés is, úgyhogy ott szintén 15%, de a mínusz oldalon, úgyhogy csúnya vége lett. Na jó, gyorsan fussunk, mert elérkeztek a hírek, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal, majd arról fogunk beszélgetni, hogy jön a szezon, rengeteg ember kellene a vendéglátásba. Hálóval se lehet összefogni annyi embert. Hol vannak?
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
4: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
7: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
9: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
11: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
14: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
13: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
15: A fővárosban baleset történt az Erzsébet körúton, a Petőfi híd felé a Dohány utcánál. A forgalom a villamosinál halad. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rényi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávrazárásra számítsanak csatorna karbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 19. kerületben a Nagy Sándor József utcában, a Nagykörösi út felé a Lázár utcánál, mert javítják a csatornát. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárták a külső sávot a járda felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a félútpályát karbantartás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
16: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
17: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
13: Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: A rendkívüli aszályhelyzet miatt ópuszta szeren lesz az első kormányülés. Már ma kifogyhat a stratégiai tartalékból származó dízel. 35 ezer kilométer hatótávolságú rakétát tesztelt Oroszország. Napsütéssel indul a nap, majd befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. Délután 17 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Éjfélkor hivatalba lépett az új kormány, ma délután 3 órától pedig ópuszta szeren tartják az első kormányülést, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a kihelyezett ülés helyszíne egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Napközben pénzügyi és agrár szakemberekkel találkoznak és rövid távon szükséges intézkedésekről határoznak. A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról és a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetések és kötelezettségvállalások felfüggesztéséről is. Távozik az országgyűlés hivatalának főigazgatója. Zuk György 13 évig vezette a szervezetet, a posztra most nyílt pályázatot írtak ki, amely a parlament oldalán olvasható. Néhány héten belül komoly üzemanyag ellátási gondok lehetnek az országban. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a kisebb kutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extra profit adót is kell fizetniük. A MOL korábban arról tájékoztatta a benzinkutak tulajdonosait, hogy szerdán várhatóan elfogy a stratégiai tartalékból származó dízel üzemanyag. Emiatt csütörtöktől hatósági áron fogják számukra adni az üzemanyagot, amit a kiskereskedők ugyanazon az áron adhatnak csak tovább. Nyártól a mostaninál jóval drágább lesz a temu és a sejn. Az Unió ugyanis vámot vezet be a 150 eurónál kisebb

0: ballisztikus rakétát tesztelt Oroszország. A Sarmatot a világ legnagyobb hatóerejű rakétájának nevezte Vlagyimir Putyin elnök, amelynek repülési távolsága meghaladja a 35 ezer kilométert. A szállított harci töltet összhatóereje több mint négyszerese bármelyik létező legerősebb nyugati megfelelője hatóerejének, mondta. Ukrajna közben európai partnereivel és a NATO-val közösen dolgozik egy antiballisztikus koalíción. A Nemzetbiztonsági Tanácsadók szintjén tartott találkozón 13 ország és a NATO képviselői vettek részt, ahol arról is tárgyaltak, hogy ballisztikus rakéták elleni rendszereket gyártanának.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Délelőtt sok napsütésre számíthatunk, napközben azonban megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék sehol sem várható. Élénk szél mellett délután 17 fokot mérünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
2: Ahol széles a spaletta.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rá!

0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
2: Jó reggelt mindenkinek! 7 óra 11 perc van, ez itt a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
3: És Kántor Endre.
2: És a kedves hallgatók üzenetei, azt mondja például egy nagyon kedves hallgató, hogy össze-vissza beszéltek, Gábor csak fázik, mert rossz a vérkeringése, öregszetek.
3: A biztonsági, biztos odarakta azért a három nagy smiley-t a hallgató zünet mögé, ami amúgy igaz.
2: Az a rossz hírem, kedves hallgató,
3: tudjuk,
2: hogy együtt öregszünk.
3: Ez is igaz. Jó, de senki nem szeret
2: egy persze, magára. Persze. Egyébként süt a nap, megint 20 fok lesz, úgyhogy tök jó idő.
3: Reggel 2, délután 20.
2: Elfelejtettem elmondani a tőzsdehírek alatt, mert elvonta a figyelmet megint a narancssárga ember, hogy van itt egy jó sztori, amit érdemes követni, illetve hogy nem tudom, hogy most mi lesz ennek a folyománya, de tegnap volt a nagy bemutatás. Úgy értettem, hogy bemutatás, hogy a Ryan Cohen, aki a GameStop-nak a vezére, az kitalálta, hogy felvásárolják az eBay-t. És nem csak, hogy ajánlatot tett a GameStop az eBay-re, hanem azt mondta Ryan Cohen, hogy ráadásul, hogy ő szívesen elvállalja az így létrejövő konglomerátumnak a vezetői szerepét is. Hát az eBay-nek ez egyáltalán nem tetszett, és visszautasították az ajánlatot, 2,1%-os plusz egyébként a részvényben a hírre, aztán egy picit vissza korrigált After Hours-ban, de a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy ez nem fog összejönni. Na, van még? Vagy belerévettél a budapesti hírekbe?
3: Kénytelen voltam kicsit nyomozni a budapesti hírek ügyében, úgyhogy jöhetnek azok.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
4: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
2: Csak nem a hadtörténeti múzeumra gondolsz?
3: Igen, és hogyha az van a hírben, hogy jelentette be közösségi oldalán Vénaszályi Márta első kerületi polgármester, akkor az ember elkezdi vakarni a fejét, hogy vagy a cikk 2 évvel ezelőtti, mert hogy az előző választás óta nem ő a polgármester az első kerületben, vagy csak simán elrontották, és maga a hír meg igaz, és valóban bejelentette, úgyhogy kénytelen voltam utána menni. Szóval csak elrontották, valószínűleg megzavarta a neves szerzőt az, hogy a politikus Facebook oldalán még megmaradt a polgármester.
2: Hát igen, konkrétan a Facebook profilja, a neve az, hogy Vénaszályi Márta polgármester.
3: Igen. De azért mondjuk talán illene tudni.
2: De ide beírta, hogy képviselő vagyok korábban polgármester, itt azért szerintem meg át kéne írni. Tudom, hogy ez egy olyan, de mint jó.
3: De azért illene tudni, hogyha cikket írunk belőle.
2: Oké, ez igaz.
3: Szóval első kerületi képviselő jelentette be valóban a Facebook oldalán, hogy a Hadtörténeti Múzeum visszaköltözik a várba, a Kapisztrán téri épületbe, az új honvédelmi miniszter pedig a belvárosi minisztériumi irodát fogja használni, bár szerintem ugye ez a minisztériumi bejelentésnek végül is csak a megfordítása és az első kerület vonatkoztatva, viszont az, hogy a múzeum visszaköltözhet az eredeti helyére, az tök jó. Amúgy 2023-ban kellett elköltözni a múzeumnak, mert kellett a hely a minisztériumnak, úgyhogy ezt most akkor visszacsinálják, ez a lényeg. Taps és köszönet egyébként írta a politikus. Aztán egy fontos közlekedési változás, gyorsan még ide vigyeztek, ma indul a felújítása, most ezekben az órákban a Mester utcában. Ez a belső szakaszt érinti, amelyik kivezet a Nagy körútra, a Ferenc körút és a Haller utca közötti szakaszon kell forgalmi változásokra számítani. Hogyha jól olvasom, meg bogarászom, akkor a villamos közlekedésben nem lesz változás. Ellenben a villamos sinekre terelik a közúti forgalmat, tehát gyakorlatilag túrják a teljes közutat. Emiatt várhatók itt nagyon komoly dugók, érdemes az egészet úgy, ahogy van, elkerülni. És még ezen kívül is lesznek egyirányosítások, meg még lezárások az útkeresztelődések környékén, de azok nem a teljes időszakra vonatkoznak. Szóval a villamos közlekedés az fönnmarad, hát ott ha, az gond is lenne, hogyha az kiesne, és nem a kisforgalmú ott közlekedő, talán 51 vagy valami ilyesmi villamos miatt, hanem mert a nagykörúti villamosok itt járnak be és ki, amikor a remiszből jönnek, illetve oda távoznak. A lényeg tehát az, hogy a Haller utcát, a belső szakaszt a nagykörúthoz körüli, Mester utcának a nagykörúthoz körüli szakaszát érdemes a következő hetekben nagy évben elkerülni.
2: Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek, társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövid távú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját. Ennek a célja az Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. Olyan szabályozást akar kialakítani a kerület, ami egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségi érdekek és a turizmus gazdasági hatásai között. Úgyhogy hát ezt a legnehezebb meghozni. Az van a javaslatcsomagban, hogy a kerületi lakások legfeljebb 4%-át lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. Úgyhogy ez hát egy újabb.
3: Igen, kíváncsi vagyok, hogy utána megy-e a hatodik kerületnek a Józsefváros is. Megy hetediknek.
2: Igen. Nagyjából ezekre gondoltunk. Szerintem új más budapesti hírt azt most nem tudunk mondani, illetve ezek voltak a legfontosabbak. Úgyhogy menjünk is tovább.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
2: Hamarosan azzal a témával jövünk, hogy rengeteg ember kell a vendéglátásba, mert jön a szezon, és hát ugye a vendéglátás és a turizmus az egyik leginkább munkaerőigényes ágazat, miközben ugye ebből az ágazatból azért elszivárogtak szépen az emberek, indult az egész probléma a pandémiával, és utána pedig a bérezésnek a kérdésével, ami már régóta is fennállt. Ezzel nagyon sokat foglalkoztunk. Ugye megnézzük azt, hogy most egyáltalán a mostani szezonra hogyan számolnak a szektort figyelők, mennyi ember kell a vendéglátásba. Előtte jöjjön egy New Jersey-beli zenekar, a The Parlor Mob egy kiváló felvétellel.

0: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.
2: Na hát, ahogy elmondtuk az imént, elég érdekesen alakul a szezon eleje itt a turizmus és vendéglátás kapcsán, hiszen indul a szezon, és ez az egyik leginkább munkaerőigényes ágazat. Ráadásul ciklikus a kereslet, és ez komoly kihívás elé állítja a piaci szereplőket. Az a kérdés, hogy most mennyire munkaerőhiányos ez a szektor. Gödl Viktor, a VHC csoport ügyvezető igazgatója a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt, szerkesztő úr, jó reggelt! Magyarország, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, mit lehet elmondani, mennyire hiányos ez a szektor? Mennyi ember kell a vendéglátásba, a turizmusba?
3: Hát ez egy meghatározó szektor, itt az elmúlt években nagyon szépen fejlődött a turizmus vendéglátás Magyarországon, ugye ez egy 100 000-es nagyságrendű szektor, főleg amikor pörög a turizmus, illetve érkezik a vendéglátási szezon, és hát ez mindig a vállalatokat, a munkaidőket, munkaadókat kihívás elé állítja, mert egy ciklikusság van ebben a szezonban, ami annyit jelent, hogy nem egy tartós, nem egy éves munkalehetőséget biztosít egyes ágazatokban, vagy egyes helyeken, turisztikai helyeken, és ilyenkor mindig nagyon vonzó ajánlatot kell lerakni a munkavállalók felé a piacon, hogy időszakosan elvállalják a turizmus vendéglátásban a munkalehetőségeket.
4: Ez hogy szokott kinézni egyébként, hogy honnan nyergelnek át, hogy honnan sikerül ezt a töbletet előállítani? Mit csinálnak azok, akik nyáron a vendéglátóiparban dolgoznak? Mit csinálnak azok télen, akik nyáron a vendéglátóiparban tevékenykednek?
3: Hát nyilván ez ugye két oldala van a munkaerőpiacnak, van a munkavállalói oldal, aki hosszú távú munkalehetőségeket keres, tehát a munkavállalók afelé, a munkáltatók felé mozognak ebben a szektorban, akik egész évben le tudják kötni a munkaerőt, és vannak ugye a munkáltatói oldalnak a szereplői, akik pedig, hogyha egész évben tudnak működni, mondjuk ilyen egy hotel, akkor ők sokkal kiegyensúlyozottabban tudják megoldani a munkaerőigényeiket, akik pedig szezonálisan vannak nyitva, most gondoljunk itt Balaton, Tiszató környéke, vagy akár a fővárosban, amikor jön a nyári szezon, akkor igazából ők vannak a legnagyobb bajban munkaadói oldalról, mert nekik kell megtalálni sokkal vonzóbb kereseti lehetőségekkel a munkavállalókat.
4: Mit kell biztosítaniuk, hogy megtalálják, illetve hogy egyáltalán elmenjenek dolgozni néhány hónapra hozzájuk?
3: Hát igen, hát alapvetően nyilván kell egy nagyon vonzó munkabér, ami ebben a turisztikai vendéglátó szektorban azért nem is annyira egyszerű kigazdálkodni ma már ezeket a vonzó munkabéreket, és amellett a bér mellett pedig természetesen vannak azok az egyéb juttatások, ingyen étkezést adok a kollégáknak, biztosítom azt, hogy be tudjanak járni a munkavégzés helyére, kifizetem a bérletet, adott esetben biztosítok számukra, hogyha valaki országon belül is akár relokál, biztosítok számukra valami lakhatást. Tehát, hogy azért mélyen a zsebébe kell nyúlni egy olyan munkaadónak, aki biztosan akarja tudni a szezonját.
2: Melyek a legkeresettebb állások, illetve hogy kiket keresnek leginkább?
3: Hát ugye a vendéglátás szektorban minden pozíció keresett, tehát hogy most képzeljük el, hogy egy színvonalas vendéglátóipari egységnek mondjuk, ahol egy étteremnek, ahol mondjuk azt hisszük, hogy a szakács a legfontosabb eleme, ez így van, tehát egy finom kaját össze kell tudni rakni, csak kérdem én, hogyha nem lesz, aki elmosogat, akkor működni fog az étterem, hogyha nem lesz, aki kiviszi a vendégekhez az ételt, meg a vendégekkel foglalkozik, működni fog az étterem. Tehát úgy kell erre gondolni, mint egy ellátási lánc, tehát mindegyik munkakörnek megvan a fontos szerepe, és egyik nem tud működni a másik nélkül. Ha a biciklin csak kettő kerék helyett egy van, akkor lehet tök jó a váltóm meg a fékem, nem fog működni a bicikli.
2: Krónikus ez a munkaerő hiány? Én ezen gondolkodtam, hogy egy pandémia volt szerintem egy ilyen vízválasztó, de hogy akkor is már, amikor jött az egész, akkor is beszéltünk például a bérnövekedés okozta feszültségre, mármint hogy ez mekkora nyomást fejt ki a munkaadókra.
3: Igen, nagyon nagy nyomást, ugye a Covid időszak óta ott rengetegen elhagyták ezt a szakmát, hiszen létbizonytalanságba került a szakma a lezárások miatt, ugye nem lehettek nyitva a vendéglátóipari egységek, nagyon sok ember elhagyta ezt a területet, átlovagolt másikra. Azóta eltelt 4 év, demográfiailag Magyarország azóta nem áll jobban, tehát azért éves szinten továbbra is olyan 30 ezer fővel fogy a lakosságunk, a népességünk, ugye a születések, halálozások különbsége miatt, szám különbsége miatt, de ezt általánosan elmondhatjuk, hogy nem csak ebben a szektorban van ez a jellemző, hanem az összes többi gazdasági szektorban ez van, munkaerőhiány van Magyarországon.
4: Ezek a fizetések hogy néznek ki? Néhány példát tudnál esetleg mondani, hogy most mekkora összegeket kínálnak mondjuk felszolgálóknak például?
3: Igen, mondok kettőt, ugye én most itt a JAT nélkül hadd mondjam, meg hát feltételezzük, hogy nyilván bejelentett munkahelyekről beszélünk, tehát olyan bruttó 450-550 ezer forint közötti jövedelmek, mondjuk egy ilyen, amit ön említett példában, azok megkereshetőek ez szakácsoknál, például lehet bruttó 900 ezer forint, 1 millió forintos jövedelmek is vannak, és hát ez ugye attól függ, hogy maga a munkáltató mit bír el, hogyan bírja kigazgálkodni a költségét, mennyit bír fizetni a dolgozóknak, de ezek a jövedelmek ebben a szektorban megkereshetőek.
4: Ez nem sok egyébként, ha abból indulok ki, hogy itt gondolom ezért nem napi 8 órás és két szabadnapos munkáról van szó, hanem akár minden nap is dolgozniuk kell viszonylag kevés szabadsággal, legalábbis így nem tűnik. Nyilván a JAT az még jócskán emelheti. Itt jellemző, hogy vendégmunkásokat foglalkoztatnak? Külföldről mennyien érkeznek?
3: Kikerülhetetlen már. Tehát, hogy vannak olyan vendéglátóipari egységek vagy hotelek Magyarországon, akik ki se tudtak volna nyitni, hogyha mondjuk nem érkeztek volna meg külföldről munkavállalók. Tehát azért a vendégmunkás, tudom, hogy ez nem egy politikailag nehéz ügy, meg nehezen kommunikálható ügy, de a vendégmunkás helyzetet ma azért Magyarországon úgy kell elképzelni, mint amikor jön nyáron a termés, mondjuk képzeljünk el egy barackfát, megjelennek rajta a gyönyörű szép őszi barackok, és akkor az ágak elkezdek meghajlani. Mit csinál ilyenkor a tulajdonos? Alátámasztja az ágat, hogy le ne törjön. A vendégmunkás, ez ugyanaz, alátámasztja a magyar munkaerőpiacot, hogy tudjon működni. Nem veszik el a vendégmunkások a magyaroktól a munkát, hanem konkrétan inkább a saját munkahelyeinket biztosítják, hogy az még tudjon működni az a cég. És ez a vendéglátásra is igaz.
2: Azt írta egy kedves hallgató, hogy ennyiért az úriember nem fog találni munkaerőt, nincs tisztában a vendéglátás helyzetével.
4: Nem, a fizetéseket írja, hogy igen. Valószínűleg nagyobb
2: szerintem
4: fizetést.
2: Szerintem nem érti, hogy az úriember, akivel beszélgetünk, a VHC Worknek a HR szolgáltatónak lényegében a szakértője, nem pedig munkaerőt keres.
4: Közelről látja a várakat.
2: De én értem ezt a kifakadást, hogy ez a bruttó 450 és 550 ezer forint, ez nem igazán tudja megmozgatni például ebben a szektorban dolgozó hallgatót. Lehet, hogy pont ez a probléma.
3: Biztos igaza van a hallgatónak abból a szempontból, hogy lehet, hogy ő összjövedelemről beszél, én alapbérre gondoltam, de ez most mindegy. Hát ugye 25 éve csinálom ezt a szakmát, több ezer embert helyezünk el éves szinten magyar munkaerőpiacon, nem akarom magamat fényezni, félreértés ne essék, 6000 embert foglalkoztatunk jelenleg Magyarországon, és egy olyan 3-400 embert helyezünk el jelenleg a mai napon vendéglátóipari egységeknél Magyarországon, de vitatkozhatunk persze erről, hogy ez valakinek elég vagy nem elég. Nem akarom bántani, mindenkinek van véleménye.
4: Persze, a vélemény a szabad. És hadd kérdezzem meg, hogy évről évre rosszabb a helyzet, tehát a Covid óta, tehát nehezebb megtalálni az embereket, nehezebb föltölteni a létszámot, vagy azért valamennyit javul. Tehát önmagában az, hogy sokak nem bírják, és kevesebb is a vendéglátóipari egység, kevesebb munkaerőre van szükség, ami rossz hír, de zárnak be az éttermek, és évről évre ezt az információt kapjuk, azt gondolom segít a helyzeten, de mennyit? Tehát, hogy nehezebb végül is az embereket bevonni a munkába, az idény jellegű munkába a vendéglátóiparban, mondjuk tavalyhoz képest, mit tapasztaltok? Vagy mondjuk...
3: Egyértelműen nehezebb, ugye a munkaerőpiac azért feszített, tehát jelenleg Magyarországon összességében 4% körüli a munkanélküliségi ráta, azért ebben már nincs sok mozgástér, de ez már ugye évek óta, sőt évtizedes jelenség. Ami jó hír, tehát hogy szerintem ennek örüljünk munkavállalói oldalról, hogy van munkalehetőség, tehát nem az, hogy kígyózó sorok állnak a munkahelyi központ előtt, és felkopik az állunk. Hát a munkaadói szempontból ez probléma, igen.
2: A külföldi munkásokon túl milyen feloldása lehet ennek a helyzetnek? Mert pont ezen gondolkodtam egész végig, hogy a ciklikussága ennek a szektornak az régen is fennállt. Tehát, hogy azok, akik ebben helyezkedtek el, ők azért pontosan tudták, hogy mit fognak csinálni télen, ősszel, amikor nincs az a főszezon, és így tervezték a munkájukat. Szóval, hogy nem nagyon látom azt, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani.
3: Hát ez nem egy egyszerű helyzet, tehát hogy ez évtizedek óta egy olyan iparág, ahol erre gondolni kell, a szezonalitásra, a ciklikusságra. Ugye az iparágokon belül, meg a szereplőkön belül van vándorlás, tehát egy olyan egység, ami mondjuk, nem tudom, a Dunaparton, római parton mondjuk kinyit, mert süt a nap, ugye megnyit tavasztal, és őszig nyitva van. Egy ilyen üzleti egységnek, hogyha van a belvárosban, most Budapest példát mondok, van egy belvárosi étterme, akkor nyilván a munkavállalók átmennek utána a téli szezonra belvárosi étterem részbe, de maga ez a probléma, ez megvan, ez ugyanúgy megvan a tengerparton, ez ugyanúgy megvan az ausztriai hegyekben, amikor hó van, akkor mennek síelni, amikor meg nincs hó, akkor mit csinálnak? Hát, tehát ez ezzel jár.
2: És a vendégmunkásokon túl lehet ezt valamilyen módon megoldani, vagy úgy látszik, hogy ez az egyetlen megoldás?
3: Hát ebben a szektorban nagyon sok diákmunka megjelenik a szezon alatt, tehát hogy gondoljunk az iskola szövetkezetekre, az atipikus foglalkoztatási formákra. Ugye Magyarországon van egy nagyon jó rendszer ennek, megjelent most már a nyugdíjas szövetkezet, igaz, hogy a terhelést az idősebb korosztály már nem akarja annyira, meg nem is bírja, meg nem is tőlük várjuk el, hogy ezeket a nehezebb időszakokat ők megoldják. De azért mondtam, hogy a vendégmunkás kikerülhetetlen, mert vagy végignézzük, hogy a barackfánknak az ága letörik, és nem csinálunk semmit, vagy pedig kitalálunk valamit, és megpróbáljuk aládúcolni. Ez egy megoldás lehet egyébként erre a szakmára is.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, egy érdekes képet kaphattunk, és hátteret erről az egészről. Köszönjük szépen az információkat.
3: További szép napot, jó reggelt kívánok!
2: Göltl Viktor, a VHC csoport ügyvezető igazgatója beszélt arról, hogy legalább 30%-kal több ember kellene a vendéglátásba.
0: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata, Mátyás király akváriumba, vásári komédia, 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Gyerekradio!
5: Gyereknap!
7: Helyzetjelentés az emberiségről. Nincsenek új dolgok, csak régiek, de mobilom.
8: Memo. Julius. Azt minek megtanulni? Az a szünetben van.
7: Például itt van Julius Cézár úr, aki mielőtt politikus lett, a médiában csinált karriert. Ő ugyanis többször kiverekedte magának, hogy a római gladiátorjátékok fő-fő felelőse legyen.
5: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
7: Ez a cirkusz akkoriban olyan volt, mint a Millás reggeli. Akit ott nem mutattak be, vagy legalább nem telefonált, az nem is létezett.
6: Wow!
7: Ha valaki polírozni akarta magát a nép előtt, akkor Cézárral kellett bratizni. Ennek ellenére a Cézár teljes csődben szélhámoskodott évekig, ugyanis a megbízatás azt is magába foglalta, hogy neki kell fizetni a bulikat. Oroszlán, konferencié, backstage, VIP, takarítás. Keresztények akkor még nem voltak. Állandóan kölcsön kellett kérnie, mert erre nem volt jó a Széchenyi kártya, szóval lényeg a lényeg, 31 millió szesztercius adóssága lett. Ez számításaink szerint 60 milliárd mai forintnak felel meg, bár a múlt héten számoltuk, úgyhogy lehet, hogy már 62. Akkoriban a bankrendszer még gyermeksorúban járt, úgyhogy a tőkeáttételt a köztársaság state capture-ével oldotta meg. Diktátor lett, bár hivatalos neve első triumvirátus volt. Ha pénz kell, keríts kés pont és foglald el Galliát.
9: Zsebrádió!
10: Napközi. 15:15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
11: 50-50.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
13: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
14: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
15: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
16: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
17: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
18: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
6: Mobilról-e?
12: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Vagy miért kevésbé jó bizonyos esetekben, mert úgy tűnik, hogy legalább 882 millió forintot fizet vissza a magyar vásárlóknak, és 437 millió forint bírságot fizet be a költségvetésbe a Temu online piactér európai üzemeltetője a gazdasági versenyhivatal eljárásának következtében. Úgyhogy itt van velünk a vonalban Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője. Jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Na, hát egyrészt ez azt jelenti, hogy a vásárlóknak fizet kártérítést a Temu?
9: Igen, így van. Minden olyan magyar vásárló, aki 2023. novembere és 2024. szeptembere között legalább egyszer, akár 100 forintért is, hogyha vásárolt ezen az online platformon, akkor 2000 forintot kap vissza pénz formájában, tehát fontos, hogy nem kupont vagy levásárolható lehetőséget kapnak a fogyasztók, hanem pénzbeli visszatérítést fizet a Temu, és azt vállalta, hogy ez a visszatérítés ez legalább eléri a 882 millió forintot, amennyiben ez nem valósul meg, akkor a különbözetet befizeti bírságként a Magyar Központi Költségvetésbe, és ezen felül, hogy említetted, 437 millió forintot, május 28-áig, ugye 30 napja van erre az eljárás lezárását követően, befizeti szintén a magyar költségvetés.
2: Ez a kupon, kupon ez fontos, mert ugye sokszor csinálja azt a Temu, hogy ha azt arra hivatkozik, mondjuk áru visszaküldésnél, hogy partnercégen keresztül fizetett az ember, aki kicsit félősebb és nem előre fizetett, hanem mondjuk a kiszállításnál fizet, ott azt mondja, akkor kuponba kapja vissza a visszatérítést, és azt megint le kell vásárolni a Temunál.
9: Igen, itt nem erről van szó. Minden fogyasztó, aki vásárolt a Temunál, ugye a Temu rendelkezik az e-mail címekkel, hiszen ezen keresztül valósult meg a rendelés, az fog kapni egy e-mailt, ebben lesz egy ilyen aktiváló link, amivel meg lehet adni a bankszámladatokat, vagy egyéb biztonságos fizetési alternatívákat, aki nem kifejezett hagyományos bankszámlát használ, és így fogja visszafizetni a Temu minden magyar fogyasztónak ezt az összeget.
4: Kicsit kanyarodjunk az elejére. Mi az egésznek az alapja? Mit követtek el ők? Miért kapták ezt a bírságot, illetve ezt a, hát nem tudom,
2: bírságkártérítés
4: kötelezettséget?
9: Ugye már 2023 második felében, mikor ugye nem csak Magyarországra, meg egész Európába betört ez a kínai gyökerű online piactér, nagyon sok panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz is. Természetesen nekünk minden panasz nagyon fontos. Ezeket megvizsgálták a kollégáim, és 2024 márciusában indítottunk egy eljárást, mert az volt a gyanú, hogy a Temut működtető vállalkozás, ugye mi egy ír céggel szemben indítottuk az eljárást, amely az európai cége gyakorlatilag a Temunak. Az volt a gyanú, hogy véletlenül több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat ez a cég, és az eljárás gyakorlatilag bebizonyította, hogy ez valóban így volt. A Temu az eljárás során a GVH feltárta, hogy az áthúzott árak alkalmazásával ugye valótlanul keltette ez a platform árcsökkentésnek a benyomását. Nem tudta igazolni a 95%-os kedvezményeket, illetve el is ismerte, hogy ezek több esetben valójában nem voltak elérhetőek. Olyan termékeket tüntetett fel akciósként, amelyek nem voltak akciósak gyakorlatilag, tehát az eredeti ára soha nem volt magasabb, mint amit akciósként hirdetett, és különböző sürgető jellegű tájékoztatásokat is tett közzé. Már csak 3 termék elérhető, elindult egy visszaszámláló óra a vásárlás során, amivel pszichés nyomás gyakorlás alá helyezte a fogyasztókat. A GVH megállapította, hogy ezek mind jogsértő kereskedelmi gyakorlatok voltak. Egyébként a Temu elismerte a jogsértéseket, együttműködött mindenben a gazdasági versenyhivatallal. Ez biztosítja azt, hogy innentől kezdve nem is fog bírósághoz fordulni, hanem egyrészt ezt a pénzt visszafizeti a magyar fogyasztóknak, illetve garantáltan befizeti a magyar költségvetésbe ezt a bírságot.
4: Tudom, hogy egy kis kitérő, de hogy akkor ugyanilyen alapon, azt láttuk, erről volt egyébként GVH eljárás, amikor odaír egy, mit tudom én, tetszőleges megvilágítása, hogy már csak két jegy ezen az áron, ez is önmagában jogsértő? Vagy hogyha bárki a 100 forintos terméket úgy árazza le 80-ra, hogy a 150-et húzza át fölötte, akkor ez is már önmagában jogsértés, ami miatt bírságra számíthat?
9: Igen, tehát mind az árakra, mind a fogyasztók pszichés nyomás aláhelyezésére vonatkoznak különböző szabályok. Ugye a fogyasztókat tilos olyan pszichés helyzetbe hozni, ez úgynevezett FOMO hatás, ez a Fear of Missing Out hatás, ami elhatalmasodik ilyenkor a vásárló, főleg az online térben, hogy úgy érzi, hogy most ez egy hatalmas lehetőség, és ezt nem szabad kihagyni. Ez tilos ilyet alkalmazni a kereskedőknek. Valóban egyébként több úgynevezett fapados légitársasággal kapcsolatban is eljárt a GVH ilyen ügyekben. Jelenleg is vannak egyébként ilyen ügyeink, akár a Wizzairrel, akár a Ryanairrel szemben is, amelyben ilyen jogsértés gyanúja is felmerült. Illetve az akciózással kapcsolatban is korábban vizsgáltuk az About You-t, ugye ez a társaság is visszafizetett a magyaroknak egy jelentős összeget, mint egy 150 ezer magyar felhasználónak, és számos más ilyen nagy platformot is vizsgáltunk. Valóban ezek úgynevezett sötét mintázatok, amelyeket az elkereskedők előszeretettel alkalmaznak, de hát a gazdasági versenyhivatal figyel arra, hogy ezt ne tegyék, illetve ha megteszik, akkor szankcionálja őket.
2: És akkor még egy fontos dolog a Temuval kapcsolatban, hogy ezek az olcsó kínai rendelések, ezek drágulnak június vagy júliustól, azt hiszem, mert hogy az Európai Unió vámot vezet be a 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre, ami azt jelenti, hogy még egy pár centes küldemény is megdrágulhat.
9: Igen, ez július 1-től lép életbe ez a szabály. Ugye eddig az volt, hogy 150 euró alatt nem kellett vámot fizetniük ezeknek a kínai platformoknak. Ugye az unió tájékoztatása szerint, brüsszeli tájékoztatás szerint 2024-ben több mint 4 milliárd ilyen csomag érkezett az Európai Unióba, ezeknek több mint 90%-a Kínából jött. Tehát valóban ezzel valamit kellett tenni, hiszen gyakorlatilag ezek ugye általában 150 euró alatti kísértékű csomagok voltak, ezek eddig nem terhelték ezt vámot. Ezért az európai kereskedők jelentős versenyhátrányba kerültek ezáltal. Ezt próbálja valamilyen módon orvosolni az unió, ez egy 2028-ig életbe lépő szabály, utána majd felülvizsgálják. Hát az egy kérdés, most egy vita az elkereskedelmi szakértők között, hogy fogja ez drágítani a magát a rendeléseket a fogyasztók számára, mert ugye ezek a kínai platformok azért elég gyorsan alkalmazkodnak a változó szabályokhoz, akár az Európai Uniós szabályokhoz. Az is elképzelhető, hogy valamilyen módon benyelik ezt az összeget, és kevésbé hárítják át a fogyasztókra. Az biztos, hogy a piaci verseny szempontjából egy ferebb helyzetet teremt, ugyanakkor akár még élénkítheti is a versenyt az elkereskedők között.
2: Oké, köszönjük szépen az információkat, meglátjuk, hogy ez hogy befolyásol, meg hát szerintem várja mindenki, aki Temu rendelő volt, hogy jön el az a pénz. Köszönjük szépen. Igen. Az infókat.
9: Én köszönöm az érdeklődést, szép napot kívánok.
2: Szép napot, szervusz. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője beszélt arról, hogy jön egy kártérítés minden valaha is Temun vásárolt fogyasztó. Hát, ami most jutott eszembe, azért ez a meleg ágya lesz a különböző phishing e-maileknek. Azt megállapítani, hogy egy linkre rákattintva aktiválom a valós Temu cuccot, vagy az nem, az, na, ez izgi lesz. Erre nagyon oda kell figyelni azért.
12: Na, megtaláltad-e? E-Business, a millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online!

0: így élünk.
1: Millás reggeli.
2: Na, ESG Summit 2026, május 20-a akvárium, és a legfontosabb mondat, vagy legfontosabb szó az, hogy, vagy hívó szó az, hogy jövőkész, vagy jövőálló-e, és akkor ide lehet behelyettesíteni azt, hogy a vállalkozásunk, a szervezetünk, vagy a társadalmunk, talán ezt is meg lehet kérdezni. Nagyon hangsúlyos a social szekció idén, nem véletlenül, azzal foglalkozik, hogy mennyire jövőkész a munkavállaló, az ember anyag, és hogy mennyire figyel egy vállalkozás arra, hogy HR szinten is fenntartható legyen. Hát a hazai helyzet ebből a szempontból nem annyira jó, de Pogácsa Zoltán közgazdász, aki szintén az egyik fontos szereplője az ESG Summitnak, itt van a vonalban, és majd ő elmondja. Szia Zoli, szia Pogi, mi a helyzet? Mennyire vagyunk, jövőállóak, jövőkészek?
3: Hát én azt hiszem, hogy nem eléggé, mert hogy ugye Magyarországon azért az elmúlt 16 évben egészen másról szóltak a viták, vagy szólt a magyar társadalom, meg a nyilvánossága, és most egy kicsit azt hiszem, hogy vissza kell csekkolnunk a globális folyamatokba, és azért nagyon sok minden történt itt az elmúlt 16 évben, amiről nem annyira vettünk tudomást. Például ez a történet, hogy ugye a cégeknek ez a humán erőforrás, szociális aspektusa az egészen megváltozott. Nyilván vannak olyan magyar cégek, amelyek ezt lekövették, amelyek jobban benne voltak a globális vérkeringésbe, de azt hiszem, hogy azok a munkavállalók, akik ma már bekerülnek a magyar munkaerőpiacra, gondolok itt a 20 évesekre, ők szerintem sokkal erősebb elvárásokkal vannak e tekintetben, mint ahogy a legtöbb magyar cég ezeket a folyamatokat lekövette.
2: Igen, és régen ugye volt az a fajta, vagy régebben az a fajta elképzelés, hogy jön a munkavállaló, az szépen beidomul, ugye van az a játék, amikor különböző formákat kell a különböző nyílásokba beilleszteni, és akkor volt az a vicc, hogy ezt letesztelték különböző dolgozókon, és volt, aki nagyon erősnek bizonyult, tehát hogy átnyomta a háromszöget is a körbe. Szóval, hogy valami ilyesmit láttunk a munkaerőpiacon szerintem, csak az a baj, hogy közben annyi feszültség, lelki, hogy is olyan hatás éri az embereket, de nyugodtan mondhatjuk az elmúlt 16 évet is, de klímaszorongás, geopolitikai feszültség, generációs problémák, szóval egy csomó ilyen, amivel kénytelen foglalkozni egy munkaadó, hogyha azt akarja, hogy legyenek munkavállalói.
3: Igen, ezek is, meg azért hozzátenném azt is, hogy ahogy egyre magasabb hozzáadott értékű munkavállalóid vannak, ez egyre fontosabb. Tehát azt gondolom, hogy aki kényszerből, megélhetésből jár dolgozni, ott alapvetően ezek kevésbé voltak meghatározóak, de hogy a magyar gazdaság megy fölfelé, egyre magasabb hozzáadott értékű munkákat végeznek az emberek, egyre képzettebbek, egyre több lehetőségük van, de azt is tegyük hozzá, hogy kinyílt a világ, és nem feltétlenül kell nekik Magyarországon elkezdeni dolgozni. Ezért azt mondom, hogy azok a típusú ilyen szociális dimenziók, amelyeket egy cég tud vagy nem tud valaki a munkavállalóra biztosítani, azok egyre fontosabbak.
2: Oké, szerintem nagyon érdemes ezekre is koncentrálni. Nyilván az ESG Summit az szól minden másról is, de mint mondtam, van egy külön social szekció. Te mire számítasz leginkább az idei summiton?
3: Mindig nagyon jó hangulat van, alapvetően ugye az ESG 3-asnak mindig az E része a legerősebb, tehát hogy a környezeti hatások, de hogy azért is fontos lesz az idei év, mert egy kicsit jobban koncentrálunk az S-re, és aztán talán egyszer a G-re is, tehát hogy azért ebből a 3-asból mindig is az E volt, és az most is természetesen része a történetnek. De azért azt gondolom, hogy azt a típusú játékot, hogy ugye a cégeknek amúgy is muszáj ezzel a kérdéssel valamit kezdeni, azt érdemes átfordítani oda, hogyha ez már, ha muszáj ezzel valamit kezdeni, akkor lehet, hogy érdemes nem kötelezettségből, hanem stratégiából csinálni ezt az egészet.
2: Oké, na hát akkor, ha máskor nem, személyesen ott találkozunk az ESG Summiton, előtte meg virtuálisan. Köszönjük szépen ezt a kis beszámolót, kedvcsinálót. közben biztos letette Pogi. Pogácsa Zoltán közgazdásszal beszélgettünk, az ESG Summit oldalán meg lehet nézni a programot. Mint mondtam, különösen a HR szakértőknek és szakembereknek lesz fontos a social szekció, de a plenárison pedig rengetegszer szerepel Pogácsa Zoltán is. A napot egy networkinggel és kötetlen beszélgetéssel zárjuk, de előtte élő sajátos pogácsa felvétel lesz az akváriumban. Keressétek a programot esgsummit.hu. Most pedig megyünk tovább, és jön a legfrissebb hírekkel Czoller Andi, aztán ide várjuk a stúdióba azt a vendégünket, akivel nagyon régen beszéltünk már a rádióban, viszont nagyon örülünk, hogy itt tartózkodik Magyarországon, és egy kicsit jobb képet kaphatunk a fesztiválpiacról, a nemzetközi fesztiválpiacról, milyen változások vannak a fiatalok kultúra és fesztiválfogyasztásában, milyen nemzetközi trendek vannak, úgyhogy rengeteg ilyen kérdést teszünk fel Szép Frozsinának, a Super Bloom Fesztivál alapítójának és igazgatójának, a Lollapalooza Berlin Fesztivál igazgatójának és a Europe Nemzetközi Fesztivál Szövetség elnökségi tagjának. Vele folytatjuk 8 óra után.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
0: A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hungexpo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban akadozik az előrejutása a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól. Lassú a haladása a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Zrínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Lezárták a buszsávot a 3. kerületben a Pacsirtamező utcában, befelé a Nagyszombat utca előtt csatornajavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: A rendkívüli aszályhelyzet miatt Ópusztaszeren lesz az első kormányülés. Józsefváros is korlátozna az Airbnb-t. Júniusban megkezdődhet az uniós pénzek kiutalása Ukrajnának. Napsütéssel indul a nap, de napközben befelhősödik az ég, megélénkül a szél, csak elvétve lesz zápor, délután 17 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Ma délután Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, a helyszín egyrészt szimbolikus, másrészt a rendkívüli aszályhelyzet indokolja, napközben vízügyi és agrár szakemberekkel találkoznak és rövid távon szükséges intézkedésekről határoznak. Teljes körűen átvilágítják a minisztériumokat és az állami cégeket, a rendes gazdálkodás körét meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat azonnal felfüggesztik. Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén, és tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről. Budapest kész arra, hogy új fejezetet nyisson a kormány és a főváros együttműködésében, írta a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely szerint elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása, a települések jogainak és lehetőségeinek helyreállítása. Lesz Budapest törvény, amely végre szabályozza állam és főváros együttműködését. Hozzátette, megszűnik a város kivéreztetése, átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és ezzel lehetőség nyílik arra, hogy új aranykora legyen a városnak. Józsefváros is korlátozná az Airbnb-t. Az önkormányzat tervei szerint a kerületi lakások legfeljebb 4%-át lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének, a belső kerületekben az arány csökkentése a cél. A külsőbb negyedekben, ahol most nincsenek rövid távú szállások, viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás. Társasházi szinten is korlátozások lennének, azért, hogy egy-egy házban a lakástulajdonosok maradhassanak többségben. A javaslat csomag társadalmi egyeztetésen van. Megvan a műkincs leltár, kiderült, milyen alkotások vannak a Karmelitában és az egykori miniszterelnöki kabinetirodában. A 444 megszerezte azt a listát, ami csak a Magyar Nemzeti Galériából átvitt alkotásokat tartalmazza. Ebből 97 darab van a Karmelitában, 8 pedig Rogán Antal egykori minisztériumában. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn este mutatta meg az előző kormány luxus ingatlanjait, és az élő idegen vezetés során több festmény is feltűnt a falakon. Júniusban elkezdődhet az uniós pénzek kiutalása Ukrajnának. A 90 milliárdos hitel első részletét elsősorban a katonai képességek megerősítésére fogják fordítani. Az EU külügyi főképviselője közölte, a kétoldalú országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
4: Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 10 perc van, ez a Millás reggeli, még mindig itt a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre, jó reggelt. És
4: kedves hallgatók írnak nekünk különböző üzeneteket, ha igaz, foglalkozzunk azzal a témával.
5: Igen, és ez egy nagyon jó felvetés, én sem érzem, hogy hol van itt a határ, tehát mi az, ami ebben már jogsértő, mi az, ami nem, tehát hogy még három hely van X eseményre, regisztrálj gyorsan, még ha nem is teljesen igaz, ez egy

0: alap marketing fogás írja az ITA, és ez tényleg törvény tiltja.
1: Hát, hogyha tényleg három hely van, akkor nem. Nézd. De hogyha nincs három hely, mert a Bookingnál például ez kimondottan sokszor előfordul, és ez egy ilyen nem valós információval próbál téged nyaggatni arra, hogy...
0: De te nem tudhatod, tehát
1: hát ez mondjuk gáz.
0: A szállásadó folyamatosan föltölt szobákat, és ha elfogy az a három, akkor újakat rak föl. Az simán lehet, hogy abban a pillanatban pont három van, pont kettő van. Amikor azt elfoglalták, neki jelzi a rendszer, ő szabadon garázdálkodhat és tölthet föl. Egy koncertnél van három hely, ellenőrizhető, hogy tényleg annyi van-e egy repülőgép jegyrendszerben, és az pont igaz, lehet, hogy tényleg három hely van, ami ha elfogy, de utána a rendszerbe a újabbakat szintén esetleg más áron, akár még lejjebb is. Hát nem tudom,
1: jó, figyelj, ez egy tök érdekes.
0: Engem is érdekel, úgyhogy szerintem fontos még erről beszélni, mert hogy itt hol van már, ami jogsértő és ami büntetés von maga után. Igen, ez nekünk se tiszta.
1: Oké, viszont most teljesen más témával folytatjuk.
2: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
3: Millás reggeli.
1: Mert a fesztiválpiacról lesz szó, és ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Szép Fruzsina, a Superbloom Fesztivál alapítója és igazgatója. Nagyon hosszú a pozíció, de el kell mondani, mert fontos a beszélgetés szempontjából, aki nem ismerné Fruzsit. A Lollapalooza Berlin Fesztivál igazgatója és a Europe Nemzetközi Fesztivál Szövetség elnökségi tagja. Szia, jó reggelt!
4: Szép jó reggelt kívánok!
0: És nagyon örülünk, hogy sok év után ismét itt vagy.
4: Újra.
0: És azóta csináltál egy újabb fesztivált, amely elképesztő sikeres. Csak olvassuk a híreket, és mindig gondolunk rád, hogy elképesztő, hogy ezt milyen lelkesedéssel és hogy nyomod. Nem is tudom, hogy hol kezdjük, hogy végigmenjünk a Lollától a Superbloomig, vagy a... Hát igen, akkor menj, vagy egészen amikor elindultál Magyarországról, a Szigetről.
4: Az hosszú lenne, szerintem.
0: De az mikor volt?
1: Majd visszakanyarodhatunk
0: oda. De azért az mikor volt? Az?
4: A Sziget nél 2008 és 2014 között.
0: 14-ben.
4: 14 volt az utolsó Sziget.
0: Akkor kimentél Berlinbe.
4: És 14 őszén mentem ki Berlinbe, igen. Uh-huh.
0: És akkor lettél a Lollapalooza. Akkor jött, az már az első, akkor jött át Amerikából a...
4: Igen, a berlini volt az első európai Lola, uh-huh. És 2015 szeptemberében szerveztük meg Berlinbe a Tempelhof repülőtéren.
0: Pont most voltam ott pár hete, vagy pár hónapja, de érdekes, igen. De különleges helyszín egyébként.
4: Nagyon igen. Különleges, és izgalmas utazás volt, az biztos, mert a Lolával négyszer kellett elköltöznünk, tehát Berlinen belül, ami egy elég komoly kihívás volt, mert azért egy ilyen jellegű fesztivált és ilyen, ilyen nagyságú, tehát ez ilyen 50 ezres kapacitású, napi kapacitású fesztivál volt, erre helyet találni Berlinen belül nagyon nehéz volt, de megugrottuk ezt, és 2018 ban érkeztünk meg a jelenlegi helyszínünkre is, ami az olimpiai stadion és az olimpiai park, de ez a négy év alatt tényleg bejártuk Berlint és Berlin külső részeit, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez minden évben ez olyan volt, mint hogy egy új fesztivált kellett volna szervezni, mert nem volt jó már a térkép az előző évből, tehát mindig tényleg újat kellett alkotni, és azt szoktuk mondani a kollégáimmal, hogy hát mi igazából már a Marson is tudnánk fesztivált szervezni, így a négy év után. Nem egy egyszerű, egy komoly kihívások, iszonytató sok egyeztetés, nagyon sok diplomácia, politikai egyeztetések, és a többi gazdasági kihívások, főleg a korona, Covid óta, de a Lollával továbbra is az olimpiai parkban vagyunk szerencsére.
0: És a Superbloom is.
4: A Superbloom is, igen, az az új fesztivál gyermekem. Uh-huh. Ezt 2019-ben kaptam a felkérést a a főnökömtől a cég.
0: Zsuzsi, kevés neked ez alól. Csinálj még egyet.
4: Mert tényleg így jött, hogy...
0: Uncsi az, hogy egy évig szervezgetjük itt. Nem lehetne még egyet?
4: Drága Gábor, majdnem, hogy így történt, hogy nem lenne kedvem létrehozni a német piacra még egy fesztivált, egy teljesen új fesztivált, és a másik olimpiai parkba és olimpiai stadionba, mert Németországba kettő van, mint tudjuk.
0: Másik, jó.
4: És nagyon kecsegtető volt a felkérés, mert hogy ez München városa, és én ebben a városban nőhettem fel, és ezt az olimpiai parkot nagyon jól ismerem, mert gyerekkoromban és tínédzserkoromban nagyon sokat sétálhattam itt édesapámmal és a családommal, úgyhogy így kb. Minden fűszálat ismerek a parkban. És nem volt egy egyszerű...
0: De ez már a te ötleted volt a helyszín, vagy...
4: Nem, a helyszín keresett meg minket.
1: Uh-huh. Ha kellett a helyszíne valami. És mi a különbség, hogyha valaki ezeket a fesztiválokat annyira nem ismeri, a Super Bloom és a Lollapalooza között van? Van az különbség?
0: Teljesen más.
1: Jó, de...
0: Ahogy én látom, de...
1: Köszi,
4: Gábor. Olyan szempontból nem teljesen más, hogy könnyűzenei fesztiválokról van szó, tehát jó pop-rock énekes dalszerző és elektronikus tánczene képviselői, kiváló művészek lépnek fel. Az a talán a különbség, ugye a városok teljesen mások, azt ezért hozzá kell tenni, és azért Németország egy 80 milliós ország, és nagyon-nagyon sok színű az egész ország, és Münchenben a Super Bloom egy, ott mivel kísérletezhettem, és igazából egy álmom valósulhatott meg, hogy írhattam egy fesztivál koncepciót egy helyszínre, és a névtől kezdve
0: ugye
4: minden, ami ott...
0: A Lolánál azért kötve volt a kezed.
4: A Lolánál kötve volt, mert ez egy amerikai márka, és ott adottak voltak bizonyos feltételek. A Super Bloomnál ez olyan volt, mint egy nagy játszótér, ahol így mindent kipróbálhattam. És az tényleg az a különbség, hogy a Super Bloomnál nagyon odafigyelünk arra, hogy a fellépők között is, és a program összeállítása egy kiegyensúlyozott legyen, tehát a női, férfi, fellépők, művészek aránya. Egy nagyon inkluzív fesztivál, ez egy nagyon személyes történet, ebbe annyira nem szeretnék belemenni, de csak annyi, hogy ezt így a hallgatók is biztos meg fogják érteni. Nekem, én egy vak édesapával nőttem fel, és én nagyon sokat kaptam édesapámtól, és úgy éreztem, hogy ennél a fesztiválnál vissza szeretnék valamit adni azoknak az embereknek is, akik egyfajta testi, vagy lelki, vagy bármilyen más hátránnyal élnek manapság, hogy egy olyan fesztiválra jöhessenek, ahol ugyanolyan emberként bánnak velük, mint bármely másik látogatóval. Ez egy komoly befektetés volt, de meg tudtuk csinálni, és a Super Bloomnál nagyon sok az olyan kulturális és művészeti program, ami azt jelenti, hogy csak 50%-ban vannak zenei fellépőink, és a többi 50% az minden, ami kulturális, összművészeti, divat, tudomány, egészségügy. Tehát tényleg így elkezdtem olyan irányokba is kísérletezni, olyan dolgokkal, amik még eddig nem nagyon voltak jelen úgynevezett nagy pop-rock fesztiválokon.
0: Uh-huh. Én évről évre nagy lelkesedéssel olvasom az interjúkat veled, amit ugye a német meg az angol száz sajtóban megjelennek, és azt láttam, hogy hát a Covid miatt rögtön, ha kétszer is halasztani kellett, és veszélybe is került, de elindult, minden évben teltházas, és most meg már ki is bővült, tehát évről évre egy hatalmas fejlődés van. Két koncert, vagy illetve fesztiválnap mellett, most ugye kibővült és külön koncert, majdnem egy hétig tartó fesztiválra bővült. Hogy sikerült, erről mesélj meg, hogy ez meddig
1: megvelhető? Hát igen, főleg, hogy a Covid azért megváltoztatott jó sok mindent, itt pont az előző riportban is hallottuk, hogy a vendéglátás turizmus milyen nehéz helyzetbe hozta, és azóta is nehezen indul. A Covid óta milyen változások vannak?
4: Óriási változások voltak az egész zeneiparban a Covid alatt és után, és jól mondtad, Gábor, tehát 2 évig nem csak mi, hanem az egész világ, vagy hogyha most csak így Európáról beszélek, ugye mindenki stagnált. Terveztünk, bukkoltuk a művészeket, mert mindenki reménykedett, de aztán minden évben tavasszal le kellett mondani a fesztiválokat. És 20-22 volt ugye az az év, amikor újra beindult az élet a kulturális és a zenei szakmában is, a szférában. És az az egyik legnehezebb év volt minden szempontból, mert nagyon sokan egyrészt elhagyták a szakmát, nagyon sokan újra kellett, hogy tanulják azt, amit évek óta profi szinten csináltak. Egészen elképesztő élmények voltak ezek, és azt, hogy az a költségvetés, amivel dolgoztunk, az 20-22-re voltak olyan területek, amelyek 50 vagy 70% megnövekedtek.
0: És drágultak.
4: Drágultak, igen, és ez egy olyan trend, ami majdnem, hogy megállíthatatlan azóta is, és nem tudom, lehet, hogy...
1: Tehát évről évre, és mire gondolsz itt például a nagy sztárok, a headlinereknek a gázsia?
4: Azok mindig iszonyatosan drágák voltak.
0: És minden.
4: De minden, tehát főleg az úgynevezett produkciós költségek, tehát ami ahhoz kell, hogy felépítsünk egy fesztivált, a fénytechnika, a színpadtechnika, és az emberállomány, tehát az előző riportban is erről beszélgettetek, ez a zenei szakmát is érinti. Nagyon sokan elmentek, más pályát választottak, mert féltették az egzisztenciájukat. És azokat az embereket összegyűjteni, akik nálunk akár csak az, hogy felépítik a kerítéseket, vagy a biztonsági őrök, biztonsági szolgálat, mert 22-ben össze kellett gerebjéznünk embereket, akiket be lehetett állítani biztonsági szolgálatba, mert nem voltak, eltűntek. Vagy az, hogy ki az, aki a színpadok mögött dolgozik. Színpadon, színpadmesterek tűntek el, és a lista iszonyatató hosszú, vagy azok, akik a turnébuszokat vezetik. És még egy nagyon érdekes jelenség, amivel szintén több fesztivál szembesült, az az úgynevezett első fesztiválozó, ez a first festival goer. Mert ebben a 2 évben ugye egy generáció, főleg a fiatal generáció, akik a stabil látogatói bázisunkat jelentik, nem jöhettek el fesztiválozni. És amikor először megjelentek a fesztiválon, és még előtte soha nem jártak fesztiválon, nem tudták, hogy mi az, hogyan kell mozogni egy fesztiválon, és például az, hogy sokan nem hoztak magukkal készpénzt, mert azt gondolták, hogyha megveszik a fesztiváljegyet, az nem csak a programok, persze a programok azok, az benne van, de azt gondolták, hogy az étel-italfogyasztás is benne van ebben, ebben az összegben.
1: Bagatel, de értem, hogy tehát igen, tehát teljes zöldfülüként megjelentek.
4: Totálisan,
0: és
4: igen.
0: Akkor most az újjáépítéstől mostanáig viszont már teljesen lineáris volt a fejlődés, és a költségek azóta is nőttek, viszont full telt házzal ment a Super Bloom, azt láttam, és látszik az évről évre a bővítés, fejlődés. Ez pénzügyileg is rendben van, tehát hogy ez amellett sikerült?
4: Nem igazán. Tehát aki manapság fesztivált szervez, az egy nagyon rizikós biznisz. Tehát ez egy óriási befektetés. És a pénzt keresni manapság fesztiválokkal nagyon-nagyon nehéz. Ezt tök őszintén mondom, ez nem csak ránk vonatkozik, ez nagyon sok fesztiválra.
0: Hát kevesebb is van, tehát ugye szűkült is a piac.
4: Egyrészt az is, meg nincs már, a szponzorok nagyon pontosan megválogatják, hogy mi mellé teszik a nevüket. A fesztivál látogatóink pedig, tehát a COVID előtt akár 3-4 fesztiválra látogattak el Európa szerte, ez a COVID óta lecsökkent, és maximum 1, talán 2 fesztiválra látogatnak. Egyre kevésbé mennek el külföldre, nagyon árérzékenyek, alig fogyasztanak alkoholt, és a fesztiválra mennek, ami egy picit egy ilyen ad abszurdum, de olyan helyeket keresnek, ahol nyugalom van.
1: Jó.
0: Ez hogy sikerül?
4: De nem annyira, tehát
1: legyenek közel a programok. Legyenek közel a programok, de azért legyen nyugalom és a természet és egy.
4: Pontosan, legyenek
1: egy kis
4: olyan
1: rét, ahol el tudunk
4: legyenek elerészni. Olyan helyek, ahol nyugi van, ahol nincs akkor a zaj, egészséges legyen az étel, legyenek különféle alkoholmentes italválasztékok, és legyen maga az egész fesztivál egy olyan 360 fokos élmény, ahol mindenbe bele lehet kóstolni. Most nagyon sok fesztivál nem ezt a koncepciót követi, hanem inkább csak a zenére fókuszál, de, és erre a Sziget is egy kiváló példa, már évtizedek óta, hogy kell a zene és a koncertek mellett
1: kell valami más,
4: kell más, ami egy kulturális élményt jelent, ami olyan kulturális programokba nyújt belátást, amit alapvetően nem biztos, hogy mindenki a hétköznapjaiban fogyaszt.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, de ez azt jelenti, hogy ezt mindenhol megvan ez az ellentmondás, mert mondjuk fesztiválozóként azt tudom én mondani, hogy borzasztó kevés fesztiválra megyek mostanában. Nekem, én is árérzékeny lettem, lehet, hogy nem is nekem szólnak már a fesztiválok, tehát kiüregettem ebből, ezt is el lehet nyugodtan mondani.
0: A headliner is ilyen érzésem volt. Minden évben voltam külföldi fesztiválon.
1: És ha árérték arányban nézem, akkor lehet, hogy nekem jobban megéri inkább klubkoncerteket kiválogatni a kedvenceimből, pedig nagyon szeretem a fesztiválokat, meg ezt az egész hangulatot.
4: Egyet el kell, hogy mondjak nektek, mert azért az biztos, és én most jövőre lesz, azt hiszem, hogy kb. 30 éve, hogy én így ebben a zenei szakmában dolgozhatok. Azért azt az élményt, és azt az érzelmi töltetet, amit megkap az ember egy fesztiválon, azt nem kapsz egy klubban, vagy akár egy stadion koncerten is nehéz ezt a összértéket átélni, mert egy fesztivál az, ami a csodája a fesztiválnak, hogy ez a analóg érzés, tehát ott kell lenned, ott vagy együtt több ezer emberrel. Együtt táncoltok, együtt izzadtok, ölelitek egymást, csókolóztok, és egy olyan eufórikus élményben vesznek részt az emberek, amit nem lehet másképp átélni.
0: Ezt érezzük, Fruzsi, még azt mondd el, hogy most neked akkor mi van, mik a terveid, most mit szeretnél, most mind pöröksz, mind dolgozol, mi a legfontosabb a két fesztivál szervezése kapcsán, vagy akár azon túl?
4: Most az van, hogy ugye ilyenkor a május-júniusi időszak, ez abszolút a produkciós időszaknak a kellős közepe, tehát most vagyunk a mélyében, július közepén van a Lola Berlinben, augusztus végén, szeptember elején a Super Bloom, úgyhogy én igazából milyen teljesen nyakig benne vagyok.
0: Meg is lepődtünk, hogy pont most Magyarországon jársz.
4: Itthon vagyok, mert édesanyámnak ezen a héten lesz a születésnapja, és ez fontos, hogy itthon megünnepeljük. De igen, nem ritkán járok idehaza, de mindig, amikor itthon vagyok, az nagyon jó érzést eltölt el, és nekem továbbra is nagyon fontos a hazai kultúra, és az itt a barátaim, a családom, és én nagyon harcolok azért, és kiállok amellett, hogy igenis van létjogosultsága a fesztiváloknak Magyarországon, Európa szerte, mert mint az előbb mondtam, és igen, nagyon eufórikus az egész, mert én ebben élek, nekem ez a hobbim is, és látom, hogy mennyi embert, és teljesen mindegy, hogy milyen korosztály, drágáim.
1: Nem, ebben igazad van.
4: De boldogát tesszük az embereket.
1: És ezt érezhettük a parlament előtt egy páran, most, hogy milyen az kell. A vibe, ami, ahol mindenki mosolyog, hogyha valaki bele akart ebbe kóstolni. Ezt a részét teljesen értem, és ez az, amit nem tudsz máshol. Tehát ezzel egyetértünk. Itt kicsit az árérzékenységre akartam rávilágítani, amit te magad is mondtál, hogy válogatnak jobban az emberek. Kevésbé tudnak 3-4-re elmenni.
0: Még egy dolog. Az egyetlen fesztivál, ha jól olvastam, a Super Bloom, szinte a világon, ahol több több a nő, mint a férfi.
4: Igen.
0: Ez a koncepcióból fakad?
1: Ez marketing szöveg?
0: Nem marketing szöveg. Tőlem marketing szöveget mikor hallottál? De ez nagyon-nagyon érdekes. Hogy
4: ez a koncepció része volt, aha, hogy egy viszonylag feminin fesztivált szerettem volna létrehozni, de ez úgy alakult ki, hogy tényleg a program összetétele az, és a szponzorainknak az összetétele az automatikusan az generálta, hogy sokkal több fiatal nő jött el a fesztiválra, és elindult egy olyan folyamat, hogy azáltal, hogy sokkal több, tehát tavaly majdnem 70%-ban női látogatóink voltak, ami nagyon-nagyon sok.
0: Kétharmad.
4: És ezáltal egy nagyon biztonságos fesztivál a Super Bloom. Nem történik igazából semmi komolyabb incidens, mert a női látogatók máshogy viselkednek a fesztiválon, készülnek, gyönyörűen fel vannak öltözve, csoportokat alakítanak, hogy ki mit vesz föl, követik a trendeket, és ezáltal tényleg nagyon érdekes, hogy a Super Bloom-on megjelentek olyan szponzorok, akik eddig még semmilyen másik német fesztiválon nem voltak jelen, mert ez a célcsoport, ez nekik nagyon-nagyon izgalmas és érdekes volt, és mai napig az.
0: Hány évre terveztek? Most mi a... Ha most benne vagyunk a közepében, a taposomalomban, közelednek maguk az események, de látod a következő éveket is, annak ilyen távlati elképzeléseid?
4: Látnám én nagyon szívesen, de annyira gyorsan változik ez a szakma, hogy baromira nehéz.
0: Tehát nem lehet hosszú távon tervezni.
4: Nem, igazából tényleg, vagy mi a cégen belül, mi évről évre tervezünk, azért már most bukkoljuk a 2027-es fellépőket, ezek alapvető első körben a headlinerek, tehát a fő fellépők, de mindig meg kell várni, hogy hogyan zajlik az aktuális év, és ősszel látjuk azt, hogy milyen irányba, vagy milyen irányt vesz a következő év. Az persze, mi is követjük az aktuális trendeket, tehát az, hogy most milyen az AI-nak a használata a fesztivál szervezésben, vagy akár a fesztivál látogatóinak hogyan tesszük a fesztivál élményt egyszerűbbé, könnyebbé, érthetőbbé, vagy az, hogy tényleg melyek azok a trendek, amit az előbb is mondtam, hogy mik az igények? Tehát az, hogy sokkal több, sokkal érzékenyebbek a fesztivál látogatók olyan szempontból, hogy egészséges ételt lehessen fogyasztani a fesztiválon, egészséges italokat lehessen fogyasztani a fesztiválon. Ez azért a COVID előtt ennyire nem volt hangsúlyos.
1: Igen. Hát, és akkor még emellett van időd olyan dolgokra is, hogy alapítsál olyan kezdeményezéseket, mint a cultureforlife.org, ezt érdemes megnézni, ez ilyen a zene oktatás mindenkié, kb. Így lehet lefordítani magyarra?
4: Igen, ez Culture and Education for Life, ezt két évvel ezelőtt alapítottuk együtt a férjemmel, és az a célja, hogy olyan országokban segítsünk alapvetően gyerekeket, akik kevésbé jutnak a zenei oktatáshoz. És a két évvel ezelőtt, meg az elmúlt két évben főleg a Ukrajnára és az ukrán kollégáinkra fókuszáltunk, és sikerült annyi pénzt összegyűjtenünk, hogy 60 000 új zenei könyvet tudtunk nyomtatni az összes ukrán zenei iskolába.
1: Hát ez nagyon klassz.
4: És hangszereket tudtunk még vásárolni, amelyek bekerültek olyan helyekre, ahol a gyerekek hozzájutottak, és ez egy szívügy, és ez én úgy gondolom, hogy ha az ember manapság megteheti azt, hogy akár csak egy picit is segítsen, ez egy csepp a tengerbe, de azok
1: hát
4: a visszajelzések, azok mindent, tehát egészen elképesztő, hogy milyen, hogyan és miként tudtunk segíteni ott gyerekeknek.
1: Fú, még sok mindenről akartunk beszélni, de megint lejárt az időnk. Úgyhogy mindig, amikor van egy jó téma, meg egy jó beszélgető partner, akkor ez így van. Van egy olyan oldal is, a cultureforlife.org-ot érdemes megnézni, amiről most beszélt a Fruzsi, de van egy másik is, a takeastand.eu. Ez is egy nagyon fontos kezdeményezés, ennek is a alapítója vagy, úgyhogy ezt most nem tudjuk kibeszélni, de ezt is ajánlom, hogy nézzék meg. Köszönjük szépen, hogy így a produkciós korszak kellős közepén betoppantál ide, és egy picit beavattál a gondolkodásmódjába egy európai szintű fesztivál szervező, vagy programszervezőnek. Fruzsi, sok sikert akkor az idei, meg a jövő Super Bloomhoz is.
4: Nagyon szépen, köszönöm. Nagy élmény volt itt,
0: köszönjük,
4: itt lenni.
0: És várunk
4: nálatok.
0: Bármikor, amikor felénk.
4: Yes. Köszönöm szépen.
1: Szép Fruzsina, tehát a Super Bloom Fesztivál alapító igazgatója, Lollapalooza Berlin Fesztivál igazgatója és a Europe Nemzetközi Fesztivál Szövetség elnökségi tagja. Most akkor gyorsan egy élmény, visszaröpülünk 2016-ba, hogy elrepült az idő. Akkor szerencsére a Lollapalooza Berlinen ott voltam, és a színpadon a Kings of Leon játszott

0: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
2: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek Ford.hu.
4: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
9: 1814-ben ezen a napon született Rónai Jácint pap, aki a darwinizmus magyarországi megismertetője. Nagyon érdekes történet. Szerintem majd Katona Csabát rá irányítjuk, hogy Rónai Jácintról is beszélgessünk. És egyszer azt mondta, hogy a szabadságot biztosítja a kor haladó szelleme. De azt, hogy magyarok legyünk és maradjunk, csak maga a magyar nemzet biztosíthatja. Ezen érdemes gondolkodni. 1814, tehát Rónai Jácint pap. Most pedig egy teljesen más téma következik.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
9: Egy nagyon érdekes téma jön most tehát, mert hogy Babits Oszkárral fogunk beszélgetni, aki a Fly Above és a Feral Drones alapítója. Itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt!
9: És azért is érdekes, mert a Fly Above névre keresztelt céget azt 17 évesen alapította, de mivel foglalkozik és honnan jött az ötlet 17 évesen céget alapítani?
10: Hát 14 évesen elkezdtem drónversenyezni, és a drónversenyzés után álltunk a videók forgatására drónokkal. És 17 évesen jött el az a pillanat, amikor el akartunk kezdeni drónokkal forgatni hivatalosan reklámokat, illetve filmeket, ezért akkor alapítottam meg az első cégemet, ami a Flybus Kft. És drónos videószolgáltatást nyújtunk filmeknek, reklámoknak, videós szakembereknek.
9: Ez mikor volt a film? Amit csináltatok először Budapestről?
10: Ez 2019-ben volt.
9: Hát akkor az még eléggé gyerekcipőben volt az ilyesmi, nem?
10: Igen, a versenydrón technológia alkalmazása hát nemzetközi szinten is még eléggé újdonságnak számított abban az időben. Ma már talán elterjedtebb, vagy jobban ismert ez a technológia is.
9: Igen, hát ugye ezt nagyon elkezdték a filmekben használni, mert hogy micsoda jó ötlet, és egy idő múlva már talán egy ilyen kötelező elem is lett.
10: Igen, főleg a fesztiváloknál és a rendezvényeknél az aftermovie kapcsán abszolút.
11: És figyelj, hogy miközben tanultál, tovább cégvezetőként is működtél, tehát érettségi után pár évig, ugye most azért mondom, még ez az egy cég volt, mert mindjárt lesz egy másik, amiről beszélünk, de igen. Akkor ez hogyan, hogy nézett ki az életed ebben az időszakban?
10: Az elején még iskola mellett, ugye én ilyenkor gimnáziumba jártam, 9-esként, iskola mellett próbáltam helytállni, mint cégvezetőként, mint tanulóként, aztán 10-től az érettségéig már egyéni tanrendű tanulóként kellett folytatnom a tanulmányaimat.
11: Aha, és utána hova mentél tovább tanulni?
10: Én sehova, Én egyelőre maradtam az érettséginél, és most jelen pillanatban a Fly Above építésére és a Feral Drones építésére fókuszálok.
11: Aha, szuper. Tehát rögtön az üzletember kedésre, főállású üzletember lettél, igen, és építed a cégeket. Aha.
9: Viszont a Feral Dronesról akkor beszéljünk, ez mi, ez a második céged?
10: Igen, volt mentorom és ma már üzlettársam, a Farkas Csabi a HSUP keretein belül 2023-ban elindította a Feral Drones projektet, mert akkor még csak projekt volt, és elkezdte megtanulni azt, hogy hogyan kell startupot építeni. 2024 vége felé a Demo Day-en részt vettek, ami a HSUP-nek az egyik ilyen keretrendszere.
9: Ez a HSUP, bocs, hogy félbeszakítalak. Igen, ez a Hungarian Startup University program. Igen,
10: és a Demo Day-en végeztek, és az egyetemi közegből összerakott csapatát azt próbálta hajtani abban az időben, hogy haladjunk előre, vagy haladjanak előre, több-kevesebb sikerül, és akkor keresett meg engem, hogy mi lenne, hogyha közösen vinnénk a Feral Drones projektet. A Feral Drones alapvetően egy őrzésvédelmi drón megoldás, olyan drónokat, illetve olyan dokkolórendszert gyártunk, amivel a hosszú nyomvonalas létesítményeknek az őrzésvédelmét el tudjuk látni effektíven és költséghatékonyan.
11: De hogy ezt hogy képzeljük el most az bekamerázás helyett, hogyha körbe száll
9: hát, én ezt úgy képzelem el, mint a robotporszívókat, hogy vannak ilyen dokkolók, és akkor körbe-körbe repkednek a drónok, és mindig bemegy a dokkolóba, hogy ne merüljön le.
10: Így, ez nagyon jól látjátok.
11: Abszolút. De ez mivel tud többet, mint állandó kamerákkal körbe nézni az egész épületet, mit tudom én?
10: Hát az infrastruktúra telepítése jóval olcsóbb, tekintve, hogy nem kell kihúzni a kábelt, nem kell a teljes kamerarendszert felkészíteni, de itt ne az általános iparterületekre gondoljatok, kérlek, mint az ilyen európai gyárak, itt sokkal inkább a bányák, olajvezetékek, aha, és hasonló méretű infrastruktúra az, ami nekünk a célpiacunk.
11: Világos, állj, sokkal jobban értjük.
9: Hát azt mondjuk, igen, talán lehetetlen is megcsinálni normál megfigyelő kamerákkal.
10: Így van. Meg lehet, csak a, nem biztos, hogy költséghatékony.
11: Aha, világos. Uh-huh. És akkor ez tavalyi alapítású, ez a cég, és ebbe, ugye, meg 25-ös?
10: Igen, a céget tavaly alapítottuk, és idén kaptuk meg, vagy kapjuk éppen meg a 60 millió forintos befektetésünket a Startup Campustól.
11: És emellett a Flyobav is megy, gondolom, tehát csak kettőt párhuzamosan csinálod.
10: Így van, a szolgáltató cége. Én úgy szoktam diverzifikálni a kettőt, hogy a Flyobav a drónos szolgáltató cég, tehát hogyha drónokat üzemeltetni kell, vagy valamilyen drónos tevékenységet kell végrehajtani, akkor az a Flyobav. A termékfejlesztése, termék gyártó cég, az pedig a Feral Drones. Uh-huh. És a Flyobav folyamatosan üzemel, részt veszünk jelen pillanatban filmekben és reklámokban, illetve fesztiválokat szolgálunk ki, tartalomkészítési igényeket.
9: Akkor ez az egész, ez a Hungarian Startup University programban volt, illetve a Startup Campuson keresztül ugye a Startup Factory programban, és onnan nőtte ki magát a második cég?
10: Pontosan, igen. Hm. Igen, jelenleg is dolgozunk azon, hogy a TRL 4-ről 6-ra tudjuk ugrasztani a termékünket, ami azt jelenti, hogy nálunk a napi szintű működés jelen pillanatban a teljes mértékben, most a Feral Drones kapcsán beszélek, a Feral Drones kapcsán a dokkolónak a fejlesztése, illetve a drónnak a fejlesztése, és az azt támogató szoftvereknek a fejlesztése. Nagyon izgalmas időszakot élünk, mert Csaba, ő megállás nélkül a drónokon dolgozik, Balázs, a szoftverfejlesztőnk pedig már nagyon szépen halad a szoftver támogató rendszerünkkel.
9: Ezek egyébként autonóm cuccok, vagy pedig ember által vezérelt drónok?
10: Teljes mértékben autonóm.
9: Aha.
10: Úgy embernek nem kell üzemeltetnie, hogy ez nem igényel pilótát, illetve drónoperátort, sokkal inkább igényel távoli monitoringot, de azt is csak akkor, hogyha humán beavatkozásra van szükség. Itt a humán beavatkozás alatt azt értem, hogy esetleg döntést kell hozni, hogy a drón észlel egy különleges eseményt, legyen az egy kerítésszakadás, vagy idegen tárgya az utakon, és akkor el kell döntenie az adott területnek a tulajdonosának egy telefonos applikáción keresztül, hogy mit csináljon a drón. Maradjon ott, esetleg térképezze fel jobban a területet, vagy szálljon vissza, és kimegy valaki a területről megvizsgálni, hogy mi a következő lépés, amit végre kell hajtani annak az eseménynek kapcsán.
9: Nagyon izgalmas. Mi a következő lépés? Igen, akkor egy fázissal följebb akarjátok tolni a céget?
10: Jelen pillanatban annyira nem. Őszintén én annyira azon fókuszálok, hogy legyenek eladásaink, hogy nem tudok megmondani pontosan, hogy mi a következő lépés. Igazából ügyfelvisszajelzések azok, amikre a legnagyobb igényünk van jelen pillanatban, és hál' Istennek ehhez van jelen pillanatban kettő early adopter ügyfelünk, akikkel tartjuk a kapcsolatot, és folyamatosan tesztelünk náluk, és az ő visszajelzéseik azok, amik alapján tudjuk abba az irányba tendáltatni a fejlesztést, ami várhatóan mindenkinek kényelmessé fog válni, mindenkinek hasznos lesz. El kell készüljön a teljes rendszerünk, és nagyon várjuk azt, hogy a teljes rendszerrel is tudjunk már tesztelni év vége felé.
9: Nagyon izgalmas, szuper. Köszönjük szépen, hogy tudtunk beszélgetni.
11: Akkor mindenképpen, és követjük akkor, hogy ez hogy megy majd tovább. Sok sikert hozzá, gratulálunk az eddigiekhez is, fantasztikus, amit összeraktál, és akkor csak itt.
9: Jó, sok rukon. Sikert, köszönjük szépen. Szervusz. Babics Oszkárral, a Fly Above és a Feral Drones alapítójával beszélgettünk.
1: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
11: Na ezt majd legközelebb megkérdezzük, hogy esős időben vagy egy ilyen járőröző
9: hát
11: drónra
9: tudom,
11: hogyan
9: hogy,
11: hat a rossz
9: hát én
11: időnek,
9: úgy tudom, hogy semmi. Tehát, hogy
11: ugyanúgy,
9: a bányában
11: nem?
9: Mondjuk tök mindegy, hogyha ott dolgozik, de igen, nagyobb gyárak belterületén, külterületén a széllőkések lehetnek, de egyébként elég jól tudják ezeket kezelni, van egy szint, de attól függ, hogy milyen készülék. De tényleg jó kérdés egyébként, úgyhogy majd fel fogjuk tenni akkor ezeket is. Ami még érkezett, gyorsan nézem a Messenger-t, így van.
11: Van egy hallgató, akinek egyetlen egy problémája van a 2022 és a 2023, illetve ez a kettő problémája van.
9: Ez igen. Hát ez... Én megértem, mindenkinek van először egy időkéje, hogy mi a nehéz. Nekem a kezdenek... Google volt a problémám.
11: Fia, tehát... sokan kezdenek átállni.
9: Hát ez... most ez egy ilyen.
11: Nem tudom mit tenni.
9: Azt mondja, hogy Ambrus írja nekem a Messengeren, ami közös egyébként, de csak én olvasom, tehát úgy írja mindig viccesen, hogy szia Endre. A Művészetek Völgye pont ilyen fesztivál, amiről Fruzsi beszél. Aha. Igen, kimondottan ugye a hangsúly tényleg hasonló. 10 éve vagyok fesztiválozó, 8 éve dolgozom is ott, 4 éve helyszínt vezetek. A millió az, amiért ez elsősorban, amiért csinálja, úgyhogy abszolút értem. Fesztivál setlist versus turné setlist. ez egy másik kérdés, ami jött. És Morgan itt Ausztriában
11: ez
9: holnap...
11: Ez mi volt? Tehát fesztivál setlist...
9: Versus turné setlist.
11: Ott most arra gondol a hallgató, hogy a rövidebb szettek miatt mennek kevesebben. Szerintem ez keveseket érint. Én is vagyok úgy, hogy megnézem, hogy a 1 óra 5 perc, vagy a 2 órás koncert, ha, nem tudom, erre céloz el a hallgató, nekem csak gondolom, ez jutott eszembe, hogy ott rövidebbeket játszanak a zenekarok. De hát szerintem talán ez egy szűk kört érint, vagy szűk körnek
9: hát
11: választási
9: szempont.
11: De...
9: gondolkozol, hogy milyen típusú koncertre menj, tehát ezért...
11: Tehát ha egy kedvenc előadómat akarom megnézni, aki játszik fesztiválon, és játszik más önálló koncerten is, ez akkor szempont lehet, de a fesztiválra járóknak a nagy része az nem egy előadó miatt megy. Gondolom én, de ezt meg majd Fruzsitól fogjuk megkérdezni legközelebb.
9: Másrészt viszont például a Muse a Szigeten, amikor volt, az teljesen elképesztő full koncertélménynek fogható fel nagy színpadon. Nagyon sokat játszottak, nagyon hosszú ideig, és egy zseniális koncert. Tehát ez önmagában bárhol megállta volna a helyét
11: persze,
9: a világon például.
11: Persze, csak ez a ritkább.
9: Van még többi. Ez a ritkább, ez tény és való, de bele lehet ilyenekbe nyúlni. Vagy a Bad Religion szintén ilyen volt egy sokkal kisebb színpadon, de az is nagyon jó volt. Morgan, itt Ausztriában holnap munkaszüneti nap van, így a mai szerda egy kis csintek, írja. Na, tessék. Szuper. Köszönjük szépen Gábornak. És igen, erre célzott a hallgató, tehát jól eltaláltuk, hogy miről volt szó. Most viszont egy kis szünet következik, legalábbis a részünkről, mert Czoller Andi jön a legfrissebb hírekkel, információkkal. Utána négyzetméter rovatunkban azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi az, ami trendel térkőszinten. Erről már egyszer beszéltünk, de arról, hogy az aktualitások mik, és hogy hogy változott meg a kert funkciója, arról nem, úgyhogy ez a következő témánk. Szuperzöld rovatunkban pedig arra fogunk majd rákérdezni, hogy világszerte évente több millió szemüvegkeret, kontaktlencse és ápolószer készül, de a többségük rövid idő után a szemetesben végzi, sokszor teljesen feleslegesen. Na ez egy kérdés, hogy okosan hogy lehet ezektől megszabadulni környezetkímélő módon, ez a témánk tehát szuperzöld rovatunkban.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata.
2: A rovat támogatója a Rail Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasútlogisztikában.
1: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
12: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 000 forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
13: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
14: Kardó, az alvás szakértője.
15: Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu.
16: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bájéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
17: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
18: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
19: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban baleset történt a 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában a Mártírok útjánál. Baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton Ferihegy vasútállomás közelében. A forgalom egy sávon váltakozva halad. Torlódik a forgalom a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Váci úton és a Megyeri úton befelé a közös csomópont előtt, illetve az Üllői úton befelé szakaszonként. A Pesti úton mától napközben a Ferihegyi út és az Rínyi utca között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra számítsanak csatornakarbantartás miatt. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth-Lajos utcában a Víztoronynál lezárták a fél útpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nyáron feláll a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Néhány héten belül komoly üzemanyagellátási gondok lehetnek. Brit hadihajók és vadászgépek indulnak a Hormuzi szoroshoz. Napközben befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz majd zápor. 17 fokot mérhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Nyáron feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal. Az lesz a célja, hogy az állam visszakapja a jogtalanul szerzett vagyonokat, és megmutassa mindenkinek, hogy a magyar állam vagyonával nem lehet visszaélni, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, a magyar közbeszerzési szabályozáshoz hozzá fognak nyúlni, az integritás hatóság jogköreit kibővítik, várható egy vagyonnyilatkozati jog kiterjesztés is. Az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a betegeket leginkább sújtó várólisták radikális csökkentését tartja a legfontosabb feladatnak az új egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyértelművé tette, véget vet a poroszos rendőri irányításnak a kórházakban. A miniszter a hétvégére ígéri az új országos tisztifőorvos megnevezését, és elmondása szerint a reformterv megvalósítása már elkezdődött, amelyen 80-90 fontos szakértő dolgozott eddig. Néhány héten belül komoly üzemanyagellátási gondok lehetnek az országban. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a legkisebb kutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extra profit adót is kell fizetniük. A MOL megerősítette, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, van üzemanyag dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán éjfélig elfogyhat, az a MOL számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a cég saját termelésből továbbra is ellátja partnereit, és biztosítja, hogy az üzemanyagellátás folyamatos legyen. Brit hadihajók és vadászgépek indulnak a Hormuzi szoroshoz, jelentős mennyiségű hadifelszerelést, köztük drónelhárító és aknamentesítő eszközöket, valamint harci repülőgépeket telepítenek a térségbe, írja az Index. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint szigorúan védelmi jellegű intézkedésről van szó, amelynek célja a

0: felé, ahol átvizsgálják és fertőtlenítik. 9 emberről bizonyosodott be, hogy megfertőződött a hajón a hantavírussal, és 2 további valószínű fertőzött van. A hajó utasai közül még korábban 3-an haltak meg.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Délelőtt sok napsütésre számíthatunk, majd napközben már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, számottevő csapadék viszont sehol sem várható. Sokfelé megélénkül, helyenként pedig megerősödik az északnyugati szél, 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Melyik uralkodó született épp 300 éve?
3: Tarzan.
2: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
3: Majdnem Tarzan.
4: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller

0: A Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
1: Szép napot mindenkinek, 9 óra 11 perc, ez itt a Millás reggeli Rádió Café 98.0-án, és május 13-a van, szerda, 9 óra 12 perc a stúdióban, Ács Gábor.
2: És Kántor Endre.
1: És a kedves hallgatók, több üzenetet is kaptunk, például a fesztivállal kapcsolatban, ezt is próbáljuk majd szépen felolvasni, illetve azt írja nekünk Zoltán, hogy M5-ös Ócsa előtt teljes út zár Szeged felé, teljes káosz. Tehát az M5-ösön Ócsa előtt Szeged felé teljes út zár van, aki arra közlekedik, az figyeljen oda, próbálja meg elhagyni az autópályát még, tehát Szeged felé teljes út zár van, és káosz az úton. Köszönjük szépen!
2: Kaptam egy jelölést, Guinness Rekord.
1: Ja, hát díjra, ez igen, hogy írja, egy levegővel. Hallgató.
2: Igen, Ács Gábor megint nekifutott az egy szuszra kimondott legtöbb szó Guinness rekord megdöntésének. Endre nevezze be a Guinness listára.
1: Nevezze Gábor. Be a kedves hallgató, ne dolgoztasson engem. Hát, komolyan.
2: Nagyon szépen köszönöm. Még dolgozok rajta. Még szerintem van előttem tér, úgyhogy még nagyobb koncentrációval, összpontosítással szerintem még előrébb tudok jutni,
1: hát ezen a területen. Majd meglátjuk pénteken. Nem jössz véletlenül pénteken?
2: A péntek az én napom ebből a szempontból. Aha. Igen, tudom.
1: És jössz pénteken? Jövök, az jó, jövök. Akkor megint együtt leszünk, akkor majd indítok egy stoppert.
2: Oké.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
1: És ahogy beharangoztuk, trendekről lesz szó, mégpedig térkő szempontjából. Dávid Lajos, a Leyer Hungária Kft. Márka igazgatója van a stúdióban. Ismét szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, és nektek is hallgatok, sziasztok!
1: Na, azt mondtam, hogy a legfrissebb trendeket fogjuk átnézni. A térköveknél mi az, ami a divatot diktálja? Az anyag, a mintázat, a szín, mi a legfőbb trend diktátor?
3: Hát ha ezt a hármat nézzük, akkor azt gondolom, hogy leginkább ami diktálja, az a szín, de a szín önmagában egy térkőnél nem biztos, hogy elég a trend diktáláshoz. Ez most egy általános tendencia. Véget ért a szürke egyeduralma. Minden szürke volt, fehér volt, egyenes volt, szögletes volt. Ez a modern, nagyon letisztult antracit már átfordult ebbe a meleges, földes árnyalatokba. Nem is olyan régen voltam egy rendezvényen, ahol térkövezők, kertépítők vettek részt, és ők mondták, például a Balatonon már abszolút-e a barna, a sárgás, a vöröses árnyalatok mennek. Ez a, hát mondjuk úgy legújabb trend. Ez talán még egy éve kérdés volt, ma már szinte egyértelmű. Igaz, bocsánat, még egy fontos dolog, hogy bármennyire is szeretnénk, mert hogy nagyon unjuk már ezt a szürkét, azért még jelen van, mindenhol megtalálható és keresik, de hogyha mellé kell tenni a szürke, hideg, illetve a meleg árnyalatokat, egymás mellé kell tenni, akkor azt gondolom, hogy most már sokkal inkább keresik a melegebb árnyalatokat.
1: Egyébként ez pont olyan szerintem a építészetben is, mint a, vagy hát a házaknál is, épületeknél is, mint a ruházatban a divat. Tehát van egy ilyen, lehet látni, hogy jön egy ilyen nagy hullám, és akkor utána azt látja az ember viszont mindenhol. Amit te mondtál, ez a szürke árnyalatai, ez nagyon jellemző volt mostanában. Ez az antracit kerítés szempontjából, tetőcserép szempontjából, mindennek kicsit ilyen talán osztrák mintára jöttek ezek, még a zölddel keverve, tehát inkább az ilyen hűvösebb, de egyébként tényleg azt lehet látni, hogy valami ilyen kicsit ilyen mediterrán jellegű szín választék jön most elő. Azt nem vettem észre még, hogy ez így például a Balaton környékén nagyon jellemző, de a kollégák ezt mondják, akkor biztos,
2: hogy nálatok viszik. Valahonnan? Tehát ez a mediterrán, amit Endre mond, ez tényleg, tehát máshol lesz hamarabb elkezdődött, vagy már eddig is így volt, csak most kapunk rá, ez valami új divat? Vagy
3: a mediterránról azt gondolom mindig is volt. Én nem is a mediterránt emelném ki, hanem ezeket a meleg barna árnyalatokat.
1: Bézs barna,
3: igen. Tetszik, akkor volt egy ilyen modern irányzat, a minden nagyon modern, nagyon egyenes volt, nagyon szögletes volt, kimért volt, és most elindultunk ebbe a francia-angol kertes, romantikus, ja, sokkal értem. Melegebb a társaságok, társasági életnek, az otthonoknak egyfajta meghosszadított nappaliaként működő kertek irányába, ahol ez a meleg közösségi érzetek sokkal inkább előtérbe kerültek. Úgyhogy ezért. És mediterrán erre mindig is volt és lesz is, de inkább azt gondolom, hogy ez a fajta közösségi tér, mint funkció jelent meg a kertekben, és ez hozta magával ezeket a megjelenéseket.
2: Ez full esztétikai kérdés, vagy pedig más jelentősége is van, tehát mondjuk így jobb kedvre deríti az embert, hogyha, vagy mi alapján döntenek a vásárlók?
3: Hát ízléskérdés alapján döntenek a vásárlók. Igazából az esztétika mellett azért megjelenik a funkcionalitás is, tehát a térkő önmagában csak egy burkolat, de valójában nem ér semmit idézőjelben. Ami a döntéseket most befolyásolja, az, hogy mit szeretnénk egy kerttel. Ezek a klasszikus zöldség, haszonnövény termesztések, gyümölcsösök, vagy néhány túlja körbe a kerítésen és a zöldjebb, ez már nem feltétlenül igaz. Sokkal inkább igaz az, hogy funkciókat adunk a kerteknek, a meghosszabbított nappalink, különböző tereket szerkeztünk, és ebben a térburkolat, jelen esetben a térkő csak egy dolog. Sokkal inkább képezünk növényfalakat, növény kosarakat, és ehhez lépcsőket, mindenféle formában, esztétikai formában, és egy nagyon kellemes, rejtett, búvóhelyekkel teli kertet lehet kilakítani, akár kis alapterületen is.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy mi az, ami trend és meghatározó, itt anyagra kérdeztem, meg mintázatra, de arra mondjuk nem, hogy a méret az mennyire fontos, mert azt lehet látni a belső burkolatoknál, hogy ezek a nagyobb táblás méretek kezdenek divatosak lenni, vagy inkább most ezt szeretik a vásárlók, ez kint is így van?
3: Térválogatja. Igen és nem. Nagyobb tereken sokkal jobban mutatnak a nagyméretű lapok, a kisebb tereken nyilván jobban mutatnak a kisebb méretű lapok, és nagyon fontos, mit rakunk le és hogyan. Mert például a modern kombi térkövek, amiben több méret is található, lerakható mondjuk sorolható mintába, vagy a kivitelező kollégák hívják vadkötésbe. A vadkötés az egy kicsit mozaikszerű, mindenféle kevésbé szabályos forma, egy természetesebb kőhatású összhatást ad. Elsősorban tradicionális épületeknél, például egy parasztháznál, egy templomnál, egy olyan épületnél, ahol nem a szögegyenesség a fontos. A másik dolog pedig az, hogy nem csak a térkő mérete, hanem a térkő formája is befolyásolja a térhasználatot. Vannak ezek a modern kombikövek, és vannak, hogy én hívom, az egzotikus kövek, nem egzotikusak, de mondjuk a széle az nem szögegyenes. Úgy hívjuk, hogy van a natur, és van az antikolt. Az antikolt az úgy készül, hogy bedobják egy nagy betonkeverőbe, így kell elképzelni, és tényleg olyan hatást kelt, mintha egy természetes kő lenne, de természetesen abban a szabvány méretben, formában, amivel gyorsan, könnyen lerakható.
1: Egyébként a anyag strapabírás szempontjából mindegy, tehát a színezet az egy dolog, és az, hogy mondjuk mit tudom én, a körülményeket mennyire időjárás álló egy ilyen, az teljesen független a színtől.
3: Egy térkőnél, vagy egy kertilapnál, az is egy nagyon érdekes burkolati forma, kertilap nagyméretű, különösen a kertilapnál, erről majd mondok egy pár mondatot. Szóval igazából a betonterméknél mindegy, mert a betontermék idővel még időtállóbb és ellenállóbb lesz. Ez általában természetességgel jelenti azt, hogy nem fagy el, olvasztó, só álló, mindenféle álló. Inkább azt mondanám, hogy a beton mag fölött, ami van egy térkőben, van egy réteg. Hogy ez milyen réteg? És például a mi kollégáink nagyon sok energiát fektettek abba bele, hogy egy sokkal finomabb réteget kapjunk, ami kevésbé porózós, kevésbé szívja magába a vizet, ugyanakkor nem kell impregnálni. Ugye az impregnálás az egy, ha jól tudom, műanyag alapú festék, nevezzük festéknek folyadék, ami egyé gyógyul tulajdonképpen a betonnal, de idővel az UV és egyéb más környezeti hatásokra ez elkopik, mondjuk ki őszintén, és újra kell frissíteni az impregnálást. Egy egyenletes felületnél ez a nagyon finom hatott kvarc felület például, ami a lejjer termékekben megtalálható, ez egy olyan hatást kölcsönöz, amivel nem csak simább, ugyanakkor csúszásmentes is lesz, és van egy olyan jó kis szövegünk, hogy akár tűsarkú cipőben is biztonságos, és ez tényleg így van.
1: Na igen, ez lett volna a másik kérdésem, ami főleg, hogyha egy ilyen, ez a nagyon lecsiszolt ilyen kvarc föld, ez csúszásmentes különben?
3: Abszolút egy csúszásmentes. Itt azért elsütöm azt, ha már csúszásmentességről van szó, hogy vannak ilyen kerti lapok is, ugye ezek kicsit vékonyabbak, mint a térkő, de nagyon nemes dolgokról beszélünk, hiszen azon kívül, hogy ez betontermék, ez valódi kőzettel van meghintve, megszorva. Tehát nem fest, festékkel, betonfestékkel, hanem ezekkel a kőzetekkel, a mi esetünkben az Alpokból nagyon sok kő érkezik finom zuzalékkal, és ez egy örök élet. Na most ezek a kerti lapok például az utóbbi időben azt vettük észre, sok helyen kapnak helyet a medencék körül. Na most ez egy abszolút egy csúszós rész.
1: Aha,
3: a medence.
1: Igen, főleg, hogy a vizes.
3: Igen, és mégis elviszik medence köré, és ennek nagyon érdekes, hogy akit esetleg jobban érdekel, belássatja magát, ennek van egy élkezelése. Tehát maga a lapnak a felülete van ugye megszorva kővel, és ezt a hatást kelti, sose fog kifakulni, vagy hát csak amennyire a természetes kőzet. De van olyan, aminek a teljes anyag ebből a kőzet mixből készül, és ezért le tudjuk kerekíteni nagyon szépen, ívesen, kedvesen, vagy éppen nagyon erősen letörjük, mintha fózolnánk a kőnek a szélét, és ezzel a medence szélére, vagy a lépcsőre, lépcsőlapként is használható, nagyon jó lehet használni, és szép hatást kelt. Uh-huh.
1: Ja, látom is egyébként itt a burkolólapoknál, hogy kimondottan ilyen medencés fotók vannak.
2: Közben egy hallgatói kérdést ide vigyeztek, jó? Hogy a sötétebb színek nem melegednek sokkal jobban, mint ja, a szürke igen. vagy a világos? Uh-huh.
3: De abszolút így van. Egy kicsit kiragadott példa máshonnan, de ugyancsak betont egy tetőcserépnél. Van olyan termékünk, ami egy világos szín, ezt abszolút a mi cégünk hozta be Magyarországra. Csak oda kell menni, és oda kell tenni a kezet egy tüzépen, máron, melegbe tűző napon. Megmértük, nem hivatalos, csak magunk számára játékból. A meleg, a sötét árnyalat 80 Celsius fokos volt, és 50 Celsius fokos volt csak a világos árnyalat. Tehát abszolút igaz.
2: Tehát akkor a térkönnél is ugyanígy.
3: Abszolút, így van, így van. De mindenre igaz ez, azt kell mondanom. És ez ma egyre fontosabb, különösen a klímaváltozás miatt, hogy milyen színekkel burkolunk.
1: Akkor ez egy ilyen kompozit termék, mondjuk ezek a burkolólapok, hogy attól függ, hogy milyen szín választékban van, attól függően van a betonba keverve ez a zuzalék?
3: A kompozit szót itt nem használnám, inkább azt mondom, hogy megvan az adott térkőnek, vagy kertilapnak a struktúrája, vannak erősebb hordozó felületek, és van egy felszíni kezelés.
1: Ja, értem.
3: A felszíni kezelés jelenti azt, hogy vagy betonfesték van, vagy például kőzuzalék van. És érdekességként elmondom, nem véletlenül dobtam be ezeket a klimatikus viszonyváltozásokat, ez nem csak az időjárás jelenti, hanem az UV-sugárzást is. Uh-huh. Például gyártóként korrigálni kellett a felhasznált festék mennyiségét, az UV változás hatására, hogy a színtartóságot továbbra is biztosítani tudjuk. A természetes kő felületű kerti lapoknál erre ebben a formában nincsen szükség, hiszen az egy természetes kő, de már kérdezted, nagyon érdekes, egyszer, aki majd ellátogat egy ilyen betonüzembe, akkor hallhat mindig ilyen nagy morajlás, így ez a úgynevezett vibroprés, a beton, mint egy, képzeljük el, mint amikor gipszet öntögettünk fiatalkorunkba, óvodába vagy iskolába, és megszórjuk mondjuk egy kis cukorkával, és ezt így jól belevibráljuk, ez megadja azt a tartóságot, amivel ez a felület tartós marad, és akár hosszú évtizedekig használható.
1: Hát ez nagyon érdekes, már tehát kicsit benézzünk így a gyárba, ugye ez tényleg minden alkalommal érdekes, hogy készülnek ezek, de ez nagyon érdekes volt, amit most mondtál, hogy korrigálni kellett a festék mennyiséget, főleg az UV, az egyébként talán még pusztítóbb, mint az, hogy tudom én, mínusz, nem tudom, 14-15 fokok is vannak, most volt télen, de nálunk például elképesztők át végzett az UV fatermékeken, műanyag termékeken gyakorlatilag teljesen szétszette.
3: Ez mindenkit és mindent érint, és ugye ez nem csak annyi, hogy térkő, ugye nagyon nagy portfólióval rendelkezünk, főleg kertépítés területén, ott minden egyes termék. Ugye térkő mellett, ahogy már említettem, nem csak térkő, hanem van kerítéskő azonos színből. Akkor van a kertépítő elemek, amit mondtam, ez a lépcső, különböző lépcsőket lehet kialakítani, lépcsőlapból, ami egy lap, vagy lépcsőblokkból, ami egy 140 kilós nagy betontömb. Ezt ugyanúgy éri.
1: Komposztálót is lehet.
3: Igen.
1: Erre mondjuk nem gondoltam, mert én ezt így nem gondoltam, hogy ezt meg lehet ilyen elemekből építeni.
3: Még egy nagyon érdekes dolog, amit láttál komposztálót, ezek ilyen duriszol elemek, aminek az a különlegesség, és ez egy szabadalom, hogy mineralizált fát cementtellyel kevernek össze, és valójában ez egy fabeton, nagyon könnyű, fafűrésszel lehet fűrészelni, és nem csak magas ágyás építő elem van belőle, hanem van belőle falazó elem, kvázi tégla, amit ugyanilyen módon lehet farigcsálni. Egy nagyon természetes elem. Sőt, az autópályák mellett is ugyanezt az anyagot láthatjátok, amikor elhaladtok, mert jó zajvédő tulajdonsága is van.
1: Ja, hogy a zajvédő falaknál, aha, értem.
3: Igen, ezt is tudja. Igazából nekünk, amikor mi fejlesztjük ezeket a dolgokat, akkor nagyon fontos az, hogy rendszerben fejleszünk, ez egyszer jelent egy ilyen esztétikai dimenziót, és jelenti azt is, hogy bizony vannak olyan műszaki megoldások, hogy ezek a termékek akár egymástól távol tudnak kapcsolódni.
1: Hát újra elmerültünk a térkövek és a trendek világába. Köszönjük szépen, hogy megint beavattál az ilyen üzem titkokba is, és lehet, hogy akkor könnyebb a döntés most már sok mindenki számára. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban.
3: Köszönjük szépen, köszönöm szépen, sziasztok!
1: Dávid Lajos, a Leier Hungária Kft. Márka igazgatója volt itt nálunk.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
7: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. Az Aranybika szálló a város egyik legkarakteresebb épülete. A Bika család telkén 1699-ben nyitotta meg kapuit egy kis fogadó mindössze 4 szobával. A vendégkör növekedésével a 18. század végén emeletet húztak az épületre. Az 1800-as évek elején került fel a Bikát ábrázoló vas cégér a falra, amit később bearanyoztak, és ekkor vette fel a fogadó az Aranybika nevet. Tovább sétálva az ikonikus református nagy templom felé, a debreceni építész Sajó István egyik legszebb Art Deco alkotását láthatjuk a közeli 60 utca 6-os szám alatt. Szimmetrikus minták, hangsúlyos, keretezett ablakok, geometrikus díszítések jellemzik. Az épület együttes homlokzata, formája, valamint a legapróbb részletei is magukon viselik ennek a különleges stílusnak a jegyeit. A 60 utcán több jellegzetes polgárház is található. A debreceni cívis házak többnyire földszintes, utcafrontra épített lakóházak, hatalmas kapukkal, hosszú, keskeny telkekkel, amelyek egyben gazdasági funkciót is elláttak.
6: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
8: A vonalban Ciber Ákos, elemző, jó reggel, szia!
9: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
8: Na, mi történik a béten, hogy reagáljuk le a nemzetközi hangulatot?
9: Pozitív hangulatban indult meg a kereskedés itthon. A Bux Index 133.004 ponton áll jelenleg, ez egy 400%-os emelkedés jelent, és a forgalom úgy nagyjából inkább az átlag szerint alakul, 1,8 milliárd forinton jelenleg. A vezető részvényeink közül pedig a legnagyobb emelkedés a Magyar Telekomban látható. Itt egy 2,5%-os pluszban van, wow, a Magyar Telekom 2478 forinton. Igaz, a Telekom a tegnapi nap tette közzé a negyedéves gyors jelentését, amiben alapvetően első tekintetre csökkenő bevételről és emelkedő nyerességességről jelentett a Telekom. Ez az emelkedő nyereség döntően nagy jobb bevételmixnek köszönhető, valamint itt egy kisebb megjegyzésben közzétették azt is, hogy július 1-től, ha jól emlékszem, akkor visszatér az infláció követő áremelés, 4,4%-kal fogják majd az áraikat emelni a Telekomnál. Alapvetőleg erre a hírre emelkedhet a mai napon ilyen jelentős mértékben a Telekom. Az OTP, a MOL és a Richter is 2,5% közötti pluszban van. A MOL 4120 forinton, az OTP 41820-on, a Richter pedig 12400 forinton van jelenleg.
8: Mi a helyzet a forinttal?
9: Jelentős mozgások voltak az elmúlt fél órában a forint piacán. Egy friss hír érkezett, egy olyan 10-15 perce, miszerint az MNB az FX swap kamatokat 5,75%-ról 5,25%-ra csökkenti. Ennek hatására pedig hirtelen itt a körülbelül ilyen 357,5 forintos szintekről 360 forintig is elgyengült a forint az euróval szemben, most pedig a 358,9 forint környékén stabilizálódott, és itt most a piac ennek köszönhetően arra vár, hogy a május 26-ai kamatdöntő ülésen akár már előkerülhet a kamatvágásnak a gondolata is.
10: Ez mit tud ez milyen jelentőség ennek az FX swapnak?
9: Ez ilyen likviditást biztosító eszköz, csak ez itt egy indikációja annak is, hogy mekkora kamatot fizet, mekkora kamatot kér igazából a likviditásért az MNB. Uh-huh.
8: Dollár?
9: Dollár esetében pedig egy hasonlóan hirtelen gyengülés látható, itt 306,5 forintra gyengült az árfolyam jelenleg a körülbelül 304,8 forintos szintekről.
8: Oké, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek!
9: Köszi szépen, nektek is további szép napot!
8: Elmúlt percekben Ciber Ákos elemző számolt be arról, hogy a budapesti értéktőzsdén mi történik, és a devizapiac legfrissebb fejleményeiről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Na, hogy mit lehet csinálni azzal a problémával, amire lehet, hogy sokan nem is gondolnak, mégpedig, hogy világszerte évente több millió szemüvegkeretet, kontaktlencsét, ápolószert készítenek, de nagyon sok ezek közül rövid idő után a szemetesben végzi, és ez sokszor teljesen felesleges. Úgyhogy arról fogunk beszélgetni Boros Máriával, az Alenza optometristájával, hogy hogyan lehet okosan megszabadulni ezektől az eszközöktől, tehát ilyen környezetkímélő, és hát nyilván pénztárca kímélő módon is. Ő van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Hát lehet, hogy sok mindenkinek nem jut eszébe, de gondolom ide tartoznak még a napszemüveg keretek is, de szemüveg keretek, hogy ezek ennyi problémát okozhatnak a környezeti terhelés szempontjából?
2: Igen, okozhatnak valójában, és már említettél néhány számot, de akkor egy picit ezt még kifejteném. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb adatai szerint körülbelül 2,2 milliárd ember él valamilyen látás problémával világszerte, és ezeknek a jelentős részét szemüveggel lehet korrigálni. Szóval, hogyha ezt még egy picit le akarjuk bontani, akkor nagyjából azok a szemüvegek, azok a dioptriás szemüvegek, amik optikában receptre vagy mérés alapján készülnek, ezek globálisan évente körülbelül 1-2 milliárd körül mozognak. Na most, hogyha ezt megnézzük egy picit környezetvédelmi oldalról, akkor ez azt jelenti, hogy ha ennek akár csak a néhány százalékát újra tudnánk hasznosítani vagy továbbadni, akkor ez évente több 10 millió darab hulladék elkerülését jelenteni. És akkor valóban ebben még nincs benne a napszemüveg, amit te is említettél.
1: Hát ugye azért, mert az ember olyasmire gondol első körben, hogy hát a fogkefék, és akkor te az egy ilyen állandó műanyag hulladék, ami nem sokszor kerül az újra hasznosítható hulladék közé, de hát erre például nem gondoltam, pedig hát nyilván, hogyha bemegy az ember egy tök normális közértbe, akkor már mindenhol tele van ilyen polcokkal, szemüvegpolc, napszemüvegpolc, és ez tényleg egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy napi szintű, de majdnem napi szintű hulladékot teremtenek.
2: Ez így van. Hogyha a szemüvegekre ezt levetítjük, akkor a szemüvegek, hogyha megváltozott a dioptriánk, akkor nem feltétlenül kell kicserélni a teljes szemüveget. Hogyha a keretünk jó állapotban van, akkor lehet csak lencsét cseréltetni bennem. De ezt el is adományozhatjuk, hogyha már nem tetszik nekünk, nem érezzük trendinek. Nyilván van olyan állapot is, amikor már ezek nem eladományozhatóak, akkor érdemes arra gondolni, hogy a különböző alkatrészeket szelektíven gyűjtjük, hiszen ugye más alapanyagokba készülnek a keretek is, ezek lehetnek fémek, műanyagok, a szemüveglencsék is, illetve a különböző tartozékok, csavarok, szilikonortámaszok, érdemes ezekre gondolni, és nem a kommunális szemétbe kidobni, hanem szelektíven gyűjteni.
1: Hát van egy olyan része ennek, az adományozás nem jutott még eszembe szemüveg szempontjából, ezt megmondom őszintén, de egyébként logikus, hiszen nem egy olcsó eszközről van szó, és az lehet, hogy pont valakinek nagyon sokat számít, csak hogy közben azzal találkoznak sokan, ahogy más területeken is, például különböző elektronikai eszközöknél, hogy a gyártók, meg akik ezeket készítik, jobban szeretik, hogyha nem igazán lehet ezeket megjavítani, megcserélni, hanem inkább vegyük meg az egészet újra.
2: Igen, de most a szemüvegeknél is van, ami nem eladományozható, és Magyarországon jelenleg nincs is egy ilyen egységes országos használt szemüveg visszagyűjtő hálózat. Azonban vannak olyan valós működő lehetőségek, olyan szervezetek, akiknek a fókuszterülete a látásvédelem vagy a szemészeti segítségnyújtás, akik folyamatosan gyűjtenek szemüvegeket, vagy vannak esetenként ilyen alkalomszerű adományprogramok, amikor egyes optikákba is el lehet adni ezeket a használt szemüvegeket, illetve karitatív szervezetek vagy adományboltok is időnként tartanak ilyen gyűjtéseket, és akkor ezek a termékek olyan rászorulókhoz, látássérültekhez kerülnek, vagy esetleg olyan fejlődő országok egészségügyi misszióihoz, ahol tényleg nagy szükség van ezekre. Na most persze a prioritás a gyártóknak is az, hogy mindig vegyünk újat és újat, viszont a környezetvédelem az mindenkinek azt gondolom, hogy egyre fontosabb. Úgyhogy ilyenkor nézzük meg, persze lakossági laikusként nehéz szétválasztani azt, hogy a keretünk pontosan most rozsdamentes acélból készült, vagy titániumból, alumíniumból, de hogyha ezeket külön gyűjtjük, bevisszük hulladékgyűjtő udvarokhoz, ott szét tudják válogatni, újra tudják hasznosítani. Ugyanez a helyzet a lencséknél is, bár a lencséknél is nagyon nehéz megítélni azt, hogy pontosan milyen alapanyagból készült, plusz ezeken ugye vannak védőbevonatok is. Ennek az újrahasznosíthatósága még azért is nehéz, mert hogy a szemüveg lencsék egyedi paraméterekkel személyre szabottan készülnek, tehát itt azokat a szemüvegeket lehet eladományozni, amik egyszerűbb dioptriákkal készülnek, tehát főleg az olvasó szemüvegre gondolok, nem a multifokális szemüvegekre.
1: Igen, igen, az egy kicsit nehezebb nyilvánvalóan. Mi a helyzet a kontaktlencsékkel? Erre aztán végképp nem gondol az ember, hogy ezek is ilyen nagy környezeti terhelést jelenthetnek.
2: Igen, főleg a kontaktlencséknek a csomagolása, mert magát a kontaktlencsét, a kontaktlencsének az újrahasznosítására gyakorlatilag lakossági újrahasznosítás lehetőség nincsen, hiszen ezek ilyen speciális orvosi polimerekből készülnek, azonban ugye ezek egy papírdobozba vannak csomagolva, plusz a kontaktlencsék egyenként ilyen kis gliszterekbe. Ez egy ilyen műanyag tárkát jelent, amin van egy ilyen fém kis fólia, és amikor kiveszünk a kontaktlencsét ebből a kis tartóból, akkor érdemes a műanyag tartót és ezt a fém, ami rá van húzva a védőfólia, ezt külön gyűjteni, hiszen ezzel is sokat tehetünk a környezetünkért.
1: Hát, tehát akkor külön kell választani, és akkor a műanyag hulladék megy a műanyagba, a fém az pedig a fémek közé.
2: Így van.
1: Mert gondolom, hogy azért rengetegen viselnek kontaktlencsét is, és ebben nem gondoltam bele, hogy ezt, hogyha összeadjuk ezt az apró csomagolást, akkor ez nem olyan apró.
2: Ez bizony nem. Nagyon-nagyon sok össze, hiszen kontaktlencsébe is tulajdonképpen felváltva használják, tehát szemüveget is, meg kontaktlencsét is szoktak használni, akik látásjavító eszközöket használnak, és kontaktlencsébe ugye vannak napi kihordású kontaktlencsét, tehát amikor minden nap felbontanak egy újat, és vannak havi hordásúak, ugye az egy picit környezetbarátabb, hiszen az, ugyanazt a lencsét minden napi tisztítással, felbontástól 30 napig lehet használni.
1: Amiben következő, ez meg már inkább ilyen filozófiai kérdés, hogy a szemüvegtokokkal kapcsolatban, ugye általában egy új szemüveghez most már jár tartozékként a tok, ennek nagy része az mondjuk műanyag, most akkor ugye ezekkel mi lesz? Egy csomószor mondjuk bekerülnek a fiókba, de azt is el tudom képzelni, hogy simán kidobják az emberek.
2: Igen, legtöbb optika azért már az új szemüveghez ad törlőkendőt, tokot, ez egyfajta elvárás is most már a vásárlók részéről, főleg egy drágább szemüveg esetében. A nagy része valóban műanyagból készül, de van olyan, ami szövetből is, szóval hogyha ezek is jó állapotban vannak, akár a szemüvegkeret elajándékozásával a tokot is adhatjuk hozzá, illetve felhasználhatjuk saját magunkat is, találjunk neki új funkciókat. Tartsuk a táskánkba a különböző kiegészítőinket, fülhallgatónkat, zsinorokat, egyéb mást is.
1: Ez nem jutott eszembe, a zsinoroknak, fülhallgatóknak, kábeleknek az is jó lehet egyébként, igen.
2: És akkor még rendezett is a táskánk.
1: Hát meg megtalálni ezeket a cuccokat, mert összetekerednek, az a legidegesítőbb. Úgyhogy végül van egy ilyen, hogy amire megint csak talán nem gondolnak, hogy a különböző szemcseppek. Hát ugye itt meg kell különböztetni, hogy milyen szemcseppről van szó, de az, ami ilyen gyógyszernek minősül, az viszont biztos, hogy nem kiönthető.
2: Így van, a szemcseppek mellé még hozzátenem a kontaktlencse tisztító folyadékokat. Aha. Ezeknek ugye a szemüvegekkel ellentétben van egy nagyon szigorú lejárati határideje, tehát ezek általában a felbontástól néhány hétig használhatóak. Utána elszaporodhatnak benne a kórokozók, a baktériumok, szóval ezeket ilyenkor nem lehet használni. Viszont sosem csak ezeket se a mosdóba, se a WC kagylóba, hanem ugyanúgy, mint a lejárt gyógyszereket, vigyük be a hozzánk legközelebbi gyógyszertárba, illetve az üres műanyag flakonokat, azokat pedig szintén gyűjtsük szelektíven. Ezzel is óvjuk a környezetünket, hiszen ezekből a szemcseppekből, kontaktlencse tisztító folyadékokból a gyógyszermaradványok, fertőtlenítőszerekbe kerülnek a természetes vizeinkbe.
1: Hogyha mondjuk valaki rákeres a neten, hogy ilyen szemüveg adományozás, akkor találni fog olyan szervezetet, akik befogadnak ilyesmit, meg optikát?
2: Igen. Uh-huh. Igen, idén is volt egy ilyen nagyobb adománygyűjtő program, egy alapítvány gyűjtött nigériai személyzeti orvosmisszió megsegítésére szemüvegeket. Úgyhogy ha rákeresnek, fognak egészen biztosan találni olyat, ahol leadhatják a szemüvegüket.
1: Fú, nagyon érdekes. Ezzel egyáltalán nem foglalkoztunk még, ezzel a témával, pedig ugyanolyan fontos. Nagyon szépen köszönjük, érdekes volt.
2: Én köszönöm a meghívást, és kellemes napot kívánok mindenkinek.
3: Viszont kívánjuk, köszönöm
1: Boros, szépen. Boros Máriával beszéltünk, tehát ő mondta el ezeket a tudnivalókat, ő az Alenza optometristája, ugye a optometrista az a felsőfokú végzettségű egészségügyi szakemberről van szó, aki ugye a látás hibáival foglalkozik, diagnosztizál, és hát ezt az aspektusát a szemüvegnek, a kontaktlencsének nem is gondoltuk át még szerintem.
3: Az nekem a problémám, hogy a szemüvegtokom az a leggyakrabban maga az a kinyitó...
1: Eltörik.
3: Tehát hogy lifeg, tehát tudod, amikor...
1: Hát igen.
3: És akkor már hiába tartok benne bármit, mert hogy ugye akkor már bárminek a tárolására még nagyobb kupit csinálok a táskámban, hogyha ilyenekre használom, úgyhogy
1: akkor
3: inkább
1: igen.
3: Csak díszként funkcionál.
1: Igen, de...
3: Kidobni nincs szívem, meg nem is akarom.
1: Nézd meg, hogy megjavítható-e, kedves Gábor, át kell gondolnod azt, hogy hogy állsz ezekhez a dolgokhoz. Meg egyébként nekem is.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: Arra a kérdésre, ami jött SMS-ben, hogy nonsense vagy nem, vagy arra hozzászer, nem arról van szó, hogy a kontaktlencse tároló folyadékról van szó. Direkt elmondtuk az elején annak a mondatnak, hogy meg kell különböztetni, hogy milyen folyadékról van szó, szemcsepről, gyógykészítmény, gyógyszer vagy nem. Tehát a gyógyszer, gyógykészítmény, arról volt szó.
3: Még egy üzenet. Mohut megnézni, hogy az 50 forintos palackok mellett 50 forint kontaktlencsénként, szemüveglencsénként vegye vissza. Igen.
1: Igen, ez a lencse, ez egy nehezebb sztori. Az olvasó szemüvegeknél ott valószínűleg könnyebb ügy, de inkább itt a keretekről van szó, mert egyébként van, amikor egyben. Úgyhogy
3: és
1: hát ez is műanyag hulladék.
3: És olyan a lencse, hogy tényleg speckó személyre készült,
1: hát az nehéz.
3: Ki a lencsét belőle, és akkor a keret még mindig gyűjthető, vagy adható, vagy...
1: De szerintem azt a szervezet azt megoldja.
3: Megoldják?
1: Persze.
3: Aha. Tehát hogy mindenképp érdemes bevinni úgyis. Aha.
1: Jó.
3: Jó, hát ennyi fért a mai műsorban, úgy látom.
1: Köszönjük a figyelmet megint csak. Holnap ismét Millás reggeli, ahogy megszokhattátok, 6-tól 6.30-ig egy kis ismétlés, de 6.30-tól élőben jelentkezünk, és meg is nézem, hogy kik a műsorvezetők. Gede úrral, Ács úr egy jó kis morgós csütörtököt tartanak a Muppet Show öregjei. Ma nem is morogtunk, én nem morogtam. Mi volt? Nem is tudom, hogy morgás van.
3: A hallgató kicsit morgott, és azzal letudtuk, de értettem a célzást.
1: A mérnök morgott az elején.
3: Ha két papper összekerül, akkor mi sose bírják ki morgást. Naptól függetlenül nem bírják ki morgást nélkül.
1: Utána. Na jó, jön a Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal most, utána pedig nagyon sok jó zene a Zenefaktban, 11-kor pedig pont jókor Majával, úgyhogy maradjatok itt a Rádió Café hullámhosszán. Sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet Show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
7: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
8: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
9: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
11: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: A fővárosban torlódik a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Rákóczi úton befelé a Blahalújza térnél, a Kerepesi úton a Fogarasi útnál, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utcánál csőtörés miatt. Mától napközben időszakosan lezárják a külső sávot a Szilágyi Erzsébet fasorban, befelé a Pázsit utcánál, mert gázvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a Mester utcában a Tali Kálmán utcától a Ferenc körútig felújítás miatt. Időszakos sávlezárásra kell készülni a 14. kerületben a Mexikói úton, a Kerepesi út felé a Korong utcánál átépítés miatt. Csepelen a Kossuth Lajos utcában a víztoronynál lezárták a félútpályát karbantartás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Vétójogot kap a pénzügyi, az oktatási, az egészségügyi és az igazságügyi tárca. Eladhatják a győri repteret. Az összeomlás szélére került az izraeli kormány. Napközben befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. 17 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Hivatalosan is megalakult az új kormány. A miniszterelnökség nem költözik be a Karmelitába, sem a korábbi kabinetminiszter minisztériumába. Ezeket az épületeket átadják a köznek. A pénzügyi, oktatási, egészségügyi és igazságügyi tárcákra vár a legnehezebb feladat. Ezen minisztériumok vezetői vétójogot kapnak a kormányzati döntési mechanizmusban. Kármán András pénzügyminiszter közölte, idén a személyi jövedelemadó rendszerével kapcsolatos tervek nem férnek bele a költségvetés keretébe. Az ÁFA esetében viszont lát lehetőséget az esetleges kulcscsökkentésre bizonyos termékeknél még idén. Visszaállítják a Kata intézményét és fokozatosan kivezetik a különadókat. Augusztus végére ígérte az idei költségvetés teljes felülvizsgálatát, ebben már megjelenhetnek az idei évet érintő esetleges lépések hatásai. Éves alapon a kiigazított adatok szerint 2%-kal nőtt az építőipari termelés volumene márciusban, havi szinten 0,5%-os a növekedés. A KSH adatai szerint az első negyedévben a szektor termelői árai 4,7%-kal nőttek éves alapon. Közben kötelezettségvállalási tilalmat rendeltek el a NAV-nál. A 24.hu információi szerint a határozatlan idejű tilalom összefügg azzal, hogy Magyar Péter hétfőn gyorsított ütemű tájékoztatást kért az ügyvezető miniszterektől, hogy május 9-e után hoztak-e állami vezetői döntést az engedélye nélkül. Eladhatják a győri repteret. A létesítmény sorsáról jelenleg is zárt körű egyeztetések zajlanak, írja a Kisalföld. A 23 éve megnyitott reptér 2012-ben élte fénykorát, amikor évente 33 ezer utast fogadott. Jelenleg ennek negyedét. A több mint 10 millió eurót érő repülőtér állami tulajdon, de az üzemeltetést végző társaságban a győri önkormányzat mellett a Széchenyi István Egyetem és az Audi Hungária is részesedéssel bír. Hírszerzési adatok szerint Irán továbbra is jelentős rakétaarzenállal rendelkezhet. A hivatalos washingtoni állításokkal ellentétben rakétaindító állásainak mintegy 70%-a épségben maradt. És még mindig rendelkezik a háború előtti rakétaarzenáljának nagyjából szintén 70%-ával, olvasható az Economics oldalán. Közben nem jutottak előbbre az iráni-amerikai tárgyalások, legutóbb Donald Trump utasította vissza Irán válaszát az amerikai megállapodási javaslatra. Az összeomlás szélére került az izraeli kormány. A válságot az váltotta ki, hogy Benjamin Netanyahu közölte az ultra-ortodox koalíciós partnereivel, nem terjeszti elő azt a törvénytervezetet, amely mentesíteni a közösség tagjait a sorkatonai szolgálat alól. A jövő héten feloszlathatják a Knessetet, és szeptemberben előrehozott választást tarthatnak.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Napközben már gyakran zavarhatják felhők a napsütés, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
7: A 70-es évek végén alakult New Yorkban a Beastie Boys zenekar. Saját bevallásuk szerint rap rockot játszottak három állandó taggal. Michael Diamond dobos, Adam Jauch basszusgitáros és Adam Horowitz énekes triója 1983-ban vált igazán sikeressé, a közönség nagyon jól fogadta Cookie Puss című hip-hop dalukat. 1985-ben már Madonnával turnéztak, a következő évben pedig megjelent első nagylemezük, a License to Ill. Az első olyan rap lemez, ami felkerült a Billboard 200-as lista élére. A Beastie Boys

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A várkonyi csibészek története 2017 elején kezdődött, amikor néhány hónap szárnypróbálgatás után a Come On Vibe projekt keretein belül úgy döntöttek az ózdi gyerkőcök, hogy itt az ideje zenekart alapítani és komolyabban foglalkozni a közös zenéléssel. A Come On Vibe egy olyan projekt, amely szeretné a zene meg annyi arcát megismertetni kicsikkel és nagyokkal egyaránt. Közvetítői szerepet nyújtanak a zene által mindenkinek, hogy megismerkedjenek hangszerekkel, felfedezzék saját muzikalitásukat, közösségi élmény, új közösségek, együttesek szülessenek. Az ezt követő években a várkonyi csibészek megjárták Európát is. Többek között az Európai Parlamentben is felléptek. A sok zenei siker mellett mégis arra a legbüszkébbek, hogy programuk által a gyerekek pozitív lélektani fejlődésen mennek keresztül.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A társkeresés dalszerzős megoldását választotta Ray. A brit R&B énekesnő a 2025-ös Where is my husband-ben kürtölte világgá, hogy várja a kérők jelentkezését. A sürgető szövegű és tempójú számban megbújik a megnyugvás is. Az egyik sor tanúbizonysága szerint ugyanis az előadó nagymamája megígérte unokájának, az áhított társ el fog jönni. Minden esetre reméljük, ez nem ugyanaz a pasi, akiről a szintén 2025-ös Formula One a film Mark Ronsonnal közös betét dalában énekelt Ray, hiszen ott a nagyi már a címben kiakadt. Grandma calls the boy bad news. Még csak az kellene, hogy egy nagymama szomorító semmire kellő megkeserítse a Brit Awards díjas énekesnő életét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért Közhasznú Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lackfi János lánya, Lackfi Dorottya 2020-ban indította útjára szóló projektjét, az Orka néven. Versszerű szövegek, melankólikus, egyedi tapadós dallamok jellemzik szerzeményeit, amelyek az alterpop kimondottan összetett műfajába repítenek magukkal. Eleinte akusztikus koncertek keretében hallhattuk országszerte. Később zenekari felállással is bővült a produkció. Első kislemeze Elharapott szavak címmel jelent meg 2021. novemberében.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az első olyan rockzenekar, amelyik az interneten keresztül lett népszerű, bár ismertségének komoly lökést adtak a rajongók által terjesztett kézről kézre járó demo felvételek. Ez az Arctic Monkeys Észak-Angliából, akik 2002 óta dolgoznak együtt. Első albumuk 2006 elején rögtön a brit zenei történelem leggyorsabban fogyó debütáló lemezévé vált. A nemzetközi áttörést 5. albumuk hozta meg, a lemez címe AM. A zenekar tagjai szinte alig cserélődtek az elmúlt 20 évben. A két meghatározó zenész, az énekes Alex Turner és a gitáros Jamie Cook. Még a kezdet-kezdetén így nyilatkoztak saját magukról. Mi soha nem a pénz vagy bármi más miatt készítettük a felvételeket. Amúgy is ingyen adtuk őket. Úgy gondoltuk, ez a legjobb út, hogy eljussunk az emberekhez. Ezért lesznek jobbak a koncertjeink, mert a közönség eljön azokra. A csapat eddigi tevékenységét 7 Brit Awards díjjal és 5 Grammy jelöléssel jutalmazták. Magyarországon is többször felléptek már különböző fesztiválokon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lázár Domokos és Lázár Ágoston. Na, ők a Lázár tesók. Domokos 3 évvel idősebb, mint Ágoston. Ezért aztán csak 1 év különbséggel kerülhetett be az Esti Kornél zenekarba. A két testvér majd csak később kezdett el duóban zenélni, amikor úgy érezték, van annyi személyes mondani valójuk, amellyel érdemes kiállni a színpadra. Két gitárral, két énekhanggal, akusztikus hangzással és sok új színnel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A közlekedési minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz a miniszterelnök székhelye. Józsefváros is korlátozná az Airbnb-t. Júniusban megkezdődhet az uniós pénzek kiutalása Ukrajnának. Napközben befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak eldétve lesz zápor, 17 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne, jelentette be a miniszterelnök. Az épület néhány lépésre van a parlamenttől, és szimbolikus, hogy címe az Alkotmány utca lesz, tette hozzá Magyar Péter. Ma délután egyébként Ópusztaszeren tartják az első kormányülést, a helyszínt a rendkívüli asszályhelyzet is indokolja, napközben vízügyi és agrár szakemberekkel találkoznak és rövid távon szükséges intézkedésekről határoznak. Döntenek a korábban titkosított kormányhatározatok és nemzetközi szerződések titkosításának feloldásáról, megkezdik az alaptörvény és más fontos jogszabályok módosításának megtárgyalását, döntéseket hoznak a gyermekvédelem területén, és tájékoztatást kérnek az ország energiaellátásának helyzetéről. Józsefváros is korlátozná az Airbnb-t. Az önkormányzat tervei szerint a kerületi lakások legfeljebb 4%-át lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének. A belső kerületekben az arány csökkentése a cél, a külsőbb kerületekben, ahol most nincsenek rövid távú szállások, viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás. Különleges eszközzel gazdagodott a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet gyermekurológiai osztálya. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásának köszönhetően vásárolt flexibilis szerkezettel egy 10 éves erdélyi gyereknél végezhetnek lézeres vesekőzúzást és kőálltávolítást. A részletekről dr. Kis András egyetemi magántanárt, a gyermekurológiai osztály osztályvezető főorvosát kérdeztük.
3: Úgy hívják, hogy flexibilis eszköz, aminek az a lényege, hogy sokkal kényelmesebben, sokkal kevésbé romboló módon tudunk bemenni a vesébe, amelyik a gyerekvesénél sokkal-sokkal pontosabb tudunk fordulni. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan pozícióban van az a kő, amit egy egyenes eszközzel nem tudunk eltávolítani, megzúzni, akkor ezzel az eszközzel, tekintve, hogy ez egy flexibilis végű eszköz, meg tudjuk oldani vágás nélkül a fővel távolítást. Ha szerencsénk van, megcsináljuk, másnak az, amely egy hét múlva elfelejtés, mindenki vidám.
2: Júniusban megkezdődhet az uniós pénzek kiutalása Ukrajnának. A 90 milliárdos hitel első részletét elsősorban a katonai képességek megerősítésére fogják fordítani. Az EU külügyi főképviselője közölte, a kétoldalú országok közötti támogatásoknak folytatódniuk kell, ahogy további szankciókra is szükség van Oroszországgal szemben.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Napközben már gyakran zavarhatják felhők a napsütés, de számottevő csapadék sehol sem várható. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északnyugati szél, 17 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégem Vizi Katalina, MODEM, Modern és Kortárs Művészeti Központ ügyvezetője, akit köszöntök, szia!
5: Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
4: A MODEM idén ünnepli a 20. születésnapját, és az elmúlt két évtizedben az ország egyik legfontosabb kortárs művészeti intézményévé vált, nemzetközi és hazai kiállításaival, a progresszív szemléletével és közösségi szerepével, ma már meghatározó kulturális központ Debrecenben és országos országosan is. És én nagyon fontosnak tartom pont azért, hogy végre valami nem Budapesten van, és nem a Budapestről indul. Most fogod az első 5 éves ciklusodat zárni, úgyhogy a vezető személyét azt mindig összefüggésbe hozom az intézménnyel, úgyhogy először talán egy történeti áttekintést, és egy kicsit magadat is sződ bele, hogy te hogyan kerültél ide a 15. évben.
5: Diplomázás után azonnal galériáknál kezdtem dolgozni, tehát bár művészettörténetet hallgattam, de számomra a kutatás alapú munka az soha nem volt igazán való, és ezt már nagyon korán felfedeztem. Egyetem alatt is folyton galériákban lógtam, és gyakornokként dolgoztam, és aztán így is kezdődött a pályafutásom asszisztensként, aztán galéria vezetőként. Én nagyon szerettem ezt a nyüzsgő világot, pláne a vásárra, művészeti vásárokra való utazgatást, és az ott nagyon fókuszált jelenlétet, illetve a magyar művészek külföldi promotálását. Szóval én ezt borzasztóan élveztem. Aztán jött egy fordulat, átpártoltam a non-profit szektorba, és aztán itt ért az a megtisztelő megkeresés, vagy felkérés, hogy a Modem számára ügyvezetőt keresett a városvezetés, a kulturális osztály. Megtaláltak, vagy engem találtak meg, és gondolom, hogy többek között, tehát nem gondolom, hogy csak engem, de ennek a részleteit nem ismerem, de minden esetre mérlegelés után én igent mondtam, és egy ilyen óriási és gyönyörű és nagy felelősséget jelentő feladattal a nyakamban elindultam Debrecen irányába, mert ugye én budapesti születésű vagyok, mindig is itt éltem, de aztán ez a munka ez annyira elcsavarta a fejemet, hogy beleszeretve a Modembe és a városba az első év felénél, végénél úgy döntöttem, hogy ez az ingázás ez nem folytatható, és akkor Debrecenbe költöztem. Úgyhogy az én életem az nagyon összefonódott a Modemmel. Nekem a Modem az életem munkahelye, szóval. És annál egyébként meg jóval több, hiszen feladtam a budapesti ségemet.
4: Az ragadott meg engem abban, ahogy elkezdtél beszélni, hogy imádtad ezt a világot, ezt a galériák világát, imádtad ebben a összpontosított jelenlétet, a művészeknek a promotálását, és megmondom őszintén, kicsit utána is néztem a vezetői stílusodnak, és mindenhol ezt találtam, hogy ez nagyon fontos számú.

0: az arculata is változott.
1: Igen. Az érkezésem pillanata az egy izgalmas helyzet volt, mert egy nagy nemzetközi csoportos kiállításra készült az intézmény akkor már jó másfél éve. Az én érkezésemtől számítva már csak 3 hónap volt a megnyitóig, és hát nagyon le volt maradva az a kiállítás előkészülete, úgyhogy ott... És ezt tényleg vallom, és már sok helyen elmondtam, hogy egyébként ez szerencsésen jött ki, mert nem igazán volt se a csapatnak, se számomra lehetőség és idő lamentálni, hogy vajon mi tudunk együtt dolgozni, vagy nem tudunk, adjunk ennek időt, hogy kiforja magát, majd szépen, vagy csiszolódunk, vagy nem. Hát erre nem volt lehetőség, dur bele a közepébe, teljes egymásra utaltság, én a csapatra, a csapat tulajdonképpen rám, hiszen itt mindenkinek nagyon gyorsan a saját szerepét fel kellett vállalnia, fel kellett vennie és tolnia, és hát megugrottuk. Tehát ez az igazság, hogy egy nagyon sikeres megnyitónk volt, és utána egy nagyon sikeres kiállításunk, és aztán pedig úgy döntöttünk a kurátori csapattal, akik közül ketten is már ott lévő, meglévő és sokat bizonyított kurátorok voltak, hogy amellett, hogy a Modemnek nagyon fontos a kiállítási profilja, de ez a közösségi tér élmény vagy lét, ez is nagyon fontos kell, hogy legyen, és elkezdtünk különböző programokat, az edukációtól kezdve olyan közösségi eseményeket, amik addig elszórva, egyébként a Modemben jelen voltak, de nem összefűzve, vagy nem stratégiai szemmel építve, és szisztematikusan vezetve. Gondolok itt, hogy néven nevezzük a gyermeket a Modem kurzusra, ami az edukáció és a fiatalok megszólításánál nekünk szerintünk egy ilyen alapkérdés, hogy az egyetemen, ott a Debreceni Egyetemen a Modem kurzus nyitott, és szabad tárgyként bárki felveheti, és jöhet hétről hétre a Modembe. Kortársképző művészetről előadást hallgatni, de bele van szőve a tematikába, a kurzus tematikába, tárlatvezetés, művészetpedagógiai foglalkozás, és ezt most tovább fogjuk fejleszteni, remélhetőleg a következő ciklusban, hogyha vihetem tovább az intézményt, tovább fogjuk fejleszteni, hogy azok a diákok, akik jelentkeznek a kurzusra, azok ne csak frontálisan hallgassák a tudnivalókat, hanem aktívan vegyenek részt a Modem közösségi szerepének alakításában.
0: Igen, ez nagyon fontos. Az is a szemléleteid között van, hogy a Modem nem lehet egy elefánt csont torony, hanem kifejezetten foglalkoztat téged, hogy hogyan kapcsolódik a Debrecenhez, mennyire érzik magukénak az emberek, és hogy miért idegenkednek sokan a kortárs művészettől. Igen. Képzeld el, hogy azon gondolkodom sokat, hogy pont a művészetnek, és nagy globálisan a művészetnek, de ha a képzőművészetet kiemelem, akkor a képzőművészetnek szerintem annyi reagálni valója van a mostani világra.
1: Igen, nagyon sok minden más, bár most ugye van egy olyan tendencia, ami itt a tizenévesek körében nagyon terjed, ez a önként vállalt digitális detox, amit egyébként én nagyon üdvözlök, vagy szóval ennek abszolút látom az értelmét, és baromi büszke vagyok azokra, akik
0: meg akarják tudni, hogy mi hogy éltünk.
1: Megállt tudnak szabni ennek az őrületnek, meg ennek az állandó kontroll alatt, meg láthatóság alatt levésnek, szóval nagyon fárasztó. És egyébként ma még, most még a kiállítások erre nagyon lehetőséget adnak, erre a fajta kivonulásra. És most talán ez egy kicsit ellentmondásnak fog tűnni, bár a megvalósítás az nem egyik napról a másikra fog zajlani, de pont egy olyan törekvésbe kezdtünk bele, ami egy olyan edukációs kiállítás sorozatot fog majd életre hívni, ami épp azt a távolságot igyekszik megszüntetni, ami jelenleg a kortárs képzőművészet, tehát mondjuk egy kiállítás tárgya és témája és érthetősége, illetve a jelenlegi társadalom fejében, mint referencia bázis tátong. Szóval ugye az a probléma, többek között az is probléma, azért nem járnak az emberek szerintem kortárs képzőművészeti kiállításokra, mert teljesen értelmezhetetlen, hogy mi történik ott, mert nincs kapaszkodó, és elolvasni több oldalas szövegeket, az ma már nem működik. Állni egy mű előtt hosszú 10 perceket, hogy valamit megpróbáljak összerakni belőle, hogy én mit értek ebből, meg sajnos ez sem működik, bár ez még inkább működik talán, és ebben én azt gondolom, hogy van kapcsolódása sok önfejlesztő és önismereti hanghoz, mert ez is egy üdvözlendő dolog, hogy az emberek elkezdtek saját magukkal a lelk

0: kell foglalkozni és megismerni önmagukat, és ebben is a kiállítás látogatása, kortárs képzőművészeti kiállítások látogatása egy baromi jó túl, vagy hát eszköz, mert én azt vallom, és mélyen hiszem, hogy amikor műveket nézünk, és megpróbáljuk egyedül megfejteni, még talán, hogyha a címet is elengedjük, és nem nézzük, akkor tulajdonképpen a megfejtés, amire jutunk, az abszolút egy belső mese, egy saját magunkról szőtt történet, és ezekre érdemes odafigyelni, hiszen nekem hát nem véletlenül van a otthonomban mindenhol műtárgy, vagy szóval igen, velük veszem körbe magam, és minden életszakaszomban mást és mást jelentenek, és ezt állati izgalmas figyelni, mert egy tökéletes tükröt tartanak az aktuális állapotomról.
1: Ez még sose gondoltam így végig. Nem,
0: szerintem ez nagyon így van.
1: Tehát ez egy önreflexiós és önismereti módszer adott esetben.
0: Így is lehet rá tekinteni.
1: Igen, ez fontos.
0: Tudok és szeretek így tekinteni rá, igen. Igen.
1: Mert hogy ugye egyébként tudok itt tekinteni versekre,
0: irodalmi
1: művekre, filmekre, zenékre.
0: Igen.
1: Miért is ne tudnánk, igen. Na, ez nagyon érdekes, hogy ezt a szempontot behoztad, mert tényleg soha nem gondoltam még rá, és még mindig én itt tartok, hogy ugye miért is alakul ki az a távolság a kortárs művészetnek a befogadásával kapcsolatban, de tulajdonképpen akkor ez nem is az, hogy kialakult, hanem van, tehát ez egy létező dolog, és meg kell találni, hogy hogyan lehet ezt a távolságot lecsökkenteni.
0: Igen. Szerintem azért ott sok minden eltört, amikor a látvány pontos másolásától elrugaszkodtak az alkotók, mert a fényképezőgép megjelenésével, merre már nem volt szükség és nem volt igény. Tehát azért, szóval, hogy ezek a fordulatok tetten érhetők, és hogyha valaki érti, megérti ezeket a fordulópontokat, akkor sokkal kevesebb fenntartással kezeli azt, hogy ma már nem tájképeket és nem portrékat nézegetünk egy kortárs képzőművészeti kiállításon, legalábbis nem azzal a hű ábrázolással és kézügyességgel, amit elvárnánk egy festménytől, hanem teljesen absztrahálódott minden, vagy tényleg kilépett mindenfajta tényleges ábrázolás vágya alól. Csak erre meg marha könnyű azt mondani, hogy hát ezt én is tudom, de nem, az ember nem tudja, mert ha tudná, akkor csinálná, de nem tudja. És valahol így ezeket a nagyon zsigeri, nagyon gyors reakciókat, kicsit dühös reakciókat, mert a tudatlanságunkból jön egy pici düh, szerintem ezeket próbálnánk egy edukációs kiállítás sorozattal lebontani, de legalábbis azok számára, akik eljönnek majd, mert pont ezeket a problémákat fogjuk feszegetni, és ahonnan ide kiukadtam, hogy ezt a kiállítást én abszolút egy interaktív, és miután mai fiataloknak szánjuk a telefonjukról ilyen különböző játékokon keresztül elérhető, tehát hogy a saját eszköztárjukat és vizuális, megszokott képi felbontásukat szeretnénk bevonni, és ebbe a kiállításba, mint értelmezési platform segítségül hívni, hogy egyrészt ott a térben is, olyan eszközön keresztül ismerkedjenek a dolgokkal, amit ismernek már eleve, tehát a telefonjuk. Másrészt, hogy ezen haza tudják vinni azt, amit ott őképp lerajzoltak, lefotóztak, elmentettek, stb., de hogy kelljen használni azt, amit egyébként a mindennapokban, minden pillanatban használnak.
1: Viszont ez alapján mondd már meg nekem azt, hogy mitől lesz egy kiállítási darabnak, vagy egy művésznek művészi értéke. És olyan értelemben, hogy mitől lesz az népszerű, mitől lesz az valami olyan, tudom, hogy ez nagyon laikus kérdés.
0: De nagyon jó kérdés.
1: Csak pont az alapján, kérdés. Amit most elmondtál, hogy minden absztrahálódott, és akkor azt mondjuk, hogy hát oké, de ez mi? Mert hát ez olyan, mintha ezt én is meg tudnám csinálni. És azt mondod, hogy de nem, és én ezt értem, hogy nem, tudod, a rádiózásra is szokták mondani, te csak bemész és beszélsz, ezt bárki meg tudja csinálni, oké. Én értem ezt. De hogy akkor mitől? Mi határozza azt meg? Hogyan adódik össze akár a visszajelzés, akár a szakmában lévők elismerése? Hogy alakul ez?
0: Ez egy nagyon összetett folyamat. Hogy is tudnám ezt röviden összefoglalni? Vannak különböző mérföldkövek, vannak különböző mércék. Nincs az a helyzet, hogy nincs ebben egy meghatározott rend vagy skála, amin végig kell menni egy képzőművésznek, és hogyha ezeket a lépcsőfokokat kipipálta, akkor ott a világsiker. Nyilván, tehát hogy ezt így tudjuk és látjuk. Nagyon fontos nagyon fontos ugye a szakmai visszhang, hogy kiállításokra legyen meghívva az adott alkotó, hogy múzeumok gyűjteményeiben szerepeljen, tehát hogy most itt az árképzés, vagy az árazás tekintetében vannak ilyen fontos dolgok, hogy melyik kurátorral dolgozott együtt, milyen képzőművészekkel került egy csoportos kiállításba, ez például ezek mind árképző tényezők, hogy milyen magángyűjtők mondták azt rá, hogy oké, de főleg ugye a múzeumok alapvetően a kanonizáló intézmények, tehát hogy melyik múzeum kurátori vagy gyűjteményi nyezési csapata mondta azt, hogy oké, ettől és ettől az alkotótól, ebből és ebből a periódusból nekünk ez is ez a mű kell, mert azt gondoljuk ma, hogy ez egy olyan ebben a 2026-ban született műtárgy, ami 100 év múlva, ha valaki ránéz, akkor erről a 2026-ról vagy a 20-as évekről mond valami relevánsat, akár témájában, akár a megfogalmazás módjában, akár anyaghasználatban. Tehát, hogy a relevans, hogy nem attól kortárs egy képzőművészeti alkotás, hogy az alkotó él vagy hal, hanem attól kortárs, hogy mennyire használja a kortárs témákat és eszközparkot, ami így jelenleg körülvesz minket.
1: Szerintem ez nagyon érthető.
0: Egyrészt ez egy fontos dolog. Az, hogy populáris, az, hogy népszerű, itt most az Instagram és egyéb platformok megjelenésével, ez is egy fontos dolog, de alapvetően a minőséget elsősorban szerintem nem az határozza meg, hogy hány like van, vagy hogy melyik művész jobb self-manager, így nem szépen mondva. Szóval nyilván az emberek személyisége és az alkotók személyisége is nagyon eltérő, van, aki borzasztó jól menedzseli magát, állati jól kommunikál, nagyon társasági ember, ezáltal mondjuk egy nagyobb gyűjtői kört rengeteg melóval teszem hozzá, kiépít maga körül, tehát hogy és akkor van a kereslet, amire ő, hogyha a kínálata mondjuk kevés, akkor már várólistáról lehet beszélni, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő egy rendkívüli alkotó, akiről 2126-ban is hallani fogunk, vagy kanonizálódott, de az biztos el lehet mondani, hogy 2026-ban várólistás művészről beszélünk. Szóval sok összetevős, kicsit bonyolult, de egy állati izgi világ, mindenkinek csak ajánlani tudom.
1: Igen, ez így meg pláne izgalmassá teszi. Ugye azt mondtuk, hogy 20 éves a modem, igen. És az intézmény tulajdonképpen saját maga ajándékozza meg magát és a látogatóit azzal, hogy reagál a saját 20 évére most, én úgy látom.
0: Van egy kiállításunk, amiben felkértünk az elmúlt 20 évben velünk együttműködő egyéb intézményeket, akikkel valami olyasmit valósítottunk meg, ami fontos. Ma is fontos volt 20 éve bármikor is. Ilyen például a Debrecen Patinás Intézménye, a Református Kollégium Múzeuma, akikkel közös tárlatunk, közös projektünk volt, vagy például itt van ugye a méltán híres és általam is nagyon szeretett és látogatott Campus Fesztivál, akinek a programigazgatóját kértük fel, hogy válogasson a gyűjteményből, és mondja meg ő, hogy szerinte mi az, ami leginkább a modemet, ami kapcsolatunkat, mert a Campus Fesztivál és a modem kapcsolatát reprezentálja, vagy egyszerűen csak neki fontos. Szóval nem adtunk meg nagyon szempontokat, annyit adtunk meg saját magunknak, hogy a mi partnereink válogassanak, tehát legyen egy ilyen kurátori csapat, akik ennek a kiállításnak az anyagát összeválogatják, és aztán egy rövid 1000-1500 karakteres indoklásban, személyes hangvételben írják meg, hogy miért pont azt a művet tárják a közönség elé, vagy találták fontosnak. Ez az egyik része a kiállításnak, ez egy ilyen kedves, ilyen nagyon személyes dolog. A másik része viszont az egy izgalmas vállalkozás, nem csináltunk még ilyet, az emögötti szekcióban olyan műveket mutatunk be, amiket mi nagyon szeretnénk megvásárolni. De nincs rá forrásunk. És ezt pedig azért tesszük, mert ugye amikor múzeummá vált a modem, akkor a gyűjteményünkről nagyon komolyan el kellett kezdeni gondolkodni, hiszen ennek a múzeumi váltásnak a legnagyobb tétje az volt, hogy az addig őrzött műtárgyak onnantól kezdve közgyűjteményi státuszba kerültek, tehát hogy közösségévé váltak. És És ebben óriási felelősség az, hogy ezt a gyűjteményt hogyan fogjuk építeni a jövőben. Viszont stratégikusan építeni csak úgy lehet, hogyha az ember tudatosan kiszemelt műtárgyakat vásárol. Jelenleg a múzeumi gyűjtemények sajnos abban a helyzetben vannak, hogy nem igazán van lehetőség vásárolni, hanem, és ezt pont egy tavaly nyári kiállításunkon mutattuk ki eléggé hangosan, vagy hát én bízom benne, hogy nagyon hangosan, hogy jelenleg Magyarországon a közgyűjtemények, a képzőművészeti közgyűjteményeket javarészt a képzőművészek maguk építik, gyűjtik, mert hogy vásárlási lehetőségek hiány, forrás hiány a gyűjteményezés vagy a gyűjtemény építése az tulajdonképpen adományok révén történhet meg. Ez viszont nem teszi lehetővé, hogy stratégikusan, koncepciózusan épüljön egy gyűjtemény, hanem ez egy kicsit adhokká teszi ugye a dolgot.
1: Hát meg kiszolgáltatottá.
0: És kiszolgáltatottá, így van. Úgyhogy most vettünk egy nagy levegőt, és összegyűjtöttünk olyan műveket, amik vagy az alkotó, vagy a műtárgy, vagy a műfaj hiány a jelenleg a modern gyűjteményében, és ezek közül szeretnénk majd, amennyire lehetőségünk van megvásárolni. Úgyhogy ez is megtekinthető a hátsó szekcióban, a wishlist. Illetve ennek az ünnepi évnek a keretében februárban nyílt egy szerintem egy nagyon fontos kiállítás. Lehetőségünk nyílt bemutatni Dali eredeti rajzait, amiben 1973-ban, amikor felkérést kapott egy textilgyártól, a Skabal gyár tulajdonosától, az volt a felkérés lényege, hogy mutassa be, mondja el, rajzolja, levesse papírra, hogy 2000-ben milyen divat szerint fognak öltözködni az emberek. És egy nagyon jó pofa, nagyon dalis rajz sorozat készült, 12 darab mű, és ez látható a Modemben, most már csak 2 hétig, május 24-éig. Ezzel lép párbeszédbe az Iparművészeti Múzeum kortárs magyar divatanyaga. Szóval egy borzasztó látványos, és egyébként nagyon izgalmas kiállítás a tekintetben, hogy ez a Dalinak ezt a sorozatát egyik magyar tervező sem láthatta, nem tudhattak egymásról, mégis ilyen nagyon egyértelmű, nagyon látványos kapcsolatok fedezhetők fel és érhetők tetten a rajzok és a kollekciók között, úgyhogy mindenkinek javaslom és ajánlom, hogy ezeket a találkozásokat jöjjön és fedezze fel Debrecenben.
1: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és tudom, hogy már sietsz is vissza, és javaslom mindenkinek, hogyha Debrecenben jár, akkor keresse föl.
0: Mindenkit szeretettel várunk.
1: És mélyüljön el a Modem és Kortárs Művészeti Központnak a különböző lehetőségeibe, vagy a központ által adott lehetőségekbe. Neked pedig köszönöm, és további jó munkát kívánok.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Vizi Katalin, a Modern és Kortárs Művészeti Központ ügyvezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, és most feles információk és zene következik, és aztán jövök vissza. Maradjatok ti is. Rádió Café.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
7: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
8: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon. Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
9: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor. Gulyás Erman Sándor színész, a Dante közösségi alkotótér egyik alapítója és vezetője. Mai vendégem, akit köszöntök, szia!
2: Hello, én is köszöntök minden kedves hallgatót.
1: És ugye mondhatjuk, hogy a Dante annak idején több mint 200 önkéntes segítségével épült fel, és most az adó 1%-os kampányfilm is ugyanebből a közös lendületből született.
2: De pontosan.
1: Kristóf rendezésében. Aki már látta, az biztosan tudja, hogy nagyon jó, nagyon kifejező, nagyon benne van egy kb. 2 perces kis kampányfilmben az egész hitvallásotok és működésetek. Aki nem, annak meg majd most elmondod, hogy így hogy van. Is néz ez ki.
2: Kezdem az elején. Először is úgy indult ez az egész dolog, hogy a Film Factory nevű kis csapat megkeresett minket, Látos Márk személyében, hogy ők igazából szeretnének a Dantéval forgatni egy ilyen image filmet, ami így bemutatja, hogy mi milyenek vagyunk. És valahogy így kapóra jött, hogy van most ez az 1%, és nem is 1% filmet akartunk, hanem csak azt akartuk megmutatni, hogy milyen a Dante, hogy néz ki, milyen emberek veszik körül, mennyiféle alkotó tevékenység található meg nálunk. És ahogy elkezdtük tervezni a filmet, akkor derült ki, hogy ez ennél egy picit nagyobb lesz, mert hirtelen ott voltunk, hogy ott itt egy stáb, ők szeretnének csinálni egy filmet velünk, mi nem akarunk egy ilyen átlag filmet csinálni, akkor mi lenne, hogyha megkérnénk mondjuk a Deák Kristófot, és a Kristóf nyilván azt mondta, hogy jó, ő benne van, de akkor vegyük egyel egy picit komolyabban, és akkor legyenek benne statiszták, ténylegesen mutassuk meg, hogy kik vannak a helyen. És hirtelen ott volt 50 ember körülöttünk, akik örömmel jöttek és vettek részt. Egyébként egy nap alatt le is forgattuk, tehát reggeltől estig, olyannyira, hogy utána még egy program le is tudott menni a klubban, szóval így nagyon-nagyon-nagyon szuperül sikerült az egész. Egy snittes, tehát törekedtünk arra, hogy tényleg az történjen, hogy elindul a kamera a színházteremből, végigmegy hátul a raktárrésznél, a konyhánál, bemegy az öltözőbe, kijön a folyosóra, ott már a jegypénztárnál vagyunk, aztán kimegyünk a klubba, a klubban történik egy óriási buli, visszamegyünk egyszer csak az Olvasó nevű helyre, amit mi nagyon szeretünk, és aztán kimegy az utcára. Ez így röviden elmondva maga a történet, de mindenhol történik folyamatosan valami. Tehát a színházteremben látunk egy előadás részletet, aztán bemegyünk a raktárba, ott már egy szaxofonos játszik, aztán a konyhába már egy csellista, és azt akartuk megmutatni ezzel, hogy nálunk tényleg ez történik. Hogy van, amikor párhuzamosan is történnek programok, meg hogy ennyiféle dolgot tud a Dante, ilyen sokféle összművészeti dolog születik meg egyszer. Az én kedvenc jelenetem ebben a kis filmben az, amikor egyszer csak az óriási buli után lecsendesedik, és megjelenik a Gábor anyukája, aki a gyerekprogramokat csinálja nálunk, és körülötte ott ülnek a kisgyerekek, és egyszer csak ott vagyunk, és már egy gyerekprogramban beszélgetés van, már te mit szeretnél csinálni, éppen alkotnak egy ilyen fonalból készített kiskutyát, és aztán kimegyünk megint az utcára, és már este van, és éppen áll be a villamos, tehát hogy azt akartuk, hogy egy ilyen nagyon élettel teli, nagyon olyan legyen, mint mi vagyunk. És az, hogy az 50 ember olyan csodálatosan jött, ment és csinálta, és ha kellett, akkor a háttérben állt, hogyha kellett, akkor előre állt, hogyha nem volt kérdés, hogy bárki bármit csinál.
1: Igen, és színész kollégák is részt vesznek benne. Nyilvánvalóan ez megmutatja azt is, hogy mennyire sokszínű a színházi repertoár is, és egyébként maga a szórakoztatás, mert hogy nem csak zenész szórakoztatás van, hanem mindenféle, tehát volt már itt kb. Stand-up-tól elkezdve olyan interaktív, közönséget is megmozgató program, amiben szintén színészek voltak. Szóval, hogy azt látom, hogy megint vegyes a társaság roppant mód. Tehát igen. Ott a profi, és ott van az is, aki csak simán támogat.
2: próbáltuk úgy felvonultatni ezeket az embereket, és most nem akarom felsorolni őket, nézzék meg a videót, és abban föl fogják fedezni az összes embert, aki ebben részt vett, nem csak színészeket, hogy olyanok, akik már vagy alkottak, vagy éppen alkotni fognak, vagy majd a jövőben szeretnénk velük közösen együtt dolgozni, hogy ilyenek tűnjenek fel. Nyilván nem lehetett mindenkit megszólítani, tehát óriási tömeg most már, hál' Istennek, azok, akik a Dante-ban részt vettek alkotóként. De azt akartuk, hogy azok az emberek, akik viszont ráérnek, azok ne egy ilyen én mostan nem tudom, én ki vagyok, és akkor én most részt veszek ebben a filmben, hanem csak egy pillanatra tűnjenek fel. Ha akarom, akkor láttam, ha akarom, nem láttam. Egészen izgalmas lett ettől, és az, ami még izgalmasabb, hogy egy filmben, egy ilyen forgatásnál rengeteg ide vagy oda tolódás történhet. Vagy korábban történik valami az ütemtervben, vagy később történik valami. Ez nálunk nem így volt. Tehát konkrétan meg volt mondva, hogy most muszáj egy nevet mondanom, tehát mondjuk a Szabó Győző jön 14-25-re, és 14-25-kor ott álltunk. Tehát, hogy amikor kellett a Győzőnek jönni, akkor ő beállt a kamera elé, lement az egy snit, és már mentünk tovább, és ő már ment tovább a következő programjára, tehát igazából megvoltunk vele egy fél óra alatt. Tehát nagyon jól ki volt találva. Dolgoztunk előtte 2-3 napot azon, hogy ez ütemszerű legyen, és ne ott kelljen azon dolgozni, hogy jaj, most akkor itt elcsúsztunk ott, akkor hogy tudjuk behozni azt a negyed órát. Úgyhogy ilyen gördülékenyen ment, csodálatos volt.
1: Egyébként magán a végeredményen is ez látszik, és azt én hiszem, hogy meglátszik annak az egésznek a hangulata, még akkor is, hogyha egy film azért jószerivel olyan, ami ennek tervezik, de hogy ezt érzékelem benne én is, hogy nagyon könnyed, nagyon laza. És hát ugye arról folyamatosan beszélünk, és megint ide kell hozzam, hogy ugye muszáj mindig valamit csinálni, muszáj folyamatosan jelen lenni, valahogy felhívni a figyelmet arra, hogy mennyi minden lehetőség van nálatok, de nem csak nektek, hanem mindenkinek, aki a piacról él, mert tulajdonképpen ez minden nap az a kérdés, hogy mennyire vagy látható, mennyi ember tudsz behívni, mennyi lesz a bevétel. Ezért ez egy kemény meló.
2: Ez egy kemény meló, így van, de ez az 1% például olyan, amivel mi sosem foglalkoztunk, mindig úgy voltunk vele, hogy nyilván ebben az időszakban kiraktuk, hogy lehet minket 1%-kal támogatni, de azzal, hogy mi most kifejezetten erre csináljunk egy filmet, olyan még nem volt. Az, hogy ráadásul ezt a Deák Kristóf Oscar-díjas filmrendező rendezi, aztán meg pláne nem volt. Tehát mi most úgy voltunk ezzel az egésszel, hogy nézzük meg, hogy mi van akkor, hogyha ezt egy picit komolyabban vesszük. Nézzük meg, hogy milyen támogatások jönnek, és ezt sokszor elmondjuk mostanában, hogy valójában nekünk nem a működésünk fenntartásához kell, tehát hogy nem, ha nem kapunk 1%-ot, akkor megszűnünk létezni, hanem azért kell ez az 1% támogatás, hogy tovább tudjunk jól működni. Meg nyilván itt a forgatás alatt elhangzott ezerszel az, hogy ne az 1%-ot adják nekünk, adjanak nekünk 99%-ot. Szóval így ment a mindenféle viccelődés erről, de komolyra fordítva a szót, azért mégiscsak ebből kell bizonyos szintig fenntartani magunkat. Tehát nem csak a színházi előadások, nem csak a klub bevétele, hanem néha az 1%-ot is el kell kérnünk, mert erre van lehetőségünk.
1: Ugye azt most én nem tudom nem idehozni, hogy amikor ti elkezdtetek ezzel foglalkozni, akkor alapvetően a független színházi szakma egészen egy gödör mélyéből próbált kiszólni. Tulajdonképp máig, tehát hogy még ebben óriási nagy változás nem volt, de azért azt mégiscsak látjuk, hogy bízhatunk benne, hogy lesz. Milyen most a ti hangulatotok, meg az elvárásotok, meg a gondolkodásotok egyáltalán a kulturális élettel kapcsolatban?
2: Most egy óriási változás történik, hogy ez milyen irányban fog változni.
1: Meg hogy kitegyénének, hogy érintesz.
2: Igen, azt tudjuk, hogy mi ugye nem arra rendezkedtünk be, hogy pályázati pénzeket kapjunk. Mert azért mi láttuk, hogy mi történik az NKA-nál. Tehát, hogy nálunk ez most jelen pillanatban nem egy új dolog, ami napvilágra került, hanem...
1: Hát megmondom őszintén, hogy oké, értem, de hogy ezt mindent így, tehát ez szerintem a poszttraumát az csak növeli, amit persze gondolt az ember sok mindent, meg talán azt is mondhatjuk, hogy bizonyos szakmában látott tán közelről is dolgokat, de így töményen azért ez nagyon nehéz lehet elszámolni azzal, hogy ez a tégláról téglára építkezés, amit ti magatok is csináltatok, szóval, hogy ez lehetett volna másmilyen is.
2: Lehetett volna, de nem lehetett abban a pillanatban, ezért mi azt választottuk, amilyen lehetőségeink voltak, és ezért szoktam én sokszor elmondani, hogy ez bizonyos értelemben egy kísérlet, ami vagy sikerül, vagy nem. Igen. Mert a lehetőségeink azok ennyi, adottak. Tehát vagy emberekkel rakjuk össze, akik jó emberek és akarnak nekünk segíteni, vagy sehogy. Mert pályázati pénz biztosan nem fog jönni. És sajnos ez a pályázati pénzre való berendezkedés, ez kiderült, hogy voltak olyan független társulatok, akik hála Istennek, vagy ki tudja, hogy akkor éppen hála Istennek kaptak pénzt, és azt remélték, abban gondolkodtak, hogy nyilván akkor ez egy állandó támogatás tud lenni, egy ideig kaptak, majd egy idő után nem kaptak, és ott álltak, hogy meg kell szűnni. Mi eleve nem mentünk be erre. Tehát mi eleve azt mondtuk, hogy jó, akkor pályázati pénz nincs, csináljuk meg máshogy.
1: Igen, ez egy más hozzáállás. Ez a ridegtartásnak vannak olyan előnyei, hogy az ember megedződik, és most nem tudom, hogy az előny jó szó-e ide, de abban a szempontból mindenképp megedződik, hogy nem vár, hanem tudja, hogy a saját teljesítményén múlik, hogy mit fog tudni összeszedni.
2: Így van, nem...
1: Még ha ez nem is normális.
2: Igen, nem tudjuk, hogy mi lesz. Azt tudjuk, hogy reménnyel van tele most a szakmánk, mindenki abban reménykedik, hogy ezek a pénzek, hogyha jól lesznek elosztva, jó pályázati kiírások történnek, jó vissza ellenőrzések, mert az is egy óriási hiány volt, hogy mire, végül is mire lett elköltve az a pénz, ki, hova, hogyan számolt el ezekkel. Ha ezek rendben jönnek, akkor azt gondolom, hogy lehet arról majd beszélgetni x idő múlva, hogy végre újra van pályáztatás, végre újra vannak olyan pénzek, amik adott esetben működési támogatások, tehát éves szinten lehet vele kalkulálni, addig meg marad ugyanez.
1: És akkor meglátjuk, hogy működik-e a virágozzék minden virág, illetve az, hogy ki hogyan tud virágozni, mert nyilván akkor is nagyon fontos lesz az, hogy mire megy be a közönség.
2: Így van.
1: Azért ez sem egy utolsó szempont.
2: Így van. Így van.
1: Na, és hogy álltok ti most az előttünk álló időszak? Ugye megvolt a szülinap, most az 1%, jön a nyár, az nálatok mennyire lazább vagy nem lazább program szintjén? Színházi program szintjén.
2: Mindenképpen lazább. Tehát mi most nyárra ilyen értelemben elmegyünk egy kicsit pihenni, előkészítjük az októbert, szeptembert, a őszi programkínálatunkat. Vannak terveink ide nyárra, még semmi sem publikus, mert még csak tapogatózunk, tehát van kitelepülési ötletünktől kezdve mindenféle. Ez nem biztos, hogy színház, de akarunk egy picit kimenni a Dántéból. Mindenképpen megyünk fesztiválozni, tehát megyünk a Művészetek Völgyébe, meg Vidor Fesztiválra, szóval úgy megjelenünk különböző helyeken. Ez tavaly is így volt, és ezt tartjuk idén is, hogy ne csak a Dántéban lehessen minket látni, vannak vendégjátékaink, tehát ezeket mindig és minden körülmények között csináljuk, de nyilván a nyári időszak az egy pihenés nekünk, tehát mi mégiscsak úgy működünk ilyen értelemben, mint egy iskola, hogy szeptemberben kezd, és aztán ilyenkor júniusban majd befejez, és aztán van ez a kis időszak. Átalakítunk egy csomó mindent, fogunk szervezetileg is fejlődni, illetve muszáj felújításokat csinálni a helyen, mert még mindig olyan állapotok vannak, ami bár a néző nem látja, de nekünk például fontos az, hogy a technikánk az sokkal jobb legyen, mindenünk megvan hozzá, csak időnk nem volt arra, hogy mondjuk fejleszünk. Úgyhogy ezeket fogjuk csinálni a nyáron, meg ami még fontosabb, hogy most már nem kezdhetjük úgy az évadot, hogy ne legyen valami új bemutató, úgyhogy majd ezen is gondolkodunk, és hozzuk majd a jó kis híreket ezzel kapcsolatban.
1: Klubélet viszont lesz egész nyáron nálatok.
2: Klubélet van.
1: Hiszen az van.
2: Az mindig is van, hála Istennek. A nyár az ilyen értelemben minket is meghatároz, mert a terasz az valószínűleg tele lesz, mert az emberek szeretnek nyáron jó időben kint ülni a teraszon. A klubba lejönni egy hűvös pincébe, én ezt mindenkinek ajánlom, mert a nagy melegbe leülni egy hűvös pincébe az nagyon jó dolog, de azért a sok-sok szabadtéri program, rengeteg koncert, akár a Sziget Fesztivál az érezhetően elviszi ilyenkor a hozzánk látogató embereket, de hát ez, hogy is mondjam, a környék sajátossága, tehát ez mindig előfordul, hogy az ottani teraszok egyszer csak kiürülnek egy kicsit, aztán utána megint tele lesznek, ez egy ilyen folyamat itt a nyáron. Hát nyilván elmennek az emberek nyaralni, úgyhogy ezzel mi számolunk. Egy picit visszább veszük ilyenkor a fordulatszámot, de valójában működünk.
1: Hát én nagyon sok sikert kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és ezt az 1%-os filmet mi is ki fogjuk tenni a rólatok szóló posztnak a kommentjében, majd be fogom linkelni, és akkor ott meg lehet nézni, lehet erről tájékozódni, mert én szerintem tényleg nagyon jól összefoglalja azt, hogy mi is az, amit a Dante képvisel, és mi is az, amit ti szeretnétek, és amiért dolgoztok.
2: Ha valaki minden áron nekünk szeretné adni az 1%-át, ezt tegye meg, és megtalálja a dantekult.hu-n ennek a részleteit.
1: Én időről időre hívok meg alapítványokat, szervezeteket, akiknek az 1% gyűjtés nagyon fontos, és ezt mindig elmondom, most is elmondom, rendelkezzetek az 1%-otokról, mert az a tietek, ne tegyétek bele a nagy közösbe, mert el lehet dönteni. És legalább ennyi legyen, ennyi döntési jog az adóval kapcsolatban, hogy ez hova megy, és mit támogat. Úgyhogy akinek ez tetszik, az igen, választhatja bátran ezt. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.
1: Gulyás Herman Sándor, színész, a Dante közösségi alkotótér egyik alapítója és vezetője volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással, addig is szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Dél van. Pontjókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
3: Ez az.
4: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon.
3: Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
6: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
10: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
11: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Pénzügyi sok jöhet júliustól, kifutnak a korábbi állami intézkedések. Előre haladott tárgyalások zajlanak az uniós források lehívásáról. Moratóriumot hirdetett a miniszter a védett erdők fakitermelésére. Befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. Holnap is hasonló idő lesz, valamivel több csapadékkal, napközben viszont 23 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az előző év azonos időszakához mérten 6,7%-kal bővült az ipari termelés, erősítette meg második becslésében a márciusi adatokat a KSH. Az előző hónaphoz képest 3,1%-os a bővülés, több szegmensben látványosan beindult a fejlődés, főleg a számítógépgyártás és az akkumulátorgyártás ugrott nagyot. Pénzügyi sokk jöhet júliustól. Sorra kifutnak azok az állami intézkedések, amelyek az elmúlt években korlátozták a bankokat és biztosítókat. Júliusban ugyanis egyszerre érhet véget a kamatstop, a bankszámlákra és lakásbiztosításokra vonatkozó díjkorlátozás, miközben több támogatott hitelkonstrukció esetében is súlyos plusz terhek jelenhetnek meg, olvasható az Economics oldalán. Az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi Alkotmány utcai épületében lesz a miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne, jelentette be a kormányfő. Az épület néhány lépésre található a parlamenttől, és szimbolikus, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz, tette hozzá Magyar Péter. Ma délután egyébként ópuszta szeren tartják az első kormányülést. Brüsszeli források szerint előre haladott tárgyalások zajlanak Magyarország és az Európai Bizottság között az uniós források lehívásáról. A hírek szerint akár a helyreállítási alap teljes összege és további kohéziós, valamint hitelprogramok pénzei is elérhetővé válhatnak, írja az Index. A csomag összességében több 10 milliárd eurós nagyságrendű forrásmozgást jelenthet, ha a feltételek teljesülnek. Azonnali moratóriumot hirdetett az élő környezetért felelős miniszter a védett erdők fakitermelésére. Gajdos László közölte, nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik. Hozzátette azt is, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó, ennek részeként szigorítják az ipari szankciókat is. Egyre több uniós vezető szorgalmazza, hogy az EU ne kezdje meg 2028-ban a koronavírus járvány idején felvett, mintegy 650 milliárd eurós helyreállítási adósság törlesztését. Azt javasolják, hogy az unió inkább görgesse tovább a kötelezettséget, írja a Portfólió. Ez az elképzelés azonban a takarékos tagállamok, köztük Németország és Hollandia heves ellenállásába ütközik, míg Emmanuel Macron francia elnök szerint idiotizmus lenne a gyors törlesztés, jelentette az Euraktív.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő jelenhet meg az égen, este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél helyenként megerősödik, reggel 0 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipszá készítette.

and let me land this shit. Space will be my home.

0: 的是真理。
1: Se az aranyi vendéglő hajta a kitárt.
2: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
3: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
2: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
4: Alright, DJ, put the needle on the record.
2: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
6: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
7: Kardó, az alvás szakértője.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Néhány héten belül komoly üzemanyagellátási gondok lehetnek, stagnálnak az albérletárak, brit hadihajók és vadászgépek indulnak a Hormuzi szoroshoz. Befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. Holnap is hasonló idő lesz valamivel több csapadékkal, napközben viszont 23 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Néhány héten belül komoly üzemanyagellátási gondok lehetnek az országban. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a kisebb kutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extra profitadót is kell fizetniük. A MOL megerősítette, hogy hazánk üzemanyagellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán évfélig elfogyhat, az a MOL számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a cég saját termelésből továbbra is ellátja partnereit és biztosítja, hogy az ellátás folyamatos legyen. Áprilisban az egész országban stagnáltak az albérletárak. A KSH és az ingatlan.com kutatása szerint Budapesten mindössze 0,1%-os volt a csökkenés, országos szinten pedig 0,2%-os a növekedés. Az éves adatok is sokat mondóak. A fővárosban 4,9, az országban 6,5%-os emelkedés történt. Egyre több új autót helyeznek forgalomba. Az év első 4 hónapjában 10%-os volt a növekedés, elsősorban a vállalati beszerzések élénkülése miatt. Idén is lesz Hello Margit Fesztivál. Május 14-e és 17-e között töltik meg élettel a budai negyed utcáit, galériáit, színházait és közösségi tereit. 4 nap alatt majdnem 50 helyszínen több mint 100 program várja az érdeklődőket. Színháztól a divaton és a zenén át a kézműves workshopokig és a helytörténeti sétákig. Az esemény ma este 8 órakor a Fenntartható Divat Őrületek című különleges összművészeti divat eseménnyel indul, ahol a zene is a divat lesz a központban a Fény utcai piacon. Szeptember 3-ától az Európai Bizottság megtiltja bizonyos brazil állati eredetű termékek behozatalát az Unióba. A szigorítások, ahogy Brazília nem felel meg a haszonállatoknál alkalmazott antimikrobiális szerek használatára vonatkozó uniós előírásoknak, írja a Portfolio. A lépéssel azonban egy csapásra zárójelbe teszik a Mercosur megállapodás, Brazília számára egyik legfontosabb elemét, a nagymértékű mezőgazdasági vámkedvezményeket. Brit hadihajók és vadászgépek indulnak a Hormuzi szoroshoz. Jelentős mennyiségű hadifelszerelést, köztük drón elhárító és aknamentesítő eszközöket, valamint harci repülőgépeket telepítenek a térségbe, írja az Index. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint szigorú védelmi jellegű intézkedésről van szó, amelynek fő célja a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítása.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő jelenhet meg az égen. Este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél helyenként megerősödik, reggel 0 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. május 13-án, 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Koncert.
1: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimová, Sergej Krylov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongoraművész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
2: Színház.
1: 6 premierrel, köztük 4 a színház felkérésére írt kortárs dráma ősbemutatójával, részvételi színházi produkciókkal és Mácsai Pál új egyszemélyes előadásával várja nézőit a jövő évadban az Örkény István Színház. Csúlya Imre nyugdíjba vonul, utoljára június 3-án lép színpadra a Kertész utcai Shakespeare Mosó című előadásban. Hámori Gabriella távozik a társulattól, szerepeit azonban megtartja. Szintén elköszön Kerekes Éva, őt az évad végéig láthatja a közönség. A társulat 2 új taggal bővül, csatlakozik Kisvég Emőke, akit az Örkény Színház közönsége már színészként, rendezőként és íróként is megismerhetett. Valamint Rába Roland, aki legutóbb a Momó című előadás vendégművészeként szerepelt a színházban. Az új évadban 3 nagy színpadi előadás bemutatóját tervezik. Október elején Szilágyi Eszter Anna megtörtént esetet feldolgozó művét tűzik műsorra. A nő, aki saját magát kereste, izlandi buszos, társas opera címmel Polgár Csaba rendezésében. A darab valóság alapját egy 2012-es hír szolgáltatta, izlandi buszos társasutazás során eltűntnek vélték a csoport egy tagját. Az egynapos hajsza végén derült ki, hogy a keresett személy végig velük volt. A produkció műfaji megjelölése szó opera, ezzel folytatódik az Örkény zene és próza ötvözésére épülő előadásainak.

0: Mondok haza című előadásnak a folytatását mutatják be. Az évad utolsó színházi bemutatóját Márton Dávid jegyzi, akinek ez lesz az első magyarországi rendezése, az Örkény Színházban Alfred Döblin regényéből készít színpadi adaptációt. A Berlin Alexanderplatz főhőse, a frissen szabadult Franz Bieberkopf új életet próbál kezdeni a modern nagyvárosban. Az előadás ezt a személyes történetet a mai társadalmi valósággal is a közelmúlt emlékezetével állítja párhuzamba. Milyen esélyeket kaptunk az újrakezdésre, és mit kezdtünk velük? Az idei évadot a színház a Romantika című előadás újvidéki és zágrábi vendégjátékával zárja. A jövő szezon nyitó eseménye az Örkénykert szeptember 12-én.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Debrecen építészeti karaktere izgalmas és sokrétegű. Paloták, verskert, szerelem. A Simonfi utcai Iker Bélház díszes saroktornyai, a 60 utca sarkán lévő magyaros romantika stílus elemeit ötvöző szecessziós püspöki palota épülete további kincseket rejt a város felfedezők számára. Az Aranybika szálló a város egyik legkarakteresebb épülete. A Bika család telkén 1699-ben nyitotta meg kapuit egy kis fogadó mindössze 4 szobával. A vendégkör növekedésével a 18. század végén emeletet húztak az épületre. Az 1800-as évek elején került fel a Bikát ábrázoló vas cégér a falra, amit később bearanyoztak, és ekkor vette fel a fogadó az Aranybika nevet. Tovább sétálva az ikonikus református nagy templom felé, a debreceni építész Sajó István egyik legszebb Art Deco alkotását láthatjuk a közeli 60 utca 6-os szám alatt. Szimmetrikus minták, hangsúlyos, keretezett ablakok, geometrikus díszítések jellemzik. Az épület együttes homlokzata, formája, valamint a legapróbb részletei is magukon viselik ennek a különleges stílusnak a jegyeit. A 60 utcán több jellegzetes polgárház is található. A debreceni cívis házak többnyire földszintes, utcafrontra épített lakóházak, hatalmas kapukkal, hosszú, keskeny telkekkel, amelyek egyben gazdasági funkciót is elláttak. Álljunk meg a 23-as szám előtt, ahol Csokonai Vitéz Mihály született, majd időzünk el a 60 utca 30-as szám alatti türkiszkék cívis háznál is. Az ablakok felett napraforgók között csókolózó pár jelenete varázsol el minket. Visszafelé a belváros irányába haladva forduljunk a Déri Múzeum felé, és nézzük meg az épület előtt kialakított sűjesztett parkot. A múzeum előtti parkban egy hangulatos verskert is található, ahova a látogatók a számukra kedves soraikat tűzhetik ki. Vegyük az irányt a nagy erdő felé. A belvárosból az egyes villamossal roboghatunk, vagy ahogy a helyiek mondják, tujázhatunk a nagy erdőig. A kiterjedt zöld területen egyebek mellett érdemes megcsodálni a díjnyertes Aquaticum Debrecen strandot, ahol zöld növényfalak és vízfalak vesznek körül. A nagyerdei stadion épülete szépen harmonizál az erdővel. A lombkorona szintre emelt futópályán kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a természet közelségét. A szomszédos nagyerdei víztorony legérdekesebb sajátossága a műemléki ipari karaktere, illetve hogy a torony eredeti funkcióját megtartva lett a debreceniek és a turisták egyik kedvenc helye kilátóval, mászófallal, szabadtéri koncertekkel, színpompás fényjátékkal és vízbárral. Ha a nap már lemenőben van, érdemes megpihenni a Békás-tó partján, vagy megnézni a Kötszínház különleges esti játékát.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Csík zenekar 1988 óta meghatározó szereplője Magyarország népzenei életének. Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette népszerűvé nem csak a zenekart, de a magyar népzenét is, hazánkban és külföldön egyaránt. Az eltelt évtizedek alatt több rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. Munkájuk legnagyobb elismerését jelzi a Fonogram díj, amelyet 2007 évelején érdemeltek ki Senki nem ért semmit című albumukkal világzene kategóriában. A Quimby dalát, a Most múlik pontosant, a Csík zenekar 2008-as Ez a vonat elindult, hadd menjen című lemezén dolgozta fel.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Krák noch schmack hebben. Így szól hollandul a se sava, se borsa, vagy másként a se íze, se bűze szólás.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg Blues, Ethio Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szomba délután 1-től 2-ig.
2: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
5: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
4: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
6: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk. koncertobudapest.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mr. Brown, Quentin Tarantino önnön karakterének fedőneve első Kutya szorítóban című moziában. Saját filmjében sosem szerepelt néhány percnél többet. Ebben is fejbe lövik rögtön az első akciójelenetben.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Andy Timoner 7 évig filmezte a San Franciscó-i The Brian Johnston Massacre és a portlandi The Dandy Warhols haverzenekar párhuzamos történetét. Egymás karrieréhez való viszonyát, vagyis a rock and roll életformát. A 2004-ben megjelent Sundance díjas Dig, vagy ahogy nálunk fordították, Ezt kapt ki, az egyik legeredetibb zenei dokumentumfilmként vonult be a történelembe.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bocsánat, kérő számnak írta Sly Stone az If You Want Me To Stay-t 73-ban, miután összevesztek párjával, Kathy Silvával. A békülés annyira jól sikerült, hogy a következő évben a soul énekes és a modell a Madison Square Gardenben házasodtak össze a zenész együttese a Sly and the Family Stone koncertjén. Stone eredetileg még extravagánsabb lagzit tervezett. 500 fehér galambot szándékozott reptetni az arénában, és kötélen akart leereszteni egy angyalnak öltözött csillámport szóróhölgyet a közönség felé. A galambreptetést állatvédők vétozták meg, mondván a helyszín fedett. A köteles mutatványt pedig a csarnok csak 125 ezer dolláros biztosítás kifizetése után vállalta volna be, amit Stone sokalt. Így is világra szóló esküvő volt, egyes források szerint 21 ezer, mások szerint 23 ezer néző előtt. Amúgy a Red Hot feldolgozás sem rossz.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
6: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Pénzügyi sokk jöhet júliustól, kifutnak a korábbi állami intézkedések. Május 20-a az SZIA bevallás benyújtásának határideje. Hírszerzési adatok szerint Irán továbbra is jelentős rakéta arzenállal rendelkezhet. Befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. Holnap is hasonló idő lesz, valamivel több csapadékkal, napközben viszont 23 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az előző év azonos időszakához mérten 6,7%-kal bővült az ipari termelés, erősítette meg második becslésében is a márciusi ipari adatokat a KSH. Az előző hónaphoz képest 3,1%-os a bővülés, több szegmensben látványosan beindult a fejlődés, főleg a számítógépgyártás és az akkumulátorgyártás ugrott nagyot. Pénzügyi sokk jöhet júliustól. Sorra kifutnak azok az állami intézkedések, amelyek az elmúlt években korlátozták a bankokat és biztosítókat. Júliusban ugyanis egyszerre érhet véget a kamatstop, a bankszámlákra és lakásbiztosításokra vonatkozó díjkorlátozás, miközben több támogatott hitelkonstrukció esetében is súlyos plusz terhek jelenhetnek meg, olvasható az Economics oldalán. Május 20-a az SZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a tervezet kiegészíthető az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel, a bizonytalanok számára két videós segédlet is rendelkezésre áll. Akinek volt olyan jövedelme tavalyról, amiről a NAV-nak nincsen tudomása, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. A Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért Krasznahorkai László kapta idén az Artisius irodalmi nagydíjat. A díj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálhatnak a tehetségüket már bizonyított művészek munkájához. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Ukrajnának naponta mintegy 450 millió dollárjába kerül a háború, ezt mondta egy nemzetbiztonság politikai konferencián az ország külügyminisztere. Mint hangsúlyozta, 2026 döntő év lehet a béke elérésében, ez azonban az Egyesült Államok aktív részvétele nélkül elképzelhetetlen. Hírszerzési adatok szerint Irán továbbra is jelentős rakétaarzenállal rendelkezhet. A hivatalos washingtoni állításokkal ellentétben rakéta indító állásainak mintegy 70%-a épségben maradt, és még mindig rendelkezik a háború előtti arzenáljának nagyjából 70%-ával. Olvasható az Economics oldalán.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő jelenhet meg az égen, este a Dunántúlon már többfelé várható csapadék. A déli szél helyenként megerősödik, reggel 0 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádió Café magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bényi László, Bodnár Csaba és Gáspár József.

0: Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, a Rádió Café magazin műsora a játékok világáról. A mikrofonnál Bény László, Bodnár Csaba és Gáspár József.
1: Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game On, a Rádió Café gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora, és az a hát régen látott felállás van, ami abszolút örömteli, hogy itt van velem a stúdióban, pontosabban erre majd kitérünk, hogy nem egészen a stúdióban Bény László alias Gret, illetve Gáspár József is.
2: Szia Csabi, sziasztok hallgatók!
1: És hát maga az, hogy itt vagyunk mindhárman örömteli, legalábbis mi nagyon örülünk neki, az esemény viszont kevésbé, ez ugyanis a Game On utolsó adása. Úgyhogy hát ebben az epizódban arról fogunk beszélgetni, hogy mi vezetett a Game On-ig, tehát hogy alakult ki ez az egész, miért döntöttünk úgy 2022-ben, hogy egy gaminggel és e-sporttal foglalkozó rádió műsort indítunk itt a Rádió Cafén, illetve hát azt is el fogjuk mondani, hogy miért hagyjuk most abba, bár itt azért egy kis kérdőjel azért lehet, hogy marad a rendszerben, mert lehet, hogy egyszer majd fogjuk folytatni, de erre majd kitérünk, és hát én mindenképp szeretnék visszaemlékezni a legjobb, meg legviccesebb adásokra, mert nekem nagyon sokat adott a Game On, nem tudom egyébként, hogy ezzel ti hogy vagytok, de haladjunk azért sorba, valami struktúrát próbáljunk rakni az egész mögé. Ti hogy emlékeztek, hogy mi volt 2022-ben? Egyrészt, hogy elindult a Rádió Café, mint olyan, ami egy fontos esemény volt, de hogy indult? Én kerestelek meg titeket, ugye, hogy kéne itt egy gaming műsort csinálni?
3: Igen, te rutinos rádiós voltál már, amikor

0: más emberekkel, és akkor kerestél meg engem is, Jocit, az én emlékeim szerint. Jóci, benned mi maradt meg?
1: Én emlékszem, hogy én akkor nagyon benne voltam még ebben, ugye itt még azért arról beszélünk, hogy kicsit, hogy mindenki jött ki a Covidból, még ez az online gaming nagyon fel volt pörögve, mert a világ ugye online élt, és akkor az e-sport meg az egész gamingben rengeteg lehetőség volt. Szerintem nekem volt is podcastem, nem kicsivel előtte, ami ment is a még talán a trenden, és akkor abban a lendületben voltam, hogy na akkor valamit most már itt alkossunk, mert akkor tök jó lehet erről beszélni, a rádió egy nagyon jó csatorna erre, és emlékszem, hogy akkor, mikor elkezdtünk erről beszélni, hogy mi legyen a neve, meg mi legyen a témája, akkor elkezdtük felépíteni magunkba, hogy na akkor most van végre egy csatorna, ahol lehet ilyen barátian beszélni, és rengeteg infót meg tudunk osztani a nagy közönséggel, szóval emlékszem, hogy azért ez eléggé lendületesen indult, és azzal együtt, hogy ugye a rádióba szívesen jönnek az emberek beszélni, tehát be tudtunk hívni tök jó nagy neveket is.
2: Jó, nekem is összeállt, de az a durva, hogy tényleg most jutott eszembe, hogy Gyoci, te akkor nagyon podcastoztál, tehát emlékszem, hogy neked volt egy ilyen portré podcastod is, ami nekem nagyon-nagyon nagyon tetszett, és talán így kezdtünk el erről beszélni. Hát Grette meg nyilván egyértelmű voltam, mert ugye már akkor is ő ment a, hát már akkor is, szóval 1000 éve ment már a Checkpoint, meg a Képtelen Krónikák is, és szerintem így álltunk össze, és igen, most, hogy mondjátok, nekem az volt itt a nagy tervem, hogy egy mainstream médiában, tehát nem egy ilyen online podcastozunk, hanem egy igazi rádióban legyen gaming, mert hogy én akkor azt éreztem, hogy van Hunes, meg van mindenféle szerveződés, de hogy ez a rész úgy hiányzik, tehát hogy az összes gaming témájú műsor az online volt elérhető, ami ugye csak szűkíti egy picit azt, hogy ki a potenciális célközönség, aki eleve számítógépezik, azt tudja számítógépen hallgatni most nagyon leegyszerűsítve, és hogy az volt a nagy terv, hogy ezt hozzuk ki az egyel mainstreamebb médiába is, és beszéljünk, és most nem olvastam el egyébként, a pilotot meghallgattam, az nagyon vicces volt, azt még egyszer lehet, hogy valahova lefogjuk, vagy fel fogjuk rakni, de itt olvasom egyébként a tematikát is, mert megtaláltam azt is, és hát nagy terv volt a retro, mint olyan, ami hát szerintem abszolút kimaradt. Volt retro adásunk?
1: Hát azért retroztunk, mi elég sokat Grettel visszanézegettünk a konzolok kialakulására, a Nintendo, a fejlesztők hogy kerültek be, különböző korok, mint a C64, és hogyan illeszkedett. Még hogyha emlékszel, a kézi konzoloknál is elővettük a régi cuccokat, a Game Boy-t és ezeket. Szóval azért volt benne retro vonal, én azt gondolom.
2: Jó, akkor azt köszönöm, hogy csináltatok, én nem csináltam. Híreket nyilván csináltunk. Volt tervben egy akciófigyelő rovat, hogy megnézzük, hogy milyen játékok tölthetők le ingyen, és azokat bemutatjuk. Hát ez szerintem teljesen kimaradt.
1: Ez a papíron maradt.
0: Igen, de ez olyan gyorsan változik, hogy erre nem biztos, hogy egy heti, két heti rádióadás a lehető legjobb.
2: Igen, mert mire fölvesszük, hogy fú, ingyen van, és lemegy az ismétlés, addigra már nincs ingyen aztán. Jó, hát ez egy bájos gondolat volt. Játéktesztek azok voltak, hardware tesztek voltak, szerintem perifériákkal is foglalkoztunk, nekem rémlik azért ilyen billentyűzetes adás, stb. Kiállítások, összefoglalók a nagy külföldi kiállítások bejelentéséről, ezt mindig csináltuk, illetve interjúk hazai fejlesztőkkel, ez volt a tematikánk, és ez szintén összejött, úgyhogy igazából az akciófigyelőt, ami hát kicsit botor ötlet volt így utólag, azt leszámítva, akkor tulajdonképpen megcsináltuk, amit szerettünk volna.
0: Igen, ez eleve is nagyon széles volt, mert ugye a videójáték az már önmagában is olyan, mintha azt mondanád, hogy a teljes filmiparral foglalkozunk, a gyártástól a filmkritikákon át a, nem tudom, a interjúkig, tehát ez egy ilyen óriási nagy merítés, és emellett még egy olyan témát is ugye nálunk a beköszönőben is benne van, az e-sport, amivel azért ilyen mainstream módon, de még ez az online dolgokban is a legnagyobb hírportálok is csak érintőlegesen, nagyon ritkán, amikor valami balhé van is lehet egy ilyen fellengzős vagy kattintékony felcímet írni, akkor foglalkoznak, de nálunk voltak e-sportos interjúk is, e-sportos hírek, e-sportos elemzőadások, ugye főleg Jocinak volt ez a terepe, úgyhogy szerintem ez is egy fontos, nem tudom, pillér, vagy fontos fókusza volt az adásnak.
2: Igen, abszolút. Joci,

0: ezt most az e-sporttal egyébként, mert amikor elkezdtük ezt 2022-ben, akkor ugye ez eléggé pörgött, nem mintha most nem pörögne, de azért, ahogy mondtad, Covid után ez picit más volt, tehát akkor egy ilyen átalakulás volt szerintem a gaming piacon, és emlékszem, hogy a te lelkesedésed, jó, mondjuk te eleve egy ilyen ember vagy, hogy te nagyon tudsz lelkesedni dolgokért, és ezt nagyon könnyen átragasztod, ez egy imádnivaló tulajdonságod, de akkor nagyon-nagyon lelkes voltál, arra emlékszem, és egyébként be is hoztad azokat az interjúkat, nekem azok voltak a legjobb pillanataim egyikei, és bocs, hagylak most már beszélni, de most hogy állsz az e-sporttal?
1: Egyrészt visszautalnék az adásnak a szerepére. Én ezt nagyon-nagyon szerettem, hogy a rádióba nagyon szívesen jöttek tényleg ezek az emberek. Tehát, hogy be tudtuk hozni a Lengyel Balázst, be tudtunk hozni csapatokat, csapatmenedzsmentről tudtunk beszélni. Tényleg olyan dolgokat tudtunk kinyitni, amiről tárgyalgattak, de szerintem nem feltétlenül valanak ennyire nyíltan játékosok, vagy mondanak el pénzügyi adatokat, vagy van nemzetközi összehasonlítás, vagy esetleg ugye a magyar major döntőről is itt voltak a szervezők is beszéltek. Szóval én ezt nagyon szerettem, hogy tényleg így könnyen lehetett mozogni ilyen szempontból, ott tudtunk lenni ezeken az eseményeket, hogyha arról volt szó, és akkor belülről is kicsit jobban megismertük ezeknek a mozgatórugóit. Hát figyelj, az igaz, hogy azért az óriási lendület volt, nagyon-nagyon durván, és hát 23-ban engem azért a generatív AI elvitt egy picit erről az e-sportos vonalról, ez abban is megmutatkozik, hogy kevesebb időm lett, mert jobban szerettem kicsit a generatív AI-jal szórakozni, ami aztán később a munkámmá is vált, és tulajdonképpen az e-sport nagyon-nagyon sokat alakult, számomra nem annyira, nem tudom, kedvező irányba, vagy hát nem is lehet ezt így jól megfogalmazni, nem abban, amiben én gondoltam, hogy meg fog érkezni. Én azt gondoltam, hogy a Covid egy óriási lehetőség, az egész online figyelem tulajdonképpen az e-sport felé egy olyan lehetőséget biztosított, egy olyan kinyitási opciót, hogy végre akkor mainstream lehet, el lehet fogadni, nagy nevek álltak be mögé, és ezt is igazából sikerült arra használni, hogy szponzorokkal különböző megállapodásokon keresztül pénz folyjon a rendszerbe, csak szerintem ez nem úgy lett használva, hogy nem úgy jelentek meg a csapatoknál ezek az összegek, hogy kellett volna, vagy ahogy lehetett volna, most már ugye nagyjából minden így Szaúd-Arábia felé mozog, tehát ők a legtöbb ligát kvázi megvették és szervezik, ez a centralizáltság nem tudom mennyire tesz jót, de hogy picit átváltozott abból, amiben mi felnőttünk, Csabi, aminek volt egy romantikája, egy ilyen üzletté, és ezzel én már kevésbé tudok igazából azonosulni, hogy erre karrierként tekintsek folyton, meg tizenévesen már arra neveljem magamat, hogy akkor profi játékos legyek. Mi azért még elhülyeskedtünk a kis vonatparkba, és
0: az egyik legjobb WCG volt, azt nagyon szeretem, Vasúttörténeti park.
1: Volt egy pár verseny, azokra mindenki nagyon készült, nem az volt, hogy minden évben, minden hétvégén mindenki online volt, nem, mivel a közösség összejárt, nagyrészt mindenki ismerti egymást, azért a toxikusság ott volt, de azért kaptál egy maflást élőbe, hogyha nem arról volt szó, hogy te vagy a legkeményebb. Szóval, hogy nem tudom, más volt, romantikusabb volt az egész számomra. Ez az új, ez nekem picit rideg, és valahogy a Majoron csapott egyébként ez arcom, mikor kint voltunk a Majoron, és láttam a szurkolókat, minden is éreztem azt a pillanatot, hogy ez valahogy már távolabb van tőlem. Tök jó, és értettem, hogy mi történik, de már nem fogott meg annyira az érzelmi világa, sokkal inkább a mechanikája, hogy működik. Szóval távolabb kerültünk, átmentem és Grettel már efelé is egyébként tereltük az adást, ez ilyen single player harcos lettem, és sokkal jobban érdekel egy-egy fejlesztő, vagy egy-egy fejlesztés, hogy fognak meg egy-egy témát, és az milyen érzelmet ad át, és mennyire tud egy játék ténylegesen valami olyasmit adni, ami neked egyedi lesz, vagy mint egyedi tudsz megélni, mint az, hogy akkor most felmenjünk egy szerverre, és romá csapjuk egymást azért, hogy valaki az első legyen. Persze, hát a világ ranked rendszerekkel működik, meg mindig meg kell mérni. Nekem maradt az Apex Legends az életemben, abban nem tudom már hány százezer óra van benne, azzal így el vagyok, és ennyi maradt tulajdonképpen.
0: Hát az a helyzet, hogy most tartok egy monológot, de hogy ugye 2020-ban jött ki a Valorant, és én akkor kezdtem el ezzel játszani, ugye én gyerek, meg kamaszkoromban, meg tinédzser koromban csésztem, még egyhatoztam, és hát pont ezek a nagy versenyek, amiket Jóci most említettél, ezek nagyon jó emlékek nekem. Így furán hangzik, de ezek az első ilyen nagyon mély emlékeim egyébként életemből, tehát nekem ezek sokkal jobban megmaradtak, mint az, hogy nem tudom, töréből írtam egy dogát, fogalmam nincs. A versenyekre meg konkrétan emlékszem, hogy ott kikkel hülyéskedtünk, kikkel találkoztam, kivel találkoztam először egy versenyen, tök nagy buli volt. És a Valorant akkor 2022-ben, amikor ugye a Game-ont elkezdtük, az így nagyon fölfele ment, meg nagyon sok lehetőség, potenciál volt benne. Én akkor immortál játékos voltam, és csapatoztam is. És utána a következő években többször is játszottunk a csapatommal a Tier 2 Relegation-ben, ami ugye már a fizetős liga volt, nem a világbajnoks, tehát nem a top 16 csapat a világon, hanem az egyen alatta lévő, de már profi e-sport liga, sose jutottunk be egyébként, de hogy a relegation-be többször is bejutottunk szerintem legalább háromszor, de most lehet, hogy rosszul emlékszem. És azóta ott nagyon rossz dolgok történtek szerintem a Valorant körül, és nekem is az elvitte a kedvem. Egyrészt nagyon sok cheater van, tehát tegnap is játszottam, és cheaterek vannak. Tökre nem élvezem ezt a versengést, meg ilyen toxik, meg ilyen fura lett az egész. És én is csalódott vagyok, és az a helyzet, hogy én is elkezdtem single player játékozni. Amit viszont nagyon élvezek, tehát srácok, plusz hát elkezdtem handheldezni.
1: Lett volt az okos, mert ő kezdetekben már single player játékokat tolta, és megtalált, hogy mi az, ami jó neki.
0: Nem, én nem, viszont Jóci, akkor téged így rádióadás felvételkor invitálnak meg, hogy egy kis bástya még van itt Magyarországon a Valorantban. Van egy Cruz nevű fickó, nagyon, nagyon jó fej, meg nagyon lelkes, őszinte nem is tudom, hogy mi viszi az ő lelkesedését. És neki van egy Axia Gaming nevű ilyen kis e-sport verseny szervező entitása, és vannak axiállanok, amiken én még indulok, most a legutóbbin pont nem voltunk, de azelőtt harmadikak lettünk. És ezek Game Ellenben vagy Infinity-ben vannak, és ezek hozzák még azt a régi feelinget, képzeld el. Úgyhogy ennyi maradt, ezekre én nagyon szeretek menni, és az invitáció az, hogy legközelebb gyerek ki, tehát ha át akarod élni azt, amit mi 20 éve éltünk át Counter-Strike kapcsán, hogy ilyen bájos, normális, nem ilyen végtelenül csiszolt, professzionális, hanem egy ilyen emberi dolog. Ezek a lanok még azok, úgyhogy remélem Cruz-nak kitart még majd a lendülete és szervezi továbbra is, de hogy évente egy pár Valorant lan is van, és tök jók. Tehát, hogy még van ilyen.
1: Akkor még él a remény. Hát figyelj, igazából az egész világ átalakult arra, hogy nyilván mindenki az időd ér versenyez, tehát amióta ugye az online platformok megjelentek az életünk, meg közösségi mérénk, a többi, mindenki azzal foglalkozik, hogy azt a 15 percet, azt ami éppen van az idődből, azt oda fókuszált. Csak 10 perc az edzés, csak 10 perc megfűzni a kaját, csak 10 perc ez a sorozat, és akkor gyakorlatilag a 24 órából 62 óra csak 10 percekből összeadódna. És az igazság, hogy a játékok is beleestek ebbe, hogyha megnézzük. Szerintem Grettel beszéltünk nem is olyan régen a live service játékokról, ahol pontosan ez volt a téma, hogy próbálják így vagy úgy tartalmakkal vagy más módon azt elérni, hogy te csak és egy játékkal játsszál és abba beleül x időt. Én őszintén mondom, nekem ez nem szimpi abból a szempontból, igen, a játékot megcsinálták, kitalálták egy narratívát, és hogyha azonosultál vele, akkor játszottál vele, és akkor gyakorlatilag a szimpátia döntötte el azt, hogy mennyire jó, nem az, hogy a haverjaim azt játsszák, mert grindolnak, keresnek benne valami új skint, vagy tehát ilyen igazából jellegtelen dolgokat. De nem, tehát ez nekem már kevésbé, mint ahogy te is mondtad, a sztori, vagy egy olyan single, ami tényleg valami mélységet tud nyújtani, vagy valami olyan összetettsége van, ami közel áll hozzám.
0: Most egyébként mivel játszol Apexen kívül?
1: Hát a generatív AI-ja leginkább, de hogy tényleg hát a filmkészítés nekem most nagyon-nagyon sok időmet elviszi. Apex, és a most, amit kinéztem magamnak, az a PI Mouse, azt nem tudom, láttátok-e, ilyen noir játék, iszonyatosan jó, ilyen rajzfilm grafikája van, kicsit mint a Cupheadnek volt régen, és fantasztikus az egész tényleg, és ilyen FPS-be mész egy ilyen privát nyomozó egérrel, aki abban a rajzfilm világban mozog, és én alapvetően a film noir-t nagyon-nagyon szeretem, a detektív sztorikat is, lásd az LA Noir az egyik kedvenc játékom, és hát ezt így összehozták, ez nekem ott van a listán, szóval ahogy lesz időm, akkor ez lesz a következő.
0: Gret, te most a héten mivel játszottál?
2: Hát én most itt viszonylag konzol nélkül vagyok, egy Switch 2 van nálam, és még a laptopom is meg, tehát az is így beszűkíti a dolgokat, de hát a Vampire Crawlers, a Slay the Spire 2-nek a korai kiadása, tehát főleg ilyen indie cuccok, amik viszont nem ilyen service game jelleggel, de iszonyatosan addiktívak tudnak lenni. Ez a roguelike felépítés, ez tökéletes arra, hogyha este van 20 percen, fél órám, akkor fölidegesítsem magam, tehát ennél több nem kell.
0: Jó, szerintem most tartsunk egy kis szünetet, aztán folytassuk innen a Gémon utolsó adását. Maradjatok velünk, nem sokára jövünk vissza.
3: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Gémon. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
3: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu-n. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Útvesztők, egérutak, zárt ajtók, de hol a kulcs? Már megint a Szendrőinél. Ha szeretnél kiszabadulni, gyere Elefánt koncertre június 5-én a Budapest Parkba, ahova a srácok elhozzák a legújabb dalukat, a Kalitkát is. Elefánt, június 5. Jegyek budapestpark.hu. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Game On! Játékra fel!
1: Visszatértünk, ez továbbra is a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van Gáspár József, illetve Bényi László is velem, és hát nem a stúdióban, és ezt mondtam, hogy ki fogjuk bontani itt a kis Final Fantasy után, de ez egy ilyen dupla átkötés, hogy miért nem a stúdióban vagyunk, srácok?
2: Én nem tudom.
3: Lehet repülj haza.
1: Igen, és akkor most ránézek itt a lokátoromra a telefonomon, és ó, Gret, te Japánban vagy?
2: Igen, megint kijöttem egy hosszabb időre, 3 hónapra. Én egyszer még munka, ilyen videójátékos munkával jöttem ki Japánba, és nagyon csúnyán ráfügtem erre az országra, meg az utazásra, az emberekre, a kajákra, így mindenre. És aztán ez, hát azt hiszem, ezt úgy mondják, hogy ráment az életem, vagy elfajultak a dolgok, úgyhogy most 3 hónapra így kijöttem tavasszal.
1: Ez egyben egyébként egy magyarázat, hogy miért, már ezt most nehogy bármilyen szinten rossz néven vedd, de nyilván a Game On-nak a mostani felfüggesztésében ez is egy fontos dolog. Mert nekem egyébként a Game On-ban nem csak maga a téma, meg maga a gaming, meg az interjúalanyok, meg a témák voltak nagyon fontosak, hanem az, hogy rendszeresen tudtunk ugye így hárman találkozni. Most meg hát Grette a japán albérletedbe, vagy nem tudom, mi meg Jocival otthonról veszük fel ezt az adást online, ami egyébként meglepően jó pofa, de azért jobb volt az, amikor ott el tudtunk menni a kínaiba, enni egy jót adás után, úgyhogy ez így borult, így vitt minket az élet.
3: Hát mindenkinek igen, pörög az élet. Mondjuk abból a szempontból ez egy nagyon-nagyon jó volt, hogy ugye Gret, mikor először kiment, és akkor nem tudtuk, hogy ebből több rész is lesz, epizód 2 Gret ismét Japánban, vagy season 2, hogy azért tök sok dolgot megtudtunk így Japánról, meg Japán gamingről, ami ilyen abszolút ilyen hands-on tapasztalat volt, mert ugye Gret ugye kín volt, mozgott egy picit, átlátta, hogy mennek ezek a dolgok, és ebből is egyébként tök jó anyagok születtek az adásban, ami megint csak olyan, amiért mi ezt létrehoztuk, hogy picit azért a játékkultúrát közelebb hozzuk, és hát azért nem minden nap megy az ember Japánba, főleg nem gamer, aki ős gamer, és azzal a szemmel nézi, hogy na igen, akkor ez a játék, ez mire való. Hát ott emlékszem az adásban olyanokat, mikor felkészültem az adásra, mert Gretnek a tudása az végtelen, tehát minden, ami játék, az szerintem az bármeddig képes beszélni, és elképesztő mélységek vannak az ő repertoáriában, rendkívül sok ténnyel, de amikor készültem erre, és meglátom, milyen játéktermi játékok vannak egyébként, ez az asztalborogatás meg minden, hát kegyetlen. Tehát így felkerült Japán a listámra valahol, Gret, tehát hogy egyszerűen meglátogatlak, hogyha végül úgy döntesz, hogy ott folytatod a teljes karriered, akkor ezt én így, hát már csak az árkád teremnek az illatáért, attitűdéért, érzéséért egyszer azért oda el kéne menni.
1: Illetve ezúton ajánlanám nagy szeretettel, Spotify-on fönt van a japán játékokról szóló adásunk, ami egy 2022-es adás, tehát ez még Gretnek itt a rendszeres kimenetele előtt, de azért már sok japán látogatás után készült, és szerintem az volt minden idők egyik legjobb Game On adása. Én emlékszem, hogy ott ültem a stúdióban, és csak így raktam vissza az államat a földről, ahogy Gret mesélte erről. Ez egy ilyen Gret monológ jellegű adás, egyébként én így néha kérdezgetek benne, de fantasztikus, amikor az ismerőseimnek ugye reklámoztam itt, hogy na hát, srácok, van ez a Game On, hallgassátok meg. Én viszont, hogy mindenkinek ezt az adást küldtem át, mert ez volt az, ami úgy éreztem, hogy ennek a műfajnak így a csúcspontja. És ahogy nézem, egyébként jó sok japán adás van fent Spotify-on a Game On alatt.
3: Azt hittem, hogy úgy fejezett, hogy jó sok japán hallgatónk van.
1: Hát azt nem tudom.
2: Azt talán nincsen, de ilyen játékos szempontból Japán tényleg teljesen egyedi. Még ma is, amikor azért már mindenki csak inkább telefonon játszik, így Gameboyt nem nagyon látni, és most kint vagyok másfél hónapja körülbelül, és képzeljétek el, egy Switchet láttam így a vadonban, és azon is Minecraftozott a fiatal japán srác, úgyhogy már Japán is változik.
3: A japán se a régi.
1: A Minecraft amúgy király, tehát azzal nincs gond.
2: Hát igen, csak nem az a tipikus japán játék, tudod, az, amit így gondolnám, vagy legalábbis én gondolnék, de...
1: Lehet egyébként, hogyha agglomerációban laknánk és vonatoznánk, akkor ott ez egy viszonylag rendszeres jelenség lenne, hogy tehát a vonatokon lehet, vagy a buszokon, távolsági buszokon ott játszanak az emberek. Egyébként, hát mondjuk ebből se lett tradíció, de van a Taipan nevű valorantos barátom, és vele mi voltunk kint switchezni parkban, amikor így tök jó idő volt, és rájöttem, hogy figyelj, menjünk ki switchezni. Mondta, hogy jó, és akkor ott Mario Kartoztunk kint, tök jó élmény volt.
2: Igen, nekem volt ilyen régi, bocsánat, PSP-s multiplayer a Margit szigeten piknikezés közben. Tehát ennek van egy varázsa.
1: Annak látszódott a kijelzője napfényben?
2: Nem, de a varázsa megvolt. Tehát így élveztük, de igen, az ott kellett építeni, meg ilyen faárnyékba húzódni.
3: Nem láttuk, mit játszunk, de játszottunk.
1: Igen. Nem láttuk, hogy mit, de
3: csináltuk. De játszottunk.
1: Visszatérve, hadd nosztalgiázzak még itt a kedvenc adásaim kapcsán a Big Interview, Joci, úgy emlékszem, hogy te szervezted, az nagyon-nagyon jó volt. Ott Lengyel Balázs Draulon volt a szervezetnek a digitális vezetője, és hát ugye a Big az egyik, hát hogy mondjam, történelmileg egyik legjobb csé csapat, tehát ők azért sokáig voltak a világranglista élén is. És az egy elképesztően izgalmas interjú volt nekem, úgyhogy Oci, azt jutólag is köszi, hogy összehoztad.
3: Hát az Balázsnak köszi, hogy ő ezt elvállalta, mert ott volt, ugye ez az, amire utaltam az adás elején, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolgot tudtunk meg, amit egyébként így nem tudsz meg a magyar közösségből, mikor itt mozogsz, mert nem rendelkezünk ilyen szervezettel, információkkal, egyáltalán látásmóddal azt, hogy ezek hogy épülnek fel. Tehát Balázs rendkívül sok dolgot megosztott velünk. Annyit kell tudni Balázsról egyébként, hogy azon kívül, hogy ő egyébként a Big szervezetének a tagja volt, vagy még az, ezt már nem tudom, ő nagy versenyeken volt, nagy Counter-Strike versenyeken volt, ugye kommentátor, szakkommentátor, analiszt, tehát hogy neki egy nagyon-nagyon komoly rálátása volt a nemzetközi mezőnyre up to date, hogy éppen akkor mi zajlik, és szerintem azt most is érdemes meghallgatni, mert én azt gondolom, hogy azért nálunk ez az e-sport szervezés, ez még mindig nem feltétlenül abba az utcába kanyarodott be első körbe, ahova kellett volna, vagy ahogy ez ténylegesen előre tud haladni, és így elválnak egymástól a szakáknak a fejlettségei, mondjuk egy e-futball, egy szimulátor, egy Counter-Strike, egy Valorant, amiket te is mondtál. Javarészt azért, mert ugye online is most már, hogyha egyedül vagy, akkor el tudsz azért evickélni, anélkül, hogy szervezetben vagy, hogyha olyan a játék. De hát azért mégiscsak más, hogyha ez jól össze van fogva, és egy tényleg egy szervezet segít téged. De igen, az például egy olyan része volt a Game On-nak, hogy az azért jöhetett létre, mert a Game On egy rádióadás, és nem azt mondtuk a Balázsnak, hogy gyere be egy XY podcastbe, amit most hallgatnak öten, hanem azért nyilván egy rádiókafé akkor már volt akkora, és ez egy tényleg jó kis beszélgetés volt.
1: Az egy nagyon jó adás, és amit Spotify-on a következő, azt nem tudom, meghallgattátok-e, remélem, hogy igen, mert azt egyedül csináltam, az Józsa Szabolcssal volt egy interjúja, a Nemesis Games-nek volt az alapítója és ügyvezetője, az nekem szintén egy ilyen abszolút kedvenc adásom volt.
3: Hát én Szabival nemrég olvastam is egy interjút, pont hogy ment végbe ez az egész a felvásárlás, és így tovább. Szerintem én régebb óta ismerem, mármint hogy a régi időkből, mint játékfejlesztő, szerintem zseniális alak egyébként. És hát az interjúban is ezt ugye visszajött. Az is, hogy miért lett a bár, amit ugye, ami azóta most már nem tudom hányadik nevét és tulajdonosát, de mégis megtartva az alapkoncepciót működik. Hogy lett, hogy került oda be a whisky alapvetően, tehát érdekes volt az egész.
1: Igen, meg ami nekem még szuper kedvenc adásom volt, az a dr. Tibor Csatillával és dr. Zebegnyei Ádámmal, ők mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászok, és a gaming mögötti jogi kérdésekről szóló adásunk azt szerintem abszolút hiánypótló volt, úgyhogy ez egyben így egy ajánlat is, tehát hogy jogilag mit jelent az, hogyha mondjuk bannolnak minket egy online játékból? Mi történik akkor a megvásárolt tartalmainkkal, hogy mi megvettünk valamit pénzért, mégis ki lettünk tiltva a játékból? Eleve a szoftvert, amikor megvásároljuk, akkor azt megvásároljuk, vagy milyen jogviszony jön létre? Itt ilyen kérdések voltak, és hát nem mondanám, hogy egy ilyen nagyon pozitív, tehát hogy voltak benne meglepetések, fogalmazunk így.
2: nem a játékosok jogainak védelme motiválja videójátékos cégeket. Szerintem ezt így lehet nagyon szépen megfogalmazni.
3: Most két percben összefoglaltad az adást, tehát hogy így köszigrett.
1: Nektek mi volt a kedvencetek?
3: Figyelj, nekem van egy érv, amit azóta folyamatosan használok. Ugye volt, bocsánat, kivezetek, meg nem fogom tudni a nevét, te hoztad a vendéget, Csabi, te hívtad meg az úriembert, aki a neurológus, vagy neurológiai szempontból ugye beszélgettünk a játékról.
1: Igen, a dr. Éresnyi Tamás.
3: Ő kimondott egy mondatot, hogy én azóta használom, ugye azt mondta, hogy az agynak ahhoz, hogy működjön, cukor kell, véges lusz, tehát hogy nem tök mindegy, hogy mit csinálsz, az így működik. Én azóta, amikor a csokis pulthoz megyek, és valaki rám szól, ez az első. Haver, az agynak cukor kell, pont ezt hallottam, szakértő doktor mondta, ezzel nem vitatkozunk. Tehát, hogy annak, én ezt elvittem, nekem ez nagyon jó. Egyébként az is egy nagyon érdekes adás volt, tök jó volt megtudni a neurológiai hátterét ennek az egésznek, hogy mi zajlik le egy játékosban, meg hogy mi mehet a háttérben, mit, hogy lehet orvosolni, de ez a markáns mondat, ez megmaradt bennem.
1: Azt nézem egyébként, hogy ezt nem töltöttük fel Spotify-ra ezt az adást, úgyhogy ezt pótolnunk kell majd.
3: Szerintem ezeket pótoljuk, ahogy az időnk engedi ebben a pár hétben. Ezeket visszatöltjük, és akkor a Gémon teljes repertoárját és a hármunk hang orgánumát élvezhetitek majd a Spotify csatornán visszahallgatva.
1: Viszont fönt van a Kőszegi Bálint pszichológussal készült játékfüggőségről, addikcióról szóló adás, az is, hát így hasonló egy picit témában, és szerintem zseni volt az is. Gret, neked volt ilyen kimondott kedvenced?
2: Én a magyar játékfejlesztős interjúkat szerettem nagyon, mert az is azért tetszik, mert így a színfalak mögé enged, ugye a Vagruszt készítő csapattal, a Lost Pilgrims-szel is beszélgettünk, a Fabular Once Upon a Space Time című nagyon furcsa magyar népmesék és a sci-fi keveréke, a Spiritus Games, meg az egyik kedvenc ilyen modern kalandjátékom, a Chicken Police-os Chicken Police-t készítő srácokkal, és akik meséltek ugye a technikai részekről, az üzleti részekről, a játékosokkal való viszonyokról, és azt hinni az ember, hogy ez három magyar indi cég, körülbelül hasonló méretűek, talán a Spiritus Games kicsit kisebb, mint a másik két csapat már, de hogy ezek hasonló élmények lesznek, de igazából mindenki más oldalról között más élményei vannak, más nehézségei vannak, más örömei vannak, úgyhogy én ezeket szerettem. Egy idő után mindenki beindult, és már teljesen ilyen szabadon beszélgettünk, és jó sztorik jöttek elő belőlük, úgyhogy én ezeket szerettem nagyon.
1: Hát szerintem ez egyébként nekik is jó élmény volt, mert azért voltak olyan vendégeink, akiknek azért volt publicitásuk, tehát például Benszülött Bána ugye a Switch 2 kapcsán volt a vendégünk, de rajta is azt láttam, hogy az, hogy nem otthon a mikrofonnak meg az online nézőknek beszél, hanem a stúdióban beszél a mikrofonnak és az éterben lévő hallgatóknak, az mintha őt is úgy felvillanyozta volna. Hát a játékfejlesztők meg szerintem eleve nem, tehát biztos vannak ilyen közönségtalálkozók, stb., de azért ott nem hiszem, hogy ezrével állnak sorba a magyar indi játékok közönségtalálkozóin az emberek, tehát nekik szerintem ez szintén egy ilyen egyedi meg, vagy én legalábbis azt remélem, hogy tudtunk egy jó élményt adni nekik is ezzel az egésszel.
2: Igen, mert a legtöbben ugye azt mondták, hogy vagy legalábbis az jött le, lehet, hogy nem mondták ki nyíltan, hogy sokkal több nemzetközi rajongóik és ismerőjük van, mint magyar, mert ezt nagyon nehéz valószínűleg átadni egy indie játéknak, hogy igazából mi egy magyar stúdió vagyunk, még akkor is esetleg a játékunk nincsen magyarul piaci megfontolások miatt, bár pont a Chicken Police elérhető magyarul is. Úgyhogy nekik ez biztosan egy teljesen új lehetőség, meg élmény, meg szerintem azért jókat dumáltunk, tehát nem csak egy ilyen száraz marketinges dolog volt. A végére mindenkiből kijöttek a fura sztorik, meg a na meséljünk egy kicsit olyan dolgokra, amik nem biztos, hogy egy vadidegen embernek így elmondanánk azonnal, történetek, ilyen színfalak mögötti dolgok, hogy vertek át minket, milyen kalandjaink voltak kiállításokon, mi volt a legmókásabb része a fejlesztéseknek.
1: Illetve hát sok játékos is volt itt. Ugye amit én nagyon sajnálok, hogy a Kodiak interjúnál nem voltam ott. Sajnos.
2: Igen, azt Jaci csinálta.
1: De az egy jó...
3: Hát ez egy érdekes interjú volt. De Kodival mindig jó beszélgetni.
1: Ja, hát ő azért képben van. Tehát tájékozott az ember, jól is beszél, meg hát nem ma kezdte. Úgyhogy, hát de én emlékszem, azért Kodiákéktól jó sokszor kaptunk ki még ilyen WCG, meg Godilanokon annak idején, úgyhogy ez azért egy ilyen vicces dolog lett volna, ha én beszélgetek vele 20 évvel később ugyanarra a témáról tulajdonképpen.
2: Emlékszel, amikor lelőttél a sarokban? Azt hogy érted?
1: Mert én emlékszem.
2: Azóta is ezzel kelek, ezzel ébredek.
1: Igen, a pszichológus nem tud segíteni, de... Igen, nem, egyébként ilyen szinten nem emlékszem meccsekre, tök érdekes. Tehát ott a LAN-ok hangulata maradt meg, de egy eredményt nem tudnék. Mármint azt mondom, hogy hányadikak lettünk melyik LAN-on, de hogy egy konkrét meccs eredményre sem emlékszem már. Tehát, hogy nem is ez volt a lényeg, talán itt Jocira visszakanyarodva, hogy számunk meg kompetitív, meg ilyen most az e-sport, statisztikák, de nem ez volt az élmény annak idején. Nem ez maradt meg 20 évvel később.
3: Nem, én szoktam ilyen visszanézegetni egyébként képeket, és akkor, mikor nem emlékszem, hogy utaztunk Dániába, meg ilyenek, tök jó emlék. Tehát, hogy ezek így, én is emlékszem inkább az utazásra, mint az, hogy mi volt. Tehát ugye Dániába mindig egy epic story marad egyik haverommal, de ennyi év távlatában nyilván elmeséltem, hogy ugye ott be volt rendezve körbe a terem, és a két csapat egymással szembe ült, el volt kerítve valamennyire, tehát nem lát, semmi esélyed nem volt rálátni a másikra. A csapatot támogató egy-egy személy, tehát két személy bejöhetett a csapat mögé. És ugye az Obi Gaming játszott, öcsém ott játszott, és játszottak a 4K-ren, az egy eléggé komoly angol alakulat volt akkor. És hát Counter-Strike-ról beszélünk, Dust 2 a map, és hát annyit láttunk, ez egy nagyon-nagyon sötét kis terem volt, annyit láttunk, hogy amikor eldobják a flash-t, akkor ugye a másik oldalt, a monitorok, hát ezek úgy kivilágítják a hátteret, mint az állat. És akkor, amikor így, az volt tulajdonképpen, volt egy olyan taktikai elem, hogy mikor elindultak, akkor bizonyos helyekre bedobtak flash-t, és ha láttuk, hogy a másik oldalt ugye a monitor a hátteret kivakítja, a mögötte lévő fekete fal elkezd világítani, akkor tudtuk, hogy az ember az picit belenézett, és akkor halkan jeleztük a játékosoknak, úgy, mint hogyha valami taktikát mondnák, hát magyarul senki nem beszélt nyilván a teremben, hogy akkor igen, banánom van, tehát, hogy akkor irány a másik lerakó, és akkor hát egy nem feltétlenül fair, de hát most ez van, mindent megpróbáltunk, persze most nyilván ezzel nem lettek óriási előnyök, ez egyszer-kétszer vicces volt, meg egy jó sztori lett belőle, de hát ettől függetlenül egyébként egy nagyon szoros mérkőzés lett, amit csak a legvégén overtime-ba buktak el, ami egy magyar csapattól akkoriban is óriási volt. De ilyen sztorik maradnak meg leginkább. Hát igen. A hősidők, igen. Hát picit más volt. Nekem mondom, szimpatikusabb volt ez a lassabb világ, ahol ezekben jobban bele tudtad helyezni magad, egy-egy ilyen dolgot jobban meg tudtál élni, és nem az volt, hogy verseny hátán verseny, és a nap végén azt is nézted, hogy kiégek, de mennyit kereshetek. Tehát, hogy ez a kettő, ez nem volt így paralel. Az volt, hogy tök jót játszunk, aztán, hogyha van valami mellette, akkor az tök jó, de hát azért ez általában deficites volt, fogalmazzunk úgy, tehát nem néztük, hogy mi van a másik oldalt a persejbe.
1: Ő nekem pluszos volt a karrierem.
3: Akkor Csabi, téged megkövezünk.
1: Tényleg, hát én nyertem vele számítógépet, még középiskolás koromban.
3: Tényleg, ez igen, mesélted is, igen.
1: Azért egy nagyon, tehát egyébként nem lett volna ilyen gépe, mert én ott egy csúcs kategóriás gépet.
3: Hát öcsém is nyert így szerintem ezt a konfigot, tehát ő azért nagyon-nagyon jó volt Magyarországon.
1: Igen, mondjuk ő akkor a legjobb volt Magyarországon, én azért attól messze voltam. Ez pedig itt a búcsú pillanata, azt hiszem, ez volt az utolsó Game On itt a Rádió Café 98-on. Köszönjük az elmúlt, hát bő három évet, ilyet meg a műsor most számolgatok. Nekünk nagy élmény volt, úgyhogy reméljük, hogy a kedves hallgatóinknak is, hát nem is tudom, hogy mit kell ilyenkor mondani a végén, de tényleg köszönjük, hogy hallgatotok minket. Vigyázzatok magatokra, minden jót, sziasztok!
3: Én is hadd köszönjem meg így a hallgatóknak az utolsó szó jogán ebből ezt az egészet. Tényleg nekünk nagyon sok élmény volt a felkészülés, az, hogy Csabiékkal találkoztunk, és azért bolondoztunk az irodán kívül és belül kicsit az adásban. Reméljük, hogy azért nem vittük ezt túlzásba, és ti is nagyon jól szórakoztatok. Szintén nagyon szépen köszönöm a három évet, és hát ha bármikor találkozunk, akár utcán, bárhol, és egy jó csevegésre van egy téma, akkor szerintem mindannyian nyitottak vagyunk. Tehát köszönöm én is, sziasztok!
2: Én is köszi minden srácok, meg a hallgatóknak is. Sziasztok!

0: Ez volt a Game On, a Rádió Café játék és e-sport magazinja. Megtalálod a www.radiocafe98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki.
3: Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: százalék oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Néhány héten belül komoly üzemanyagellátási gondok lehetnek, stagnálnak az albérletárak, brit hadihajók és vadászgépek indulnak a Hormuzi szoroshoz. Befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. Holnap is hasonló idő lesz, valamivel több csapadékkal, napközben viszont 23 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Néhány héten belül komoly üzemanyagellátási gondok lehetnek az országban. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke szerint a kisebb kutak nem tudják vállalni az árrés nélküli értékesítést, miközben extra profitadót is kell fizetniük. A MOL megerősítette, hogy hazánk üzemanyagellátása stabil, van üzemanyag, dízel és benzin egyaránt. Ami szerdán évfélig elfogyhat, az a MOL számára az állami stratégiai dízelkészletből biztosított mennyiség, de a cég saját termelésből továbbra is ellátja partnereit és biztosítja, hogy az ellátás folyamatos legyen. Áprilisban az egész országban stagnáltak az albérletárak. A KSH és az ingatlan.com kutatása szerint Budapesten mindössze 0,1%-os volt a csökkenés, országos szinten pedig 0,2%-os a növekedés. Az éves adatok is sokat mondóak. A fővárosban 4,9, az országban 6,5%-os emelkedés történt. Egyre több új autót helyeznek forgalomba. Az év első 4 hónapjában 10%-os volt a növekedés, elsősorban a vállalati beszerzések élénkülése miatt. Idén is lesz Hello Margit Fesztivál. Május 14-e és 17-e között töltik meg élettel a budai negyed utcáit, galériáit, színházait és közösségi tereit. 4 nap alatt majdnem 50 helyszínen több mint 100 program várja az érdeklődőket. Színháztól a divaton és a zenén át a kézműves workshopokig és a helytörténeti sétákig. Az esemény ma este 8 órakor a Fenntartható Divat Őrületek című különleges összművészeti divat eseménnyel indul, ahol a zene és a divat lesz a központban a Fény utcai piacon. Szeptember 3-ától az Európai Bizottság megtiltja bizonyos brazil állati eredetű termékek behozatalát az Unióba. A szigorítások, ahogy Brazília nem felel meg a haszonállatoknál alkalmazott antimikrobiális szerek használatára vonatkozó uniós előírásoknak, írja a Portfolio. A lépéssel azonban egy csapásra zárójelbe teszik a Mercosur megállapodás, Brazília számára egyik legfontosabb elemét, a nagymértékű mezőgazdasági vámkedvezményeket. Brit hadihajók és vadászgépek indulnak a Hormuzi szoroshoz. Jelentős mennyiségű hadifelszerelést, köztük drón elhárító és aknamentesítő eszközöket, valamint harci repülőgépeket telepítenek a térségbe, írja az Index. A londoni Védelmi Minisztérium tájékoztatása szerint szigorú, védelmi jellegű intézkedésről van szó, amelynek fő célja a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítása.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő jelenhet meg az égen. Este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél helyenként megerősödik, reggel 0 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokra van kilátás.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
0: Jó napot kívánok, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
3: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na hát mesterséges intelligenciáról már nagyon sokat beszéltünk, viszont decentralizált mesterséges intelligenciáról még annyira nem. Mi a kettő között a különbség? Mi az egyiknek az előnye-hátránya, a másiknak az előnye-hátránya? Szóval decentralizált AI. azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy jól működő, olyan szinten működő decentralizált AI, mint a ma elterjedt legnagyobb megoldások, ilyen decentralizáltban még nincs.
3: Nincs, és ugye mi is elindítottunk egy fejlesztést ezelőtt 3 évvel, ami ezt célozta, hogy lehessen decentralizáltan modelleket futtatni, és garantált legyen az, hogy nem tud kiszivárogni semmi a beszélgetésekből, tehát akár egy nagy ipari vállalat, ahol tényleg ipari titkok vannak, vagy akár nemzetbiztonsági titkok is biztonságba tudnak maradni. Ez jelenleg 100%-osan nem lehet garantálni egy ilyen rendszerrel. Még ha vannak is kriptográfiai módszerek arra, hogy aki futtatja a modellt, az jó eséllyel nem tudja megnézni, hogy mik a beszélgetések. Ugye erre vannak olyan kriptográfiai megoldások, hogy nem tudja megnézni, hogy milyen kérdés érkezik a modellhez, és nem tudja megnézni, hogy milyen válasz. Ez teljes biztonságot nem tud nyújtani, mert azok a hardverek, amelyek jó minőségű választ tudnak adni, ezek nagyon drága hardverek, tehát forintba kifejezve itt sok 10, de inkább 100 milliós hardverekről beszélünk. Ezek hardver szinten tartalmaznak olyan chipeket, amiből bizonyos szereplők valószínűleg, tehát feltételezhetően ki tudnak nyerni adatokat. Innentől kezdve teljes biztonságot nem lehet nyújtani ezekkel a megoldásokkal. Elméleti szinten látunk irányokat, amik a jövőben majd működhetnek, de ezeket gyakorlatban most nagyon nehéz megvalósítani. Sok ilyen fejlesztés indult egyébként el. Mi a miénket félretettük, nem dobtuk ki, nem tettünk le róla, de most az elmúlt 1-1.5 évben nem fektettünk energiát bele, és addig, ameddig nem látszódnak egyértelmű megoldások, addig nem is fogunk ebből indulni.
0: Ugye a legnagyobb különbség a centralizált és decentralizált mesterséges intelligencia között, ugye, hogy a centralizáltat végig egy vállalat, egy cég vezeti, és a cég dönt minden kérdésben. Már nagyon sokat beszélgettünk ennek az előnyéről és a hátrányairól, meg pláne. A decentralizált AI lehet kezdettől decentralizált, vagy a jelenleg folyó fejlesztések hogy működnek? El tudod engedni 0 kilométeren a kezét, vagy ez szépen lassan, fokozatosan válik decentralizáltá?
3: Elméleti szinten mindenképpen működhetne így. A gyakorlatban ez nem így szokott működni, tehát a gyakorlatban ennek el kell jutnia odáig. Itt egyébként még a biztonságot félretéve a minőségről is muszáj beszélni. Nagyon kevesen rendelkeznek megfelelő hardverekkel, amik nagy modelleket tudnak úgy futtatni, hogy jó minőségű válaszokat adnak. Amit az imént említettem, ez sok 10, de inkább 100 milliós költség. Amilyen hardverekkel rendelkeznek sokan, ezek a nagy teljesítményű videókártyák, 30-90, 40-90, 50-90-esek, ezeket még hogyha sorba kötjük, sem képesek olyan minőségű válaszokat adni, de hát valószínűleg a felhasználók is kevésbé fogják előnybe részesíteni ezeket, mert lassabban, gyengébb válaszokat fognak kapni. Bizonyos területeken közel azonos, de hogyha már egy picit komplikáljuk, egy kicsit nehezebb, nagyobb token számú válaszra van szükség, akkor már itt lesz különbség a minőségben. És akkor is, hogyha ugyanazok a modellek futnak, de más hardvereken, úgyhogy ezeknek a versenyképessége mindenképpen hátrányos a meglévő elérhető modellek közül.
0: Na de hát a meglévő elérhető modelleknél pedig ott vannak az ellenérvek, hogy óriási kontroll, amit ezek a cégek szereznek, a cenzúra lehetősége. Ezt hogyan tudná egy decentralizált AI kiküszöbölni? Hogyan lesz decentralizált az, amit mondjuk meg kell tanítani a mesterséges intelligenciának, azt valakinek el kell döntenie, hogy mit tanít meg?
3: Vannak már egészen jó open source modellek, amik kész tudás anyaggal rendelkeznek, és ezekhez még hozzá lehet tanítani. Itt ugye a tanítás is nagy kérdés, hogy hogy oldja meg egy decentralizált rendszer a betanítást. Ugye erre vannak elméletek. Nálunk az volt az elképzelés, hogy a felhasználó az egy kapcsolót kapcsolgathat, hogy abból tanuljon-e az AI, vagy ne tanuljon. Ezt ugye, hogyha teljesen open source egy rendszer, akkor itt biztosra lehet venni, hogy az történik, amit mi beállítunk. Lenne lehetőség arra, hogyha valakinek van extra tudása, akkor beszállhasson tanítónak, és ezekkel tanítson, ezt mérhetné a rendszer akár, hogy ki mennyit adott hozzá, és itt lehetne valami incentíva, hogy akkor amikor a modell használja azt a tudást, akkor valamilyen kis bevételbe részesül, aki tanít. Ezek elméletben nagyon jól hangzanak, a gyakorlati megvalósításban viszont számtalan kihívással néz szembe a rendszer. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igazán jó decentralizált megoldásra még várni kell. Lehet, hogy vannak olyan rendszerek, amikről még nem hallottam, de hát figyeljük a piacot, azokat, amikről tudomást szereztünk, azokat megvizsgáltuk, és láttuk ugyanazokat a hiányosságokat, amit a saját fejlesztésünknél láttunk.
0: De egyébként be lehet ekkora lemaradást hozni? Tehát most kicsit az az érzésem, mintha annak kellene eldőlni a következő, nem tudom én, 2-5-10 évben, hogy a cégek irányítanak, vagy a közösség irányít. És ha ezt nézzük, akkor most a decentralizált működés az nagyon nagy lemaradásban van. Behozható?

0: hát nem decentralizált, de nem engedett ki az adatokat.
1: Ja, értem, adatvédelem szempontjából.
0: Igen, lehet olyan megoldásokat használni, ahol kapsz valamilyen szintű adatvédelmet, ez teljes biztonságot nem fog nyújtani, de mondjuk egy megfelelő rendszer tudja azt garantálni, hogy a beszélgetésedet nem tudja összekötni az OpenAI, a Google vagy bármelyik szereplő a te személy azonosságoddal, kivéve akkor, ha ez a beszélgetésből kiderül.
1: Igen, de ha arról beszélünk, hogy biztonság, akkor is el kell választani a vállalati szereplőket, meg el kell választani a társadalmat, a társadalmi persze. felhasználást.
0: Így van, ugye egy nagy vállalatnak annak megvan a lehetősége, hogy saját hardveren futtassa, ugye egy nagy vállalatnál nem probléma 2-300 millió forintot elkölteni hardverre, persze azzal az AI-jal foglalkozni kell, ahhoz kell egy csapat, amelyik azt karban tartja, működteti, de akkor tudja biztosítani, hogy nem szivárognak ki adatok, hogyha saját maga futtat egy mesterséges intelligencia megoldást, illetve a magánembereknek meg van lehetőségük olyan megoldásokat használni, ahol egy köztes szereplőt beépítve, nyilván itt meg kell bízni abba a köztes szereplőben is, de annak lehet egy open source modellje, amit lehet ellenőrizni, amelyik szétválasztja a kérdéseket, válaszokat, meg a személyazonosságokat, tehát azt lehet biztosítani, hogy nem fogja tudni megállapítani az OpenAI, a Google, az Anthropic vagy bármelyik vállalat, hogy ki áll a kérdések mögött, ha csak nem derül ki a beszélgetésből, hogy kiről van szó, az egy másik kérdés, tehát arra nincsen egyébként jó megoldás, de magát az előfizetőt és a kérdést azt külön lehet választani, és erre vannak megoldások.
1: Furcsa egyébként, mert mindig, amikor mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, nagyon hamar kiukadunk ide, hogy a biztonság kérdése, és hogy azokat a beszélgetéseket kilátja, a harmadik félhez hozzájut, és stb. Stb. De ott a másik oldal is, hogy abban is nagyon nagy visszaélési lehetőség van, hogy mit válaszol neked a mesterséges intelligencia, az ő adattárában mi van benne, és ez is borzasztó nagy befolyásolási lehetőség.
0: Ezt nyugodtan lehet tesztelni, amikor ugyanazt a kérdést fölteszi az ember ugyanannak a modellnek, a saját előfizetésével, vagy másnak az előfizetésével, vagy egy olyan szolgáltatón keresztül, ahol nem tudja a modell összekötni a személyazonosságot, és más válaszokat már, nem csak, hogy máshogy lesz megfogalmazva, mert az sok mindenből adódhat, hanem homlok egyenest, szembe mennek a válaszok egymásnak, mert amikor tudja a modell, hogy kiről van szó, akkor annak az identitásnak fog válaszolni.
1: De ez így lesz a decentralizált AI-nál is.
0: Hát, hogyha lesz egy jól működő decentralizált AI, akkor jelentős eltérés nem kéne, hogy legyen a válaszokban.
1: Szóval decentralizált vagy centralizált AI, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, köszönjük a figyelmet, hallgassák vissza ezt az adásunkat is YouTube-on és Spotify-on, és tartsanak velünk legközelebb is, szép napot!
2: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyre.

0: helyszínre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A Delta produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Zsebrádió A-tól Z-ig.
1: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Gilles Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia három felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van. Gyerek nap!
2: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamám hoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy póni volt vagy szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő. Húszosabbi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus. Heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
3: Van itt egy érdekesség, 1963-ban, tehát 18 évvel a második világháború után szállt föl az első Európában gyártott nagy repülőgép, amit közösen fejlesztett két ország, a franciák és a németek. Az érdekes ebben az, hogy a világban rendkívül fejlett országok vannak, akik nem gyártanak ilyen bonyolult szerkezeteket, mint a repülőgép. Miért? Mert a második világháborúban a győztes hatalmak megegyeztek, hogy csak a Szovjetunió, tehát az oroszok, és az Egyesült Államok, tehát az amerikaiak, ők gyárthatnak repülőgépeket. Így mi, európaiak, akik ugyan már a háború vége óta békében és szövetségben vagyunk az amerikaiakkal, nem gyárthatunk repcsiket. Mert ez a két nagyhatalom nem engedi meg, hogy ezt gyártsuk. Tiszta undokság. Ezért van például, hogy az európai utasszállítógépet, az Airbus-t, ami nagyon menő, három országban kell gyártani, hogy így cselezzük ki azt, hogy 80 éve aláírtak egy szerződést, amit békeszerződésnek hívnak. Az utasszállító repülőgépek nagyon fontosak és nagyon drágák. Amíg mi európaiak ki nem találtuk ezt a cselt, írtózatosan drága röpcsiket kellett vennünk, és ki voltunk szolgáltatva. Ha egy ország olyan fejlett terméket tud gyártani, mint például egy telefon, akkor minden országnak el tudja adni, és a polgárai, azaz mi, gazdagon és boldogan élhetnek. Egyébként Magyarországon is van ilyen különleges gyár, régen úgy hívták Flextronics, nem, Flextronics, igen, akik az Xboxokat gyártották például a világnak. Most már Flex. Már a gyár. Ami olyan fejlő, szóval ez a Flex olyan menő és fejlett dolgokat gyárt, hogy tavaly majdnem 1 000 milliárd forint bevétele volt. Ez annyira sok, hogy még a pénzügyminiszter is küld nekik húsvéti képeslapot, hogy el ne menjenek más országba.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: 1814. május 13-án született egy Rónai Jáci nevű ember, aki azért kerülhetett be a mai adásba, mert ő volt az, aki megismertette Magyarországot a darwinizmussal. Ami azért is szép teljesítmény a részéről, mert még magának Darwinnak is komoly erőfeszítéseket kellett tennie, hogy elfogadják a tudományos munkáját. Az 1848-as magyar szabadságharc után 11 évvel, 1859-ben jelent meg Charles Darwin a Fajok eredete című munkája, és Rónai Jácinnak köszönhetően az 1860-as évek elején már Magyarországon is tudták, hogy az ember a majomtól származik. Tudták, de nem örültek neki. Na de, mielőtt felállva vastapsolnánk Rónai Jácinnak, előtte azért tisztázzuk, hogy ki is volt ez a Charles Darwin, és miért kell annyira örülni a darwinizmusnak. Charles Robert Darwin 1809. február 12-én született Angliában, és az evolúció elmélet kidolgozója, illetve a darwinizmus kifejezése pedig névadója lett saját munkájának. Apukája azt szerette volna, ha orvos lenne, aztán meg azt szerette volna, hogy pap. De Darwin nem volt egy szófogadó gyermek, ezért zoológiát és botanikát, azaz állat és növénytant tanult inkább. Meg ha már ott volt, akkor geológiát is, amely tudomány a Földünk felépítésével, összetételével foglalkozik. Persze, fogalma sem volt róla, hogy érdeklődése pár év múlva egy Beagle nevű hajóra vezeti, amely tudományos munkatársat keresett, és amellyel 23 évesen egy 5 évig tartó világ körüli útra indult. Micsoda mászlista! Darwin ez alatt az 5 év alatt sok mindent látott és sok mindent megértett. Például azt, hogy az Isten 6 nap alatt teremti a világot, majd a 7. napon megpihen, az teológiailag éppenséggel tök rendben van. Csak nem magyarázza meg a fajok sokszínűségét. A darwinizmus elmélete nagyon egyszerű. A természetben az élőlények egymással versengenek a fennmaradásért. Ez eddig oké. A természetes kiválasztódás útján pedig mindig a legrátermettebb egyedek örökítik tovább a képességeiket, a fajok pedig ezáltal egyre tökéletesebben alkalmazkodnak a környezetükhöz. Ennek az elméletnek nem is a kidolgozása volt az igazi munka, hanem az, hogy a többi emberrel, főként a tudós emberekkel elfogadtassa elméletének helyességét. Mert ugye, az a tudós, aki elfogadja Darwin elméletét, egyben belátja azt is, hogy mindaz, amiben odáig hitt, az részben vagy egészben egy nagy marhaság. És ez nem könnyű feladat.
2: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: 1815. június 18-án zajlott le a Waterloo-i csata, ahol Bonaparte Napóleon döntő vereséget szenvedett az angoloktól. Egyrészt, ha lett volna Arnold Schwarzeneggerre, akkor biztos nem kap ki, mert az Arnold Schwarzenegger erős, és mint mondtam, tud rossz robot is lenni, helikoptergépuskával a kezében, tehát minden csatát megnyert. Hiba volt Napóleontól, hogy nem vitte magával a Schwarzeneggerét, vagy legalábbis egy tartalék Schwarzeneggert. Belement enélkül a csatába, de mint tudjuk, a nagyképűség mindig zakózáshoz vezet. A másik, amit itt meg kell jegyeznem, az a következő. Minden történelemkönyv, minden emlék, minden elmondás, minden történelemóra és minden mese arról szól, hogy a Waterloo-i csata egy hatalmas vereség volt, és ott aztán fogaknak csikorgatása és könnyeknek potyogtatása történt. Ez azért fura, mert az ellenfél egy bizonyos Wellington úr éppensége élete legnagyobb győzelmét aratta, de mi itt valahogy magyarok mindig a nagy vereséget emeljük ki. Én komolyan mondom, ezt nem értem. A múltkor már beszéltünk arról, hogy a felnőttek sosem csak jók vagy csak rosszak, hanem vegyesek, és ez a Waterloo-i csata is vegyes. Valakinek rossz volt, valakinek meg marha jó. Srácok, ha úgy akartok fölnőni, hogy csak klassz dolgokat találtok föl, nem kell állandóan bogarászni mindent, mert nem működik jól. Szóval, ha jól akartok gondolkodni a világról, akkor mindig gondolkodjatok vegyesen. Egyszer, egy-két hónapja már megbeszéltük, hogy egy Pizarro nevű úr felfedezte az inkákat. Ugyanakkor megbeszéltük azt is, hogy az inkákat egyáltalán nem kellett felfedezni, hiszen ott voltak, és egyáltalán nem hiányoztak maguknak, hiszen másnap reggel is mindig ott voltak. Meg tegnap is. A jóság, vagy a rosszaság, az igazság, vagy a hazugság mindig nézőpont kérdése, és sajnos a felnőttek hajlamosak arra, hogy csak a saját nézőpontjukból nézzék a világot, ami nem helyes. Ráadásul így is írják le, és így is tanítják meg nektek. Ha valaki például egy vonaton utazik, és kinéz az ablakon, akkor azt látja a saját nézőpontjából, hogy az állomás közeledik felé. Az állomáson állók pedig azt látják, hogy a vonat közeledik feléjük. Na ugye, a Waterloo-i csata egy hatalmas történelemformáló csata volt, azért, mert mi a Napóleon nevét jobban ismerjük, mint az angol úrét, a Wellingtonét. Hát csak légy kaki a történelemben, ugyanis a történelemnek tök mindegy, hogy valaki csak az egyik oldalról néz valamit. A történelmet, mint minden, minden oldalról meg kell nézni ahhoz, hogy megértsük. Lényeg, hogy visszatérjek a szünidei szükségletekhez, megbeszéltük, hogy kell hozzá víz, fagyi, labda, és azt is megbeszéltük, hogy itt nincs vége a sornak. Kell ugyanis egy nagyon fontos kiegészítő, fontosabb, mint a papucs meg a törülköző, fontosabb mindennél, ugyanis kell a jó szünidőhöz egy pénztárcával rendelkező úgynevezett kísérő, aki elvisz, megveszi a jegyet, a fagyit és a csúszdabérletet. Ezt a személyt nagyon körültekintően kell kiválasztanunk, mert kell, hogy hordozható legyen, az, hogy gurulós vagy lábahajtós, az mindegy, nem baj, ha jókedvű, és ha játékos, figyeljen ránk, de ne állandóan, mert ez nagyon zavaró tud lenni. Értékelje a csúszdát, és ne féljen a cukros dolgoktól. A cukor a barátunk. Fontos, hogy aznap már ne legyen más dolga. Tehát az ideális személy Arnold Schwarzenegger.
1: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
2: Ha megvan a Schwarzeneggerünk, azaz a kísérőnk, akkor lehetőleg vigyázzunk rá, óvjuk, néha figyeljünk oda rá, kérdezzük meg, hogy kér-e fagyit, és este, amikor vége van a strandnak, ugyanolyan állapotban vigyük haza, ahogyan elhoztuk, hogy másnap is használhatjuk. Nem lukas, nem szakadt, nem kopott.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: új pékség.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: új pékség
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Fekete alapon aranybetűvel van kiírva, hogy békeri.
1: 2.
2: Nincs kenyér, csak valamilyen kenyér, meg kiörlésű. És még pék sincs.
1: 3.
2: Nincs zsömle.
1: 4.
2: Miért kell valamit a Kalapács és a Bánya utca sarkán békerinek hívni?
1: 5.
2: Kifli sincs.
1: 6.
2: Csak olyan dolgokat lehet kapni, amik francia metroállomásokról vannak elnevezve.
1: 7.
2: Minden, amit lehet kapni, se nem süti, se nem zsömle.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Miről beszélsz?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
3: Akár tetszik, akár nem, de főleg, ha nem, az emberek is, még a felnőttek is folyamatosan valamiféle disznóságon törik a fejüket. A disznóságot ne úgy tessék érteni, hogy négy kézlábra állva, röfögve túrják a kertet meg a padlószőnyeget, hanem úgy, hogy folyamatosan lázadnak, helytelenkednek, elégedetlenkednek, és ennek következtében mindig feltúrják a körülöttünk lévő világot. Ez persze nem feltétlenül baj, mert a világ kereke úgy megy előre, hogy van valaki vagy valakik, akik máshogy akarnak élni, mint ahogy eddig tették. De az a helyzet, hogy a Földön addig van béke, ameddig rend van. Ezt otthon is nagyon egyszerű megfigyelni, mert amíg a szobátokban tisztaság van és rend, és nincsenek szétdobálva a ruhadarabok meg a könyvek, és anyu nem lép rá mezítlába legóra, addig béke van. Addig senki se kiabál veletek teli torokból, hogy azonnal rakjatok rendet a szobátokban! De mihest fellázadtok a rendrakás ellen, abban a pillanatban kitör a családi balé. De ha az ember ügyes, rafinált és céltudatos, akkor vagy nagyon gyorsan, vagy nagyon szépen lassan meg lehet változtatni a fennálló rendet. És vagy az van, hogy anyu észre se veszi, hogy megváltoztak a dolgok a szobátokban, vagy pedig annyira sokkolja az új berendezkedés, hogy fölteszi a két kezét, és azt mondja, hogy hát én ezzel nem tudok mit kezdeni, legyen így, maradjon, ahogy te akarod. Az elsőt, a lassút, a felnőttek úgy hívják, hogy reform, amikor szépen lassan változtatjuk meg a dolgokat békében. A másikat pedig úgy hívják, hogy forradalom. Reform megegyezéssel jön létre, senkinek nem esik baja, senki nem sír és nem alszik utána álmatlanul, de a forradalomnál lehetnek áldozatok. Például ki kell dobni a plüss állatokat. Nem mindegy, hogyan akarod megváltoztatni a világot magad körül.
1: Május 31-e, Akvárium Klub, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Ha-ha! Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.

0: Jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsó gatyáját.
1: A léggitározás nem más, mint az, amikor valakinek egyáltalán nincs gitár a kezében, sőt, az igazi léggitárosok gitározni sem tudnak, csak mozgatják az ujjaikat, kis terpezbe állnak, és vadul rángatják a fejüket, és úgy csinálnak, mintha ők lennének a híres gitáros a színpadon, a nagyon híres zenekarban. Az igazán tapasztalt gitárosok a semmivel a kezükben, a kis terpezben még arra is képesek, hogy a nagy előadás közben, szólózás közben a tekintetükkel gyűjtsék a rajongókat, és kikacsincsanak a női hölgy közönségre. Természetesen vannak nagyszerű női léggitárosok is. Izil barátom felesége, aki híres festő, nagyszerűen léggitározik, és ez sosem lesz bemutatni, ha alkalom adódik rá, a Csiszér Zsuzsi. Léggitározni természetesen lehet ágyon ugrálva, tollasütőben a kézben, sőt, további lehetőségek a légéneklés, a légdobolás, de a légelőadások csúcsa a légbasszusgitáros. A léggitáros, a zenekarosok már a basszer, a zenekarok általában elnyomott tagja, pedig ő adja a teljes zenei alap nagy részét, és miután tisztában van vele, hogy ő el van nyomva, és ezért egy sorra hátrébb van, mint azok a bohócok, akik az ő hátán másztak föl a csúcsra, ezért a mozgása és a viselkedése utánozhatatlan méltóságot sugároz. Az igazi basszusgitáros hamvas szőke, göndör, hamvas szőke bajsza van, csillagszeme és trapéznadrágja. Ő a zenekar légellenállása.
2: Megáll az eszem!
1: Sorolhatnám napestig, de bizonyára ti is rájöttetek arra, hogy azok a felnőttek, akik szeretnek léggitározni, még menthetők, mert van még bennük gyerekerő. Itt szeretném megjegyezni, hogy a szünidő alatt mindenki figyeljen oda, hogy mikor következik be a felnőttek életében az a csúf pillanat, sőt, az a rút pillanat. Amikor elfelejtenek már gyerekek lenni, elfelejtik, hogy a tavaszi finom főzelék milyen rossz, mennyire unalmas este 8-kor bámulni a plafont, mert aludni kell, de főleg azt is elfelejtik, hogy igenis ki kéne próbálni a gyümölcsjoghurtba mártott macskafarokkal festést, mert valószínűleg jól néz neki. A fagyi sült krumplit már nem is mondom, hiszen az alap.
2: Megáll az eszem!
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: ESG Summit 2026, május 20-a akvárium, és a legfontosabb mondat, vagy legfontosabb szó az, hogy, vagy hívó szó az, hogy jövőkész, vagy jövőálló-e, és akkor ide lehet behelyettesíteni azt, hogy a vállalkozásunk, a szervezetünk, vagy a társadalmunk, talán ezt is meg lehet kérdezni. Nagyon hangsúlyos a social szekció idén, nem véletlenül. Azzal foglalkozik, hogy mennyire jövőkész a munkavállaló, az ember anyag, és hogy mennyire figyel egy vállalkozás arra, hogy HR szinten is fenntartható legyen. Hát a hazai helyzet ebből a szempontból nem annyira jó, de Pogácsa Zoltán közgazdász, aki szintén az egyik fontos szereplője az ESG Summitnak, itt van a vonalban, és majd ő elmondja. Szia Zoli, szia Pogi, mi a helyzet? Mennyire vagyunk jövőállóak, jövőkészek?
3: Hát én azt hiszem, hogy nem eléggé, mert hogy ugye Magyarországon azért az elmúlt 16 évben egészen másról szóltak a viták, vagy szólt a magyar társadalom, a nyilvánossága, és most egy kicsit azt hiszem, hogy vissza kell csekkolnunk a globális folyamatokba, és azért nagyon sok minden történt itt az elmúlt 16 évben, amiről nem annyira vettünk tudomást. Például ez a történet, hogy ugye a cégeknek ez a humán erőforrás, szociális aspektusa az egészen megváltozott. Nyilván vannak olyan magyar cégek, amelyek ezt lekövették, amelyek jobban benne voltak a globális vérkeringésbe, de azt hiszem, hogy azok a munkavállalók, akik ma már bekerülnek a magyar munkaerőpiacra, gondolok itt a 20 évesekre, ők szerintem sokkal erősebb elvárásokkal vannak e tekintetben, mint ahogy a legtöbb magyar cég ezeket a folyamatokat lekövette.
2: Igen, és régen ugye volt az a fajta, vagy régebben az a fajta elképzelés, hogy jön a munkavállaló, az szépen beidomul, ugye van az a játék, amikor különböző formákat kell a különböző nyílásokba beilleszteni, és akkor volt az a vicc, hogy ezt letesztelték különböző dolgozókon, és volt, aki nagyon erősnek bizonyult, tehát hogy átnyomta a háromszöget is a körbe. Szóval, hogy valami ilyesmit láttunk a munkaerőpiacon szerintem, csak az a baj, hogy közben annyi feszültség, lelki hogy is olyan hatás éri az embereket, de nyugodtan mondhatjuk az elmúlt 16 évet is, de klímaszorongás, geopolitikai feszültség, generációs problémák, szóval egy csomó ilyen, amivel kénytelen foglalkozni egy munkaadó, hogyha azt akarja, hogy legyenek munkavállalói.
3: Igen, ezek is, meg azért hozzátenném azt is, hogy ahogy egyre magasabb hozzáadott értékű munkavállalóid vannak, ez egyre fontosabb. Tehát azt gondolom, hogy aki kényszerből, megélhetésből jár dolgozni, ott alapvetően ezek kevésbé voltak meghatározóak, de hogy a magyar gazdaság megy fölfelé, egyre magasabb hozzáadott értékű munkákat végeznek az emberek, egyre képzettebbek, egyre több lehetőségük van, de azt is tegyük hozzá, hogy kinyílt a világ, és nem feltétlenül kell nekik Magyarországon elkezdeni dolgozni. Ezért azt gondolom, hogy azok a típusú ilyen szociális dimenziók, amelyeket egy cég tud vagy nem tud valaki a munkavállalóra biztosítani, azok egyre fontosabbak.
2: Oké, szerintem nagyon érdemes ezekre is koncentrálni. Nyilván az ESG Summit az szól minden másról is, de mint mondtam, van egy külön social szekció. Te mire számítasz leginkább az idei summiton?
3: Mindig nagyon jó hangulat van, alapvetően ugye az ESG 3-asnak mindig az E része a legerősebb, tehát hogy a környezeti hatások, de hogy azért is fontos lesz az idei év, mert egy kicsit jobban koncentrálunk az S-re, és aztán talán egyszer a G-re is, tehát hogy azért ebből a 3-asból mindig is az E volt, és az most is természetesen része a történetnek. De azért azt gondolom, hogy azt a típusú játékot, hogy ugye a cégeknek amúgy is muszáj ezzel a kérdéssel valamit kezdeni, azt érdemes átfordítani oda, hogyha ez már, ha muszáj ezzel valamit kezdeni, akkor lehet, hogy érdemes nem kötelezettségből, hanem stratégiából csinálni ezt az egészet.
2: Oké, na hát akkor, ha máskor nem, személyesen ott találkozunk az ESG Summiton, előtte meg virtuálisan. Köszönjük szépen ezt a kis beszámolót, kedv csinálót. Közben biztos letette Pogi. Pogácsa Zoltán közgazdásszal beszélgettünk, az ESG Summit oldalán meg lehet nézni a programot. Mint mondtam, különösen a HR szakértőknek és szakembereknek lesz fontos a social szekció, de a plenárison pedig rengetegszer szerepel Pogácsa Zoltán is. A napot egy networkinggel és kötetlen beszélgetéssel zárjuk, de előtte élő sajátos pogácsa felvétel lesz az akváriumban. Keressétek a programot esgsummit.hu.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztika rovata. A rovat támogatója a Real Cargo Hungária ZRT. Minőség, megbízhatóság, biztonság a vasút logisztikában. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. A Delta Produkció bemutatja: Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
4: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
5: Kardó, az alvás szakértője.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
7: Merre tart a világ, és hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
8: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
7: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
11: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
12: Pénzügyi sokk jöhet júliustól, kifutnak a korábbi állami intézkedések. Május 20-a az SZIA bevallás benyújtásának határideje. Hírszerzési adatok szerint Irán továbbra is jelentős rakéta arzenállal rendelkezhet. Befelhősödik az ég, megélénkül a szél, de csak elvétve lesz zápor. Holnap is hasonló idő lesz, valamivel több csapadékkal, napközben viszont 23 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az előző év azonos időszakához mérten 6,7%-kal bővült az ipari termelés, erősítette meg második becslésében is a márciusi ipari adatokat a KSH. Az előző hónaphoz képest 3,1%-os a bővülés, több szegmensben látványosan beindult a fejlődés, főleg a számítógépgyártás és az akkumulátorgyártás ugrott nagyot. Pénzügyi sokk jöhet júliustól. Sorra kifutnak azok az állami intézkedések, amelyek az elmúlt években korlátozták a bankokat és biztosítókat. Júliusban ugyanis egyszerre érhet véget a kamatstop, a bankszámlákra és lakásbiztosításokra vonatkozó díjkorlátozás, miközben több támogatott hitelkonstrukció esetében is súlyos pluszterhek jelenhetnek meg, olvasható az Economics oldalán. Május 20-a az SZIA bevallás benyújtásának határideje, akinek fizetendő adója van, azt is eddig az időpontig kell rendezni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet, hogy a tervezet kiegészíthető az eddig nem érvényesített adóalap kedvezményekkel, a bizonytalanok számára két videós segédlet is rendelkezésre áll. Akinek volt olyan jövedelme tavalyról, amiről a NAV-nak nincsen tudomása, azt bele kell írni a tervezetbe, így például fel kell tüntetni, ha valakinek ingatlan értékesítésből vagy bérbeadásból volt tavaly jövedelme. A Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért Krasznahorkai László kapta idén az Artisius irodalmi nagydíjat. A díj célja az előző év egy kiemelkedő, különösen értékes alkotásának jutalmazása, a további díjak pedig ösztönzésül szolgálhatnak a tehetségüket már bizonyított művészek munkájához. A fődíjas mellett Tóth László, Kornis Mihály, Soltész Márton és Kenyeres Zoltán részesült elismerésben 4 különböző kategóriában. Ukrajnának naponta mintegy 450 millió dollárjába kerül a háború, ezt mondta egy nemzetbiztonság politikai konferencián az ország külügyminisztere. Mint hangsúlyozta, 2026 döntő év lehet a béke elérésében, ez azonban az Egyesült Államok aktív részvétele nélkül elképzelhetetlen. Hírszerzési adatok szerint Irán továbbra is jelentős rakétaarzenállal rendelkezhet. A hivatalos washingtoni állításokkal ellentétben rakéta indító állásainak mintegy 70%-a épségben maradt, és még mindig rendelkezik a háború előtti arzenáljának nagyjából 70%-ával. Olvasható az Economics oldalán.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
12: Holnap sok felé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő jelenhet meg az égen, este a Dunántúlon már több felé várható csapadék. A déli szél helyenként megerősödik, reggel 0 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 18-23 fokra van kilátás.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
13: Nagyon szép kora délutánt kívánok a Rádió Café teljes rajongó és hallgató táborának. Winkler Nórával közösen elindítjuk, aki velem szemben ül, a mai műsorunkat.
14: Én pedig azt tudom mondani erről a stúdióhelyzetről, hogy velem szemben Mahán Csetvei Frigyes ül, ő divat brandileg nagyon összehangoltan, mert amikor megérkezett, akkor rajta volt egy keki színű isteni sport jacky, melynek
13: az egy
14: márkája.
13: Tenisz jacky.
14: Okay,
13: 60-as évekbeli design, vagyis 50-es évek végi design, és annak egy vintage reprodukciós kiadványa a koszorús költöktől, a koszorút ábrázoló.
14: De miért hadd mondjam már, hogy Fred Perry?
13: Jó, de csak a tenisz miatt Fred Perry.
14: Jó, Fred Perry, és akkor mikor belépett, és itt melegebb van, mint kint, levette a sportzsakijét, és alatta pedig van egy piképóló, egy ugyanott elhelyezkedő Fred Perry hímzéssel, és ugyan nem veszed le a pólódat, de az is lehet, hogy van egy tetoválás a mellkasodon, ugyanott egy Fred Perry tetoválás, és ezért...
13: Mondjuk el, hogy miért beszélünk, vagy miért hordok én ilyen típusú ruhákat, mert hogy nagyon sokan mindenfelől, tehát a szélső jobboldali emberektől kezdve a skinheadeken át a 80-as években azért nagyon sok hulláma volt ennek a ruhamárkának.
14: De mi köze a szélső jobbhoz?
13: Hát, mert olyanok is hordták, meg az Egyesült Államokban volt ez a Trumpnak az első regnálásakor volt neki egy ilyen verőbandája, és ott is volt egy-két arc, aki, de ők csak feketét hordtak, és hozzá a fehér koszorús inget. Szóval nekem, csak hogy tudjátok, egyrészt érzelmi kötődésem van, hiszen Fred Perry maga is az 50-es évek végének egyik óriási nagy teniszjátékosa volt, valamennyi kötődésem van ehhez a sportákhoz. Keresztapám képzelem még találkozott is vele kétszer. Egyszer Los Angelesbe, egyszer pedig azt hiszem Angliában van közös képe Fred Perryvel.
14: De
13: nem akarja, nem hajlandó, Robi, ad nekem azt a képet, nem hajlandó megválni tőle, nem értem miért. Másrészt pedig édesapámnak volt egy teniszinge, amit a 63-ban, 64-ben, még az én születésem előtt jutott hozzá, szerintem a keresztfaterom csempészte Magyarországra valahogyan, és azt őrizgette, mosogatta, és hordt, ez egy fehér 60-as évekbeli piképóló volt, vagyis hát a piképólók eredője az ugye a teniszdivat volt, a 60-as években így néznek ki a teniszingek, és nagyon sokáig nem is engedték azt, hogy galér nélküli ingekben játszanak nagyon helyesen, és azt is tiltották, hogy feltűrjék. De most már megvan különben az eredője a feltűrt piqué pólónak, meg is fogok róla emlékezni a mai napon egy zenész sportoló kapcsán, majd az első dal ez lesz.
14: De mi az, hogy feltűrni? Melyik részét feltűrni? Az ujját?
13: Megmutatom, nem.
14: Felállítani?
13: Hát felállítani, én feltűrni, tudod, kőbányán feltűrni, ezt úgy mondjuk.
14: Jó, de most akkor hadd mondjam el, 2012-ben ezt úgy hívjuk, hogy felállítani, de egyébként praktikus is, hogy mondod, mert én emlékszem a piqué póló világának megismerésekor volt egy pillanat, és ez nem is volt annyira régen az időben, amikor rájöttem, hogy az, hogy ilyen erős anyagból van varva a galéria, annak az a primér funkciója, hogy amikor nagyon erősen süt a nap, felpattintod, és megvédi a nyakszirtedet, ami nagyon hamar le tud égni. Szóval ez csodálatos.
13: Igen, de ez a lovas póló miatt van így. Szóval, ha már ennyit beszéltünk erről a volt teniszezőről, mert tényleg én erre szeretek. Szóval nekem gyerekkorom óta ez egy érzelmi kötődés, és amikor tehetem, akkor egy-egy darabot vásárolok.
14: De nagyon jól állnak neked, tök passzol hozzád ez
13: szeretem,
14: a Fred Perry világ.
13: Benne van az a letűnt világ, amit én, ami után vágyódom, benne van sok minden, a szüleim, a családom, ugye beszéltem a keresztapámról, meg édesapámról, benne van az a sportág, amit nagyon szeretek a mai napig, úgyhogy sok minden köt hozzá, minden más, az csak sallang, és azzal én nem tudok mit kezdeni.
14: Jó, akkor elmondom, hogy mi lesz ma az adásban. Pénteken a Bátortábor árverés most, hát érthető okokból, sokkal több volt, mint egy sima Bátortábor árverés, úgyhogy erről mindenképpen mesélek. Május 16-án, azaz ennek a hétnek a szombatján lesz a nemzetközi Ezer jó nap, amihez Frici ezer szállal kötődik. Szeretnék felhívni a figyelmet, hogy persze vannak nagy örömök a közéletben, nagy társadalmi változások, végre egyébként esik az eső is, ami jó, és hogyha ezekből a nagy és globális ügyekből kicsit kitekintünk, akkor megérkezhetünk oda, hogy kettő növénynek, gyümölcsnek is szezonja van, és az ebből kivehető örömöket senki ne felejtse el kivenni. Aztán nyilván lesz sport. Én hétfőn a Moholy Nagy Művészeti Egyetem díjátadóján és doktori cím átadóján vezettem az eseményeket, és ez is kicsit több volt önmagánál. A Matchmakerbe pedig szerintem szuper meccs ez a mai. A Fritz, mondjad.
13: Nem, hogy ez már popart, vagy mi az?
14: Ez abszolút popart.
13: Jó.
14: Ez hardcore popart. Egy amerikai festő Tom Wessel-on egy képe, amit én egyébként is nagyon szeretek, és kapcsolódok hozzá személyesen is. Az tudott most csodás párja lenni a Frici által küldött lemezborítók egyikének. Amikor oda gördülünk az adásban, akkor kifejtjük ezt részletesebben.
13: És én

0: volt, hát csodálatos, fantasztikus, több ezer milliárdért a saját pénzükből.
1: Elmentetek bejárni?
0: Nem. Hagy mondjam végig, tehát, hogy az van, ha figyeltél.
1: Figyeltem.
0: Hogy az újjáalakuló kormány egy-egy tagja a miniszterelnökkel egyetemben elment, és megmutatta a népnek, hogy hogyan néznek belülről ki ezek az épületek. Hogy milyen urizálás, milyen ízlés, és még mi dominálta az építkezéseket. Akkor, amikor abszolút nem volt gazdasági növekedés, akkor, ami semmi nem indokolta, hogy ezeket a beruházásokat folytassák. És egy párhuzam jutott eszembe, mert én a Borgesnek a Kolostor regényének az íróját, szintén portugál és Nobel-díjas, Saramago, José Saramagónak a könyvét, amikor olvastam a mafrai kolostorról a kolostor regényét, akkor én elmentem Portugáliába, és megnéztem a mafrai kolostort.
1: Fantasztikus, ami, vagy, imádom ezeket benned.
0: Ami a jelképe annak, hogy a portugál gyarmatbirodalom hogyan nullázta le magát csak azért, hogy márványból elkészülhessen egy gigantikus nagy palota, ami tényleg csupa márvány, és mai napig a herdálásnak és a pénzeknek és az egónak egy olyan kicsúcsosodása. Én mindenkinek ajánlom különben, ha már Portugáliába megy, akkor Lisszabontól nincs messze Mafra, úgy emlékszem egy óra út, és azt a létesítményt nézze meg, mert pont ugyanez jutott eszembe. Miközben néztem ezt a videót a magyar mafrai kolostorról, hogy hova jutott mind a két ország. Én nagyon remélem, hogy mi azért észbe kaptunk időben, és egy jobb vágányra tudunk állni, mint annak idején a 15.-16. században Portugália ezzel az elképesztő márvány kolosszus, ami ugye nyilván Brazíliából hozott aranyból, meg minden másból finanszírozódott rossz magyarsággal. Na mindegy, ez már csak így a történelem lecke volt, de különben a Saramagónak ez a csodálatos világot bemutató és elképesztő fantáziával megért könyve, az nagyon-nagyon nagy olvasmány. Legalábbis nekem tetszett. Like Lee következik, aki hát svéd létére világsztár tudott lenni, és most egy új lemezt ad ki, az utolsót. Úgy határozott, hogy ő visszalép a pop zenei karriertől, hát most már 40 pluszos, ő is, család van. Valamiért azt gondolja, hogy vannak fontosabb dolgok is, de ezzel a lemezzel még azért így utoljára megmutatja, hogy az a típusú popzen, amit ő gondol, az hogyan néz ki, és a Lucky Again című dalát választottam erről az első lemezről, vagy az utolsó lemezről, az Aftermath címűről, úgyhogy szórakozzunk együtt egy svéd popstár már megint.

0: ha már az ott kötűr, remélem ezt így kell mondani, nem tudom, így. Mit akarok ezek itt, tehát valami divatosat akartam mondani, hogyha már a fellépő ruháinkról beszélünk itt a rádióban, amely egy nagyon értelmes dolog, és el is hiszem, hogy a kedves hallgató szorítja a fülhallgatóját, vagy a rádiókészüléket, vagy a telefonját, amin hallgat minket, hogy a következő azt is meghallgassa, hogy a Nóra miben lépett föl a mai délutánon. Hát egy, ha én büszke voltam a vintage tenisz Jackimre, akkor a Nóra is büszke lehet arra a Jackire, mert remélem, hogy ez a stílusa, vagy ez a formája, vagy kategóriája, amely absztrakt mintákat tartalmaz, és végre nem feketében, pusztán feketében, hanem ez egy pasztel színű, nagyon szép mintás, tényleg mint egy kortárs művészeti alkotás.
1: Azért tűnik annak, mert egy nagyon jó illusztrátor, Hajdú Anett tervei alapján készült el ez a Jackie, a Plié nevű általam nagyon szeretett magyar ruhamárka, és az Anett kollaborációja volt egy kicsi kis kollekció, amiben ez a kabát, amit én megláttam, és úgy éreztem, yes, ezt nekem csinálták. Vannak benne ilyen absztrakt minták, és vannak ilyen kicsit ilyen popártos, színes szájak. Imádom. Én is imádom, és egyébként azért nem baj, hogy beszélünk róla, mert amikor elkészítjük majd a fotót az adás végén, amit mindig kiteszel a hellojarat.hu-n az aktuális epizódhoz, akkor mindenki fogja látni a te Fred Perry Jackie-det és az én csodálatos Hajdú Anett Plié Collab Jackie-met. Na, pénteken, és itt is egyébként szívesen indulok a ruhától. Pénteken tartottuk a talán 22. éve csináljuk már ezeket a jótékonysági elveréseket a Bátor Tábor javára, amiket én vezetek, és az elmúlt években már a katalógus összeállítása és az én feladatom, ezt a múlt héten meséltem neked, hogy ez milyen fajta munka, meg mennyire jó, és azt látom is, hogy mennyire sokat számít, hogyha ez jól van összerakva. És gondolkoztam azon, hogy hát mibe kéne lennem, és a Tóth Bori nevű, szintén nagyon jó divattervező szalonjába elrongyoltam, azt hiszem csütörtökön, mert néztem a honlapját, és egy fotó alapján azt képzeltem, hogy ez egy olyan ruha lesz, ami nekem nagyon jó. Egy plisszírozott, tehát hogy hajtogatva, tehát van az anyag, amit utána meghajtanak, és utána egy hőkezelési eljárással fixálják ezeket a kis hajtásokat az anyagon. Egy világos, ciklámen színű, hosszú ujjú, és szabásában tulajdonképpen ilyen diszkrét, de mivel ez a színe van, ezért ilyen nagyon-nagyon látványos ruha. Elmentem a Borihoz, felpróbáltam, nagy volt. Ott ült a varrónő kolléganője, aki...
0: Még az XS-es méret is nagy volt.
1: Még az XS-es is nagy volt. És tudod, hol volt nagy? Elmondom, a derekamon. És a Bori azt mondta, hogy ezt bevesszük a deréknál, Nóra, mert látszódjon ez a derék.
0: Ugye néha egyél, az segít.
1: Szoktam menni, és figyelj, léptennyomon találkozom emberekkel, akik hallották azt az adást, amikor arról beszélek, hogy a kocsimba a műszerfalon töröm föl a kemény tojást, és ők is elmondják, hogy velük is előfordult már. Szóval szoktam menni.
0: Tehát ezzel feloldozást nyertél magad számára?
1: Fit, feltétlenül. Eleve se éreztem, hogy büntőbe vagyok, és most meg aztán egyszerűen megdicsőültem, hiszen ebben az országban egy csomó szövetségesen van. Az autóban nevésben feltétlenül.
0: Azt tudod, hogy jogszabály ellenes az autóban enni? Most itt országvilág előtt kitárad, hát ha hallgat minket a belügyminisztériumnak a vonatkozó akciócsoportja, lehet, hogy kirángatnak minket így az adás vége előtt.
1: Jó,
0: már
1: nem fogok többet enni.
0: Bár teszem hozzá, én akkor is és most is szeretném megjegyezni, hogy én ilyet nem teszek, és tudom, hogy törvény van rá, hogy nem eszünk az autóba, parancsolj.
1: Na, szóval, hogy a Borinál a varrónő két perc alatt a derekamra igazította a ruhát, és azt éreztem az árverés végén, hogy ez egy jó választás volt. Na és akkor az árverés. 77 tétel volt ebben az évben, ami a korábbi évekhez képest nem olyan sok. Tehát ez egy másfél órás intenzív, jó tempóban végigvitt aukció. 100 körüli tételünk volt a korábbi években.
0: Minek tudod be a változást?
1: Hogy szétkettészettük ezt az anyagot, és a fiatalokat, az ilyen ismeretlenebb kezdő, de nagyon jó művészeket egy külön eseményre tettük át, és ebben a jobb ismertségű, nagyobb nevekből raktuk össze ezt az ívet. Az emberek megérkeznek egy ilyen eseményre olyan fél héttől folyamatosan jönnek, 6-tól folyamatosan jönnek. Én fél hét és hét között tartottam egy tárlatvezetést a kiállításban, mert ilyenkor oda visszük a műveket, és nagyon szépen installáljuk, hogy még egyszer meg lehessen nézni őket élőben is, nem csak a katalógusban vagy a telefonod izéjén, mert egy csomó műnél tényleg egészen más élőbe látni, mint egy nagyon jó fotón is akár. Tehát fél héttől hétig egy tárlatvezetést tartok benne, és utána leülnek az emberek a gyönyörűen megterített körasztalukhoz, és elkezdődik a program, amit minden évben Erős Antónia vezet, Gundel Takács Gáborral párban. Ezek is olyan szuper, ez szuper volt egyébként velük találkozni, különösen annak a fényében, amit az RTL híradó ilyen pici és elegáns fricskát tett arra, hogy a Tények című mocskos szennyet az országban terítő pseudo műsor megszűnt, és ezt nagyon elegánsan és nagyon viccesen reagálták az Antóniáik. Na, szóval itt nagyon jó volt találkozni vele meg a Gundellal. És akkor megjött a terem, és ez nagyjából ugyanaz a közönség. Nyilván egy 22 év alatt azért van benne mozgás, meg cserélődés, de vannak benne alap emberek, akik mindig jönnek, és mindig ott vannak velünk. És nem lehetett nem észlelni, hogy mennyire más aurája van az egésznek, hogy mennyire más állapotba és arckifejezéssel érkeznek meg ezek az emberek, és hogy mennyire egyszerűen más volt a levegő a teremben. És amikor felmentem a színpadra, effektíve az volt az érzésem, és ezt nem készültem erre, nem kerestem, hogy megfogalmazzak egy érzést, hanem egyszer csak így megjött nekem az az érzés, hogy nagyon régóta ismerem ezeket az embereket, és ők is egymást. Ezek nagyrészt baráti társaságok, együtt nyaralások, együtt dolgozások, tehát hogy ez egy ilyen sok ponton egymást ismerő hálózat, és úgy újra ott lenni velük most április 12-e után olyan érzésem volt, mint amiket csak így olvastam, hogy milyen volt az óvóhelyekről feljönni, amikor tényleg vége volt a háborúnak. Tehát így kibotorkálni, és azt érezni, hogy itt vagyunk újra együtt, egy másban, egy más dologban, és ennyire radikálisan elválik az, amit magad mögött hagytál, meg az, amiben éppen mész bele. Ez elképesztő volt. És az a kép, amitől te is annyira oda vagy, úgy hívják őket nagyon ironikusan nyilván, hogy cigánybűnözők művészcsoport. Ez a munka a 2025-ös Off Biennálén, ami egy olyan biennálé, tehát két évente megrendezett művészeti nagy esemény, ami az hívott életre, hogy hogyan lehet az állami támogatásoktól teljesen függetlenül piacról, illetve külföldi művészettámogató alapítványoktól összeszedett pénzből megszervezni valamit, ami teljességgel független attól, ami ebben az országban, kultúrpolitikában történik. Tehát ott debütált ez a festmény, ami egy tökéletes sűrítése annak a propaganda hülyeségnek, amiben itt hosszú időn keresztül ezt az országot tartották, és elmeséltem azt ott az árverésen, hogy amikor márciusban ültem, és raktam össze a katalógust, ami meséltem neked, úgy néz ki, hogy egy hosszú asztal fölött ülök otthon, minden műnek ott van a kicsi fotója kirakva elém, és én rakosgatom őket, hogy működnek jól oldalpárban, egymás után nem tudom, tök hosszú folyamat, sokat így korrigálsz közbe, és ezt a konkrét képet, e fölött nagyon sokat ültem, hogy hova tegyem. De nem is azért, hogy hova tegyem, hanem azért, hogy mi ez a kép, és hogy ennél szókimondóbban egyik mű sem foglalkozik azzal, hogy mi az a közélet, amiből éppen most szerencsére kifele jövünk, szerencsére egyenlő rengeteg munkánkkal, meg azon gondolkoztam, hogy fog kinézni majd május 8-a, gondolkoztam ezen március közepén, késő este a csendben és nyugalomban otthon, hogy fog kinézni, hol fogunk tartani május 8-án, mi van akkor, hogyha úgy marad minden, és lemegy ez a választás, és ugyanabba tocsogunk, és ott állok majd május 8-án, akkor mit fog mondani erről a képről? Akkor megint azt fogjuk érezni, hogy mi itt tök régóta értjük ennek az iróniáját, értjük ennek az abszurditását, és maradt ez, hogy értjük. Nem tudjuk élni, csak érteni. Vagy elképzelhető, hogy minden megváltozik, és egy teljesen másik állapotban állok majd ott a színpadon, és konferálom fel ezt a képet, és úgy tudjuk nézni, mint amit magunk mögött hagytunk diadalmasan, és akkor ezt el is meséltem nekik ott, és volt egy olyan szuperszónikus közös megélésünk, ahogy így feltolult az emberekből ez az öröm. És akkor egy kicsit így tapsoltunk, és kiabáltak, így bekiabáltak, nem tudom, fantasztikus volt, és aztán pedig elindult ennek a képnek az árverezése, nagyon-nagyon-nagyon sokat ment föl. Ezt is mindig mondom, hogy egy jótékonysági árverésen azért másképp vagyok motivált abban, hogy magas leütési árak legyenek, mert most nem az van, hogy itt a piac beár az egy művet, hanem az van, hogy értjük, hogy mire adjuk a pénzt, értjük, hogy milyen fontos cél az, hogy gyerekek jól érezzék magukat, mert erről szól a bátortábor. Szóval, hogy máshova mennek fel az árak, mint mennének egy sima kereskedelmi árverésen, de hogy ez is nagyon szépen fölment, szóval egy fantasztikus este volt, és nagyon-nagyon érzékelhetően másban voltunk.
0: Mázl Lista, aki hozzájutott, mert egy kordokumentum lett az övé, bármikor ránéz majd erre a képre, azt tudni fogja, hogy milyen életszakaszban vagy történelmi időszakban lett az övé, szóval ezért egy picit másodpercekig irigylem az új tulajdonost. Mi annyit tudunk tenni, hogy a hellojárat.hu-ra ki fogom tenni majd, amikor felkerül ennek az adásnak a podcast verziója, és akkor nézzétek meg, és velem együtt gondoljatok róla szépeket. Most pedig, ha nem is új rovatunk indul el, de mégis valami hasonló, hogy zene élethez, csak itt simán, a Nugene a zenekar két olasz arc, akik egy 5-6 éve kezdték el azt a fajta mediterrán életérzés zenébe folytani, amiért én nagyon tudok lelkesedni, és most a második albumuk jelent meg, Carré a dal címe, Nugene, különben Európának ott a déli részén turnézni fog ebben az évben, főleg Itáliában, az olasz csizma, olyan szépen imádom ezeket a megfogalmazásokat, na mindegy. Szerintem egy-két szökött magyar politikust is arra felé majd megtaláltok. Nugena, Carré, zene élethez.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
2: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Most akciósan akár 50% kedvezménnyel vásárolhatsz mosószereket, tisztítószereket, szépségápolási termékeket és étrendkiegészítőket. További információk az édeskisbabám.hu weboldalon és a beváltó helyeken. Szerezd be a Baba Mama kupon magazint még ma! A Promobox Baba Mama kuponnapok fő támogatója a Rossmann és a Pampers.
6: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Hát itt az ideje, hogy tömjük magunkat eperrel. Mert azt veszük észre.
12: Ez nagyon
11: jó. Ez éles felütés. Immédiás lesz.
12: Igen, pont ezt akartam mondani.
11: Hát így tanítják irodalom órán, nem? Igen. Csapjunk bele. Ott, ahol az eredője van ennek a dolognak, és ennek semmi más, ennek a következő pár percnek, mint az ünneplése az epernek. Mert hogy vannak fontos és még fontosabb dolgok az életben. Így májusban. Most úgy tűnik, hogy az időjárás kedvezett ennek a gyümölcsnek, és van. Tehát erre akarok rákényelni, de van, és most már ízletes, és mellette pedig én úgy érzékelem, kicsit már kifutunk a spárga szezonból, de még azért kapaszkodjunk bele, mert egyrészt nagyon egészséges, másrészt stimmol az eperhez is, lehet úgy enni, ráadásul számtalan, végtelen egyszerű elkészítési módja miatt ebédre, vacsorához, vagy egyszerűen csak, hogyha valami snacket akarunk, én úgy szoktam, hogy megfőzöm vízbe is kész, amíg meg nem puhul, de ennyi letördelem a fás részeket, de például hétvégén magunkhoz vettünk olyan formában, hogy még békönbe is bel volt csalgolva, és egy tepsin megsütöttük az egészet, nagyon rövid ideig sóval, hibátlan, és nagyon rövid ideig van. Tehát méltatlan az, igen, hogy a spárga így gyorsan, és ez szerintem emlékeztet minket arra, két egy zöldség és egy gyümölcs, remélem nem mondtam óriási baromságot azzal, hogy lezöldségeztem a spárgát, de hogy egyik sincs egy hónap talán a szezonja, úgyhogy rohanjunk, ha még nem kaptunk kézbe, mert elvitt minket egy csomó minden, teljesen botorság, így fontos az, hogy élvezzük ezt.
12: Pár napot most külföldön volt a Peti egy munka ügyben, és elvitte magával a Simit. És tegnap készülöttem arra, hogy most már jönnek haza este, és én akkor minket vegyek vacsorára, és néztem, a boltba volt eper, de az volt az érzésem, hogy ez tulajdonképpen nevetségesen túl van árazva ez az eper, ami itt van előttem, és akkor eszembe jutott, hogy két órával ezelőtt olvasgattam, hogy mit küldtél, hogy mikről szeretnél beszélni, és ott álltam a nevetségesen túlárazott eper felett, és arra gondoltam, hogy teljesen igazad van, tehát ezen nincs értelme itt ennyit szötyörögnöm, tehát olyan kicsi ideig van meg ez az élvezet, hogy igazi, ízes, friss epret lehet enni, hogy én ezen már nem gondolkozom többet, és besuttyantottam, és megvásároltam. Egy 5 dekát, 4,5. 4,5 volt, kérdezték, lehet-e 5, mondtam, hogy nem. Azért tényleg legyen már eleje, vége a dolgoknak. Na, és akkor hazamentem, megmostam, kitettem egy egyik gyönyörű tárra, és nagyon örült neki a kisfiam, mikor landolt a lakásban, és aztán azon is gondolkoztam, hogy tulajdonképpen megállhattam volna kocsival, hiszen számos pontján a városnak vannak ilyen Lajos Mizsei termelői, amin én minden évben rengeteget nevetek, hiszen nem tudom, mekkora Lajos Mizse, de biztos, hogy nem akkora, mint mondjuk Patagónia, mert ekkora településen akkor sem tud ennyi epert teremni, hogyha ott nincsenek emberek, sem házak, sem iskolák, sem utak, sem óvodák, sem semmik, hanem egész Lajos Mizse egy nagy eperföld, akkor sem tud ennyi Lajos Mizsei epert teremni.
11: Én nekem meggyőződésem, bár most még nem tekintettem rá a Google Maps-re, hogy Lajos Mizse pont Cece mellett van, és Lajos Mizse ugye májusi település, majd elkövetkezik a görög dinnye szezon, és minden dinnye cecei lesz.
12: Tényleg?
11: Úgyhogy amikor azon sajnálkozunk, hogy a magyar mezőgazdaság nem termeli ki az ikonikus dolgait, hát tegyük a szívünkre a kezünket. Mely két település lehetne igazi Hungarikum? Egyrészt a világ összes eprét előállító Lajos Mizse, másrészt a földkerekség végtelenségében is egy pont a világ közepén, Cece, akik majd a görög dinnyét fogják nekünk szolgáltatni. Bárhol járjunk az országban, Nyírségtől egészen Sopronig le, ott cecei dinnyét fogunk venni. Ha valaki ebben büfé és összeadná a mennyiségeket egyszer, vagy végigjárna az országot, ezért, hogy kiderüljön, hogy ezen a két településen mi az a ami történik ilyenkor. Az jó lenne, én egyszer cecén keresztül hajtottam, nem dinnye szezonban, az télen volt, és egy pici településre emlékszem, de nyilvánvalóan a körülötte levő földek, termőföldek, azok viszont nagyobbak lehetnek, mint 93 ezer valahány száz négyzetkilométer, ami így teljes Magyarország. Nem tudom, mennyi kell egy dínyén, egy darab dínyének mennyi termőterület kell. Ezt meg fogjuk ünnepelni azért egy zenével, a Nuevos Rios-szal, már csak azért is, mert egy francia, hát ilyen trendsben utaz, egy tánczenegi kategória, stílus, egy layer, a trends. Szóval a franciák Marseille mellől keresték meg az én kedvenc kolumbiai énekesnőmet, hogy hozzanak már össze egy olyan albumot, amelyen így stimmel ez a Kolumbiának a tengerparti részére jellemző, főleg az afrikai bevándorlók által magukkal cipelt zenei stílusok hagyománya, és ez nem a kumbia, amely egy nagyon városi, egy nagyon tánczene, hanem igazából ez a folk Kolumbiának egy részére értelmezhető folk. Amit hallotok a háttérben, az nem más, mint egy 82 éves Harley Davidson tulajdonos, aki nem bír leszállni a motorról, mert reggel feltették, és egyszerűen most azt kell kockáztass, hogy eldől, leállítsa, nem, már nem találja meg, hogy hol kell leállítani ennek a motornak a motorját. Miért van ez? Ez is egy hosszú beszélgetés lehetne, hogy 70 éves, minimum 70 éves az összes Harley Davidson tulajdonos, hogy ez miért van, hogy így rákapnak, úgy tűnik eldőlt, vagy elfogyott az üzemanyag a motorból. Tehát megyek tovább akadás nélkül. Nuevos Rios, ennek a zenekarnak a neve. Láthatóak lesznek majd Európában is, és a Mi Bombó, ebben annyi élet van, annyi, de nagyon sok. Ennyi kell nekünk is.

0: agráriumból agráriumba tartja a mondás, ne szakadjunk el a vidék város tengelytől, amit ígértünk nektek. Egy nagyszerű magyar szőlőfajtát ünnepel az egész világ, eufémizmus, tudjátok, nem kell komolyan venni. Az ezer jó a 70-es években nemesedett Kecskeméten, abban a nagyszerű laboratóriumban, ahol számos szőlőfajtát állítottak elő, a Generózának és a Tramininek a gyermeke. Az ezer jó, és nekünk ott a Móron, ahol élünk, az egyik kiemelt szőlőfajtánk, de különben az az érdekesség, hogy csak Magyarországon létezik. Nem jutott ki. Ausztriában kísérleteznek egy-két gazdáról, tudok, akik Burgenland környékén telepítettek ezer jót, de hogy 10 évvel próbálkozunk azon, és most már eljutottunk odáig, hogy nemzetközi ezer jó nap május 16-a, amikor is aki az Alföldön jár, vagy akár Somlón, de még arról is tudunk, hogy a Mátrában is vannak telepítések, ezer jó telepítések, az kóstoljon ilyen típusú szőlőfajtából készült erjesztéssel alkoholtartalmú üdítőitalt. Nem tudok róla különben, hogy 0%-os ezer jó létezne, de ebben tudásom azért csekély. Szóval mi arra szövetkeztünk ott Móron is, hogy megpróbáljuk egy kicsit ennek a szőlőfajtának a reputációját visszaemelni, ugyanis a kombinátos időkben, amikor a KGST piacán a magyar boriparnak az volt a tisztessége, hogy a lengyel és a szovjet félédes édes borokkal kellett ellátnunk azokat a piacokat, akkor az ezer jó, mint szőlőfajta, az egy bőtermő, magyarul nagyon sokat lehet születelni róla, abszolút alkalmas arra, hogy nagy tömegben bort lehessen készíteni belőle, de arra is tökéletesen jó, ez most már empirikusan, ugye a tapasztalatom azt mutatja, hogy minőségi dolgok is kijöjjenek ebből a szőlőből, úgyhogy én nekem sok-sok borkóstoló után, amelyet külföldiekkel költöttem el, legutoljára például 3 nappal ezelőtt egy osztrák bigád volt nálunk, és provokatív módon megkínáltam őket a mi zöld veltelininkkel. Hát láttam a feszültséget, ugye az arcpofájuk, amikor megfeszül az embereknek, az azt jelenti, hogy ott van valami feszülés. Tehát nem bírták kiejteni a szájukon sem, szűrték ki azt, hogy ez tényleg iható és jó, mert hát az osztrák nacionalizmust is tart már ott, hogy azt magukénak gondolják, de az ezer jónál boldogan dicsérték föl, hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom. De hogy Lengyelországban is legutoljára, tehát azt tapasztaljuk, hogy egyrészt mivel nem hasonlítható semmilyen nemzetközi szőlőfajtához az ízvilág, amit ez a szőlőfajta képvisel, így aztán jól kóstoltatható, és úgy tapasztaljuk, hogy még eladható, mert az Egyesült Államokban is tudtunk exportálni ilyet, vagy Angliába, és nem jött vissza a hajó, ami elvitte. Visszáruként, szóval valószínűleg megitták, mert újra és újra rendelnek belőle.
1: De Amerikában nem az van, hogy már nem olyan könnyű?
0: Sőt, a nem olyan könnyű, az egy nagyon leegyszerűsítése. Valljuk be, nagyon nehéz. Kár nehéz, hogy egy kicsit még sűrítsem is.
1: De lehetetlen? Tehát, hogy tulajdonképpen
0: nem,
1: olyan...
0: Nem lehetetlen, azért ahhoz kell egy nagyon jó a piacot, rettenetesen jól ismerő nagykereskedő, aki azt tudja vállalni, hogy azokat a védővámokat, amelyeket rá zúdítanak az európai importárukra az Egyesült Államokba, nekünk export, nekik import, azt még tudja menedzselni, és nagyon számítanak arra, hogyha majd ez a narancsember végre az örök vadászmezőkön fogja tovább tolni a bizniszt, akkor meg tud változni ez a jogi környezet is, hogy a tengeren túlon ismét könnyebben tudjunk dolgozni, de hát ez ugye bilaterális megállapodások, meg egy csomó minden hozománya lesz. Nem ezt akartam kidomborítani, hanem azt, hogyha ezt a műsort most szerda este, vagy vasárnap halljátok, már egy nappal később, de mindegy, minden időben, jövőre is lesz. Május 16-án nemzetközi ezer jó nap, és az tényleg a miénk, ez nincs máshol ez a szőlőfajta. Ha tehetitek, akkor kóstoljatok egyet. Ennyit lett volna csak a szöveg. Nórát várhatom, hogy értő módon segítkezzen levezetni ezt a kört, de nem lesz ez.
1: Azért, akkor... mert ez nem tudok hozzászólni, nagyon tetszik, és viszont...
0: Hát hiszen semmi közöd a borhoz.
1: Nem
0: lényegében
1: azért,
0: tényleg.
1: Tényleg hadd fejezem be úgy, hogy én magam szeretném befejezni, hogy évről évre hallgatom, amikor beszélsz az ezer jóról, meg egyáltalán amikor beszélsz a borokról, hogy nagyon bírom, ilyenkor kiemeled egyrészt azt, hogy lehet, hogy az egy limitált idő, amíg úgy egyáltalán Magyarországon készült borokat ihatunk, de imádom azt, amikor beleállsz abba, hogy vannak olyan fajták, amik tényleg sehol máshol nincsenek, és csak a miénk. És igazából ezt én olyan szeretettel hallgatom, hogy nincs ilyen közléskényszerem, és nem akartalak, hogy mondjam, cserben hagyni ennél a megszólalásnál, hanem nem éreztem úgy, hogy annyira gazdagítom. De lehet, hogy a hallgatók most úgy érzik, hogy ú, de mekkorát gazdagítottam ezen, hogy ezt elmondtam.
0: Lehet, hogy inkább tényleg egyből Brother Wallace-nak kellett volna köszönni.
1: Hogy nem Brother Louis-Louis-Louis?
0: Brother Wallace. De nem akasztasz már ezekkel meg.
1: Csak ezért egy kicsit megakasztottalak. Láttam, hogy nagyon meghökkentél, hogy én ezzel jövök most itt.
0: Majd szeretnélek látni Thomas Anders budapesti fellépésén ott tombolni az első sorba. Nem lesz itt Dieter Bohlen, tehát ne is várjál arra a hajzuhatagra.
1: De én ugye elmondtam neked már azt, hogy nekem azért volt Thomas Anders a kedvencem, mert neki egy Nóra feliratú lánc lógott a nyakába.
0: Ez olyan végtelen leegyszerűsítése a popiparnak, hogy, és magának a popipar termékének, a dalnak, mint művészeti formának, hogy nem is vagyok hajlandó ezzel megindítani egy új fájt.
1: Az irítség beszél belőled, mert nem tudsz olyan nemzetközi sztárt, akinek frigyes feliratú aranylánc fityeget volna a nyakába, én pedig pattintottam neked 0-15 alatt egy Nórásat.
0: Brother Wallace, Egyesült Államok, egy nagyon tehetséges énekes, és a Let's Get Together című dal, amely így a hétvégére is vonatkoztathatandó.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Ipari innovációk testközelből. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállításokon a szektort érintő legfontosabb gépgyártási és járműipari technológiákkal, energetikai és automatizálási megoldásokkal várjuk május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n. Részletek és szakmai regisztráció iparnapjai.hu.
3: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
4: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők. Önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacogás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
5: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
6: Kardó, az alvás szakértője.
7: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
8: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bajéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Múzeum körúton a Kálvin tér felé a múzeumnál, a külső sáv járható. A 47-es és a 49-es villamos nem közlekedik a Szent Gellért tér, Műegyetem és a Deák Ferenc tér között. A 9-es autóbusz, a 72-es trolibusz, illetve az M2-es, az M3-as és az M4-es metró igénybevételét ajánljuk. Baleset történt a Nagytétényi úton a Hárosvasút állomásnál, mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. A Soroksári úton kifelé a Haller utca után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat, emiatt lassú a haladás már a Boráros tértől. Erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, az Irinyi József utcában a Petőfi hídon, a Budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig, a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánc hídig és az Erzsébet hídnál északra, a Rákóczi úton a Blahalújza tér és az Asztória között, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé és tovább a Károly körúton. Telítettek a sávok a 6-os főúton kifelé az M0-ás csomópont előtt. Kovács Botond, PKK Info.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Ópusztaszeren zajlik a kormányülés, változás a NAV élén. Jön a futókörök napja, a híreket Gál Ildikótól hallják. Javában tart az új kormány első ülése. Ópusztaszeren tartják a találkozót. A miniszterelnök közölte, amellett, hogy szimbolikus jelentőségű a helyszín, a rendkívüli aszályhelyzet miatt is döntöttek emellett. Magyar Péter tájékoztatása szerint az esemény előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztettek és elrendelték a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A kormányülésen döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, egyúttal megkezdődik az alaptörvény, valamint több fontos jogszabály módosításának tárgyalása. Új vezető az adóhivatal élén, a kormányváltással megszűnt a NAV elnökének megbízatása. Vágújhelyi Ferenc helyett mostantól Tamás Néci Nege Csilla képviseli a hatóságot és végzi a központi irányítást. A személycsere a NAV szervezeti és működési szabályzatán alapul, mivel az elnök államtitkári pozícióban látja el feladatát, ez a tisztség az új kabinet hivatalba lépésével megszűnt, és a vezető feladat és hatáskörét az adó szakmai elnök helyettes gyakorolja. Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat, mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
6: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy a csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a csapadékot.
5: Sport és lokálpatrióta kihívás, ez áll a futókörök napja fókuszában. Az idei rendezvényt szombaton tartják, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, hanem városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidősport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. A szervezők előzetes online nevezési lehetőséget biztosítanak. Napos időnk van némi felhősödéssel, késő délután, este felé eső még előfordulhat térségünkben, ezt követően csökken a csapadékhajlam. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap hasonlóakra számíthatunk, záporok csak néhol, főleg az északi középhegység és az Alpok alja környékén fordulhatnak elő. Hajnalban 1-8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 19-23 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hello járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a Föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
7: A Molina Művészeti Egyetemen, melytől, mint szinte minden intézménytől, ami létezik most az országban, azért úgy hangos a sajtó az ott lévő turbulens belpolitikai alakulásoktól, de ettől tulajdonképpen teljesen függetlenül az egyetemnek van egy diátadó ceremóniája, amit most már másodszorra kértek meg, hogy moderáljak. És azt is elmondták, amikor még ez teljesen titkos volt, hogy ki lesz az a két alkotó, aki idén a Moholy Nagy Művészeti Díjat megkapja az egyetemtől, és mind a kettő eleve nagyon közel állt hozzám, és egy ilyen alkalommal nem csak ezeket a nagy és ilyen globálisan is látható teljesítményeket elismerő díjakat adják át, hanem ez a tavaszi címátadó ünnepsége is az egyetemnek, tehát a doktori képzésen végzők, illetve a habilitálók, amit sose értettem pontosan, hogy mit jelent ez a kifejezés, de most már egyre jobban értem. Tehát ezeket a belső címeket is átadják, és az egész tényleg egy ilyen szép ünnepség. Na, és akkor mondták, hogy ketten fogják kapni a Moholy Nagy díjat. Az egyik a Su Fujimoto nevű japán építész, aki a Magyar Zeneháza tervezőjeként ismerhető itthon.
8: Itt volt az ember?
7: Itt. Találkoztam
8: vele.
7: Hány éves? Szerintem egy kettőnk között van.
8: Komolyan? Ilyen fiatal?
7: Igen. Szemtelenül fiatal. Nem is érted, hogy tud egyetlen összeadni 2 számot egy ennyire kis fiatal ember? Ezt hívják csodagyereknek. Na, és...
8: Gratuláltál neki a nevembe is? A szép épületért?
7: Nem, csak azt mondtam, hogy én mennyire szeretem, és hogy micsoda élményeim voltak már ott benne. Na, szóval, hogy a Fujimoto eljött személyesen átvenni a díját, a másik pedig az Ágnes Dénes, aki 95 éves, és New Yorkban élő képzőművész, akiről tavaly hosszan meséltem, mert a Szépművészeti Múzeumban volt egy kiállítása, amiben Topor Tündével vezettünk is párban, és akkor sokat meséltem arról, hogy milyen fontos, amit ez a nő csinál. Ő nem vállalta már azt 95 évesen, hogy átrepül a félvilágon, viszont küldött egy videóüzenetet. Az első diátadó az a Fujimotónak ment, aki jött egy ilyen szuper fekete...
8: Milyen szemüvege volt, azt mondta?
7: Fekete. Mindene fekete. Tehát de ilyen hibátlanra kisuvickolt fekete tornacipője volt, fekete nadrág, fekete garbó, fekete laptop, fekete táska, fekete minden. Tehát...
8: Nem oké.
7: Neked nem oké, de mondjuk így, hogy én nem lepődtem meg.
8: Ja, az alkalomhoz mondjuk illett.
7: Én úgy képzelem, hogy ő, ha elmegy a gyerekének a kosáredzésére, akkor is feketébe van. Na most, volt egy laudáció, ami gyönyörű volt.
8: Japánul?
7: Nem, angolul. Angolul tartotta a Somogyi Kriszta, akit még amikor az oktogont csináltam, azóta nagyon jól ismerem, egy építészet kritikus.
8: Nem rossz neked az, hogy te mindenkit ismersz?
7: Nem ismerek mindenkit, de inkább jó azokat, akiket igen? ismerek. Azt szeretem, igen. És a Kriszta tartott egy gyönyörű angolul megszólaló, hiszen a Fujimotohoz beszélt végig, és közben a kivetítőn illusztrálta az életmű különböző kisebb és nagyobb darabjaival, és nagyon-nagyon-nagyon jól mondta el, hogy mi az érdekesebb ebben a férfiban, aki utána megkapta ezt nagyon szép maga a díjtárgy is, és utána kijött a színpadra, és ő is tartott egy 20 perces prezentációt arról, hogy ő miért úgy gondolkozik épületekről, számára mi az építészet, mire lehetőség, mit szeret benne, mit élvez. Nagyon jó előadás volt, és közben úgy eszembe jutott, hogy amikor a Magyar Zeneháza még csak épült, de már úgy nagyjából látszott a konstrukció, akkor megkerestek engem, akkor még nagyon-nagyon-nagyon picike baba volt a Simi, és én otthon voltam vele, megkerestek, hogy nagyon szeretnék megmutatni nekem, és nagyon örülnének, hogyha tudnánk ilyen együttműködni abba, hogy kommunikáljuk, és nekem már akkor nagyon tetszett. És utána vezettem ott árverést, voltak ilyen szakmai fórumok, ahol kedvenc műfajodban a kerekasztal vezetésben ismerhettem meg ezt a termet. Voltam ott gyerekkoncerten a Simivel, voltam felnőtt koncerten önmagammal, nyílt meg ott kiállítás, amit megnyitottam, tehát nagyon sok, és elmentem megnézni benne kiállításokat a családommal, vagy ha kedvem volt, és a Ligetbe voltam, bementem inni egy kávét, és csak néztem a fényeket, én nagyon szeretem ezt az épületet, és tök jó volt hallgatni, amit mondott a Fujimoto, hogy ő Japánnak egy olyan részén született, és töltötte a gyerekkorát, ami nagyon-nagyon természet, rengeteg fa. És neki ez egy tök meghatározó alapélménye, hogy az igazi cél, mármint az ő életművébe, ezt a kettőt összehozni, tehát úgy csinálni épített nagyvárosi épületeket, hogy azokat minél inkább egybefolyatni a természettel, hogy szinte amikor bent vagy az épületben, ne is érzékeld, hogy hol van az egyiknek a határa, és hol kezdődik a másik, és a Magyar Zeneháza ebbe pöpec. Tehát olyan üvegfelületeken átnézed állandóan a kinti fényeket, meg a levelek játékát. Tehát ez nagyon-nagyon jó érzés volt, egyrészt megismerkedni vele, meg beszélgetni vele, meg egyáltalán. És aztán a második rész, az Ágnes Dénes, akiről egy szintén nagyon szép laudáció hangzott el. Germán Kingának hívják azt a művészettörténészt, kurátort, aki tartotta, és az is tele volt ilyen személyes odaadó lelkesedéssel, és a végén úgy mondtam is, hogy mármint amikor befejezte ő, és akkor újra kijöttem én a kis pódiumomba, és mondtam tovább az eseményeket, hogy pont azért, mert a Tündével készültünk arra az Ágnes Dénes tárlatvezetésre, én végigmentem azon a folyamaton a fejembe, hogy hogy lehet úgy elmondani ezt az életművet, azt, amit ez a nő csinált, hogy ezeket a matematikai

0: hívják. Tehát ez egy nagyon nehéz meló, és nagyon szépen oldotta meg ő is. A Fujimoto-t egy olyan zenei blokk ünnepelte, amiben egy hárfás lány játszott kortárs japán átiratokat, amik japán népzenei alapokról indultak el. Úgyhogy gyönyörű volt. Tényleg ilyen éteri, elképesztően gyönyörű volt. Az Ágnes Dénes után pedig egy gitár játék volt, ami ilyen meseszerűen, úgy ilyen tájba vivősen, és az is csodálatos volt. És utána volt egy kocintás, kis fogadás, és elkezdődött a doktori címeknek az átadása, ahol az volt a feladatom, hogy minden egyes doktori disszertációnak a rövid kivonatát elmondjam az ott ülőknek, hogy mivel foglalkozott ez az ember 5 évig, mire megkapta ezt a doktori címet, és az is egyébként tök felemelő volt. És emlékszem arra, amikor 2 éve vagy 3 éve ezt csináltam, hogy akkor egy nagyon más közhangulat és nagyon más társadalmi állapotból oda bejövök, és hogy milyen üdítő volt arra rájönni, hogy miközben kint megy ez az elfogadhatatlan hülyeség fesztivál non-stop, vannak ezek a kutatói pozíciók, vannak ezek az emberek, akik úgy dedikáltan haladnak, hogy egyre pontosabban, egyre jobban értsenek valamit, és valamire jussanak belőle, ami aztán így a társadalom számára hasznos lesz. És ugyanez volt most is, és oké, hogy egy teljesen másik külvilágból jövünk be, sokkal kikönnyítettebb érzésekben állunk ott ezen a diátodon, de akkor is nagyon felemelő volt az, hogy itt mindenki gondolkozik, hogy hogy lehet a klímaválságot a városi építészettel paritásba hozni, egy csomó olyan dolgon gondolkoznak, ami nagyon elmélyült, és rengeteg kutatás van benne, de a végén majd, ami ebből megvalósul, attól majd egy kicsit úgy jobban fognak működni a dolgok úgy a mindennapi életünkben. Szóval nagyon felemelő, jó munka volt, szerettem.
1: Amikor erről beszéltél, két dolog jutott eszembe. Egyrészt tudom, hogy káder hiánnyal küzd a kulturális tárca, és itt lenne egy Szabad Gyök Winkler Nóra személyében, akit én javasolnék, hát legalábbis államtitkárnak. Még nem tudom azt a pozícióját, de ne hagyjátok parlagon, bárki is hallgat minket, adja át az illetékesnek, már nem elvtársnak kell szólítani, de hát hallottátok ezt a 7 percet, ez önmagában egy ilyen székfoglaló, majd amikor a bizottsági meghallgatásod lesz neked is, akkor majd emlékezzél ezekre, hogy mit mondtam. Másrészt pedig, hogy visszahozzam a földre ezt a dolgot, hogy az építészet és a természet, én először talán hosszú-hosszú évekkel, lehet, hogy egy évtizeddel ezelőtt szembesültem Bécsben a Hundertwasser háznál, hogy ez ott már megvalósítás közelébe került, hiszen növények voltak az épületben elrejtve, sőt, hát élő növényzettel kombinálták magát a háznak az ilyen-olyan formáit. Nekem elképesztően tetszett az, hogy nem négyszögletű meg kerek, hanem mindenféle forma, teljesen, ahogy az életünk is. És aztán pedig most jutott eszembe, hogy amikor kint voltunk Párizsban pár héttel ezelőtt, akkor sétáltunk az Eiffel torony felé a családdal, és egy olyan lakó ingatlan mellett mentünk el, ahol arra lettem figyelmes, hogy növényzet a fal, és igazából egy csepegtöltő rendszer, tehát föld humusz réteg volt a fal, nyilván volt tégla vagy bármi más azért, és mindenhol különböző típusú növényzet élt, mint egy őserdőben, csak felülről lefelé lógtak, és meg lehetett, moha is volt bennük, és ilyen puha, és ott a pannával fogdostuk, és mutattam neki, látod, így is lehet, tehát hogy ez is egy módja az építkezésnek, hogy ott növények vannak, fogd meg, és nedves volt, persze biztos csepegtetővel oldották meg, de nem csak a szemnek volt csoda, hanem egy teljesen más érzést kaptunk tőle, és egész biztos vagyok abban, hogy a klímaváltozásnál is, ugye egy hűtésként használjuk az árnyékolást, a fák, a növényzet, ezért kell sok-sok fát ültetni, mindenfelé legyen többek között árnyékunk, hogy itt is biztos, hogy Celsius fokokkal lehet hűvösebb nyáron, csak azért, mert a növények hűtik ezt a...
0: Nem szuper egyébként az a kezdeményezés, amiről én nem is tudtam, hogy már tavaly is volt, hogy megkérik az embereket, hogy kvázi ne ilyen ceremoniálisan, de hogy így fogadjanak örökbe, gondoskodjanak fákról, amik a köztéren vannak közel ahhoz, ahol ők laknak, és esténként menjenek ki, és egy kancsóvízzel locsolják meg, hogy próbáljuk életbe tartani ezeket a fákat, amiknek a jelenlétén a

0: életünk múlik konkrétan, különösen majd a nagyon meleg
1: és napokon. Még egy nagyon fontos gondolatom van ehhez, hogy az első kudarc, vagy a második kudarc, ha kiszárad valami, vagy nem ered meg, ne akadályozzon meg bennünket abban, hogy tovább folytatjuk, vagy folytassuk ezt a tevékenységet, ugyanis a tapasztalatunk elveszett az elmúlt évtizedekben, tehát újra kell építenünk azt a tudásunkat, hogy hogyan működhet, és ez csak kudarcokon keresztül megy, tehát egyből nem fog sikerülni semmi. Ez egészen biztos, hiszen magunkat kell tanítani egy teljesen új gondolkodásban, hogy hogyan lehet az épített környezettel bánni.
0: Képzeld, tegnap hazajött a Simi, észlelte, hogy ilyen szuper eper van, köszönhetően neked. Első útja a teraszra vezetett, kiment és megnézte a kis ültetvényeit, és így fogta, elképesztő ilyen szakértő kézzel nézi át így a termését, és akkor azt mondta, mama, meg kell dicsérjelek. Nagyon szépen locsoltad a paradicsom magjaimat, amíg nem voltunk itt.
1: Na hát erre csak egy 1978-as kubai zenekar jöhet. Mi más? Orchestra Riverside. A tapasztalatom szerint elég sok fa van ott a Szigetországban, tehát ott valahogy még ezt sikerült megoldani. En casa del trompo.

0: szombaton a terv volt a fejembe, hogy menjünk el és nézzük meg a beiktatási ceremóniát a Kossuth térről, de előtte levő este volt a bátortábor, és ott azért nagyon, nagyon későig, későben nyúl mindig az éjszaka, plusz annyira fel vagyok pörögve, hogy nagyon későn szoktam elaludni, tehát hogy nem szoktam nagyon
1: acél. Ment a small talk órákon keresztül?
0: De most nem small talk volt, érted? Hanem az emberek oda mentek egymáshoz, és arról beszéltek, hogy változik, hogy változott meg minden, és hogyan érzik magukat, és hogyan...
1: Volt mélysége?
0: Volt mélysége.
1: Örömmel hallom.
0: Kicsit meg is szédültem, mert amúgy tényleg én ilyen small talk csaj vagyok, és egyszerűen is értem, amikor így nekem esnek ilyen valódi tartalmakkal, hogy ezt hogy kell kezelni, hogy kell viselkedni egy ilyen beszélgetésbe.
1: Mondd meg te, tanítsd meg!
0: Na, szóval eleve a fejembe vettem, hogy szombaton legyen egy családi találkozónk, ebédeljünk együtt, unokatesómékkal, 100 éve nem tudtunk így időt együtt tölteni, mindenki szanaszét van, de aztán arra jutottam, hogy én sokkal jobban szeretnék valahol, valamelyikünknél ülni, hosszan fetrengeni kanapén, beszélgetni, tehát abban a fajta együttlétben, amit egy étteremben nem lehet megcsinálni, és akkor gyorsan összeraktuk a tervet, én elképesztően kialvatlanul felkeltem, elrohantam bevásárolni, és mondtam, hogy rendelünk valahonnan rántott húsokat, mert azt a gyerekek is imádják, meg a felnőttek is, és én csinálok egy nagyon nagy adag koszlót, tudod, ezt a répa, káposzta, majonézes salátát, fogok csinálni egy nagy adagot, és csinálok egy nagy adag grizibizit. A nagy adag grizibizire szeretnék egy kicsit kitérni, mert így mennyiségek tekintetében, hogy úgy mondjam, néha túllövök a realitáson, de én azt gondoltam, hogy 9-en leszünk, ehhez kell 1 kiló rizs és 1 kiló zöldborsó. És amikor végeztem, akkor én is úgy láttam, hogy hát ez egy olyan emberesebb adag, mint elképzeltem, de fittyet hánytam erre, és gyorsan szépen megterítettem az asztalt, hogyha megérkeznek a vendégek, akkor minden meglegyen. De unokatesom felesége, amikor belépett, akkor csak annyit mondott: Noruskám, ti az egész jövő héten terveztetek rizibizit enni? Mondtam, hogy én nem, hanem ti, mert én nektek fogom az összeset kiadagolni elvívős edényekben.
1: Tupperekkel fel vagy szerelkedve?
0: Fel vagyok szerelkedve tupperekkel, de annyira nem, mint a hugom. A hugomnál
1: mindig van egy szett.
0: Nemhogy egy szett, hanem neki az nagyon jól felszerelt konyhájában, ott kihúzol egy ilyen hatalmas kaliberű fiókot, amiben rendezetten ott van 957 darab olyan tupper, aminek teteje is van, tudod, ez a kulcs. Tehát az, hogy meglegyen neked az alja, az kit érdekel, olyan minden háztartásban van alja. De a teteje, az a teteje, ami nem az a fajta teteje, ami pont egy fél centivel kisebb, mint amivel lefednéd, és egy darabig úgy ilyen vissza egy ilyen belső meggyőződés, hogyha egy kicsit ügyesebben összeszorítod az alját, akkor rá fogod tudni patintani, de miért tudnád, hiszen ez nem arra való. Na, a hugomnál minden van.
1: Miért ment csődbe a cég? Úgy tudom, pár évvel ezelőtt feladták, pedig itt Magyarországon szerintem minden családban, nálunk vidéken is tuppertal van teli. Tuppervál, vagy mi volt ez a rendes neve neki?
0: Tuppervaren, nem?
1: Én örülök bármelyik megoldásnak, hogy a zacskóknál, meg minden egyéb típusú tárolónál sokkal, de sokkal pontosabb, ha egy ilyen szettünk van, mert lényegében, ha kevés marad, vagy sok marad, vagy ide kell vinnünk, vagy oda kell vinnünk, ez a tökéletes megoldás, és fájó szívvel vettem tudomásul, bárha tudom, hogy az ára nem csekély egy eredetinek, főleg most már gondolom másodlagos piacon lehet csak kapni.
0: Most már vintage-nek számít.
1: Igen, alig használt.
0: Másodlagos piacon. Mondjuk még ilyen műanyag ételhordó árverés ötletével nem kerestek meg, de ha előjön, akkor te leszel az első, akinek szólok, hogy úgy látom, van tupper forrás. Na szóval, mindannyian csodájára jártak annak a...
1: Mennyiségnek.
0: Mennyiségnek, amit én rizibiziből teszem hozzá, nagyon jó ízű lett szerencsére, mert a másik erősségem az, amikor ezekkel az elnagyolt méretekkel dolgozom, hogy fűszerezés tekintetében emberléptékben vagyok, ám de a lefőzött étel összessége az bőven túlmutat az emberléptéken, tehát nagyon sok és gyakran ízetlen, és emiatt elfogyaszthatatlan élelmiszer jön ki a kezeim alól, de hát ez ritka, nagyon finom volt minden, és az volt, hogy ott ültünk az asztalnál, és igazából senkinek nem volt kedve elindulni tőlünk, ezért kihoztam a laptopomat, rátettem a nagy étkező asztalra, és mindannyian körülültünk, közben ettünk, tulajdonképpen szüntelenül csak ettünk, hiszen volt mit, ugye, mert készültem a részibizivel, és végignéztük sírva, és aztán nevetve, és boldogan, aztán megint kicsit így megkönnyezve az egészet. Végignéztük, ugye, fantasztikus volt. Én azóta minden nap vagy ötször megnézem a gyerekeket, hogy a zöld, a mező zöld, a hegy is, vagy ha nem tudom nézni, akkor éneklem a kocsiba, jártamba, keltembe.
1: Nekem az volt a meglepetés, hogy a tambura ilyen népszerű. Én azt gondoltam, hogy ez a délszáv hangszer, és emiatt egy bizonyos, nekem ugye a Vujicsics meg a Söndörgő van meg, mint nagy tamburások, és igazán tényleg felemelő volt, hogy ennyi gyerek tamburát ragad, és ezt hogyan játsza el. Szóval az egészről csak azt gondolom, hogy ez egy ilyen ország alapvetően. Tehát, hogy nincs alapvető probléma, csak helyre kell rázni minket egy kicsit, mert hogy számosságában is megvagyunk a lehetőséghez, hogy ez akár jól is sikerüljön. Egy rövid adalék, mert most elég sok ilyen tapasztalásom van, hogy külföldi vendégeinkkel, vagy ha mi megyünk, beszélgetünk ugye aktuál politikáról, mert most már ugye nem Puskás van, hanem amerikaiakkal sikerült szót váltani, két én középkorú hölgy jött el Somlóra, és akkor mondták,
0: mármint hogy... Mármint hozzátok?
1: Igen, kóstolni, hogy hát világhírűek vagyunk, mi csak itt Magyarországon
0: de
1: nem vagyunk
0: Somlón
1: azok.
0: Mi a bázis? Mi,
1: Somlón
0: tudtok?
1: Is van egy kis épület. Van egy hektár szőlőnk.
0: Azt tudtam.
1: És ott a Szent Ilona kápolna mögött, ha bárki arra jár, az a kápolna, aminek aranyszínű a kupolája, vagy a csúcsa, gyönyörű szép fönt a legjobb dülőkben, és ott van nekünk egy pici, nem ott dolgozzuk föl, de egy pici pince, ami 70 évvel ezelőtt is az volt, csak felújítottuk. És az olasz rizlingünk, a jufarkunk az egészen, tehát ez egy más kategória, hogy felbeszéljem egy kicsit a Kriszti Borai, de a sztorit akartam elmesélni, hogy a két hölgy nyilván, amikor az 5. percet már elértük, és túl voltunk az első tételen, akkor jött elő, hát hogy eddig a férjeiktől azt tudták, hogy Magyarországon a nők a legszebbek, de hogy nem tudták, hogy nálunk Brad Pitt a miniszterelnök, és hogy sajnos nekik csak jobban jutott. Úgyhogy minden szinten ez jön szembe, hogy mi vagyunk a legcoolabbak jelen pillanatban. Azt is mondhatnám, hogy az egész világon, ezt ne toljuk el. Szerintem ez most megint van egy olyan konjunktúránk, hogyha lehetne országmárkázást, akkor rögtön erre lehetne is egy kis pityenkát fordítani, hogy hozzuk ide a külföldieket, nézzék meg, hogy nálunk valóban Brad Pitt-e a miniszterelnök, és hogy az utolsó kormánytag is legalább olyan jól táncol, mint a párizsi olimpia Electric Boogie győztese, vagy legalábbis a harmadik helyezett. Most egy olyan muzsika következik, amire lehet ropni rendesen, egy manchesteri zenekar, 4 fiatal srác, nem is értem, hogy tudnak ennyire elős lemezt összerakni, de Kovacets ez a nevük, ha már egy ez indiből szintén egy független lemez kiadó termékei ők, de Kovacets, Such a Dream, ez a fajta gitárpop, amire nagyon lehet ugrálni, jó kedvünk lesz tőle, és nem kell semmit enni, nem kell túl gondolkodni, egyszerűen ezt a 3,5 percet, ahogy a The Beatles annak idején kitalálta, csak élvezni kell.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. A Delta Produkció bemutatja Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
5: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
2: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
10: 3 borítóból Szeu Zsorzs ott választottam.
11: Nagyon helyesen.
10: Igen, mert tudtam, hogy akkor te is boldog leszel. De nyilván egyébként, amit nem választok a matchmakerbe, az egyébként bekerül az adásba, szóval nem az van, hogy őket kiszorítom, hanem csak nem kapják meg a borítóra vonatkozó figyelmet. De a Hello járat live actünkön annyira szépen beszéltél róla, meg tudom, hogy szereted, imádod. És ami megfogott a képen, az egyébként a hátterében parkoló, ilyen régi módi...
11: Rossz az szerintem, rossz
10: Rossz. Az egy rossz?
11: Szerintem. Nem néztem olyan sokat
10: ilyen
11: a borítót.
10: Ilyen cápás...
11: Cápás az eleje?
10: Vagy a háta, szóval hogy egy ilyen masszív, régi módi, nagy...
11: Nagyon ru, hosszú.
10: Autó. És akkor rögtön eszembe jutott, hogy a Ludwig Múzeum gyűjteményében van egy kép, amit nagyon szeretek. Egy amerikai pop art festőnek a képe, Tom Wesselmané. Az a címe, hogy tájkép, 4-es számú tájképe, egy sorozatból. Egy ilyen nagy autóban ül egy férfi és egy nő, a férfi vezet, a nő ül felénk, tehát mi innen látjuk, és mögöttük van egy esti táj és egy hegy a háttérben, és azért is emlékszem erre a képre, mert még sok-sok évvel ezelőtt a Műpának volt egy kezdeményezése, egy irodalmi est sorozat, amit vezettem, és amikor megkerestek vele, akkor mondtam, hogy nagyon szívesen, de az lenne a kérésem, hogy szeretnék úgy beszélni ezekkel az írókkal és költőkkel róluk, hogy ezeket a beszélgetéseket olyan művekkel illusztrálom, amik a szomszédos Ludwig Múzeumból jönnek át, és az volt ebben az ambícióm, hogy amit nagyon sokszor tapasztalok, hogy valakinek van egy műfaj a kultúrában, amit szeret, ami érdekli, amiben képben van, aminek a rendezvényeire, eseményeire eljár, és a többiről, ami ezzel egy időben létrejön más kulturális ágakba, nem sokat tud, vagy úgy érzi, hogy az nem az övé. És én úgy éreztem, hogyha itt lesz egy minden este 300 ember, aki eljön, és jegyet vesz egy irodalmi estre, azoknak szeretném elkezdeni bevinni a fejébe, hogy egy darab lépcsősorral arrébb van egy őrületesen jó gyűjteménnyel rendelkező múzeum, és lám-lám megfeleltethetőek bizonyos gondolatok egy versben egy műtárgy gondolataival. És a Tóth Krisztina egyik versét hallgathattuk meg azon a Tóth Krisztináról szóló esten, ami arról szólt, hogy ők egy házas pár egy autóba, este mennek, és hogy beszélgetnek, és hogy ebben van egy csomó feszültség, ami ugye az életük feszültsége, és akkor eszembe jutott, hogy úristen, hát itt ez a Tom Wesselman kép, oké, hogy egy sokkal derűsebb, popártosabb, nem tudom, de benne van az estének ez a fura fenyegetése. Én nagyon szerettem egyébként ezt csinálni, és nagyon hasznosnak is éreztem ezeket a párosításokat. Szóval, amikor mutattad, akkor eszembe jutott ez a Tom Wesselman kép, amihez még az is nagyon fontos, hogy ezt a Ludwig Múzeumot azért hívják Ludwig Múzeumnak, mert ezt a gyűjteményt egy német gyűjtő páros, a Ludwig házas pár rakta össze, és ők egy olyan formátumú, léptékű gyűjtőpár voltak, hogy nekik Németországban is vannak Ludwig Múzeumaik, hiszen amit ők a saját életük során összeraktak, az több múzeumnak a hibátlan kollekciós alapját tudja képezni, és egyébként abban, hogy az európaiak észleljék a popártot, és elkezdjék szeretni az amerikai popártot, abban nekik is úttörő jelentőségük volt, mert nagyon sokat jártak üzleti utakra Amerikába, és ott láttak egy szuper fontosnak számító Leo Castelli által vezetett kortárs művészeti galériában, láttak egy Wesselman kiállítást, de lehet, hogy egy pop art kiállítás volt egy-egy Wesselman művel, whatever, beleszerettek ebbe, vásároltak sokat, és utána ezeket áthozva Európába, és megmutatva ott a, először a német közönségnek, aztán pedig ahogy terjeszkedett ez a birodalom, ami a Ludwig gyűjtemények birodalma, úgy nyilván vitték más pontjaira is Európának, és itt akkor csak egy pillanatra kötök vissza a bátortáborhoz, meg amit mindig mondok, hogy ezt az egész művészeti életet sokféle szereplő tartja életbe, és mozgatja, és építi, és alakítja benne a dolgokat, és a magángyűjtők, akik egy adott pillanatban jó ízléssel, jó szemmel, és saját bátorsággal, meg azzal a pénzügyi lehetőséggel, amit ők összeraktak, gyors reagálással tudnak a piacról elhozni, és elkezdeni egy ilyen művészeti kánonba belerakni, az egy nagyon fontos aktus ebben az egész dologban, amit aztán te később múzeumokba látsz, és jó művészetnek ismersz meg, és megkerülhetetlen művészetnek ismersz meg. Szóval hogy a Ludwig házaspár az ebbe nyilvánvalóan egy top kategóriát képvisel, és csak ajánlani tudom mindenkinek, aki régen volt a Ludwigba, vagy még sose volt a Ludwigba, hogy menjen, és nézze meg élőben ezt a Tom Wessel-man képen.
11: Most már bezárt már a múzeum, úgyhogy kénytelenek vagytok a hellojárat.hu-n megnézni először, aztán kedvet kaptok, és aztán elmentek múzeumot látogatni. Nem akartam ezzel előhozakodni, de mégis ide jön, hogy a versek és a képzőművészet, hogy képzeld el, most hétvégén lesz a 25. Kortárs Művészeti Fesztivál Székesfehérváron. És pénteken lesz egy kiállítás, melynek megnyitója pont erről szól, hogy képzőművészek, kortársak versekre asszociáló darabjait fogják összegerebjézni, versek és képek, és előtte, megnyitó előtt fogok én magam lemezeket pakolni. Úgy van hirdetve, hogy DJ-szet, de ez senkit ne tévesszen meg, itt semmilyen DJ-szet nem lesz. Az éppen adott lemeztáskámat fogom egymás után kiüríteni és egymás után rakosgatni.
10: Hadd csillagozzam itt meg. Én végignézhettem ezen a saját Hello Járat Live Actünkön, hogy hogyan veszed ki ezeket a lemezeket, és hogyan teszed be a lemez bemutató kis fa állványodra, abba, ha semmit nem tudnék rólad, abba, amilyen szeretettel és műgonddal veszed ezeket ki, és teszed le, abból már nagyon sokat el tudnék képzelni, hogy milyen fajta ember vagy. Nagyon-nagyon jó volt ezt nézni.
11: Hogy, na ez lesz, ki fogom tenni mindig az aktuálisan szóló darabot, és aztán meg lehet nézni majd a kiállítást. Ha valakinek van kedve, vagy elakadt Balaton felé, hiszen az M7-es elesett most megint sokáig, hiszen mind a két sávot elkezdték túrni.
10: Andiék helikopterét
11: ez olyan csodálatos, nem?
10: Hogy szerintem.
11: Elindul a jó idő, az emberek megindulnának. Viszonylag nehéz eljutni vonaton jelen pillanatban a Balatonra.
10: Miért?
11: Hát mert vagy váltóállítási hiba, vagy a szerelvény robban le, vagy egyszerűen
10: csak
11: túl kevés.
10: Én úgy érzem, hogy ez nagyon hamar rendben lesz, amióta a Vitézi Dávid vette kezébe.
11: Az a baj, hogy ez ne gondoljuk így, mert hogy nagyon pénzkérdés is, meg
10: jó, tudom, de
11: sok minden más is.
10: Bizakodó vagyok.
11: Mindenki az, de hogy sikerül ellehetetleníteni a tóhoz való lejutást, ez talán Székesfehérvárnak egyfajta előny lesz, mert ott egy csomó ember összegyűlik majd, mert nem tud tovább menni. Vagy nincs alternatívája a haladásnak. A kortárs képzőművészet is tudja azt, amit a Balaton bizonyos fokig. Na, hogy a Szeu Zsors képről pedig, hogy új lemeze lesz az embernek, 16 évig készült ez az album, és már csak a hangját meghallom, bennem egy nagyon jó érzés van, ráadásul portugálul énekel, az meg még szebb. Ezen a lemezen vegyesen vannak feldolgozások, és The Other Side ez a lemez címe különben, és eredetiek. Szeu Zsors, mindig elmondom, hogy először őt az Isten országa című brazil filmbe lehetett Cidade Deus, vagy mi volt a címe, az egy nagyon erős film. Azután ő sok-sok alakítással amerikai sorozatokban elköltözött Los Angelesbe, mert hogy amikor a Bolsonaro volt hatalmon, akkor őt megrángatták rettenetesen, nem csak őt, hanem nagyon sok brazil művésznek kellett szintén elhagynia, csak úgy, mint a 70-es évek elején az országot, és máshol keresni a boldogulást, ott aztán családot is alapított, és mostanában kezd visszaszivárogni, és koncertezni is Brazíliában. Hát most a Szeuzsi az olyan 60 körül lehet. Ez az új lemeze is nagyon-nagyon, és szeretem. És ami külön érdekesség, és amit most fogtok hallani, az egy feldolgozás lesz, de értő. Nagyon nehéz ügy feldolgozni Nick Drake bármely dalát. Nick Drake volt az az angol gitáros dalszerző, aki igazából teljesen ismeretlen volt egészen haláláig. Korán pajfutását derékba is tört az ő halála, és kezded el a...
10: Ezt ne haragudj, ez egy, hogy mondjam, önmagába visszatekeredő állítás. Általában egy pályafutásnak sem kedvez egy... Egy halál.
11: Azt értékeltem volna, hogy átsikli. Én is, mikor kimondtam a mondatot, rájöttem, hogy hülyeséget beszélek.
10: De nem hülyeség.
11: De te még rá is világítasz, hogy a presztízsemet erodáld.
10: Nem, semennyire. Mindent meg fog tenni azért, hogy a presztízsed, ha bármit is erodálódott, de nem tud erodálódni.
11: De most össze is esett az enyém.
10: Nem, mert azon annyira közelről figyeltem, hogy mit mondasz a Nick Drake-ről, hogy csak ezért voltam ilyen scrutiny alapon. Bocsánat.
11: Jó, beszéltem a Nick Drake felfedező producerrel párszor, a Joe Boyd-dal, és kérdezgettem, hogy ez hogy volt, mint volt, hogy miért nem futott ő be sokkal nagyobb karriert azokkal azzal a pár lemezzel, amit kiadott, és ő senki nem érti igazából. Valószínűleg a kor hangulata más volt, mert ezek nagyon intim dalok, ilyen nagyon visszafogottak meg, hogy nem volt ő egy ilyen koncertképes, tudod, nem tépte le magáról a szőnyeget, mint mit tudom én, a Harry Styles, tehát nem ilyen típusú zenész, hanem ő zenész. Fogta a gitárját, írta a dalait, és azt gondolta, hogy az elég, hát nem, sajnos. És az ő Riverman című dalát dolgozta föl Seu Jorge Beck-kel közösen. Hát nagyon szép lett, ezt most meghallgatjuk, és különben meg a hellojárat.hu-n össze lehet vetni a két alkotást.

0: if he tells me all he knows about the way his river flows.
1: Most, hogy vége az adásnak, ne csinálja magának programot estére, hanem Gyöngyökért fizessen elő az Euroligának, euroleague.com a streamingjére, és nézze meg 21 órás kezdéssel azt a mérkőzést, amely hát legendás lesz egész biztosan, hiszen most arról van szó, ahogy az Euroliga rájátszásában az utolsó mérkőzésen eldől majd, hogy a legjobb négybe, a Final Four-ba ki fog játszani. A két mérkőző fél a Valencia és a Panathinaikos. Hogyha lehet ellentéteket hozni sportban, akkor ők azok, akiket nagyon jól lehet összevetni és demonstrálni. A Panathinaikos az egy összevásárolt, a legnagyobb büdzsével rendelkező teri amerikai kosárlabda gigászokkal, meg európaiakkal az a keret, amivel ők játszanak. Az aténi közönség a teljesen elszállt elmebeteg, úgy kell szurkolni, ahogy ők teszik, tehát a Panathinaikos drukkerei azok tényleg. Nyilván nem hasonlítható a Grobarikhoz, de már majdnem ott vannak. A másik oldalon pedig a Valencia, szívem csücske csapat, megmondom őszintén, fiatalok, egy ilyen tanáros edző vezeti őket, gardírozza, tavaly megnyerték az Eurókupát, most másodikok lettek az alapszakaszba, és ugye a Panathinaikos, mivel a legerősebb és a legutálatosabb csapat, ezért mindenki a görögökön kívül a Valenciának, a fiataloknak drukkol, és ez úgy van, hogy 3 nyert meccsig tart a párharc, 2 játszanak a magasabb pozícióban, az alapszakaszban magasabb helyen végzett játékos otthonában, aztán átmennek az ellenfél otthonába 2 meccsre, és aztán következik a mindent eldöntő, hogyha 2-2 az állás. Na most az ritkán történik meg, hogy mind a két csapat idegenben nyert 2 meccset. Tehát Valenciában nagyon véleményesen utolsó másodpercben eldobott kosarakkal 2 meccset nyert a Panathinaikos, majd átmentek Görögországba, amikor már mindenki azt hitt, hogy sima 3-0, lehet hazamenni, és a Valencia egy olyan karakterről tett tanult bizonyságot, hogy félretéve minden otcot, 2 megverte otthon a Panathinaikost, ami figyelj, 20 000 teljesen vérző szemű Panathinaikos drukker előtt megverni egy ilyen csapatot, amely tényleg óriás játékosokkal áll ki, a kezdő ötöstől kezdve a második ötösig mindenki az, hogy így nem hitt el senki, és most visszamennek Valenciába, ma este 9-kor játsszák a döntő, a mindent eldöntő meccset. A Valencia csarnokában is egészen elszánt szurkolók vannak, és ott például van egy fúvózenekar. Képzeld, egy fúvózenekar végig játsza a meccset, úgyhogy már csak ezért is érdemes megnézni, ami mond, de klarinétos, trombit, tehát egy teljes húvózenekar adja a hangulatot a meccs közben Valenciában. Azt hiszem 14 vagy 15 ezeres a csarnok, mert nyilván mindenki narancssárgában van, és olyan szimpatikus, szimpatikus csapat, hogy náluk keresve sem lehet találni. Ja, és finom kosárlabdát játszanak, fineszest, míg a másik ez a, tudod, amikor kijövünk, mi amerikai kosárlabdázók is mindenkit levelünk típusú, úgyhogy a karaktere a két csapatnak is teljesen más.
2: Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire más csapat dinamika lehet egy olyan csoportban, ahol a tagok alapvetően azért az őrületes paycheckért játszanak és érzik magukat odavalónak, miközben véletlenül egyáltalán nem érzik magukat odavalónak, versus egy olyan csapatban, ami tényleg az ország tagjaiból áll, vagy nagy részt az ő tagjaiból áll, hogy milyen más ambíciók, meg energiák mehetnek egy-egy ilyen meccsen, hogyha azt érzed, hogy önmagadért küzdesz, meg azért, hogy egy csomó másik hasonlóan jól megfizetett, de számodra hát azért tök érdektelen és idegen, tehetséges sportársal tolod.
1: Szóval akinek semmi köze a kosárlabdához, annak is szerintem egy életre szóló izgalmas felfedezés lehet az, hogy milyen az európai kosárlabda, az amerikai gyökeresen más, majd arra egyszer máskor beszélek. Szóval Malanszia Panathinaikos 5. meccs az Euroligában a Final Four-ba jutásért, az utolsó csapat helyéért, mert hogy a Panathinaikos, a Real Madrid és a Fenerbahce már bejutott.
2: Fenerbahce, imádom a nevüket. Fenerbahce.
1: Nekünk utolsó zenénk pedig még imádnivaló lesz, egy bizonyos Eric Cantona lép föl nálunk, aki a felhajtott Piqué pólóról híres, hiszen amikor a Manchester Unitedben focizott, meg a francia válogatottban, akkor felhajtott gallérral tolta, és karatézott is, hiszen lekaratézott egy nézőt az egyik meccsen, amelyet hosszú időre el is tiltották. Szóval ő maga a filozófus és a gyilkos között valahol filmekben is szerepel, és a pandémia alatt elkezdett gitározni autodidakta módon, mert nagyon ráért, és az egészből kikerekedett egy popzenészi indulás. Képzeld el, hogy az első nagy lemeze egy hónapja jelent talán meg, koncertezik is, nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon komoly. Eric Cantonával, ha más sportról beszélünk, szeretném akkor lezárni a mai hellójáratot, remélem, hogy találtatok benne tartalmat, amivel tudtok menni a jövő hétig, vagy vasárnapig, vagy aztán podcastig.
2: Köszönjük, hogy velünk voltatok ma.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat, szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok jó zene kis helyen is elfér. Minden második szerdán a Zeneháza a Rádió Caféra költözik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Beszélgetések előadókról, előadókkal, előadásokról. Mindenről, ami zenéhez köthető. Szakmai partnerünk a Magyar Zeneháza, ahol a zene mindenkié.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
6: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
9: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
10: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
12: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Intenzív dróntámadás érte Kárpátalját, a pontos információk fontosságára és az UV védelemre figyelmeztetnek, derült idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Orosz dróntámadás zajlik Kárpátalja ellen, több település is érintett. A közösségi platformok Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is jeleztek becsapódásokat. Ukrajna katonai kormányzója közölte, a háború kezdete óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. A lakosságot felszólította, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere közölte, a magyar kormány mélységesen elítéli a támadást, figyelemmel követi az eseményeket, folyamatos a kapcsolat a főkonzullal. 5 drón becsapódásáról van információ, 2 Szolyva mellett, az egyik egy vasútállomás transformátorát érte, egy Ungváron egy ipari létesítménybe csapódott, 2 pedig szorványosan ért földet egy-egy településen. A kárpátaljai eseményeket is tárgyalja az új kormány első ülésén. Ópusztaszeren tanácskoznak, ahol döntést hoznak az aszályhelyzet rövid távú kezelése mellett az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását, illetve az ország energiaellátásának helyzetéről is tájékozódnak. 2 vasvármegyei horgásztavat is érint az aszbeszt szennyezés. A Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint az Abértó és a Dozmati víztározó parkolóiban és bekötő útjaiban is kimutatták az aszbeszt jelenlétét. Ezért a parkolókat lezárták, és arra kértek mindenkit, hogy gyalog vagy kerékpárral se közelítsék meg az érintett helyszíneket. Az aszbeszt azért veszélyes, mert ha belélegezzük a rostjait, akkor azok tüdőbetegséget és rákot is okozhatnak. A hiteles információk és az UV védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atípusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat, a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. A szakemberek a közösségi médiában terjedő téves információk ellen lépnek fel, emellett a fényvédő használatának fontosságára irányítják a figyelmet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Északára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől többfelé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Sziasztok, ez a Zene a házban című műsorunk, én Czoller Andi vagyok. Május 15-én pénteken este Időtlen dallamok címmel tart koncertet a Magyar Zeneházában Delhusa John, aki a 70-es évek elejétől aktív és jelentős szereplője a hazai zenei életnek. Számos slágerrel és rengeteg nagylemezzel a háta mögött most egy akusztikus estrál mutatja meg életművek keresztmetszetét. Lássuk, hogy mi mindenre számíthatunk ezen az akusztikus esten.
2: Gyakorlatilag 50 év zenei produkciót vontuk össze, megpróbáltunk egy csokorra valót összeállítani a kezdetektől a mai napig. Ebben benne van a kezdeti táncdal, fesztiváldal, illetve abból ízelítő, benne van ízelítő a János Vitéz filmzenéjéből, ami az egész estés mozi film volt, animációs film, abból részletek. Benne vannak azok a futóslágereim, amik 70-80-as, 90-es években voltak. A mindenem a Farmeremtől a Romeo Júliáig, vagy a későbbi a Nikasze Perimenótól kezdve a líraibb hangvételű dalok a Szélben. És természetesen azok is benne vannak, amiket szerzőként másoknak írtam, mint például Szűcs Juditnak a Táncolj még, és a Srác Ezeményen, vagy hogy modernebbet mondjak, Péter Schrammeknek a dalai közül a Madarak szállnak. Úgyhogy gyakorlatilag egy olyan csokorra való másfél órát tettünk össze, hogy végig nagyon izgalmas legyen. És mindezt egy egész high-tech csúcsminőségű akusztikus hangszerekkel, amitől ebben a gyönyörű szép akusztikus teremben egészen különleges megszólalásra számítunk.
1: Kik lesznek a zenésztársaid?
2: A zenésztársaim Balog Attila, Onodi Zoli, basszusgitár, és a Vince Tomi, aki már évtizedek óta a Damien Rózsinak a állandó perkussionosa. Ezeket a vendégművészeket hívtam meg, hogy legyenek segítségemre ezen a koncerten, és nagyon nagy örömmel elvállalták, és ebben az a különleges, hogy most lehet, hogy egy kicsit furcsa szóval élek, hogy nem csihipuhi koncert lesz. Hát nem az a koncert, ahol a hatalmas dobszereléssel, írtó nagy hangerővel, hanem pont ezt használjuk most ki, úgy a szó is takarja ezt, hogy unplugged koncert, tehát az, hogy natur hangszerekkel, de nyilván a csúcs technikát segítségül hívva így állítottuk össze ezt a koncertet, és nagy örömmel készülünk rá.
1: Ugye a közönség ezek szerint akkor egy ilyen 50 éves zenei utazáson vehet majd részt, de szerintem nem csak zenei, hanem ez érzelmi utazás is. Részben a közönségnek, részben neked?
2: Mindenképpen az ilyenkor, hát nem csak ezen az eseményen, de általában jellemző, hogy egy-két arcon látok könnycseppet, amikor egy kicsit nosztalgiázunk, hiszen ebből a több mint 50 évből énekelni dalokat azért nagyon nagy élmény és emlék. Nyilván a közönségnek is, nyilván azok jönnek el, akik Johnny dalain nőttek fel, és nekem vannak olyan rajongóim, akik utaznak most is vidékre, hogyha fellépésen vagy,

0: mutattam neki szintén egy olyat, ahol szintén egy rajongó hatalmas arcképemet rátetováltatta, sőt még a mellére az aláírást is oda tetováltatta, és akkor megmutattam neki, hogy ez nem új Petikénie, ez volt, van, lesz. Igen. Is így volt.
1: A mai napig minden áldott nap fogsz gitárt a kezedbe?
0: Igen, bevallom őszintén, igen. Azért, mert ezt a koncertet nem a dob és a basszusgitár viszi, ahogy a nagy koncerteken olyan jellemző, hanem ezen a koncerten ez egy gyöngyszem. Ugye én a klasszikus gitár ének szakon végeztem a konzin, és most ugyanabban a üléstechnikában játszom le, és ugyan megpróbálom felidézni a tanultakat, tehát itt egy klasszikus elemekkel van tűzdelve majd minden dal, és találtam egy gyönyörű szép csodagitár effektet, és most nagyon tetszik nekem, és én is tárnyalok ezzel a új technikai berendezéssel, ami nem azt jelenti, hogy elviszi a natur dolgoktól, tehát nem helyettesíti a gitárost, hanem ezt csak felemeli és hozzáad. Ettől én is tárnyalok, és hát gyakorlom az éneket, mert bizony nem tagadom azt, amit én a 70-es években énekeltem, a magas képvonalas széket, hát ugyanazon a hangnembe fogom énekelni, most is, meg mindig. Egyébként én a színpadon még mindig abban a hangnemben éneklem a dalokat, mint amiben megírtam annó. És hát azért kapaszkodni kell, na, tegyük a szívünkre a kezünket, azért állam mindennapi énekgyakorlás. A gitár az meg minden helységben, a házban, minden helységben van egy hangszer. Egyébként ami még érdekesség, hogy ukulelével jövök be a színpadra, és hogy egy különleges dallal kezdem el, és az teljesen natur a cappella érkezek a közönséghez, ami ugyan nem az én dalom, de ugye miután ez egy utazásról beszélünk, egy zenei utazásról, ezért úgy gondoltam, hogy ahhoz a csodák csodája zenedallamát, azzal nyitjuk meg ezt az egész nemes kis estet.
1: Miután ugye utazásról beszélsz, ez is csak egy állomás, én azt gondolom, tehát ez eddig tartó út összegzése, de hát innen is megy tovább minden. Gondolom a fejedben folyamatosan újra és újra születnek dallamok, meg gondolatok, amiket zenébe szeretnél önteni.
0: Ezt nagyon jól látod. Végtelen zene ömleg az agyam reggeltől estig, és éjjel és nappal, és teljesen sűrű esemény, hogy én éjjel fölkelek, mert álmomba dúdolok valamit, és épp annyit tudok, hogy csak az az eredeti, ami föntről jön. Tehát amit mesterségesen csináltak, szóval én nem értek egyet azzal, amit a Bródy János mondott a Tini, hogy a legjobb múzsa a határidőt. Én ezzel nem értek egyet. Én avval értek egyet, spiritualitás szerető ember, hogy föntről érkeznek az eredeti dolgok. Akár szövegben, akár dallamban, bár most az AI nagyon nagy csalásokat hoz létre, és nagyon megtéveszi az embereket, olykor nagyon-nagyon jól, de én sosem nyúltam az AI-hoz komponálás közben, se szövegben, se zenélésben.
1: Talán mondhatom azt, hogy a te zenédre is érvényes az, hogy ugye meg kell tartani a régi bevált dolgokat, de mindig van szükség egy kicsi megújulásra, az elengedhetetlen.
0: Minden évben és minden évtizedben állandóan törekedtem a megújulásra. Sokszor azt is mondták, hogy ne, a cipész maradjon a kaptafájánál, de én állandóan kísérleteztem ennek következményeképpen a pályámon. Nem mindig siker volt, voltak kudarcok. Egyszer Elton John mondta, hogy hazudna az a sztár, aki azt mondaná, hogy minden lemeze siker volt. Mint ahogy ezt ő mondta, én is kijelenthetem, volt néhány bukott lemezem. Amit talán, ha nem is bukottnak hívunk, de az, hogy nem keltette úgy fel. Na de hát, kérem szépen, hát ha azt hiszi valaki, hogy a Bachnak vagy a Beethovennek nem volt kevésbé sikeres dalműve, akkor az igen nagyot téved. Ha most azt hiszi valaki, hogy a Michael Jacksonnak csak sikerdalai voltak, akkor el lehet mondani, hogy egy 15 dalos lemezből a Michael Jacksonnak is mit tudom, egy-két igazi világsláger volt egy lemezről. És akkor szerénytelenek vagyunk. Ami a mostani terveket, a megújuláson kívül, mindig is törekedtem arra, hogy fiatal zenészeket, hiszen elég sok zenészt én neveltem ki, elég sok

0: zenész a kezem alatt vált ismerté, mint a Bombonból a Török Tomi, egy-két ismert zenész énekes a kezem alatt nőtt fel és indult el a pályán. De ami a fiatalitást illeti, állandóan hallgatom az újat, állandóan próbálom beilleszteni, és Istennek hála, megmaradt a hangom, megmaradt a hozzáállás, a küzdés. Mert én úgy érzem, mindig a zenészek azt mondják, hogy miért kell neked mindig bizonyítani, hogy ki vagy. És én azt mondom ilyenkor nekik, a fiatalabb zenészeknek, hogy azért kell bizonyítani, mert minden nap egy új nap, és az újaknak nem lehet mindig elmondani, hogy te ki vagy, honnan jöttél, hanem prompt, mint ma a TikTok. Például most az egyik nagy örömöm, hogy a TikTokon föltettünk egy dalt, az Egyszer rájössz, ami most magától úgy néz ki nagyon, hogy elég slágerként kezd el üzemelni, és föltettük, és egy nap alatt 140 ezer megtekintés, azért az nagyon szombos. Itt van a másik, a Magyarország, az én hazám, az is rekord nézettséget ért el. Talán a választások miatt is egy kicsit hozzájárult, én is vágytam már az újra, vágytam már a szabadságra, és az emberekkel közösen, szóval kitörő örömmel fogadták.
1: Változott, és ha igen, akkor miben az az üzenet, amit át szeretnél adni a közönségnek a dalok által?
0: Én mindig is egy lírai mediterrán énekesként apostrofálták Delhusa Johnt. A líra megmarad, a legjobban nagyon szeretem a lírai dalokat, tehát nem tagadom, nem érzem otthon magam a csapatos, veretős, amikor elszabadul a pokol, és akkor olyan jó, pár mediterrán dalba imádom én is azt a fajta hangulatot, pont ha mondjuk a Nicasse Perimánot veszem alapul, nagyon úgymond tombol a nép, és nagyon, egyébként a Nicasse Perimánó meghaladta a 10 milliós nézettséget, csak ezt is elmondom, hadd csak egyek, mert a doktor Béres híres arról, hogy ilyen 10 milliós nézettséget csinál, és én most büszkén felhívtam, mint jó barátomat, hogy na, kapaszkodj meg, én is elértem a 10 milliós nézettséget. Ugyancsak ezzel az egy dallal még, de hát hosszú még a jövő, történhet akármi. Na, a lényeg az, hogy körülbelül így alakul.
1: Ugye már az elején is beszélgetünk kicsit arról, hogy ugye az érzelmek egy-egy ilyen koncerten oda-vissza hatnak a közönség és a zenészek között. Ezt mennyire érzed hétről hétre, hónapról hónapra a különböző koncertjeiden?
0: A szeretetet egyre jobban érzem. Úgyhogy a közönség sem más, mint mi vagyunk. Az asztalra letett dolgokat tisztelet illeti és szeretet. Tehát semmi feltűnő dologban nem vettem soha részt, mindig csak a közönségre számíthattam, nem voltam a múlt rendszer kegyeltje se. Egyetlen egy dologból éltem, és ezt minden énekes kollégámnak, színpadon álló művész kollégámnak ajánlom, egyedül a közönséggel törődjön. Néha nem kifizetődő, de megéri, mert időtálló. Erre tanítom egyébként Péter Slamákot is, hogy mindig a közönség legyen a szem előtt. Mert hát az az idő megtartó.
1: Az biztos. És mennyire érzed azt az elmúlt években ezt a retro hatást, hogy felerősödtek azok az igények a régi zenék felé, akár a te zenét felé is, a fiatalok körében?
0: Ezt én régóta tanulmányozom. Ez nekem már egy tézis, hogy nincsen buli retro zene nélkül. Minden dimenzionálás nélkül. Ezt John Lennon fogalmazta meg a Beatlesből, hogy elfogytak 80-ban a melódiák. Tehát a komponistáknak, amikor üzent, azt mondta, hogy készüljetek fel, minden ki van írva. És tényleg, ahogy teltek az évek, évtizedek, én is rájöttem, hogy igaza volt. A 80-as években valahogy ott véget ért a zeneszerzés, és azóta csak egyfolytában ismétlik. Jó, ez köszönhető annak, hogy a technika nagyon belépett a zenevilágába. Hát, mint az AI-t, hogy most már saját maga komponálja a dalt, a szöveget, sőt, az énekest úgy kiavítja, ahogy akarja, a legrosszabb hangú éneklésből csodát csinál, vagy más nem mondjak, mint a legújabb most a stúdióban, amit tapasztaltam, hogy kellett volna egy jó pad, egy vonós aláfestés, és erre azt mondja a stúdióban az emberem, hogy hát itt te magad dúdolt fel, ez meg a AI átjátsza a vonós négyesre, teljesen átjátsza a hangszerelést olyanra, amilyenre akarod, és elájultam, amikor megszólaltak a hegedűk ami a bejátszáshoz, és én csak fölfütyültem, meg földúdoltam, hogy mit gondolok. Hát itt tartunk. A retro zene nem múlhat el soha, mert az emberi felfogó képesség a zene iránt valahol ott a 80-as évek tájékán betelt. Tovább nem tudja követni az egyszerű, halandó zenehallgató a zene bonyolultságát. Tehát valószínűleg azért, mert a commerce zenék, azaz, ugye régen a Hofi Géza bácsi, mikor gyerek voltam, mondta, hogy figyelj, az a sláger, kisöcém, amit a festőinas dúdol. Amíg élek, nem felejtem el. És tényleg igaz. Tessék ledúdolni egy dalt, az a sláger. Az a sláger, amit a festőinas dúdol. Fütyülés. Tényleg, hol tud majd egy mai bonyolult zenét, éneket valaki utána dúdolni, vagy fütyülni nem lehet.
1: Persze. Május 15-én tehát lesz ez az Időtlen Dallamok című akusztikus est, de gondolom a nyár félig meddig, vagy teljesen már betelt?
0: Gyakorlatilag igen. Nyilvános, mert a Facebookon, hivatalos oldalamon úgy kezdődik a platform, hogy az összes koncertek, fellépések fel vannak tüntetve. Hát tessék rá csodálkozni, véget nem ér. A 15-e után másnap reggel 9 órakor felszállunk repülővel, 16-án este már Tepsi-Szentgyörgy főterén fogok énekelni, úgyhogy ez a vége is sűrű lesz, és utána másnap vissza, és járjuk az országot, Felvidéket, Délvidéket. Nagyon nagy szeretet fűzi össze különböző külföldi országokban élő magyarokat az ős magyarokkal. Úgymond, hogy nagyon jó leső érzés, hogy ugyanannyit utazunk Erdélybe vagy lent Délvidéken a magyar lakta területekre. Hát mint a régi Magyarország.
1: Igen.
0: Úgyhogy szívekben megmaradt a régi Magyarország.
1: Nagyon szépen köszönöm, én nem tartalak fel akkor tovább. Május 15-én pénteken este tehát Delhusza John koncert a Magyar Zeneházában. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
0: És köszönöm én is a beszélgetést, és téged is várunk a Rádió Cafét szeretettel a koncerten.
1: Nagyon jó? Köszönöm. Szép napot!
0: Köszönöm, sziasztok!
1: Szervusz! Hamarosan folytatjuk a Zene a Házban című műsort, tartsatok velünk továbbra is.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb slágerterméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
5: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magique. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Aquarium Club. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
6: Fejlesztés, forrás, jövő. Készen áll? A Magyar Gazdaság Fejlesztési Ügynökség gyakorlati megoldásokat kínál. Generációváltás, munkaerő, digitalizáció és fenntarthatóság. Keresse ingyenes fenntarthatósági tanácsadásunkat és tájékozódjon első kézből export és fejlesztési lehetőségekről. Találkozzunk személyesen május 18-a és 21-e között a Hung Expo-n, az iparnapjai szakkiállítás ideje alatt.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
12: Folytatjuk a Zene a házban műsorát méghozzá az Intermezzo fesztivállal, amely május 22-én lesz a Magyar Zeneházában. Hacskó Viktória és Török Zsófia vannak velem itt a stúdióban. Sziasztok!
13: Szia!
14: Szia!
12: Hacskó Viktória a MOME hallgatója és projektmenedzser, Török Zsófia szintén a MOME hallgatója, ő pedig a koncert szervezők csapatát erősíti. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Immár ugye negyedik alkalommal lesz Intermezzo fesztivál. Mi lesz idén?
13: Először is köszönjük a meghívást. Szerintem a legizgalmasabb része idén az, hogy sok kollaboránst behívtunk, és próbáltuk kinyitni kicsit a fesztiválnak így a portfólióját, és...
12: Egy nagyobb merítésre gondolsz zeneileg,
13: igen,
12: például?
13: Zeneileg is, illetve ugye alapvetően az Intermezzo nem csak egy zenei fesztivál, hanem összművészeti, és idén még több különböző művészeti ágat behívtunk.
14: Igen, én is rá szeretnék erősíteni Zsófira, tehát idén például a tánc és a mozgás is nagy szerepet kap, lesznek táncperformanszok, illetve idén a workshop is táncos lesz, egy mozgásműhelyünk lesz. Ezen kívül a hangdomban lesz egy audiovizuális élmény a látogatótnak, illetve lesz pop-up kiállítás, egy installáció, és a koncertek természetesen.
12: Hú, hát akkor ez tényleg nagyon szerteágaz, egy picikét bontsuk ki, nem is tudom, mivel kezdjünk.
14: Igazából 5-kor fog kezdődni a fesztivál, és akkor megyek így nagyjából idősorrendben. Koncertekkel fogunk kezdeni, kint a Telehold zenekar fogja nyitni a fesztivált, majd utána kint a Berlin Hotel Kollektív, illetve a Gáncsáló fog fellépni. És akkor közben lesz a hangdomban ez az
13: immerzív hangfürdő.
14: Pontosan, köszönöm.
12: Hú, jelentsen ez bármit is, majd kicsit megpróbáljuk ezt megfejteni.
14: Igen, itt Köfler Topor Tibor fog zenélni, és Molnár Barabás Őrs fogja csinálni hozzá a látványt és a vizuált. Ez egyébként háromszor fogjuk leadni a műsort, hogy minél több ember beférjen, de alapvetően regisztrációhoz kötött, amit az Intermezzo honlapján, illetve a Magyar Zeneháza honlapján tudnak megtenni a vendégek.
12: A koncertek, azt mondtad ugye, hogy körülbelül hozzátartoznak, és hogy egy picit próbáltatok portfóliót bővíteni. Hogyan válogattátok össze, mi alapján kerültek be az Intermezzo kínálatába ezek a zenészek, amiket az előbb is hallottunk?
13: Szerettünk volna idén több korosztályt megszólítani, illetve kicsit kitágítani, és nem csak kizárólag a MOME-nek a közönségét kiszolgálni, hanem sokkal tágabb csoportokat is, úgyhogy sok különböző műfajt is összeválogattunk, korosztályban is azért eloszlanak a fellépők is.
12: Meg gondolom műfajban is.
13: Igen, igen.
14: Igen, igazából szerintem nem is nagy olyan, nincs is olyan műfaj így a populáris zenéből, amit nem emeltünk be. Ugye alapvetően lesz balkánzene, lesz folk, indie, keveredés, kicsit hip-hop. Ilyen alter rock, hip-hop is lesz, moduláris elektronika rappel kiegészítve, ugye ez Gege és Bizmus párosa, akinek ez a performance most debutál először, illetve a Samurai Drive fogja majd zárni a koncerttermünket, akik egy ilyen noir blues duót alkotnak.
12: Ezek tehát nagyjából azok a zenei fő programpontok, amik majd várnak az érdeklődőkre ezen az Intermezzo Fesztiválon május 22-én. Térjünk át akkor egy kicsit a kiállításokra és az installációkra. Ezekről mit tudunk elmondani?
14: A kiállítások láthatóvá tett hangok címet viseli, és a MOME hallgatóinak ez a pop-up kiállítás alapvetően a hang és a látvány meccéspontjait kutatja. Ezeket, ahogy mondtam is, teljesen MOME és hallgatók készítették, mozalik egyébként pont az installáció első fázisa, és a kiállítás egyébként megtekinthető május 11 és 25 között. Szóval aki esetleg nem tud eljönni az Intermezzóra, ugyanúgy meg tudja tekinteni ezeket a kis pop-up installációkat.
12: Ez izgalmasan hangzik, nagyon, hogy mennyire máshogy működik a fiatalok feje, ugye én azért jóval másabb korosztály vagyok, mint ti, de nekem ezek olyan kicsit misztikusnak hangzó dolgok, hogy mi minden foroghat a mai fiatalok fejébe, hogy miket kell, hogyan kell megjeleníteni, és milyen installációkban.
14: Igen, nagyon érdekes egyébként szerintem maga a szervezés is, ugye alapvetően mindannyiunk a Moméra jár, és nagyon sokféle háttérrel rendelkezünk, és nagyon sok szakirányból érkezünk, szóval pont ez benne az izgalmas, hogy mindenki hozzáteszi azt, amiben ő a legjobb, vagy a saját vízióját.
12: Ez akkor azt is feltételezi, hogy sokkal nagyobb az, amit meg kellene jeleníteni ezen az Intermezzo Fesztiválon, mint amire lehetőségetek van, hogy gondolom ömlenek az ötletek.
13: Abszolút. Ugye október-november óta foglalkozunk a fesztivállal, és az elején elképesztő mennyiség, ilyen hatalmas papírlapokat teleírtunk, annyi ötlet, hogy nem győztük őket leredukálni így a végére, de azért azt gondolom, hogy a momés diákok közül, és más egyébként más művészeti egyetem diákjai közül is, nem csak ugye a táncművészetivel, hanem képző, vagy a metúval is, szóval hogy sok mindenkinek teret tudtunk adni, hála Istennek.
14: Igen, és itt mindenképpen ki szeretném emelni a Magyar Táncművészeti Egyetemet, akivel, és akik hallgatóival és mesternőivel elindult egy kollaboráció, ami szerintem elképesztően izgalmas, hogy ennyire hatékonyan be tudjuk emelni. Még nem szeretném elmondani, hogy pontosan mi is lesz, mert szeretnénk, egy része meglepetés lenne, de mindenképpen nagyon büszke vagyok, hogy ezt tudta hozni a csapat, illetve hogy ennyire nyitott volt ránk a táncmű is.
12: Ez az jelenti, amit emlegetsz, ez a mozgásművészetes programpontok talán, amiket ilyen sejtelmesen most mondtál.
14: Igen, pontosan, illetve lesz egy mozgásműhelyünk is, ami a Wild and Rusty nevet viseli. Ez is szintén regisztrációhoz kötött, részt tudnak rajta venni a vendégeink, és ez pedig a nyugalmi és a vad állapot közötti különbséget vizsgálja az egyénben, talán így tudom legjobban elmondani.
12: Gondolom a regisztrációra azért van szükség, mert hogy a hely az korlátozott, hogy nem lehet ott 500 ember egyszerre.
14: Pontosan, ezen 40 fő tud részt venni majd.
12: Ez is többször lesz a nap folyamán?
14: Ez csak egyszer.
12: Eljaj, akkor érdemes időben jelentkezni. Jól érzem én azt, hogy a ti korosztályotokban, meg ebben az egész koncepcióban, ami az Intermezzo mögött áll, nagyon fontos az, hogy a határok azok nem élesek, a művészeti ágak közötti határok, hogy elmosódnak, egymásra hatással vannak, és folyamatos mozgásban vannak.
13: Abszolút, és én azt gondolom, hogy a MOME is erre törekszik így a hallgatóival, hogy és a szakok között folyamatos kollaboráció van, minden szak egy kicsit szerteágazó, úgyhogy mi ezt a szemléletet követjük amúgy is, az egyetemen is, és itt a fesztiválon is.
12: Egy picit beszélhetünk talán arról is, hogy nektek, mint szervezőknek ez mennyire volt nagy kihívás ennek a szervezése, hiszen azért nem ez az alap szakotok az egyetemen, hogy az ember rendezvényszervező, hanem azért ezt mindenen felül, minden mellett csináljátok.
13: Igen, ugye úgy van, hogy minden évben más a szervező csapat, szóval mindig így újoncként cseppenünk ebbe bele, viszont a zeneházának a munkatársai nagyon segítőkészek, és folyamatosan terelgettek minket, mindig megmondták, hogy mit és hogy kell, és vagy hogy érdemes csinálnunk. Onnantól kezdve meg mi már egészen flottul le tudtuk kezelni a különböző szituációkat. Sok munka volt vele, több istenem, mint amire számítottunk, de szerintem mindannyian szívesen csináltuk, eléggé ilyen szerelemprojekt lett már az elején sokunknak, és így annyira azért nem volt megterhelő, hogy plusz munkát vállaljunk miatta.
12: Gondolom.
14: És itt hadd emeljem ki egyébként az egész szervező csapatot, akik rengeteg munkát tesznek ebbe bele. Nyilván emellett mindenki jár az egyetemre, több helyen dolgozik akár, és még így is tényleg teljes szívvel, lélekkel csináljuk ezt az egészet, és ezért lesz, reméljük, nagyon sikeres.
12: Amikor bekerültetek ide az egyetemre, és először találkoztatok ezzel az egész fesztivállal, akkor mikor és miért döntöttetek úgy, hogy egyszer majd részt vesztek ebben a szervező programban, szervező tevékenységben? Mi inspirált titeket?
13: Én szerintem már az első alkalommal, hogy így megismerkedtem ezzel a fesztivállal, tudtam, hogy majd valamikor szeretnék benne részt venni. Nagyon érdekel, mindig is érdekelt a zene, és a szervezés világa és a kettő együtt, meg hát teljes főnyeremény.
12: Egyébként te milyen szakos vagy a moment?
13: Én dizájnkultúra szakos vagyok.
12: Aha.
13: Úgyhogy abszolút nem ez a területem, bár egyébként nem is áll annyira távol, mint amennyire alapvetően gondolná az ember. De igen, én nekem szánt szándékom volt, hogy ebbe az irányba majd elinduljak, és nagyon jól tettem, szóval.
12: Igen.
14: Én design és művészetmenedzsment mesterre járok, és hát én alapvetően is így a szakmában dolgoztam, zenei szórakoztatóipar, szóval engem pedig ez motivált, mert nyilván azért a Magyar Zeneháza egy nagyon kiemelkedő intézmény, illetve tényleg rengeteg szakmai tapasztalatot és kapcsolatot lehet szerezni ezzel a projekttel.
12: Az biztos. A MOME hogyan jelenik meg ezen a fesztiválon? Tudom, hogy nehéz külön választani a többitől, de azért bizonyára van valami olyan szegmens, amiben ez markánsan látszik.
13: Nyilván ugye egyrészt az, hogy a szervező brigád az egy full momész csapat, az már így az arculatában a fesztiválnak megjelenik, de ugye a pop-up kiállítás, vagy a különböző olyan szegmensei még a fesztiválnak, ahova be tudtuk emelni a hallgatóink munkáját és projektjeit, abban is sok különböző szaknak így a kis diákjai meg tudják mutatni a projektjeiket.
14: Igen, szóval például a koncertek látványát és vizuálját is momés hallgatók fogják csinálni.
12: Hát gondolom a Hangdóm az egyik ilyen, ahol ez így majd megjelenik az előadásokon.
14: A Hangdómban ott Köfler Topor Tibor, ő momés volt, tehát ő már alumni, a vizuálosunk Örs, ő pedig a képzőre jár jelenleg.
12: Uh-huh. Hát akkor mégiscsak igaz az, amit az elején is mondtuk, igen, hogy teljesen összemosódnak.
13: Még azt talán elmondhatjuk, hogy a Táncművészeti Egyetem diákjait is felöltöztetik a textiles hallgatóink. Úgyhogy ez nagyon izgalmas lesz szerintem. Erre.
12: Mihez kell felöltöztetni őket? Lesz valami? Ez is a titkossághoz tartozik?
14: Szerintem itt elmondhatunk, hogy meglepetés táncperformanszok várják a közönséget egész nap random pillanatokban.
12: Ja, és akkor ehhez kell a kosztüm, gondolom.
14: Bizony.
12: Alapvetően ugye az egyetemi szerveződésből és az egyetemi korosztály igényeiből szerveződött ez a rendezvény. Ki az, akit vártok erre az eseményre? Gondolom nem csak őket.
13: Nem, abszolút szerintem. A középiskolás korosztálytól felfelé tulajdonképpen bárki megtalálhatja magának így a saját ízlésének megfelelő programot.
12: Szóval ez egy sok érzékszervre ható élmény lesz ez a bizonyos május 22-i Intermezzo Fesztivál. Van-e személyes kedvencetek? Amire mindenképpen tudom, hogy a napján majd, amikor az esemény zajlik, akkor biztos, hogy őrült módjára fogtok rohangálni fel alá még itt utolsó simításokat, de biztos lesz olyan, amire mindenképpen el akartok menni, meg akarjátok nézni.
13: Én szerintem a hangdómos immerzív hangfürdő az egy elképesztően egyedi program lesz, én azt nagyon várom, illetve a táncos performanszokra nagyon kíváncsi vagyok most már.
14: Hát én már őszintén nem is tudok választani. Engem egyébként a mozgásműhely workshop is nagyon érdekelne, mert szerintem egy borzasztó izgalmas koncepció. A fellépőink közül sem tudnék választani egyet. Tényleg az van, hogy annyira más műfajban alkotnak, hogy mindegyik nagyon-nagyon különleges a saját maga műfajában.
12: Az eseménysor után lesz majd valami, amivel visszajelzést kértek a közönségtől, ami esetleg a következő jövő évi Intermezzo Fesztiválra alapot jelenthet, vagy valami útmutatást adhat?
14: Mindenképpen lesz egy form, és egyébként nekünk is rengeteget segített. Ez miután megkaptuk a tavalyi szervezőcsapattal.
12: Hát mindenképpen gondolom, hogy sokat lehet szűkíteni, vagy akár bővíteni, mint ahogy a beszélgetés elején is beszéltünk róla.
14: Hát igen, így főleg, hogy minden évben teljesen nulláról indul a szervezőcsapat, van nagyon fontos, hogy legalább egymásnak átadjuk ezt a know-how-t, hogy mi volt jó, mi volt rossz, és ezek alapján, a visszajelzések alapján egyébként évről évre minőségibb a fesztivál, Meg hát nyilván nagyon kíváncsiak leszünk majd, hogy lesz jövőre.
12: Hát hogyne. Csak akkor már másik székből, vagy másik álláspontról fogjátok ezt megnézni, illetve részt venni, majd feltételezem rajta. Tehát még egyszer, május 22-e Magyar Zeneháza, én már negyedik alkalommal lesz május 22-én, tehát a Magyar Zeneházában a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Magyar Zeneháza közös összművészeti eseménye. Ez a bizonyos Intermezzo Fesztivál. Én nagyon szépen köszönöm Hacskó Viktóriának és Török Zsófiának, hogy itt voltak, és átadtak egy ilyen hangos meghívót erre az eseményre.
13: Mi is köszönjük.
14: Köszönjük.
12: Ez volt a Zene a Házban mai adás. Én köszönöm, hogy velünk tartottatok. Tegyétek ezt jövő héten, és Czoller Andit hallottak.
15: Rádió Café.

0: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bízz magadban! Utazz okosan! A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
0: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Magyarország elítéli a Kárpátalja elleni dróntámadást. Rendkívüli asszályhelyzet, döntéseket hoz a kormány. Elkezdődött a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Elítéli a magyar kormány az orosz dróntámadást Kárpátalja ellen és figyeli az eseményeket. Egyebek mellett erről beszélt a miniszterelnök a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Ópusztaszeren. Magyar Péter elmondta, a magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett vonulniuk csapon, de azóta már hazaértek. Orbán Anita külügyminiszter berendelte Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba. Kárpátalját a háború kezdete óta most érte a legnagyobb támadás, több településen, Szolyván, Munkácson és Ungváron is volt. Becsapódások. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott a kabinet az első kormányülésen. A kormányfő jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Magyar Péter arról is beszélt, hogy hazánk üzemanyagellátása biztosított védett áron. Kezdődik a szúnyog elleni védekezés, amelyet idén is a katasztrófavédelem koordinál. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
2: Több mint 1700-an vesztegelnek egy óceánjáróhajón Bordóban. Vírusfertőzés gyanúja miatt rekedtek a dél-franciaországi város kikötőjében, miután az egyik utas meghalt, és felmerült a hányás hasmenést okozó kórokozó gyanúja. Egy 90 éves utas vesztette életét, és 50 embernél jelentkeztek tünetek. Norovírusra tesztelik őket. A gyomorinfluenza hátterében ételfertőzést gyanítanak. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Stílusosan az elválásról szóló dallal debütált a Tigris Sophie, amelyet a Richard Gere két tagja alapított a Tudósok gitárosával a Budapest Park WC-je előtt állva. A Richard Gere búcsúkoncertje után Zsirai András azt tippelte, hogy utána a Gimis Beatles Tribute zenekarát rántja majd össze újra, vagy ha valóra válik az álma, akkor a Lázár tesókban fog basszusgitározni. De inkább új bandát alapított a Gere egyik énekesnőjével, Borsukovsky Flórával. Ez lett a Tigris Sophie.

A 2000-es évek elején a Local Broadcast című debütalbumukkal azonnal kivívták az elektronikus zenei szintér elismerését. A Season és a Wings of Love közönség sikerei után a Woods, Spirits and Sorcery című lemezük igen komoly nemzetközi visszhangra talált. Számaikat több külföldi és brit rádió, közöttük a BBC is játsza. A csapat számos európai nagyvárosban is fellépett már, még a Depeche Mode előzenekaraként is. Filmekben és tévésorozatokban, mint a CSI helyszínelők is hallhatóak zenéik.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Saját szerzeményei mellett Billy Idol előszeretettel dolgozta fel más művészek dalait is. Például így ismertette meg egy újabb generációval a Tommy James and the Shondells Money Money, vagy a Doors LA Woman című slágerét. Más művészek is előszeretettel dolgozzák fel Billy Idol dalait. Például Cinderella így ismertette meg egy újabb generációval az Eyes Without a Face-t.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A Rádiókafé és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
2: Oda vagy visszafelé Ecse útba az ópusztaszeri csillagösvényélményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com. Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
3: Május 31-e, Aquarium Club, Zsebrádió Live, világpremiér. Zsebrádió gyereknapi felnőtt nap. Egyszerű és megismételhetetlen. Fellépők, önként jelentkező gyerekes felnőttek. Jules Le Magic. A Zsebrádió új sorozata Mátyás király akváriumba. Vásári komédia 3 felvonásban. Mind tudjuk, hogy úgy volt, de nem úgy volt. Móka, kacagás, lufi kutya, arcfestés, akár gyerekeknek is. Május 31-e, Akvárium Klub. Kezdés délután 2-kor, mert előtte este BL döntő van.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
7: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A belfasti Kneecap Trio zenéje mellett politikai állásfoglalásaival is gyakran kerül a hírekbe. Tagjai Mokara, Moglibep és DJ Provi az ír nyelvet és kultúrát népszerűsítik, miközben provokatív szövegeikkel és fellépéseikkel gyakran váltanak ki vitákat. Egyik tagjukat, Mokarát 2024-ben terrorizmussal vádolták, miután egy koncerten Hezbollah zászlót mutatott fel. Ennek ellenére a zenekar továbbra is aktív, és a róluk szóló film, amelyben Michael Fassbender is szerepel, több díjat nyert, valamint Írország hivatalos nevezése lett az Oscar-díjra az idegen nyelvű film kategóriában.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az angol iparváros Manchester nem csupán nagyszerű labdarúgó csapatairól ismert, hanem arról is, hogy több nagyszerű zenekar is itt tette meg első lépéseit a világot jelentő deszkák felé. Elég csak az Oasisre, az MPP-re, a Take That-re vagy a Simply Red-re gondolni. Nem kevésbé lehet büszke a város a Happy Mondays-re, erre az 1980-ban alapított alternatív rock együttesre. Az 1988-as Bummed és a 90-ben megjelent Pills and Thrills and Bell Belly Aches című albumuk szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. Kiadványaik többszörös platina lemezek lettek, de a 90-es évek első felétől csökkenő érdeklődés kísérte munkásságukat. Az együttes 1993-ban feloszlott, azóta viszont számos, különböző felállásban újra és újra megalakultak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az a jó muzsikus vezető, aki a legjobbakat választja maga mellé, mondta Tész Gabriella karmester és karigazgató.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jövőt formáló pénzügyi megoldások szakértelemre építve. A műsor támogatója az MBH Bank Corporate.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
5: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
6: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
7: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Dróntámadás érte Kárpátalját, az asztályhelyzet kezeléséről is döntött a kormány, derült lesz az éjszaka. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagy. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transformátorát és ipari létesítményt is értek becsapódások. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb támadás a megye ellen. A lakosságnak óvóhelyre kellett vonulnia. A gyors jelentés szerint 11 drón lépett a légtérbe, sérültekről nincs hír. Bekérette a budapesti orosz nagykövetet a külügyminiszter a kárpátaljai dróntámadás miatt. Erről az első kormányülés közben tájékoztatott a miniszterelnök Óbusztaszeren. Magyar Péter jelezte, folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a konzulátussal és a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti 2 kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. A hiteles információk és az UV-védelem áll a Dermatológiai Társulat idei bőrdaganat felvilágosító és megelőzési kampányában. Egy 20 000 bőrrák szűrésre alapozott friss elemzés szerint az atipusos anyajegyek, a korábbi bőrdaganat, az intenzív szolárium használat mind-mind a bőrrák és a melanoma kiemelt kockázati tényezői. Sokan segítik a meteorológusokat, több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. Magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek, gazdasági társaságok jelezték, hogy kihelyezhetnek náluk kisméretű meteorológiai állomást. Ezek rögzítik majd a hőmérsékletet, a szélirányát és sebességét, illetve a csapadék mennyiségét is. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől többfelé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírá.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály.
2: Magáról a regényről ritkán beszélünk egyébként, mert az előadásról szoktunk, de szerintem még ami a regénynek baromi nagy erőssége, hogy én nagyon szeretem az olyan műveket. Egy érzésről beszél, egy olyan érzésről, amit nem tudnék így most szavakkal körülírni, hogy micsoda, de nagyon sokszor éreztem a 20-as éveimnek az elején főleg, és amikor egy regény úgy beszél erről az érzésről, hogy soha nem mondja ki ezt az érzést, de miközben olvasom a regényt, megképződik bennem.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Dékány Barnabás színészként és rendezőként is aktív alkotó, a Jurányiban rendezte a Megyek utána című előadást, a Báb Színházban pedig az Akik már nem leszünk sosem című darabot. Georgita Máté Dezső staféta nyertes alkotó, a Dante Casino tagja. A túlságosan vékony falak a Trafóban mutatkozott be influencerekkel együtt. Filmben, mesében és színházban is gondolkodik. Sziasztok!
4: Szia!
3: Sziasztok! És ma a legjobban a Nőktől féltem című Jurányi előadás lesz fókusz. Horváth András Dezső elárulta, hogy ti nagyon régóta ismeritek egymást, Barna, és hogy mondtad is neki, hogy ha egyszerű ír valamit, akkor azzal neked dolgod lesz.
4: Kíváncsi voltam nagyon az Andris miatt rá, hogy mit ír, meg tudtam, hogy ez egy személyes ihletésű regény, és amiatt is érdekelt, és igen, ahogy elolvastam, utána találkoztam vele, csak úgy beszélgetni a regényről, de én mondtam neki, hogy ez egy nagyon színházi anyag, és hogy ezzel úgy jó lenne valamit kezdeni. Az nem jött rögtön, hogy akkor ezt monodrámaként, bár azért már az elejétől lehetett érezni, hogy ez egyfajta ilyen magáról is szól, és egy elper egyes elbeszélés, hogy ez akkor tudna leginkább működni, hogyha ezt egy valaki mondaná, és akkor így kanyarodtunk rá arra, hogy akkor az legyek én, és hát Dezső pedig utána csatlakozott rendezőként a munkálatokhoz.
2: Pontosan egy gyönyörű nyári napon hívott fel a Barni, én éppen a Déli Pályaudvarban vettem valami, nem tudom, valami kaját, meg egy alkoholmentes sört az útra magamnak, hogy akkor most fel fogok szállni, és akkor Barni mondta, hogy lenne ez, és akkor mondtam, hogy fia Barni, most fogok felszállni egy elég hosszú vonatútra. Akkor elkezdtem olvasni, és hát egyébként nagyon magával ragadó ez a könyv, vagy hogy nem tudom, hogy mindenkinek-e, de hogy azért ez szerintem egy ilyen nagyon magyar zaphegyező valahol, és szerintem férfiként baromi könnyű hozzá kapcsolódni, rengeteg olyan belépési pontja van a regénynek, ami így nagyon beszippant. És hát ezt szoktam mindig az ilyen közönség találkozókon elmondani. Ez egyébként most tök vicces, hogy itt erről beszélgetünk, mert minden, amit elmondunk, ezt mi a Barnival már rengetegszer meghallgattuk, mert csomószor van az előadás után ilyen közönség találkozó, uh-huh. És így ezeket mondjuk. Igen. És hogy szerintem az mutatja talán a legjobban, hogy mennyire beszippantott a regény, hogy elkezdtem olvasni a vonaton, de nyilván nem értem a végére, és megérkeztem a Balatonra a barátaimhoz, és ahelyett, hogy fürödtem volna velük a Balatonban, bezárkóztam a szobába, és mondtam, hogy nekem ezt most be kell fejeznem, mert hogy annyira érdekelt, hogy hova megy, és hogy mi lesz belőle.
3: Ja. Érdekes, hogy ezt a magyar zaphegyezőt hoztad elő, hogy igen, vannak ilyen könyvek, hogy az ember rácsodálkozik, hogy úristen, én ezt már gondoltam, vagy ezt ki lehet mondani, ezt le lehet írni, erről lehet beszélni, nem, hogy mindenkinek vannak ilyen kapcsolódásai az életben, igen. És milyen jó, hogy ez van.
2: Igen, meg amit én még értek ezzel a regénnyel kapcsolatban, ez tök jó, mert amúgy magáról a regényről ritkán beszélünk egyébként, mert az előadásról szoktunk, de szerintem még ami a regénynek baromi nagy erőssége, hogy én nagyon szeretem az olyan műveket, ami például, mint ez is, hogy egy érzésről beszél, egy olyan érzésről, amit nem tudnék így most szavakkal körülírni, hogy micsoda, de nagyon sokszor éreztem a 20-as éveimnek az elején főleg, és amikor egy regény úgy beszél erről az érzésről, hogy soha nem mondja ki ezt az érzést, de miközben olvasom a regényt, megképződik bennem ez az érzés, és tudom, hogy az Andris miközben írta ezt, ebben volt, és szerintem

0: a regénybeli hős, aki nem teljesen ő maga, de mondjuk vannak benne mátfedések, hogy ő nem szereti a zenét, és akkor egy DJ lettél végül. Te ennek örült utólag, úgy tűnt.
1: Igen, hát ez az alkotói szabadság ékes példája. Hát igen, mert a regényben ott igen, ott nem egy központi elem, de azért az úgy elhangzik, hogy tehát van párszor, amikor elmegy ilyen szórakozó helyre a főszereplő, és hogy ő ezt nem is érti, és főleg az elektronikus zenére van kihegyezve. Nekünk meg a Dezsővel lett egy ötletünk, hogy én megnéztem a Dezsőnek egy rendezését, amiben a színészek zenéltek ilyen kütyükön, élőben csináltak zenét, ilyen elektrozenét, és az nekem nagyon megtetszett, és mondtam neki, hogy én a Covid alatt ezzel úgy picit úgy szórakozgattam ezzel a műfajjal, hogy vettem pár ilyen elemet, és akkor ezekkel úgy írtam zenét, meg úgy játszogattam zenét, és hogy szerintem magához a formátumhoz nagyon passzolna ez a megoldás, és a Dezsőnek ez hál' Istennek tetszett, és akkor így ugattunk ki idáig, és azt hiszem, hogy menet közben ennek az örömet teljesen elfette azt a tényt, hogy egyébként a regénybeli szereplő nem szereti a zenét.
2: Igen, meg egyébként azért a zene itt az egy jóval ilyen absztraktabb valami, szóval itt valójában nem az van, hogy ez a srác egy DJ, vagy nem tudom, hanem hogy inkább az ő érzéseit, meg az ő hangulatait, és az ő életének a szereplő lőit irányítja ő valójában. Szóval, hogy amikor a színpadra ránézek, úgy látom, hogy ő egy DJ, de valójában, hogyha egyel hátrébb lépek, vagy egyel beljebb, ez attól függ, hogy hogyan nézem, akkor pedig ezennél sokkal absztraktabb valami, azt hiszem.
1: Picit talán olyan is nekem a zene benne, mint az emlékezés, hogy maga a történet is egy emlékezés, és van mellettem egy tévé elfordítva álló formára, olyan, mint egy mobilnak a képernyője, azon is folyamatosan peregnek a képek, amik szintén ilyen villanásszerűen emlékképek, és a zene is valahogy olyan, hogy ahogy így idézem fel, nekem is egyébként menet közben sokat segít az, hogy ráúszik egy zene, meg ezeket én is írtam, és amiatt is jó, mert így lett egy ilyen személyes viszonyom még inkább az anyaghoz, hogy meg pont, ami már itt szóba került, ez a hangulat vagy élményanyag, ami nekünk is megvan, hogy vagy ezen keresztül még így pluszba be tudott úszni, hogy olyan zenéket kerestem hozzá magamban, amik még ezt kifejezik valahogy, és aztán amikor azt játszom, és erre mondom rá a szöveget, az még inkább megfesti azt, amiről szó van. Közben megy a vetítés, és akkor lesz több dimenziója is ennek.
0: Te színész is vagy, meg rendező is. Az, hogy megkértél valakit, ki szintén színész és rendező, hogy ilyenkor ti szeretitek ezeket a feladatokat, vagy szerepeket külön választani? Hogy így egyszerűbb dolgozni?
2: Én most általánosan fogom tudni mondani, és akkor Barni majd elmond ennél a projektnél. Például én nagyon élvezem, hogy amikor, főleg amióta rendezek, amikor színészként vagyok benne egy projektben, akkor az nagyon jó érzés, hogy csak azzal kell foglalkoznom, és én ilyenkor felrakom a kezemet, és valójában ezt mindig többen mondják is, hogy ebből a szempontból nagyon hálás velem dolgozni, mert én nem az a fajta színész vagyok, aki megfúrom a rendezőnek az ötletét, mert rendezek is, miközben színészkedek, hanem én nagyon szeretem felrakni a kezemet, és azt mondani, hogy ez most a te víziód, én ebben itt vagyok, és azt csinálom, amit mondasz, próbáljuk ki, csináljuk. Én ezt nagyon élvezem, és nagyon szeretem is ezt a kettő energiát külön választani, mert nagyon jó ezeket külön megélni. Valójában ezt tudom mondani.
1: Én vezetek színházi csoportokat, ami úgy működik, hogy bejönnek olyan emberek, akik között többen még soha nem foglalkoztak színházzal, és 18 éves kortól bárki jöhet, és csinálok velük előadást azok alapján a jelenetek alapján, amiket ők hoznak. És én ezt ott tapasztalom, így a másik oldalról, meg az nagyon sokszor így priméren tényleg erről szól, hogy a keretezés, a határok kijelölés és a tiszta szerepek, az átlátható szerepek, azok mennyire fontosak, a funkciók. Én ezen keresztül, a csoportmunkán keresztül arra jöttem rá, hogy igazán érdemben így lehet dolgozni csak. És hogy ez nekem is egy nagy tanulás.
0: Tehát, hogy egy kalapot hordj egyszerre.
1: Igen, viszont, és hogy annak a

0: autóligje az, az tisztán meglegyen. Azt tudjam, hogy az, az mit jelent, tudjam, hogy mi itt a kérés, tudjam, hogy én mit vállalok el, tudjam, hogy azt hogyan fogom tudni megcsinálni, hogy, hogy én arra tényleg alkalmas vagyok-e, képes vagyok-e, találkozom a dologgal eléggé. És hát ezekből tud összeállni valami jó. Szóval hogy ez nagyon fontos, mert itt tényleg közel is vagyunk egymáshoz. Az, az emberi rész is nagyon meghatározó, és azért is fontos, hogy ezek úgy ne torlódjanak össze határátlépésekkel. Az nagyon fontos. Mert hogyha nem tiszták a határok, és hogyha számomra máshol van az én határom, mint egy másik, mint az alkotótársam számára, akkor bele fogunk trappolni egymásba, és abból megsérülünk, és abból meg menet közben, hogyha jó a munka, és intenzív a munka, és dolgozunk ezzel, akkor közben ezeket már nehéz menteni.
1: Erre most, amit a Barni mondott, kettő dolog is eszembe jutott, hogy egyrészt ennél a projektnél az, ki akarom emelni a Szirtes Luizit, aki egyébként a rendezőasszisztense per videó csinálója per minden elvetően rendezőasszisztens volt, de hogy mi így hárman voltunk nagyon sokat, és hogy pont ezen gondolkoztam, miközben most a Barni beszélt, hogy ez tök izgi, hogyha szerintem érzékeny emberek vannak benne egy produkcióban, ezek a határok szerintem nagyon fluid módon létrejönnek. Mert hogyha Barni belegondolsz, itt baromi izgalmas volt az, hogy ennek a munkának nagyon sok része volt. Tehát amikor rendeztem a Barnit, akkor ott kialakult az, hogy a Barni csinálja azt, amit mondok, és teljes merszélességgel csinálja. De amikor zenéről volt szó, akkor átbillent, akkor a Barni volt az, aki megmondta, és én csak egy valami fajta keretet adtam neki.
0: Igen,
1: vagy amikor a hangokat kiválasztottuk, akkor hirtelen mind a hárman egyenrangúakká váltunk, vagy amikor a videóról volt szó, és hogy ilyen folyamatos ilyen kibelépések voltak ezekbe a szobákba, de hogy én mindig azt éreztem, hogy mindenki úgy biztonságban érzi magát ezekben a szobákban.
0: Igen. Igen, és egyébként ez meg szerintem valahol szerintem a rendezőnek a feladata, hogy ezt a fajta formátumot, vagy ezt az ilyen együttműködést, ezt mégiscsak így alapvetően ő alakítja ki. Tehát azt is ő irányítja, hogyha most kér, vagy most átadja a lehetőséget arra, hogy organikusan alakuljunk csapatként. Szóval, és ez olyan érdekes szerintem, hogy ez mennyire egyénfüggő, hogy kiben ez hogy működik.
1: Yeah.
0: Igen.
1: És a másik, ami eszembe jutott, és nem fogom kibírni, mert rengeteget gondolkozok ezzel, hogy az szerintem lehetetlenség, ami rengeteg helyen van. Bizonyos helyeken nekem az igazgatómmal kell egy színpadon játszanom, aki másik produkcióban pedig rendez engem. Szóval én azt gondolom, hogy ezek olyan szereptorlódások, és olyan típusú, szerintem egy olyan légkört hoznak létre, amiben én nem vagyok feltétlenül biztos abban, hogy ebben jó dolog alkotni. Én mondom mindezt úgy, hogy én még hál' Istennek soha nem voltam ilyenben, de így belegondolok ebbe, és nagyon sok kollégámtól, amit azért visszahallok, hogy ezt nagyon nehéz csinálni, és nem azt mondom, hogy ez annak az embernek a hibája, mert valószínűleg neki is borzasztó lehet ebbe benne lenni, de hogy ez szerintem egy nagyon nehéz dolog.
2: De akkor ezt már így kitapogatjátok, mielőtt belementek valamiféle alkotói folyamatba, hogy a másik fejében is ilyen tiszta ez?
0: Hát én futok bele olyanba, amikor ez nem így van. Nyilván ezt nem lehet, sokszor ezt nem lehet tudni előre.
1: Alapvetően baromira intuitív ember vagyok. Én ezt inkább, és most távolra fogok indítani, de talán így érthető meg a legjobban, hogy mi négyen vagyunk tesók, és én legnagyobb testvér vagyok. Uh-huh. És az évek alatt nekem kialakult az, hogy én nagyon pontosan látom azt, hogy bizonyos embereknek mire van szüksége. És átlátom, és érzékeny vagyok ezekre. Szóval ez például nekem egy képességem, hogy tudom azt, hogy bizonyos embereknek milyen határokra, más embereknek milyen határokra van szükség, és nem úgy, hogy én erre előre készülök, hanem hogyha benne vagyok szívvel, lélekkel egy projektben, ahogyan benne szoktam lenni projektekben, akkor ez így belőlem organikusan jön.
2: Akkor menjünk vissza erre az alkotói folyamatra,
1: igen,
2: ezzel az előadásra, hogy dőlt el, hogy mi maradjon ki?
1: Itt akkor egy másik nevet kell bedobni, Désenikő, aki a dramaturgia ennek a dolognak. Hát ennek a munkának az oroszlán részét azt ő csinálta meg tulajdonképpen. Nyilván szoros egyeztetés mellett, szóval, hogy először úgy kezdtük, hogy leültünk hárman, és akkor mindnyájan hoztunk olyan jeleneteket, amiket mindenféleképpen, én ezt kértem, hogy mindenki hozzon jelenetet, ami fontos neki, és ami azt érzi, hogy kimaradhatatlan az anyagból. Uh-huh. De utána nyilván meg kellett hozni döntéseket, hogy hogyan és hogy mi maradjon ki, és mi ne maradjon ki. Meg ez pedig a Tibornak, az Orlai Tibornak volt szerintem a fantasztikus ötlete, hogy egy női dramaturgia legyen ennek az anyagnak, hogy egy női szemszög is bekerüljön a történetbe, mert hogy nagyon férfi az egész, egy férfi írta, egy férfi játsza, egy férfi rendezi, de hogy akkor a vonalvezető, amivel dolgozunk anyag, az pedig egy, az egy női szemszögön átmenő anyag legyen.
2: És ez tetten érhető?
1: Szerintem igen.
0: Igen.
2: Miben?
0: Hát abban, hogy mi maradt ki.
1: Igen.
0: Mert itt azért lehetett volna topzódni ilyen sikamlós jeleneteken, aminek nyilván lett volna egyfajta ilyen, nem tudom, valami fajta ilyen olcsóbb sikere, de közben meg...
2: Mármint a férfi nézők körében?
0: Hát igen.
1: Női nézők vagy akár körében női, is. Igen.
0: Igen, hogy azért ezen úgy nyilván így szeretünk nevetgélni. És nyilván ennek meg is van a helye, csak közben meg én azt éreztem ebbe az anyagba, hogy itt van lehetőség tényleg megmutatni egy olyan embert, akinek a sérülései meg a keresései valahogy túlmutatnak önmagán, és azért mutatnak egy jelenséget is, ami most úgy nagyon ott van így abban, ahogy mi csávók vagyunk, és hogy ez fontosabb. És nyilván így szűk az ideje, hogy 70 percbe kell, hogy beleférjen egy regénynek a lényege. És mi erről beszélgettünk, és utána én rábíztam magam ma Dezsőékre, szóval én ebbe a folyamatba, hogy végül mi maradt benne a szövegkönyvben, én nem voltam benne. Én ezt mondtam el, hogy szerintem itt ez, és ebben egyet is értettünk meg, ezt mindenki más is elmondta, hogy itt így körül lehet járni ezt az embert, ami szerintem nagyon izgalmas. És aztán hál' Istennek ez is történt. És azért ebben szerintem az Enikő nem is feltétlenül csak azért, mert hogy férfi-női oldalról, hanem egyszerűen balansz szempontjából behozza azt a másik oldalt, ami ehhez nagyon kell, hogy középen legyünk.
1: Meg ami szerintem baromi fontos, hogy nagyon könnyen lehetett volna az, hogyha nem jó dolgokat hagyunk ki belőle, hogy ez a férfi egy áldozat, aki szegény ebből az áldozat szerepből csinálja ezt nőkkel.
0: Igen.
1: És ez a nulladik ponttól már erről beszélünk az Enikővel, hogy nem, meg kell mutatni, hogy ez a csávó bizonyos helyzeteiben az életben, de egy ilyen ragadozóként működik. Tehát, hogy az, amit ő ezekkel a nőkkel csinál, az not nice. Egyáltalán nem. És hogy ezt is meg kell mutatni, mert hogy nehogy már az legyen, hogy ez egy ilyen a szegény srác, akivel ez van, hanem hogy meg kell mutatni, hogy és attól még vannak részek, ahol ezt a srácot lehet sajnálni, de vannak részek, ahol pedig azt kell látnom, hogy ő igenis átlép olyan határokat emberekkel, ami nem oké.
2: Mindjárt folytatódik a Tandem Georgita Máté Dezsővel és Dékány Barnabással.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke, a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály.
7: Ez itt a Tandem, mai vendégeim Georgi Tamáté Dezső és Dékány Barnabás. Színház mit ad a mai fiataloknak? Járnak színházba a fiatalok, és ha igen, miért?
8: Szerintem ennek most jelenleg van egy olyan akadálya is, hogy nagyon drága lett a színház, és szerintem nehéz is sokszor kedvezményt adni. Igény az lenne rá. Pont erre az előadásra azért szoktak járni, meg megyünk vele olyan helyekre, ahol főleg fiatalabbak vannak, 20 évesek, abból is a fiatalabb korosztály, és nagyon jönnek vele, és nagyon élvezik, és nagyon, nagyon szeretik, és nagyon, nagyon ott vannak, szóval nem egyszerű most.
7: De most a vidékről beszélsz, nem?
8: Nem feltétlenül.
7: Vagy iskolákban? Vagy?
8: Most például a Manyiban voltunk, ami egy kocsma, vagy szórakozó hely, és akkor ott volt egy olyan, hogy előadás után beszélgetés, és után DJ-ztünk a Dezsővel, és akkor oda például főleg azok az emberek jöttek, akik amúgy a Manyiba járnak, tehát hogy abszolút ez a 20-as korosztály, és nagyon-nagyon jó volt nekik játszani. Meg voltam olyan előadáson egyébként szintén ott, ahol ugyanez a korosztály volt, és ugyanez volt az élményem.
9: Én amit látok a fiatalokon, főleg a kora 20 éveseken, hogy ebben a brutális digitális zajban nagyon nagy nyitás van mindenkiben az analóg dolgok felé. Uh-huh. Legyen szó színházról, irodalomról, valódi kapcsolódásról. Nagyon érzem bennük, és bennük sokkal jobban. Tehát én például sokkal jobban rabja vagyok a digitalizációnak és a mindenféle social dolgoknak, mint amit az öcséméken és az öcsémék generációjén látom. Bennük nagyon van erre igény, és a színházra van nagyon igény, és akkor itt jön be a másik, amit a Barni mond. Abból a szempontból mi, mint társadalom, teljes mértékben megbuktunk, hogy a színház. Van ez az étosz, hogy a színház mindenkié, de ez baromira nem igaz már. Tehát, hogy a színház annyira megfizethetetlen lett, és annyira egy felső százaléknak a hóbortjává vált, és hogy tök jó, hogy a mannyiban el tudunk jutni, de a mannyiban csak azok tudnak eljönni, akik azt a nem tudom hány ezres jegyet megtudják, és hogy nyilván én akkor mindig erre gondolok, hogy lehet mutogatni fölfelé, hogy ez mennyire rossz, hogy így van, de valójában, mivel egy demokráciában élünk, ez nekünk mindannyiunknak, mint társadalomnak a felelősségünk, és szerintem ezzel kapcsolatban borzalmasan állunk. Én ebből a szempontból nagyon rosszat gondolok arról, amiben vagyunk sajnos.
7: Ti jártok színházba?
9: Igen. Én alapvetően azt csinálom, hogy én ezt megfogadtam magamnak, hogy minden évadban elmegyek minden színházba egy előadásra, ezt általában ilyen októberig tudom görgetni magam előtt, és utána így elfáradok, szóval bevallom őszintén az évad végére.
7: Végétől október elejéig? Vagy?
9: Nem, hát szeptembertől október, ez 2 hónapig tudom csinálni, és aztán elfáradok benne, és nem, hát én alapvetően trafóba szoktam járni a különböző külföldi előadásokat megnézni, meg azért alapvetően járok főleg a kortársaimnak a rendezésére, hogy így az ember képbe legyen, hogy mi történik. De nem, április-májusra nem fogok hazudni, április-májusban már nem járok színházba, mert annyira mert itt vagyok, és már nem vagyok képes rá.
8: Én is főleg talán kortársakra szoktam menni, mert így ez az ilyen alkotás processz, ez alapból így nagyon izgalmas, és van amikor egy rendező miatt, vagy színészek miatt, de hogy olyan emberre, ilyen emberre fókuszáltan, vagy inkább így az kapja el így az érdeklődésemet, hogy meg a személyesség. Szóval nagyon, nagyon izgalmas olyat nézni, amikor valakiből valami így jön, és lehet érezni, hogy ezt akarja, és van egy ereje, hogy ez megmutatkozzon ez az anyag. És ezt nyilván lehet úgy is, hogyha valaki, nem tudom, ír valamit, amit megrendez, de az is, hogyha valakinek van tényleg egy találkozása egy anyaggal, az is nagyon izgalmas dolog. Vagy hogyha van egy olyan szerep benne, vagy van egy olyan találkozás benne, ahol egy színész meg egy szerep úgy találkozik, hogy ott is ez így létrejön. Ez amikor úgy izzik a dolog, az engem nagyon érdekel. Katarzis, mint megtisztulás, arra szerintem most nagyon nagy igény van, én azt érzem, hogy ez a katarzis igény, ez tökre ott van, hogy sokan nyúlunk úgy színházhoz, hogy mi tisztuljunk tőle alkotók, hogy így mi dobjunk le ezen keresztül héjakat, meg tisztuljunk, gyógyuljunk, nem tudom, égessük le magunkról.
7: Van egy másik tök izgi projekt, Krusovszky Dénes, akik már nem leszünk sosem. Báb Színház, ami egy nagyon izgalmas közeg, már önmagában is.
8: Igen.
7: Szóval, hogy azért keresitek ti a kihívásokat.
8: Igen, ott meg ez a, tehát pont ez jött be a képbe, hogy ez olyan anyaggal való találkozás, hogy én azt éreztem, amikor elolvastam a Dénesnek ezt a regényét, hogy ezzel nekem valami, tehát hogy foglalkoztat, vagy nem tudom, hogy van-e vele dolgom, de hogy foglalkoztat, meg zajlik bennem azután is, hogy elolvastam. Évekig nem tudtam, hogy mit kezdjek vele. Voltak rá ötleteim, hogy ezt hogyan lehetne megcsinálni, de valahogy nem éreztem azt az ilyen önazonos fungot, ami eljuttat odáig, hogy ez megvalósuljon. És aztán a Barna Zsomborral, aki a Báb Színház társadalának a tagja, vele játszottam együtt egy előadásban, és ilyen véletlenszerűen előjött ez a regény, amikor beszélgettünk a takarásban, és ő így úgy kezdett el beszélni erről a regényről, hogy rajta is azt éreztem, hogy benne is ez úgy zajlik tovább, mint bennem, és hogy nem tudtam, hogy mit kezdjek ezzel a helyzettel, mert bennem nem merült fel, hogy ez egy monodráma formátum elsőre, érdekes pedig adja magát meg utólag, de mégsem. És akkor így annyi volt, hogy a Zsomborral elmentünk kávézni, és beszélgetni erről a regényről, és utána már azzal hívtam fel, hogy mi lenne, hogyha ezt ő játszaná. Valahogy innen jött ez a dolog, és hozta magával a zsombinak ezt a plusz eszközteret, ami nagyon izgalmas, hogy mi tárgyanimációt használunk. Egyébként egy elég fajsúlyos történet játszódik le, egy tüdőszanatóriumban a 80-as években. Egy vas tüdőben lévő férfi az egyik főszereplő, és szakadnak fel generációs traumák, amik még mindig velünk vannak, amik azért ez nem volt semmi, ez a 20. század, és ehhez behozott a zsombi egy olyan nyelvet, ezt a tárgyanimációt, ami azt jelenti, hogy nem preparált bábok vannak, hanem úgy használok egy hétköznapi tárgyat, hogy az megelevenedik, és be tud idézni karaktereket. Van benne egy játékosság, de picit olyan lesz tőle, mint egy felnőtt rajzfilm a dolog, hogy megmaradnak a tétjei, megmarad a... Minden ugyanolyan nyers tud maradni, és ugyanolyan igazságkereső tud maradni, és ugyanolyan fajsúlyos tud maradni, de közben behoz valami ilyen játékos, kicsit groteszk világot, ami meg egy ilyen nagyon érdekes elegy. És akkor én is olyan csodálkozva néztem, hogy ez mit tud, és nagyon rákapcsolódtam. Szóval, hogy nagyon inspiráló volt, sok ötletet szült bennem is ez a megoldás, és egy nagyon jó tandem volt a zsombival ezt megcsinálni.
9: Tandem?
7: Köszönöm a szót.
8: Ja, tényleg. És nem is volt tudatos. Ja.
9: Meg nekem ez tök érdekes, amit mondtál, mert az emlékezéssel kapcsolatban, amikor néztem az előadást, ezt az Akik már nem leszünk soha sem,
8: sosemet.
9: Az jutott eszembe, hogy olyan, hogy attól, hogy ez egy emlékezés, szintén egy ilyen valahol a múltból egy történet, ami előbújik, hogy van egy ilyen mágikus realizmus benne, pont ezektől a tárgyanimációktól, hogy ahogyan az ember emlékezik, hogy nem feltétlenül emlékezek már, nem tudom, a nővérkének mindenére, de az, hogy a nővérkének egy nem tudom milyen kendője volt, vagy akármi, az megvan. És akkor az, hogy nekem ezek voltak, amik ilyen nagyon, nagyon erősek voltak ebben, hogy hogyan, mire emlékszik egy ember.
7: Azért egy helyszínt kiemelnék, és ez nyilván a Jurányi Ház lesz. Ez egy találkozási pont alkotóknak és persze a nézőkkel is. Igazából rengeteg eszközt és lehetőséget teremt a független alkotók számára. Nektek mit jelent a Jurányi?
9: Fú, nekem, én imádom azt a helyet. Mi 2 utcányira lakunk tőle, és én mindent ott próbálok mostanra már, és ez ilyen baromi cheesy hangzik, de tényleg konkrétan a második otthonom, tehát én oda úgy megyek be, mindenki, aki ott dolgozik, az nagy, csupa jó ember dolgozik ott. Tényleg egyébként a Kulcservik, amit ott létrehozott, az valami csodálatos, és fantasztikus oda bemenni, és nagyon, nagyon sajnálom, hogy szerintem sokkal jobban lehetne reprezentált, és egy kicsit ilyen alul reprezentáltnak érzem.
7: Hát
9: csodálatos,
7: reméljük, hogy ez a műsor egy picit hozzájárul az, hogy jobban reprezentált.
9: Imádom azt a helyet egyébként, tehát nagyon fontos szerintem.
7: És Barna neked?
8: Igen, ilyen forrás nekem.
7: Forrás.
8: Igen. Mert hogy ez a szabadságfok, ez a független lét, ez tényleg lehetőséget ad arra, hogy nagyon sok ilyen, hát új dolog létrejöjjön, meg hogy tényleg visszajussunk valahogy így a gyökeréig is, vagy a lényegéig a színház csinálásnak, és ez persze máshol is létrejön, de mégiscsak azért így valahogy szerintem ezt az ilyen innovatív részét a színházi kultúrának, a megújulásnak a lehetőségét, azt szerintem főleg a függetlenek tudják hordozni, azon a működésen keresztül, ahogy egyébként jó esetben működnek, és a Jurányi ebben tényleg egy nagyon fontos szerepet vállal, meg ilyen védernyő is szerintem. Nagyon jó egymást is nézni, szuper emberek dolgoznak ott.
7: És mit tudnak a függetlenek, amit mások nem? A kísérletezés? A folytonos kutakodás?
9: Ilyen összehasonlítás szempontból nem szívesen közelítem ezt meg, hanem hogy inkább...
7: Folytonos alakulása a dolgok?
9: Amit én független alkotóként megtanultam, hogy minden körülmények között lehet csinálni dolgokat. Azt hiszem, hogy ezt tudom mondani. És hogy és egy ilyen brutális alkalmazkodó képesség, és egy, amikor nincsen másból energia vagy forrás, akkor ezt egymásból milyen jól lehet. Nekem ezek jutnak eszembe talán.
8: Valahogy nekem az van úgy a legközelebb így az ilyen vándorszínészethez, vagy valahogy ehhez az ilyen, tehát amikor a természet, szóval pont ez, hogy sokszor nincs benne annyi pénz, és akkor nem marad más, mint az ember, ami meg azért mégiscsak a lényeg. Én nagyon jó dolgokat láttam kőszínházban, és egyébként én se szeretem így fejbe így külön választani. Ez így valahogy együtt ad ki színházat, szóval szerintem mindenfajta struktúrára szükség van. Én azért szeretek a Függetlenek mellé állni, mert most ők vannak nehéz helyzetben. Ott szerintem ott tényleg talán én ezt tudom kiemelni, azt hiszem, hogy ez, nekem ez talán a legfontosabb, hogy ott tényleg úgy mi maradunk ott, tehát vagy ez, hogy belülünk hogy lesz színház. És nyilván nagyon jó színházat lehet csinálni úgy is, hogyha van benne pénz. Meg most meg Függetleneknél is lehet pénz benne, de most már így elkezdek elveszni a saját gondolatomból, hogy ezt itt...
7: Csak Dezsőre visszautalva egy pillanatra, hogy azt mondtad, hogy a Függetlenek az egyenlő az óriási alkalmazkodó képességgel, és az mennyire itt nincs egyben egymással, de értem, hogy mire gondolsz, de hogy sokan azért akarnak függetlenek lenni, hogy ne kelljen alkalmazkodniuk bizonyos helyzetekhez, de te itt nyilván anyagi forrásokra, meg hasonlókra utáltál.
9: Hát meg a különböző helyzetek, amik előállnak, tehát hogy ameddig, szóval hogy ez a hogy mondjam, kőszínházban alkotni, ott tényleg az van, hogy az ember, és szerintem ez nem feltétlenül csak forrásról szól, hanem mindenre van egy ember. Tehát, hogy a rendezőnek csak a rendezéssel kell foglalkoznia. És én például nagyon élvezem, hogy független színházban én rendezőként mindent is csinálhatok. És nyilván ennek van egy forráshiány az eredője, de közben meg ez szerintem egy csomó minden, csomó jó dolgot szül, amit nyilván lehetne rajta panaszkodni, ez mennyire borzasztó, de szerintem valójában tök felszabadító valahol.
8: Meg hogy ki lehet vinni a dobozból dolgokat, szerintem az is fontos benne, hogy jó esetben az úgy is működik, hogy amikor elmegy egy csapat egy erdőbe mondjuk két hetet próbálni, és onnan hoz vissza valamit, szóval hogy azért itt lennének lehetőségek úgy tényleg máshonnan meríteni, és azért, és utána ezek úgy belecsatornázódnak a nagy közösbe, és akkor itt tudunk egymásnak adni, de szerintem nagyon ihlető helyzet az, hogy én alakítok ki struktúrát, nem adott egy struktúra, hanem azt mi hozzuk, azok a mi szabályaink, tehát módosíthatóak, meg máshogy állnak össze, és sok esetben szerintem rugalmasabban is össze tudnak állni egy adott munkához, ami annak jól áll, mert van, amit nem kell 6 héten keresztül minden nap 10-től 2-ig próbálni, például.
9: Ja.
7: Lejárt a műsoridőnk, de a végére van néhány villám kérdésem, ha van kedvetek játszani. Próba vagy premier?
9: Próba.
7: Teljes alkotói szabadság vagy feszes határidő?
9: A kettő együtt. Én nem tudok választani.
8: Hát én inkább az alkotói szabadságot.
7: Merészség vagy biztonság?
9: Nekem a biztonság nagyon fontos.
8: Jó, akkor mondom a merészséget.
7: Zenés vagy prózai színház?
9: Én prózait már rengeteget csináltam, nagyon csinálnék zenés, hogyha valaki fölkér rá, nagyon örülök neki, gyertek, kurva, nagyon szeretnék.
8: Engem is érdekel, de én a prózait azért rámondom.
7: Egyedül vagy csapatban?
9: Csapatban.
8: Csapat.
7: Egy jó kritikus vagy 10 lelkes rajongó?
9: 10 lelkes rajongó.
7: Csend vagy taps?
9: Ja, de Barni, te mit mondasz?
8: Egyetértettem.
9: Csend vagy taps? Csend.
8: Csend. Ja.
7: Színészet vagy rendezés?
9: Nekem ez most az aktuális állapotom most színészet, de azért, mert most viszek egy ilyen gigaprojektet, és ha újra meg kell mondom valakinek, hogy mit csináljál, akkor ez így felakasztom magamat.
8: Rendezés.
7: Kedvenc szerep, mégis bukás, vagy érthetetlen siker?
9: Kedvenc szerep, mégis bukás.
8: De az érthetetlen siker is így, amúgy. De megyek azzal.
7: Köszönöm mindkettőt.
9: Köszönjük.
7: Bejöttetek, ez volt a Tandem.
9: Sziasztok,
7: köszönjük
9: kedves
7: szépen.
9: Hallgatók.
8: Sziasztok, köszönjük.
0: Rádió Café. Van barátod.
1: I said, are you gonna be my girl?

0: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A Rádió Café és a Radnóti Színház bemutatja Orbán Ottó 90. Május 20-án lenne 90 éves Orbán Ottó. Ez alkalomból a költő írásaiból válogatunk, a szövegeket a Radnóti Színház művészei adják elő. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, Lissafe tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hung Expo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Fokozott a készenlét Kárpátalján, biztosított az ország üzemanyagellátása, földrengés volt Nagy Kanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Heves dróntámadás érte Kárpátalját, több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. Éveken át nyúló aszály van Magyarországon, egy év csapadék átlaga hiányzik a rendszerből, a talajvíz folyamatosan csökken. Erről beszélt az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az új kormány első ülésének szünetében. Gacsáy József jelezte, országos vízügyi koordinációs központot állítanak fel, vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, melyek nem csak a helyi vizek megtartására vonatkoznak, hanem szeretnék az ország területére juttatni az elérhető szabad vízkészleteket is, hogy minél nagyobb készlet halmozódjon fel a tájban. A vízszolgáltatási rendszerek hatékonyabb működését is vizsgálják. Az aszályhelyzet kezelése kapcsán Magyar Péter miniszterelnök hozzátette, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. Zavartalan hazánk üzemanyag és nyersolaj ellátása. Erről is beszélt a miniszterelnök az első kormányülés szünetében, miután egyeztetett Hernádi Zsolttal, a MOL elnök vezérigazgatójával. Magyar Péter kifejtette, azt a tájékoztatást kapta, hogy a stratégiai készletek mintegy 80 napra elegendőek, és az üzemanyagellátás továbbra is védett áron biztosított. Ennek jogszabályi kereteit garantálja a kormány. Kisebb földrengés volt Nagy Kanizsa térségében, a 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig két bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagy Kanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagy rész derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Északára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a tekóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adásban örülünk az Almának, mármint annak örülünk, hogy óriási sikere van a Neónak, ami ugye gyakorlatilag egy mobil processzorral felszerelt MacBook, ráadásul ezek selejtes mobil processzorok, ami azt mutatja, hogy ha erőforrás felhasználásról van szó, akkor az Apple gyakorlatilag verhetetlen a piacon, de most pontosan ez a probléma, hogy elfogyni látszanak ezek a, még egyszer mondom, idézőjelben selejtes processzorok, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz a nagyon-nagyon-nagyon sikeres Apple MacBook Neo sorsa. Arról is beszélünk, ha már processzorok, hogy az Intel főnöke és Elon Musk kezet rázott, és nagyon úgy néz ki, hogy kis túlzással a házi begyártó cége lesz Muskéknak az Intel. Egy picit beszélünk arról, hogy a Samsung óriásit kaszált, döbbenetes mennyiségű pénzt kaszál a mesterséges intelligencia hardvereken, és cserébe lehet, hogy bukta lesz a teljes mobil piac a dél-koreai gyártó számára, míg arról is egy kicsit beszélünk, hogy milyen módon fogja feltörni a jövőben, vagy legalábbis felfedne hibákat jobb esetben a Claude mesterséges intelligenciája. A műsor legvégén pedig két fió lejátszót, ha úgy tetszik, még talán az öregek emlékeznek rá már, mint az olyan öregek, mint én, MP3 lejátszót, most már úgy hívják őket, hogy DAP, vagyis Digital Audio Player-t fogunk közelebbről megnézni, és ezek azok az eszközök, amikben a fió mindig is jó volt, úgyhogy a paletta két végéről egy kvázi belépőszintű, a IM21, és egy abszolút csúcsmodell, az M23 lesz, ami vendégeskedik nálunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.
0: Ájfater! Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: technológiával, ami már pár éve, mármint maga az, hogy az Apple elkezdett megint csipeket gyártani, a MacBookokba is, az pár éve már felforgatta egyébként a laptop piacot, és igen erősen fel is rázta a konkurenciát, hogy végre szedjék össze magukat. Úgyhogy a Neo nekem egy nagyon szimpatikus és érdekes termék volt, amikor bejelentették, de azért nyilván nem kell annyira elragadtatni magunkat, amikor azt gondoljuk, hogy hú, akkor ez most megváltja a világot. Volt is erről egyébként Fekével egy kis beszélgetésünk, hogy vajon tényleg mennyire lesz jó hatással, vagy mennyire lesz népszerű egyébként ez a MacBook széria, és hát úgy tűnik, hogy olyan népszerű, hogy még az Apple sem számított rá, és hát ez viszont gyártási gondokat is okozott egyébként a gyártónál, de hogy pontosan miért is, azt most mindjárt ki is fejtjük egy kicsit.
1: Megmondom őszintén, egy kicsit kétkedve fogadtam a Neo-t, mert úgy gondoltam, hogy Apple mércével olcsó notebook, ott biztos lesz valami hátulütője, és az a hátulütő, ami végül most kiderült, és mindjárt elmeséljük, az alapvetően azt gondolom, hogy zseniális. Tehát egyrészt akkor piacra dobni egy olcsó notebookot, már mint almás logóval számítva olcsó notebookot, amikor éppen megdrágul minden, és mi is beszéltünk arról, hogy mobiltelefonoktól kezdve mindenben, amiben memória és tárhely van, az jócskán meg fog drágulni, az alapvetően egy jó húzás, ha neked ekkor véletlenül, most én mutatom az idézőjelet, pont van egy olcsó notebookod, a másik ennél egy fokkal zseniálisabb húzás, amiben az Apple mindig is jó volt, hogy egész egyszerűen kis túlzással selejtes termékeket csomagol be úgy vízdobozba, hogy nagy kanála lesz a világ, és ez így teljesen jól van, mert hogy a Neo notebookoknak a lelke az egyel ezelőtti iPhone 16-os Pro verziónak a chipje, ráadásul úgy, hogy egyes magok le vannak tiltva belőle, mert hogy egész egyszerűen nem voltak jók a Pro verziókban, nem tudták hozni a csúcs teljesítményt, és ezeket a processzorokat szépen bedobozolta, konkrétan bedobozolt egy csinos házba az Apple, és azt mondta, hogy jó, akkor nektek ide világnak elég lesz ez a teljesítmény, és mint kiderült, bőven elég ez a teljesítmény, tényleg elég egy mobiltelefon processzor teljesítménye egy notebookba, és csinos, és olcsó, és tessék, és veszik is, mint a cukrot, olyannyira, hogy most azzal szembesült az Apple, hogy el fognak fogyni ezek a hibás csippek, kvázi mondhatom, hogy ingyen csippek, hiszen ezek már le voltak gyártva, ki voltak fizetve, csak nem tudták őket belerakni a méregdrága a mobiltelefonokba, de akkor a kereslet a Neo iránt, hogy most el kell döntenie, hogy mit csinál, elkezdi használni az éppen kurrens iPhone 17-ekbe szánt mostani Pro csippeket, ami ugye még mindig drága, hiszen ez egy futó modell, ezek a legdrágább iPhone-okba szánt csippek, tehát akkor jócskán meg kell, hogy dráguljon a Neo is, hogy valami margin legyen azért rajta, vagy azt mondja a chipgyártónak, hogy figyú, próbálj már meg a pár évvel ezelőtti csippekből még legyártani, nem baj, hogyha defektes lesz, vagy nem mind a hat mag működik, úgyis a Neo-ba szánjuk őket, ez meg ugye új megrendelés, már a drágább korszakban, amikor megy föl mindennek az ára, tehát megint azzal szembesül az Apple, hogy valószínűleg drágábban kell adni majd a Neo-t, nem tudjuk, hogy merre megy a dolog, nem tudjuk, hogy melyik utat fogja választani az Apple, de az tény, hogy nagyon keresi a világ a Neo-t, az is tény, hogy nagyon-nagyon jól fog jönni az Apple-nek arra, hogy az éppen a felhasználókkal, hát finoman szólva és kitoló Windows 11 és gépvásárlások előtt álló embereket átszoktassa akár a Mac-re, ami hosszú távon mindenképpen jól jön az almás gyártónak, szóval egészen biztos, hogy találkozni fogunk még majd egy újabb Neo-val, esetleg urambacsá egy Neo Pro-val, vagy Neo Ultra-val, még erősebb chippel, de ez a jövő zenéje. Viszont, ami nem a jövő zenéje, hanem a jelené, az az, hogy ha már említettünk chippeket és különböző számítógépeket és notebookokat, az Intel vezetője és Elon Musk nemrégiben kezet rázott egy elég komoly üzlet felett.
0: Természetesen megint mesterséges intelligenciáról van szó, hiszen ugye Elon Musk üzleti termékeinek ez egyik legfontosabb pillére az AI, és az ehhez kapcsolódó adatközpontok, illetve hát akkor már nyilván hozzuk be a chipgyártást is. Korábban Musk már bejelentette, hogy a saját chipjeiket fogják majd belepakolászni a Tesla autókba is, illetve mindenbe, amit ők gyártanak. Musk szereti ezt a vertikális biznisz modellt, tehát, hogy minden ugyanabban a keretben, környezetben kerül megtervezésre, legyártásra és úgy egyáltalán felhasználásra is. Ezt ugye az Apple-nél is látjuk, hogy sikeres, tehát azért ők is nagyon sok mindent szeretnek saját maguk megtervezni az utolsó csavarig is, és pontosan ezért látszik, hogy azért ez egy nagyon felkapott üzleti modell azoknál a gyártóknál, akik egy ökoszisztémán belül gondolkodnak. Viszont másnak nem volt chipgyártása eddig, tehát konkrétan a Tesla mindig berendelt chipekkel dolgozott, és ez egy picit most ilyen kettős helyzet, ami fennáll, mert hogy az Intellel fognak ugye együtt dolgozni majd, ez kicsit olyan

0: olyasmi, mintha egy bérgyártásról beszélgetnénk. Gyakorlatilag arról van szó, hogy az internet most nagyon jól jön, hogyha van egy nagy megrendelője. Másnap pedig nagyon jól jön az, hogyha van egy olyan chipgyártó szolgáltatás az ő eszközei számára, ami kifejezetten az általuk megtervezett rendszereket fogják majd legyártani és leszállítani. Láttuk már ilyet egyébként, példának okáért mondjuk a Google telefonokban a Tensor chipek is úgy készülnek, hogy azok valójában a HTC nevű egykor nagyon-nagyon nagy névnek számító okostelefon gyártósorairól kerül ki. Az Intel nem féltem attól, hogy ennyire visszaszorulna. Jól jön nekik az, hogy azért most nagy berendelésekre számíthattak másztól. Egyúttal ez egy érdekes viszonyhelyzetet is teremt a chip piacon, és valószínűleg, hogy jövőben több más gyártótól is látni fogunk hasonló elköteleződést. Amit viszont nem láttunk előre, hogy a Samsung is szintén hasonló területen olyan mértékben megugrik chipgyártásból, hogy már-már az Nvidia-val lesznek konkurensek.
1: Igen, ugyanis, hogyha Samsung neve elhangzik, akkor az emberek a mobiltelefonokra gondolnak, a tévékre gondolnak leginkább, és nagyjából átlagfelhasználóként azt kell mondjam, hogy ez helyes is ez a gondolat, és valóban mi legfőképpen itt, uram, bocsá, fehérárok, tehát a konyhában találkozhatunk Samsung termékekkel, meg a mobilokkal, meg a tévékkel, amit az előbb említettem, de hát nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy az AI hype az bizony a Samsungnak is jól jött, ugyanis az első negyed évben a jelentések szerint 100 milliárd dolláros bevétel lesz, ami igazából nem egy olyan nagy emelkedés a tavaly év elejé hasonló időszakhoz képest, mindösszesen 8-szor keresett többet a Samsung, mint 2025 első negyedévében, ami azért a befektetőket is meglepte. Nyilvánvalóan a hallgató most a fejéhez kap, hiszen már tudja, hogy melyik szó lesz, ami elhangzik, AI. Természetesen a mesterséges intelligenciának köszönhető, pontosabban a mesterséges intelligenciához szükséges hardverekhez köthető az, hogy ilyen mértékű a bevétel a Samsungnak, és az is döbbenetes, hogy 8-szor annyit keresett 2025 első negyedévéhez képest a Samsung most, de számomra az sokkal, de sokkal, de sokkal döbbenetesebb, hogy a teljes cég bevételének 95%-áért az a chip felel, amit kifejezetten mesterséges intelligenciára szakosított adatközpontokba szán a gyártó, és ezek nem azok a chipek, nem olyan chipek, mint amit az Nvidia csinál, tehát nem konkurenciája a világ legnagyobb gyártónak, hiszen az Nvidia aggyal és a központi chippel közösen a Samsung megoldása az, amit például a grafikus gyártói szállít a világon mindenhova, és mivel az utóbbi években ugye orbitálisan megugrott az AI utáni kereslet, és hát ez magával húzta a hardware keresletet is, többször elmondtuk, hogy az Nvidia szinte a semmiből, legalábbis 5-6 évvel ezelőtthöz képest a semmiből lett a világ legértékesebb vállalata, és mint látjuk, egy év alatt képes 8-szoros szorzóval játszani bevétel szempontjából egy Samsung is, hogyha arról van szó, hogy valamilyen hardware elemet, valamilyen kiegészítő chipet szállít be azokba az adott központokba, amiben többek között az Nvidia és egyéb chipek is dolgoznak. Természetesen ez jól jön a gyártónak, nekem ez az 5% a minden másra, a tényleg minden másra, a mobilokra, stb. Annyira kevésnek tűnik bevétel szempontjából, hogy vagy az van, hogy a jövőben is erre vannak is ilyen hírek, el fog egy kicsit, hát mondjam, szürkülni mondjuk a mobiltelefonpiac, meg a szórakoztató elektronikai piac, mert egész egyszerűen nem tud akkorát durrantani a Samsung, vagy, és ez is valószínű, valahol a kettő között van az igazság, tényleg még mindig akkora az AI hype, hogy egész egyszerűen elnyomja, összehasonlíthatatlan, létezhetetlenül nagyobb pénzeket lehet benne keresni, de minden cégnek véges a kapacitása, tehát valahol egyszer ez koppanni fog, vagy a szórakoztató elektronika fog egész egyszerűen egy kicsit elszürkülni, és marad a Samsung az AI vonalon, vagy kénytelen lesz az AI bizniszből erőforrást, pénzt átcsoportosítani, ha közben ott akar maradni a szórakoztató elektronikai és mobil piacon is, amivel kapcsolatban szintén van hírünk.
0: Mégpedig az, hogy bármennyire is jól megy a Samsungnak most, ugye itt beszéltünk arról, hogy 8-szoros ugrás az előző év ugyanez a negyedévéhez képest, a mesterséges intelligencia árnyékában a mobilkészülék gyártás és az az egész Samsung divízió, ami amúgy egyébként tényleg nagyon meghatározó az okostelefonos piacon, sok idő után ismételten veszteségesnek bizonyult, és ez egy nagyon furcsa élethelyzet, mert hogy a Samsung gyakorlatilag folyamatosan letarolja a mobilpiacot, egyik azoknak a gyártóknak, akik rengeteg okostelefont adnak el, gyártanak le, adnak ki különféle kategóriákban, minden kategóriában megpróbálják a lehető legnagyobb lefedettséggel képviseltetni magukat, ehhez képest dollármilliárdokban mérhető az a különbség, ami ha az elvárásokhoz képest sikerült a Samsungnak, nagyjából 1 milliárdos mínuszban van az előrejelzésekhez képest a Samsung, pontosabban a Samsung mobil divíziója, és ez nagyon fontos, hogy minden más terület azért nyilván elég jól áll, és az alkatrész árak elszállásától kezdve a mesterséges intelligenciára való fókuszon át sok minden egyébként lehet ennek a visszaesésnek az oka. Nyilván benne van egy picit az is, hogy azért most már egyre hosszabb és hosszabb élettartamra terveznek a felhasználók is okostelefon vásárláskor, és nyilván el is várja egyébként nem csak a felhasználó, nem csak a vásárló, hanem a különféle fogyasztóvédelmi hatóságok is, hogy hosszú szoftverfrissítés és terméktámogatás álljon rendelkezésére a felhasználónak. Ezek mellett persze egyre kisebb és kisebb léptékekkel lehet új dolgokat bevezetni az okostelefonos piacon. Kisebb az az úgynevezett wow faktor, az a lenyűgöző újdonság, ami vásárlásra sarkalja vevőket. Az említett alkatrész elszállások, különösképpen a memória és a processzor alkatrész a komponensek gyártásához szükséges nyersanyagok árainak megugrása, az szintén nem tett túl jót egyébként, abban sem, hogy hát ugyebár valamennyi marzsal kell, hogy gondolkodjon a gyártó, de olyan brutális áremelésre sem tud hirtelen felkészülni, sem ő, sem a piac, úgyhogy a csökkenő profit és a mesterség és intelligencia funkciókkal való kecsegtetés is egy ilyen pénznyelő, mert hogy amennyire jól megy az AI terület, annyira meglepő, hogy az AI funkciókat és szolgáltatásokat a Samsung folyamatosan ingyen kínálja a felhasználóknak, ez pedig az ő oldalukon egy szintén nagyon-nagyon-nagyon nagy kiadás, tehát gyakorlatilag az, hogy a mesterséges intelligenciával való versengést, tehát az egymás közötti versengést ezzel segíti elő a Samsung, ezzel igazából ráfizet arra, hogy a készülékein ezt mind abszolút ingyen biztosítja a vevőiknek. De ha már AI, akkor semmiképpen nem menjünk el az Anthropic eheti hírei mellett, mert hogy a Claude nevű mesterséges intelligenciáról ismert cég most egy egészen furcsa módon tett bejelentést.
1: Van az a Claude Mythos Preview nevű szolgáltatásuk, ami hát azért érdekes, mert egyrészt kiszivárgott a kódja, nem is olyan rég, vagy hát nem a teljes kódja, de hát kiszivárogtak dolgok az Anthropictól, ami ugye sosem jó, hogyha egy mesterséges intelligencia cégtől, vagy bármilyen szoftveróriástól információk szivárognak ki, de ez az a szoftver, a Mythos, ami alapvetően arra képes, hogy különböző rendszereket törjön föl, vizsgáljon meg, hibákra jöjjön rá. Többek között beszámoltunk pár héttel ezelőtt, és hogy pont ez volt az, ami egy olyan mély rejtett hibát fedezett fel, amivel teljes Android operációs rendszer védelmet ki lehetett kerülni, és igen, vezetékkel USB-n kellett csatlakozni, de gyakorlatilag bármit el lehetett lopni az androidos telefonokról, és ilyenekre képes ez a rendszer, miközben nem megbízható, olyannyira nem, hogy magát az egész Anthropic céget, aki szintén egy hasonló, nem akkora, mint mondjuk az OpenAI, vagy a Microsoft, vagy a Meta, de egy jó nevű, óriási AI fejlesztő cég, nagy kockázatú vállalatnak nevezte az Amerikai Egyesült Államok, és míg az OpenAI-jal és több ilyen céggel tárgyal a hadipar, addig az Anthropicnak azt mondta, hogy köszönjük szépen, nálatok még nagyobb a baj, mint a többinél, azért az OpenAI környékén is van jó néhány bibi, és egész egyszerűen most mégis az történt, hogy a Mythos-t kiadta nagyon-nagyon szelektált óriási partnereknek, tehát mégiscsak elkezdték ezt a nem kódfeltörő, mert igazából ez egy hibajavító AI megoldásként reklámozódik, hogyha az Anthropicot kérdezzük, de hát mint az előbb mondtam, ahol hiba van és azt feltárják, akkor ott lehet ezt jó indulattal és rossz indulattal is használni, mint a fejszét vagy mondjuk a kést. Úgyhogy már az Amazon és hasonló ilyen apró, alig ismert garázs cégek tesztelik ezt a megoldást. Biztosak lehetünk benne, hogy a jövőben még jócskán-jócskán hallani fogunk a Mythosról, és arról is, hogy mit tud, és arról is, hogy vajon ez nekünk átlag felhasználóknak mit jelent. Én most azt borítékolom, hogy nagyon sok jót biztos nem.
2: iFater. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
3: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
5: Kardó, az alvás szakértője.
3: Ne maradj le az év egyik legnagyobb családi kuponakciójáról. Újra itt a Promobox Baba-Mama kuponnapok. Május 14-e és 17-e között több mint 100 márka, közel 200 akciós ajánlata vár rád. Az idei év egyik legnagyobb sláger terméke a Multiprotektor antibakteriális háztartási törlőkendők most 25% kedvezménnyel kaphatók. További információk az édeskisbabám.hu oldalon és a beváltó helyeken. Ne hagyd ki! Szerezd be a kuponmagazint még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. iFater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
8: Időnként előhúzunk a kalapból néhány olyan furcsa hírt a techvilágból, vagy olyan furcsa témát, ami a megszokottól meredeken eltérő látásmódokból születik, és meg kell mondjuk azt, hogy egy játékgépből, főleg nem mostanában, hanem egy jó pár évvel ezelőtti játékgépből egyszer csak úgy dönt az amerikai hadsereg, hogy be kell rendelniük majd, hogy nem 2000 darabot, az nekünk egy picit mindig is egy ilyen furcsa gondolatként, 6-6 átlag emberként, viszont egészen megfontolt gondolkodásmód val, legalábbis attól akkor úgy döntött, hogy akkor most ezt tényleg meg kell lépni az amerikai hadseregnek. Volt már róla szó korábban is azért, hogy a különféle fejlesztőközpontok, a különféle kutatóközpontok és a különféle szervezetek azért néha nagyon-nagyon kreatívan tudják használni az átlag felhasználóknak az úgynevezett konzumer piacra tervezett termékeket. Most sem volt ez másképp, a PlayStation 3-ról van szó, tehát abszolút nem egy mai történet, de mindenképpen érdekesnek számít az, hogy miért akart a hadsereg egy kisebb városra elegendő játékkonzollal foglalkozni.
9: Tegyük hozzá, hogy 2010-ben a PlayStation 3 egy olyan eszköz volt, amire nagyon furcsa módon nem csak a Sony-nak a szoftverét lehetett telepíteni, pontosabban nem csak a Sony-nak a szoftverével lehetett használni, hiszen kivéve a dobozból természetesen egy zárt rendszerbe betettük a lemezeket, és akkor onnantól lehetett játszani, tehát ennyi volt a dolog. De volt egy Other OS nevű projekt, ami lehetővé tette, hogy az amúgy IBM chip, ami benne volt, ami a lelke volt a PlayStation 3-nak, arra Linux disztribúciókat telepítsenek, és amikor ezzel elkezdtek játszani az emberek, akkor derült ki, hogy messze-messze túl van tervezve számítási kapacitásban a PlayStation 3, és kiderült, hogy sokkal, de sokkal erősebb annál, mint amit gondoltak volna. Nyilván ez ahhoz kellett, hogy azok az éhes játékok, mutatom az idézőjeletet, azok a hardware igényes játékok, amik akkor a PlayStation 3 közösséget és nagyjából azért a világot is egy kicsit így leültették a fenekükre, hogy hoppá, hát lehet ilyen grafikával, hoppá, hát lehet ilyen fizikával, lehet ilyen bonyolult nagy játékokat futtatni, az kellett egészen egyszerűen azért, hogy erőből meg tudja oldani a PlayStation 3 azt, amit meg kellett neki oldani, amikor mi játszottunk vele, de az AdderOS projekttel kiderült, hogy gyakorlatilag mivel egy számítógépet faragtunk a PlayStation 3-ból, sokkal, de sokkal több dologra is jó lehet, így jöttek például azok a DIY projektek, hogy nagyon komoly házimozi PC-ket építgettek a PlayStation 3-akból, és így jöhetett az ötlet arra is, hogy az Amerikai Egyesült Államok légiereje a műhold felvételek elemzéséhez be kellett, hogy kérjen szuperszámítógépekre árat, hiszen akkor még nem ott tartott a technológia, és akkor ez még egy igen-igen erőforrás igényes feladat volt, és hát kaptak egy nem tudom hány millió dolláros ajánlatot az IBM-től és a hasonló cégektől, hogy persze, van ilyen szuperkompjúterünk, odaadjuk nektek, vegyétek meg, és szépen elemezgessétek a képeket, amit akartok, onnantól ez van. De kiderült, hogy 1760 darab PlayStation 3 az összeg töredékért, mint amiben az egész szuperkompjúteres projekt került volna, meg tudja csinálni, el tudja végezni azokat a feladatokat, ráadásul az egészben az a legszebb, hogy 90%-kal kevesebb energiával üzemelve, és ez pontosan ez az AdderOS projekt tette lehetővé, hogy egész egyszerűen simán lehetett játékok nélkül szuper számítógépet faragni nagyon-nagyon sok PlayStation-ből, tehát nem csak, hogy nagyon erős volt, de hogy ezeket még sorba is lehetett kötni, így a számítási kapacitást meg sokszorozva. Így lehetett az is, hogy például Japánban, ha jól emlékszem, nem biztos, hogy ez az információ is pontos, de Japánban több száz ilyen PlayStation 3-at használtak arra, hogy a fekete lyukak összeomlásának számítsák ki a dolgait, és hát így az Amerikai Egyesült Államok is azt mondta az IBM-nek és a többieknek, hogy köszönjük szépen, vásároltunk egy pár PlayStation 3-at, mi innentől megvagyunk, de ez alapvetően nagyon-nagyon rossz volt a Sony-nak.
8: És igen, valóban a Sony nem volt túl boldog ettől a gondolattól, egészen egyszerűen azért, mert a játékkonzolok esetére ez abszolút igaz, hogy be kell áldoznod valamit azért, hogy utána sokkal jobb bevétele legyen. Az játékkonzol témakörben ugye úgy működik, hogy nagyon sokszor veszteséggel árulják a gyártók a konzolt magát. Nem az eszköz az, amin darabszámra keresni akarnak, hanem az eszközön keresztül, vagy az eszközhöz megvásárolt játékok, illetve kiegészítők azok, amik életben tartják ezt a piacot elsősorban. És ez mai napig igaz, ugye azért, ha belegondolunk, kifejezetten a Sony nagyon-nagyon híres, illetve a PlayStation nagyon-nagyon híres az exkluzív játékairól, amik nem, vagy csak sokkal később érkeznek meg más platformokra, illetve a vásárlók ezért pontosan tudják, hogy szép nagy összegeket akár ki is fizetnek, csak elsőként tudjanak játszani azokkal a játékokkal, amik ezt az egyébként brutális hardware-es képességet, hardware-es teljesítményt ki is használják maximálisan. És hát azért, ha kivesszük az egyenletből, hogy 1760 darab PlayStation nem fog soha a büdös életben sem játékokat futtatni, mert hogy abszolút nem erre használják, az bizony 1760 darab teljesen rosszra elköltött és veszteséges készüléket jelent. Nyilván ugye a haditengerészetnek az volt az elsődleges, hogy amíg a szuper számítógépek, amikről beszélgettünk, amiket helyettesítettek a PlayStation-ök, az nagyjából 10.000 dollárba kerültek darabja, és ugye ezt kellett volna 2 milliós költségvetésből bevásárolni, hogy ebből kell jó sokat megvenni a 2 milliós költségvetésből, addig egy PlayStation 3 mindösszesen 400 dollárba került, és ami ennél sokkal érdekesebb volt, sok szempontból legalábbis még mai napig is érdekesnek tűnik, hogy az ugyanazon számítási teljesítményt, mármint az adott felhasználási célra azonos számítási teljesítményt, a számítógépek energiafelvételének mindössze 10%-ával oldotta meg a PlayStation, tehát mindenképpen hosszú távon is egy hasznos megoldás volt, hiszen energiafogyasztásban is nagyon-nagyon sokat jelent ez a különbség. Úgyhogy míg a haditengerészet nagyon örült, addig a Sony borzasztóan rossz kedvű lett ettől a történettől, és valószínűleg ez is, de más okok miatt is egyszerűen úgy döntöttek, hogy megszüntetik ezt a lehetőséget legalábbis a jövőbeli konzolok számára.
9: Igen, ugyanis az AdderOS lehetővé tette azt is, és meg is tette egy hacker, hogy mélyen beletúrjanak a PlayStation-ök lelki világába, és hát ugye a kalózkodás így aztán nagyon-nagyon hamar felütötte a fejét a PlayStation 3-oknál, tehát egész egyszerűen azzal, hogy kikerülték a zárt PlayStation rendszert, onnantól szinte bármit lehetett futtatni, föl lehetett törni a játékokat, sőt, az egyik hacker még a játékok és a PlayStation forráskódjára is rálelt, ugye gyakorlatilag eljött az a pillanat, pillanat, emlékszem arra, amikor az egész internetes közösség felrobbant a dűtől, amikor azt mondta a Sony, hogy lesz egy kötelező frissítés a PlayStation 3-akra, és ezzel a kötelező frissítéssel bizony minden egyes oprendszert és minden más olyan dolgot törölni fogunk a konzolokról, amit eddig ti használtatok, kedves userek, mert hogy erről nem volt szó, mi ezt nem szeretjük, ti lopkodjátok a játékainkat, meg nem veszitek meg a méreg drága játékaikat, hogy pénzt keressünk, úgyhogy egész egyszerűen a PlayStation 3 egy idő után, egy kötelező frissítés után nem volt alkalmas az Other OS és semmilyen más operációs rendszer futtatására, így gyakorlatilag még egy darabig az Amerikai Egyesült Államok légiereje életben tudta tartani a projektet, mert hogy egyszerűen megakadályozták a frissítést, de igazából ez nem lett egy hosszú távú megoldás nekik sem, és valószínűleg azóta beszereztek már pár komolyabb számítógépet, illetve azt tegyük hozzá, hogy azért 2010 óta a számítási kapacitás is eljutott oda, hogy most már sokkal, de sokkal kevesebből is meg lehet oldani azt, amit 15 évvel ezelőtt még 1760 darab PlayStation-ből kellett megoldani az amerikai légierőnek, de minden esetre ez egy nagyon érdekes része és rétege volt a világnak akkor, semmelyik másik konzol, se kézi, se asztali nem tudta ezt az opciót, hogy lehessen rá telepíteni bármilyen oprendszert, pláne nem egy olyan relatív ismertet, mint mondjuk a Linux, és nem is volt annyira nagyon bonyolult a folyamat, azt azért tegyük hozzá, hogyha valaki ezt megtette, akkor ugrott a garancia, hiszen ez azért benne volt már akkor is a felhasználási feltételekben, hogy nem piszkáljuk a szoftverét a PlayStation 3-nak, meg egyetlen bármelyik konzolnak, ha ezt te csinálod, akkor hajrá, de ugrott a garancia, elvesztetted minden jogodat arra, hogy utána reklamálj, hogyha történik valami szoftveresen vagy hardveresen a számítógépeddel, de nem volt egy olyan nagyon bonyolult folyamat, nagyon szép részletes tutoriálokat lehetett már akkor is megtalálni a neten, hogy hogyan kell Linux számítógépet faragni belőle, és igazából annak idején meg is kérdezték a Sonyt, hogy miért kellett bele ez az indokolatlanul erős IBM processzor, az ügy pikantériája, hogy azért 2010-ben, és talán most is a világ egyik legnagyobb szuper számítógép beszállítója pont az IBM, akik abból éltek, hogy ezeket a méregdrága sok millió dolláros vagy sok tízezer dolláros gépeket ugye el és vagy bérbe adták az olyan vállalatoknak és kutatóintézeteknek, akiknek extra számítási kapacitásra volt szükségük, és hogy miért kellett bele ez az indokolatlanul erős, dedikált, csak a PlayStation-ben és a PlayStation gyári szoftveréhez idomított chip, egészen egyszerűen azért, mert így erőből meg tudott oldani mindent a PlayStation 3, és valóban, ahogy az elején is mondtam, le tudta ültetni a világot egy kicsit a fenekére, hogy igen, ilyen minőségben lehet egy tévé előtt játszani, és talán meg nem kockáztatni, lehet, hogy most páran fölemelkednek kicsit a székükből, de hogy abban az időben a PlayStation 3, tehát ez a modell volt az első olyan kézi konzol, amire azt kezdtük el mondogatni, és azt kezdtük el gondolni, hogy talán fölveheti nem grafikai teljesítmény, meg nem feltétlenül a 100%-os grafikai teljesítmény, meg a képkockák számában, meg ilyesmiben, de játék élményben, tehát ahogy játszunk vele, tehát fel tudja venni a versenyt a brutálisan drága, és még most is drága épített gamer PC-kkel, tehát itt kezdődött el az a folyamat, amikor azt mondtuk, hogy már nincs olyan nagyon messze egy drága épített PC teljesítményétől egy konzol, és hát ez azóta is még ugye a vita tárgya, de hát lássuk be, hogy most már a PlayStation 5-tel, az Xbox-okkal egész egyszerűen tényleg eljutottunk odáig, hogyha nem vagyunk hardcore játékosok, és nem kifejezetten egy játékra ráállva akarjuk kimaxolni azt, akkor egész egyszerűen most már ugyanolyan élmény játszani egy konzolon, mint bármilyen épített számítógépen, de minden esetre érdekes, hogy milyen felhasználási területeket találtak maguknak az emberek, és adott esetben komoly cégek, vállalatok vagy állami szektorok is a PlayStation-ök felhasználására.
0: iFater. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Rég volt nálunk fiótermék, és akkor is, hogyha jól emlékszem, CD lejátszó és vagy fejhallgató, ez a kettő, ami nálunk járt, pedig hogyha a fió neve felcseng valaki előtt, akkor alapvetően ezek a pici pendrive-szerű, annál azért nagyobbacska, úgynevezett DAC-ok, digital analog konverterek azok, amik talán először eszünkbe jutottak, vagy legalábbis nekem az jutott először eszembe, kicsit később lépett csak a fió, a fejhallgatók és az egyéb lejátszóknak a terepére, és hogyha kicsit tovább visszük ezt, hogy miért kell egyáltalán egy digital analog konverter nekünk, ezeket ugye alapvetően mobiltelefonhoz kell csatlakoztatni, a mobiltelefon mondjuk azt az agy, meg a streamer, meg onnan jön a zeneszolgáltatás, meg minden, és ez csak, mutatom az idézőjelet, mert nagyon-nagyon fontos, hogy itt van egy nagyon komoly idézőjel a csaknál, csak a sokkal jobb hangminőséget biztosítják, tehát mint egy külső hangkártya, vagy egy külső fejhallgató erősítőként is szoktak rá hivatkozni, működnek ezek az eszközök, de aztán úgy gondolta jó néhány gyártó, többek között a Fio is, ráadásul az elsők között, hogy mi van, hogyha erre a külső fejhallgató erősítőre teszünk egy normál képernyőt, tehát kvázi mobiltelefon-szerű dolgot csinálunk belőle, csak éppen kihagyunk minden olyasmit, ami zavaró lehetne a zenelejátszáshoz, a zenehallgatáshoz, a zene élvezetéhez, tehát ha nagyon akarjuk, akkor összeszemetelhetjük ezt is Instagrammal, Facebookkal, meg ilyen különböző üzenetküldő szolgáltatásokkal, de hogy pont az lenne a lényege, hogy megkapjuk azt a fajta kényelmet és azt a fajta teljes körű zenei élményt, amit a mobiltelefon plusz külső DAC vagy DAC kombinációtól csak egy dobozban félre tudjuk tenni a telefonunkat, és azt tudjuk mondani a világnak, hogy viszont látásra én most zenét hallgatok, és ennek van itt két példánya nálunk, ráadásul a spektrum két végéről érkezik a két példány, mert az egyik legolcsóbb fió jelenjátszó, ez a JM21, a másik pedig a hát felső középkategóriás, vagy akár felső kategóriás mobilok árába kerülő M23, ahol meg már nagyon-nagyon sok olyan finomságot találunk, ami akár a komolyabb, már az audiofil felé kacsingató lejátszók környékére pozícionálhatja ezt a készüléket. Igen, cserébe bokáig kell nyúlni a zsebünkbe, úgyhogy ezt nézzük meg egy kicsit közelebbről, nagyon gyorsan daráljuk el az alapspecifikációkat mind a kettőnél, a kicsinél és a nagynál, és aztán beszéljünk arról, hogy mit nyújt az olcsóbb, és mit nyújt a drágább nagy tesó, hogyha valaki tényleg azt szeretné, hogy ne zavarja őt a világ, és lehető legjobb minőségben hallgasson zenét.
2: Nem véletlen egyébként a hasonlóság az okostelefon vonallal sok szempontból sem, mert hogy már közvetlenül a menürendszert és a használatot is egy okostelefonos termékvonalról abszolút ismerős Qualcomm processzor látja el mindkét készülék esetében. A JM21, tehát a kisebbik modell, egy picivel újabb, ez látszik azon is, hogy Snapdragon 680-as processzort kapott, míg a nagy tesó 660-as verziószámú központi egységgel dolgozik. Igazából olyan lényegi hatalmas különbség, főleg zenelejátszás szempontjából számunkra nincsen, mert hogy ezek az eszközök kifejezetten csak az általános műveletekért felelősek, illetve az Android operációs rendszer futtatásáért. Ez a JM21 esetében szintén újabb Android 13, míg az M23 esetében már egy korosabb Android 10-es verziójú rendszer az, ami ellátja a kezelő szoftver működését, illetve annak szerepét. Mindkét készülék egyébként nyilván dedikált hangfeldolgozó csipekkel rendelkezik, mert hogy azért ez az elsőleges célja és oka annak, hogy ilyen készüléket vásárlunk. Egyébként magukat az eszközöket a kisebbik modell esetében egy 4,7 hüvelykes HD felbontású megjelenítőn tudjuk kezelni, illetve a nagyobbik modell mérete is indokolja, hogy valamivel nagyobb kijelzővel rendelkezzen. Itt már egy 5,5 szolos képátlójú panelen dolgozhatunk, illetve egy érintőképernyőn dolgozhatunk. Az eszközökben egyébként nyilván beépített tárhelyet is találunk, ez a kisebbik és nagyobbik modell esetében egyaránt 64 GB-os háttértárat jelent, ezt tudjuk microSD kártyával, maximum 2 TB méretű microSD kártyával bővíteni. Akkumulátor szempontjából a kisebbik készülék méretéből adódóan is kisebb telepet, 2400 mAh kapacitású akkumulátort kapott, míg az M23, a nagyobbik modell, 5500 mAh-val biztosítja a zavartalan zenét, a lejátszást, és őszintén szóval ezek egészen hosszú ideig bírják ezeket az eszközök ezzel a takarékos csippel, illetve nyilván azzal, hogyha mondjuk nem kell folyamatosan mobil hálózaton is logniuk, mert hogy mobil antennákat nyilvánvalóan nem kaptak, maximum wifi-n kommunikálnak a világhálóval, de ez ebben az esetben bőségesen elég.
1: Kijelző van, mobiltelefonszerű kidézet van, bár azért az M23 jócskán nehezebb és szögletesebb és nagyobb, és hát mondjuk azt, hogy komolyabb kinézett, olyan hifisebb, olyan tényleg luxusabb érzetet ad, és most minden bejöleti felhang nélkül mondom ezt, nyilván az ára is tükrözi ezt, de az a lényeg, hogy gyakorlatilag azt gondolhatnánk, hogyha van ez a kijelző wifi, akkor streaming szolgáltatások azok, amik elsődlegesek, és valóban tudják természetesen nagy felbontású high resolution streaminget is tud mind a két készülék, ezzel nincs semmi probléma, de igazából ezek a DAP-ok, digital audio playerek, amiket így hívunk, és ezek azok, amiknek kijelzője van, és dedikált lejátszó, régen MP3-on játszónak hívtuk őket, most már ennél sokkal elegánsabb nevük van. Ezek a való világban, és főleg a drágább M23 esetében inkább arról szólnak, hogy valós nyers fájlokat microSD kártyáról nem véletlenül a bődületes 2 terabájtos bővítési lehetőség, játszunk le, és abszolút egy igazi hifista, vagy egy igazi zenerajongó életében abszolút másodlagos az, hogy menet közben a mobiltelefonjáról hotspotként a wifi-t megosztva mondjuk tud, nem tudom én, Cubast hallgatni, vagy Tidal High Resolution, amire mind a két eszköz, még egyszer mondom, képes, és igazából a nagy különbség a kettőben ilyen hangzásban van, tehát tényleg az M23-hoz több százezres fejhallgatókat is lehet, és azt mondom, hogy ajánlott csatlakoztatni, mert az már az a szint, míg a JM21 azért Elkaristól egy picit olcsóbb vagy kedvezőbb áru, de már komoly fejhallgatókkal, tehát itt nem kell attól tartanunk, hogy nem fogja tudni a nagy fülünkre rakható Sennheisereket, AKG-kat, Beyer Dynamicokat, vagy uram, bocsá, bármi mást meghajtani, mind a kettő képesre, nyilván az M23 ügyesebb, de hogy egész egyszerűen valós nyers fájlokat fognak az igazi zenerajongók microSD kártyáról meghallgatni, és erre van ez a két lejátszó, és ebben az M23 abból a szempontból ügyesebb, hogy egész egyszerűen akár egy komolyabb hifi rendszerbe is be tudjuk illeszteni.
2: Ennek megfelelően egyébként maga az M23 kínál egy olyan asztali módot is, amivel, ha valamilyen olyan hangrendszerre szeretnénk rácsatlakoztatni az eszközt, ami sokkal nagyobb erőforrás igényű, mint amit egy átlag mobil meg tudna hajtani, akkor az M23 lesz az ideális választás, mert hogy átfolyó töltést is kínál, ennek megfelelően ráadásul két USB-C csatlakozóval is rendelkezik, pont azért, hogy töltés közben azért még adatkapcsolatot is biztosítson a másik USB-C csatlakozón. Nyilván kis jack, nagy jack egyaránt megtalálható mindkét eszközön, egyébként a kezelésük nagyon hasonló, egy nagyon letisztult Android rendszert találunk a felületen, biztosítja a különféle CarPlay beállításoktól kezdve az összes olyan módot, ami egyébként az Androidtól megszokott, de mindezek mellett pedig nagyon-nagyon specifikus tudással adnak egy igen érdekes zenei élményt.
1: Mind a kettő jól szól, az M23 érezhető jobban, pláne azáltal, hogyha tényleg sokkal drágább, érzékenyebb, jobb fejhallgatót használunk. Én azt mondom, hogy bármennyire is furcsa, a drágább M23 az, aminek van valamilyen szinten létjogosultsága, egész egyszerűen azért, mert a JM21 áráért és környékén akár a Fionál is van másik lejátszó, oda már bekúsztak ezek a külső kis fejhallgató erősítők is, és ott óriási a verseny, míg a komolyabb, akár hifi rendszerbe, vagy egy méregdrága milliós aktív hangszóró mellé inkább az M23-at tenném be, egész egyszerűen azért, mert jobbak a szolgáltatásai, és jobban szól. De ez az egy óra általában nagyon-nagyon kevésre elég, így van ez most is, de természetesen az iFatter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a YouTube-on és a TikTokon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Lítium-akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISZ-SAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Fokozott a készenlét Kárpátalján a délutáni dróntámadás miatt. Rendkívüli a szájhelyzet, döntéseket hozott a kormány. Földrengés volt Dél-Zalában. Köszöntöm Önöket, Vinyányi Eszter. Heves dróntámadás érte Kárpátalját. Több település, Munkács, Ungvár és Szolyva is érintett. Egy vasútállomás transzformátorát és ipari létesítményt is eltaláltak. Kárpátalja katonai kormányzója közölte, hogy a háború kitörése óta ez volt a legnagyobb csapás a megye ellen. A támadások szünetelnek, a lakosságtól készenlétet kértek. A dróntámadások miatt bekérette az orosz nagykövetet a külügyminiszter. A magyar kormány folyamatos kapcsolatot tart fenn a konzulátussal, a kárpátaljai szervezetekkel, és elítélik a támadást. A rendkívüli aszályhelyzettel is foglalkozott első ülésén a kormány. Magyar Péter jelezte, 257 milliárd forintnyi vízügyi fejlesztés indul majd el uniós programok segítségével, a héten pedig Viszmajor helyzetet hirdetnek a gazdák számára. A kormányfő azt is elmondta, holnap megtörténik a tényleges átadás átvétel a minisztériumoknál. Az első időszakban heti 2 kormányüléssel terveznek a sok teendő miatt. Magyar Péter kitért arra is, hogy a jövő héten Lengyelországban és Ausztriában is tárgyal. A következő héten pedig Brüsszelbe utazik, hogy politikai megállapodást kössön az uniós források hazahozataláról. Ezt megelőzően egyébként 5 napra Magyarországra látogat az Európai Bizottság delegációja. Nevelőszülői képzést indít Nyíregyházán a Máltai Szeretetszolgálat. 24 és 55 év közötti jelentkezőket várnak, akik a júniusban kezdődő tanfolyamon a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózatában 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevelnek a szülők, köztük számos fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Jelenleg országszerte több száz gyerek vár arra, hogy szerető családba kerüljön. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. A 2,4-es erősségű földmozgás este 4:18-kor történt, jelezte a Szeizmológiai Obszervatórium. Eddig 2 bejelentés is érkezett a lakosságtól, egy Nagykanizsáról, egy pedig Zalamerenyéről. Azt kérték, hogy aki érzékelte a földrengést, az töltse ki az obszervatórium közösségi oldalán közzétett kérdőívet. Nagyrészt derült idő lesz, csapadék nem várható és a szél is csendesedik. Éjszakára 1 és 8 fok közé hűl a levegő, az északi völgyekben gyenge fagy előfordulhat. Holnap eleinte csak kevés felhő zavarja a napsütést, délutántól nyugat felől borulhat be jobban, elszórtan estétől több felé is lehet zápor, zivatar. 18 és 23 fok között alakulnak a csúcsok, pénteken változóan felhős idő lesz, néhol záporokkal és 25 fokos maximummal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Brownout Austini Latin Funk csapat a Gruppo Fantasma Austini Latin Funk csapat oldalágaként indult 2003-ban. 14-ben aztán nekik is lett egy oldaláguk, a kizárólag Black Sabbath dalokat játszó Brown Sabbath Austini Latin Funk csapat, amely még Ozzy Osbourne tetszését is elnyerte. Legalábbis nem harapta le senki denevérének fejét miatta. De a sima, nem oldalágas Brownout is készített különleges átiratokat. 2016-ban például a Chicano rapper Kid Frost 90-es La Raza című trackjét gondolták újra. Hangsúlyosan kiemelve a Frost számban is hangmintaként szereplő 70-es El Chicano tétel, a Viva Tirado taktusait. És még mindig nem jutottunk el az alapműhöz, mert már ez a latin rock felvétel is a Gerald Wilson Big Band 1962-es azonos című jazz szerzeményének feldolgozása.

0: Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Koli, azaz Halász Kolos élete kalandfilmbe illő. Fiatalon bejárta a félvilágot, külföldi iskolákban tanult, bohócnak készült, modellként dolgozott, több hangszeren játszik, és a lényeg, a magyar hip-hop feltörekvő csillaga. Koli polihisztorsága abból ered, hogy alapból kevés dologra mondott nemet. Sok színűsége kíváncsiságában gyökerezik. Nyitott a lehetőségekre, még akkor is, ha valami nem a nagybetűs lehetőség.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Minden bizonnyal a világ legelterjedtebb dallama és születésnapi köszöntője a Happy Birthday to You. Az amerikai Hill nővérek több mint 130 éves szerzeményét eredetileg Good Morning to All címmel kisiskolásoknak szánták reggeli közös éneklésre.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Takács Eszter, a Veszprémi Utca Zene Fesztivál korábbi nyertese, Pécset látta meg a napvilágot a 70-es évek végén. A Pécsi Tudományegyetem művészeti karának karvezetői szakán végzett dalszerzőként, énekesként és gitárosként. Gyerekkora óta zenél. Első önálló kiadású lemeze a Rövid Táv címet viseli. Második, Kaucsuk Suzy című albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. Sanzonos jazzes hippis dallamait előadásmódját hasonlítják Kon Zsuzsájéhoz és Susan Vegájéhoz is. Mégsem lehet igazán besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem, amit ő maga mezitlábas városi folknak nevez. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy az akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albuma élőben is zenekari kísérettel szólalhasson meg. Az együttes 2016-ban Juhász Kristóffal közösen egy gyereklemezt és egy hangjátékot is kiadott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A következő dal tükörfordításban így lehetne felkonferálni. Fogadjátok szeretettel a Mókus Dióhúzó Zárak, a Dagadt Macska Tovább Hízik című számát.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Down in Mexico címmel adta ki legelső maxiát a Los Angeles-i The Coasters Rhythm and Blues zenekar 1956-ban. 51 évvel később Quentin Tarantino Halálbiztos című trash filmjében a méltán híres lap dance jelenet alatt csendült fel újra.

0: csöngettek? Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Von Jodi és vendégeik. A mai DJ-d ICR.
5: Well, there you are.
6: I bet you think I should figure out something to do with my time. The question is, how will I know it's the right kind of thing? How will I know I'm using my time well?
5: Do you see now?
6: I think so. A good use of leisure time should give you a change. It should help you learn things. And, well, I'm not sure about the third.
5: It's a good idea to have a long-range goal for your leisure time activities. But it isn't always easy to find a single occupation that will give you all three values.
6: Then you should have more than one activity?
5: It does help. Of course, even one thing to do is

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mesedél utánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kel.
6: Merre tart a világ? És hol a helyünk benne? Gyere el a HVG New World Talks gazdasági konferenciára. Május 14-én a magyar gazdaság, Európa és a világgazdaság legfontosabb kérdéseit vezető szakértőkkel elemezzük. Jegyek newworldtalks.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: Hát ezt te jobban csinálod.
1: Mire?
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.

Sziasztok, Gensi vagyok, hallgassatok Rádió Cafét a körúton is.

0: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Zseppengék, reppennék már, zseppengék vágják a szárt, jönném már. Tűröm, tűrtöztesd már magad, inkább gyere, hoppanyj rám. Kérlek,

0: most komoly? Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
2: Rakom a lábam, jobb meg a bal.

Az ajtó. Őről a kávé nyílik, a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

Sziasztok, Göttinger Pál rendező vagyok, szoktam hallgatni a Rádiókafét, és azért is örültem, most eljöhettem, és lehettem itt vendég. Hallgassátok ti is, sziasztok!

a pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga. Néninek szívébe lopta magát tolba, honva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvett

0: újra július következik. Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja.